0: Patak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvénysorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Életének 83. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth-díjas író, a kortárs magyar és európai irodalom meghatározó alakja. A pozsonyi úti református templomban megkeresztelt alkotó életében a Biblia és a hit gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott, felnőttként pedig Kisoroszliban konfirmált. Első, 1967-ben megjelent kötetének címe is a Biblia volt, pályája során pedig olyan jelentős műveket alkotott, mint az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek. Munkásságát számos rangos hazai és nemzetközi elismeréssel, többek között József Attila díjjal és Kossuth díjjal jutalmazták. Írja a református.hu.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagy részt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Beneta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeta.
2: Kedves hallgatóink, 2026-ban a tiszáninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgatója, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a felsőzsolcai református egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Áldás békesség, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Ugye 2026. júliusában a tiszáninneni református egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
3: Köszönöm szépen! Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jó leső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én

0: úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
0: Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat. Egy újonnan alapuló iskolaként kerültünk bele az egyházi iskolák nagy családjába, és valóban úgy gondolom, hogy amióta egyházi fenntartásak vagyunk, egy olyan családba kerültünk be, ahol az összetartás és a segítőkészség az messze magas fokon tapasztalható volt a környező iskolákban, hiszen akár ha a vezetőtársaimra gondolok, akár a nagy pedagógus társadalomra, akik egyházi iskolákban tanítanak, mindenünnen nagyon sok-sok segítséget, tanácsot és tapasztalatátadást értünk meg, és ez egy nagyon jó leső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni, akár tanácsért, akár segítséget. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
1: És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
0: Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu még gyerekfejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
1: Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
0: Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élt az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
1: Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes Ferenc Gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
0: Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra

0: középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felelevenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
1: És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
0: Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben, látva sok problémát és nehézséget. Ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt, és hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami az egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testnevelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
1: És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor már házas ember volt.
0: Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve vált szorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabba a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani mind a ketten, ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
1: És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
0: Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ugye akkor még csak minden második szombat volt szabad a tanítási időszakból, tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ott a ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak. Mikor a feleségem elvégezte az egyetemet, akkor hazaköltöztünk Miskolcra, akkor itt kellett munkát találnom. Hát először a akkori 24-es általános iskolában dolgoztam, ez a mai Diósgyőri Református Általános Iskola. Itt is, ha még egy kicsit mondhatom, hogy nosztalgiázom, olyan körülmények voltak akkor, hogy három épületben is kellett tanítani, tehát a ingázás nem vált idegenné továbbra sem számomra, de itt is egy nagyon jó emlékek fűződnek ehhez az időszakhoz. Volt egy nagyon szigorú igazgatóm akkor, aki megtanította azt, hogy a pontosságra és a rendszerességre nagyon oda kell figyelni. Ez és úgy gondolom, hogy a későbbiek során csak a hasznomra válhatott. Utána úgy hozta az élet, hogy a feleségem szüleihez Felsőzsolcára költöztünk, itt kellett állást találnom, és a akkori általános iskolában, ami később Szent István nevét vette föl, sikerült elhelyezkednem, és hát itt is napközis nevelőként kezdtem a munkámat, majd a szakomat tudtam tanítani, akkor még a mindennapos testnevelés keretében szünetekben is voltak különböző mozgásos feladatok ennek a megvalósítása is. Én részemre szabódott ki, és később már, mint egy kicsit, hogy a vezetői feladatokba is betekintést nyertessek, munkaközösségvezetővé választottak, és hát egyszer egy igazgatóváltás folyamán a újonnan megválasztott igazgatónőm, ő kért fel a helyettesi feladatok ellátására, megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem. Mindig kritikus szemmel néztem a vezetőimnek a munkáját, és itt megint csak az elgondolás befolyásolta a döntésemet, hogy elvállaltam ezt a feladatot, hogy hát akkor nézzük meg, hogy én ebben a feladatkörben mire vagyok képes, és mit tudok csinálni. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkező igazgatónőm volt, akitől én nagyon sokat tanultam. Ha szabad megemlítenem itt a nevét, ő Figecki Lászlóné volt. Az iskola rendezése során később általános művelődési központtá váltunk. Én itt ekkor lettem intézményegység vezető, és hát e évek alatt körzeti vezetői feladatokat is ellátott az iskolánk, ezért valóban sok mindenbe sikerült betekintést nyernem. Emellett pedig a igazgatónőmtől nagyon sok tapasztalatot és segítséget kapva úgy gondolom, hogy egyre eredményesebbé vált a munkám. Nagyon sok rétű egy vezetőnek a feladata, és hát ebben megmondom őszintén, hogy legtöbbször a személyi kapcsolatoknak a rendezése, illetve hát a megvalósítása az, amit úgy gondolom, hogy egy vezető számára a legnehezebb feladat, hiszen itt egyéni problémákat, illetve egyéni valós vagy vélt sérelmeket kell kezelni, és ez bizony egy nagy kihívás a számomra is, úgy gondolom, hogy minden vezető számára. Igyekeztem mindig elképzeléseim szerint, vagy remélem, hogy így is történtek, lojális lenni, és a legjobb megoldást választani minden esetben, különösen, hogyha ez emberi problémák megoldását jelentette, több-kevesebb sikerrel. Van egy pár negatív élményem is, amikor nem sikerült ezeket megvalósítani, de zömmel általában azért pozitív eredmények születtek, és ez mondjuk úgy, hogy megnyugvással tölt el, és úgy gondolom, hogy ez is erősíti a munkámat, hogy akkor meg tudtam az elvárásoknak felelni, vagy megpróbáltam a lehető legjobbat kihozni az adott helyzetből. A későbbiek során az általános művelődési központ megszűnt, lettünk FKK-s. Ekkor egy évig nem kaptam vezetői feladatot, hiszen ott a felállás, illetve a szereposztás úgy alakult, hogy pedagógus munkát végeztem. Én úgy gondolom, hogy ez a része sem tört meg nekem, nem az a fő célom, hogy én vezető legyek. A vezetői feladatot annó és most is azért vállalom, mert úgy gondolom, hogy ezáltal sikerül az én elképzeléseimet, vagy a én általam jónak tartó dolgokat megvalósítani, vagy a szükséges dolgokat megvalósítani, és előfordult már a mostani időkben is, hogy hát a kollégáim azt mondták, hogy hát igen, neked volt ebbe igazad, és ez egy jó leső érzéssel tört el. Persze előfordul, hogy nincs igazam, de én úgy gondolom, hogy ebben kompromisszumkészséget tudok tanúsítani, és ilyenkor, ha nehezen is, de hagyom meggyőzni magam a kollégáim vagy vezetőtársaim által. A mindennapos tevékenységek között öröm is érte a családot, hiszen kislányom született, 84-ben Zsófia és 86-ban Orsolya csatlakozott a családunkhoz. Ami érdekesség, talán abban az időben nem nagyon volt jellemző, de miután a feleségem akkor már orvosként működött a Semmelweis kórházban, ezért én jöttem a első lányunkkal Gyesre, ami egy picit meglepő volt a környezetünkben, hiszen nem volt jellemző még akkor, hogy férfiak is lehetnek. Ez nagyon jó volt nekem, azt hiszem, hogy egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki a kislányom és köztem. Természetesen ugyanilyen szeretettel fordultam a második gyermekünk iránt is, de azért ez a kapcsolat úgy gondolom, hogy egy picit meghatározó volt, hogy ott több mint egy évet én voltam vele úgy otthon, hogy minden feladat rám hárult tulajdonképpen a tevékenységből. Nagy öröm volt ez számunkra, és ugye sok-sok örömet okoztak az életünkben mindkét gyermekünk. Ma már ők is felnőttek. Családi elképzelésben az volt az érdekes, hogy a feleségem nagyon szerette volna, ha valamelyik gyermek az ő munkáját folytatja. Nem így alakult, a nagyobbik lányom lett pedagógus, ő az én foglalkozásomat viszi tovább, a kisebbik lányunk viszont a jogi egyetemet választotta és jogász lett. Hát egyben egyezik az édesanyjával, hogy mind a kettőjük nevén a doktori cím az megelőzi a nevet, de ő a munkája révén és az élete révén Budapestre került és ott helyezkedett el. Így dolgozik, egy picit távol van a családtól, de nem olyan messze, hogy ne legyen elérhető bármikor, amikor szükséges.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Györggyel, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Nagy Györggyel, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával, aki 2026-ban a Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült, és a 2012-es esztendőtől folytatjuk most a beszélgetést, amikor ugye az egyházkerület mint fenntartó megbízta önt az akkor ugyanan alapított intézmény vezetésével.
2: Igen, visszatekintve úgy gondolom, hogy ez már egy jó pár éve eltelt, túl vagyunk már a 10 éves jubileumunkon is. Annó, ha visszaemlékszem, a beszélgetésünkben említettem, hogy többféle felállásban volt részem iskola vezetőként vagy emvezetőként részt venni az oktatási rendszer különböző formáiban, és akkor, mikor már Felső Zsolcán elterjedt a hír, hogy átveszi az egyház valami, akkor még azt se tudtuk, hogy melyik iskolát fogja átvenni, akkor megkerestem az egyházkerületnek a akkori főgondnokát, Ábrám Tibort, és jeleztem, hogy én szívesen vállalnám ezt a feladatot, amennyiben az egyházkerület is úgy gondolja, hogy megbízna egy ilyen feladattal. Ezt követően hát egy boldog pillanat volt, amikor telefonon értesítettek, hogy Püspök úrral kellene találkoznom és elbeszélgetnünk, hogy hogyan képzeli el az iskolánk életét, és akkor kaptam meg, ezután a beszélgetés után kaptam meg a vezetői megbízásomat, ami hát egy óriási várakozással töltött el annak idején, hiszen emlékszem, tehát egy újonnan alapított iskolát hozott létre az egyházkerület, tehát nem egy táblacseréset. Ebbe az iskolába akkor minden szülőnek jelentkeztetnie kellett a gyermekét. Az egyházkerület elképzelése szerint alsó tagozattal kellett volna indulnunk, de a akkori 4. évfolyam szülei nagyon szerettek volna egyházi fenntartású iskolába kerülni, illetve gyermekeik által kerülni, és megkeresték Püspök urat, aki végül belement abba, hogy 1-től 5. évfolyammal indítsuk el az oktatást, akkor még minden évfolyammal egy osztállyal. Ha jól emlékszem, akkor a kezdő iskola létszámunk egy 98 fős volt. Nem felejtem el, hogy főgondnok úr azt mondta, hogy hát nekem kell megválasztani a kollégáimat, tehát így egy lehetőség volt arra, hogy akár a régi kollégáim közül, akár a új meghirdetett álláshelyekre jelentkező kollégák közül lehessen kiválasztani azokat, akik elindítják ennek az iskolának a működését. Egy 9 fős nevelőtestülettel indultunk, majdnem 100 gyermekkel, és emlékszem, erre tisztán emlékszem, hogy leültünk nevelőtestületileg egy szűk családi körben, és azon töprengtek a kollégák, de hát akkor most mit csináljunk? És én nekem az volt az első gondolatom, hogy bármit csinálhatunk, hiszen egy új iskolaként indulunk, mi alakítjuk ki a szokásokat, a hagyományokat. Ez egy óriási lehetőség volt. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy hát nem találtuk fel a spanyol viaszt, hiszen mindenki egy bizonyos formátumba azért belerázódik, vagy belerögződik, de igyekeztünk olyan hagyományokat és olyan eseményeket bevinni az iskola életében, ami elsősorban a gyerekeknek a szórakozását, tanulását segíti, hogy jól érezze magát az iskolába, de emellett tanuljon is tudásanyagot is, illetve hát egyházi iskola révén némely kollégának is meg kellett azt tanulnia, hogy itt valóban a Jóistennek a vezető szándékát figyelembe véve kell, hogy irányítsuk és neveljük a gyermekeinket. Én úgy gondolom, hogy talán, ha csak simán a statisztikai adatokat nézzük, akkor most már 450 fős iskola létszámot közelítjük. Az akkori 5 évfolyam, most felnőtt 8 évfolyamosra, illetve minden évfolyamon 2 osztályunk volt, de az utóbbi 2 évben már 3 első osztályt voltunk kénytelenek indítani, még azt mondom, hogy szándékunk ellenére is, hiszen az utolsó iskolanyitogató foglalkozáson első tájékoztatóban én elmondtam a kedves szülőknek, ha hozzánk jelentkezni akaróknak, hogy 2 osztályt fogunk indítani, de nagyon nehéz lett volna azt a majdnem 70 jelentkezőtből kiválasztani azt a, még ha maximális osztálylétszáma megyünk, akkor is csak 56 tanulót vehettünk volna föl. Ezért végül úgy döntött az iskolavezetés, hogy elindítjuk még most utoljára a 3 első osztályt. Későbbi során ez már valóban csak 2 osztályos lehetőséget biztosít számunkra, hiszen egyszerűen is több helyünk a gyerekek elhelyezésére. Így is úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeink vannak, hiszen a iskola épülete mellett annó régen egy faházként működött egy régen úgy mondták a régi kollégák, hogy ez valamikor egy felvonulási épület lehetett. Ezt mi a alakulásunk óta teljesen felújítottuk, szigeteltük, otthonossá tettük, és itt helyezzük el a minden évben az első osztályosainkat, hiszen annak ellenére, hogy éppen a Oktatási Minisztériumból nemrég kaptunk egy tájékoztató levelet, mondjuk úgy, hogy egy útmutatás, hogy a alsó tagozatos átmenetet hogyan kellene segíteni. Mi ezt régóta tesszük, hiszen a gyerekek egyéni időbeosztása, a pedagógus döntése alapján, aki látja, hogyha elfáradt a gyermek, akkor is azért jó ez a külön épület, mert ha szünetet rendel el, vagy kimennek esetleg az udvarra játszani, akkor nem zavarják a főépületben levő többi osztálynak a munkáját. Úgy gondolom, hogy egy olyan nagyon jó lehetőség a maga mi iskolánk épülete, illetve az udvar nagysága is lehetővé teszi, hogy ezt meg tudjuk tenni, és hát a elmúlt időszak alatt azon is munkálkodtam többek között, hogy minél otthonosabb és minél kihasználhatóbb legyen ez az udvar. Van egy műanyag sportpályánk, illetve sikerült egy játszóvárat is, ami rozsdamentes anyagból épült, és bízom benne, hogy nagyon sok időig fog helytállni. Az idei nyárban pedig egy olyan tervezett munkánk van, hogy azt a földes részét műfűvel szeretnénk leborítani, ami mindig egy kis sárdagoványjá változtatja az udvarunkat, tehát igyekeztünk ezt jól kihasználni.
1: A 2026-27-es tanévről, az intézmény életéről lehetőség szerint egy másik műsorban folytatjuk majd a beszélgetést, még hogyha azzal kapcsolatban szólhatunk, hiszen ahogy itt el is hangzott, a Felsőzsolci Református Egyházközség tagja, főigazgató úr, hogy a hit megéléséről, illetve a gyülekezeti életről mik azok az érzések, gondolatok, amelyeket velünk is megosztana.
2: Egy kicsit visszatekintve, apósom presbiterként szolgált a gyülekezetben, és egy idő után, miután mi együtt laktunk a feleségem szüleivel ott Felsőzsolcán, természetessé vált az, hogy vasárnaponként én elkísértem őt a templomba. Tulajdonképpen így kerültem a gyülekezet közelébe, illetve a gyülekezetbe. Későbbiek során sajnos apósom elhunyt, de a vasárnapi istentisztelet látogatása az megmaradt. Jó lehetőség volt, hogy alapításunkkor, az iskola alapításakor egy iskola lelkész is került a közösségünkbe, és az iskola lelkészünk tulajdonképpen a gyülekezet lelkésze is egyúttal, ezért duplán kötődök tulajdonképpen akár a gyülekezethez, akár a lelkész személyéhez. Úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és mind a ketten igyekszünk egymás munkáját segíteni. Amikor egyházi fenntartású iskola lettünk, viszonylag kis létszámú iskolaként, még a felsőzsolcai református gyülekezeti házba, illetve hát kis templomba voltak a hétkezdő istentiszteletek, illetve a istentiszteleti látogatások. Ezt viszont viszonylag elég hamar kinőttük, tehát nem fértünk be már a református templomunkban, ezért a iskola mellett a szomszédos rendezvények háza, ami egy sportcsarnok méretű, a iskola szintű hétkezdő istentiszteleteket innentől kezdve már itt tartottuk. A gyülekezettel való kapcsolatunk, én úgy gondolom, hogy jó. A templomba járó része a gyülekezetünknek zömmel idős emberekből áll, akik én úgy gondolom, hogy megkedvelték a gyermekeket, és folyamatosan figyelemmel kísérték az iskolának a munkáját is, és mindig érdeklődtek, hogy hogy haladunk, mi a helyzet, esetleg ők miben tudnának segíteni. Kialakult egy olyan kapcsolat, hogy a gyülekezet gondnoka jelen van az évnyitónkon, évzáronkon, iskola lelkészünk, illetve a gyülekezet lelkésze is kialakított egy olyan istentisztelet látogatási rendet a iskolánk tanulói körében, hogy a gyülekezet díjazza a legtöbbet istentiszteleten résztvevő gyermeket, aki után természetesen ez vasárnapi időszakról szól, és ezt a gyülekezet gondnoka, illetve az iskolánk lelkésze évvégén díjazza és adja át a jutalmakat a iskolánk tanulóinak. Igyekeztünk mi is olyan formánban szorosabbá tenni a gyülekezettel való kapcsolatot, és ez egy közös nevelőtestületi döntés eredménye tulajdonképpen, hogy azt kértük a osztályfőnökeinktől, hogy minden évben egy alkalommal egy osztályszintű gyülekezetlátogatás keretében egy szolgálatot adjanak az istentiszteleten, egy kis rövid műsorral készülnek így, és akkor az istentisztelet kezdeteként ők adják elő. Ezáltal én úgy gondolom, hogy a gyülekezet tagjai egyrészt megismerik a hozzánk járó gyermekeket, másrészt a gyermekek is átérzik azt a szolgálati feladatot, amit ilyenkor ők teljesítenek, és én nagyon bízom abban, hogy ezáltal egy olyan kötődés alakul ki majd a hosszú idők folyamán bennük, ami esetleg a 8 osztály elvégzése után is tovább fog tartani, és nem szakadnak el ettől a környezettől és a vonaltól, és a későbbiek során hívő tagjai lesznek, ha nem is akár a felsőzsolcai gyülekezetnek, de a saját környezetükben egy gyülekezetnek, ami talán azt gondolom, hogy a nagyobb hosszú távú elképzeléseit erősíti a kerületnek az iskolák fenntartásával, hiszen alapvető cél az lenne, hogy közelítsük a családokat a gyülekezetekhez, illetve ezáltal a Jóisten tanításához, ami nagyon fontos feladatunk a mindennapi tevékenységünkben is, az oktatásunkban is, és a nevelésünkben elsősorban.
1: És hát mi nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de ugye műsoridőnk végéhez közeledünk. Így ha ön emelne ki így az elmúlt évtizedekből olyan megéléseket, amelyek az ön személyes életében is sokat jelentettek. Ugye most egy díj kapcsán beszélgetünk, de itt úgy gondolom, hogy azért az elmúlt időszakban a gyermekek, a szülők, a pedagógus társak, a munkatársak, kollégák, vagy a egyházból történő visszajelzések során is nagyon sok olyan megerősítő gondolat is érkezett, amely erőt adhatott, vagy megerősítette abban az értékrendjében, amelyet addig is képviselt, hogy ki lehet emelni esetleg olyat, amire vagy a legbüszkébb, vagy ami különösen meghatározó volt, így akár a mindennapi oktatásban, a vezetői munkája során, vagy egyéb területen. De akár többet is megemlíthet, természetesen szeretettel hallgatjuk.
2: Nagyon nehéz kérdést tett fel, hiszen maga ez a beszélgetés is, illetve a díjátadáskor elhangzott méltatás tulajdonképpen áttekintésre kényszerített az elmúlt hosszú évekre visszatekintve, és hát ebben a kérdésben nagyon nehéz válaszolnom, hiszen eleve én mindig úgy gondolom, hogy csak teszem a dolgomat. És hogyha ennek van egy olyan megerősítő jellege, hogy esetleg ezt valóban jól csinálom, az a díj talán a egyik példa rá, de hogy mire lennék a legbüszkébb, én ezt nagyon nehezen tudnám kiemelni, de ha azt veszem, akkor leginkább az elért környezet biztosítását az egyik, amit én úgy gondolok, hogy talán kiemelkedő, hiszen mindig minden hozzánk látogató, akár pedagógus, akár szülő, akár a saját kollégáim mindig azt jegyzik meg, hogy ilyen környezetet nem hogy Miskolc környékén, hanem lehet, hogy az országban sem talán olyan iskolát. Erre nem mondom, tehát persze lehetünk büszkék, hiszen felsorolás alapján is nagyon szép az iskolaudvarunk, minden tantermünkben interaktív tábla van, lassan minden tantermünkben új bútorzat kerül az osztályok számára a berendezésként. Ezek úgy gondolom, hogy az én elképzeléseim alapján az elképzelésem, hogy biztosítsunk megfelelő környezetet a megfelelő oktatáshoz és neveléshez. Ne mondhassa se a kolléga, se a szülő, se a gyermek, hogy valami neki hiányzik, mert nem tud. Persze mindenki találhat valamit számára fontosabbat, de arra törekszünk, hogy ezek biztosítottak legyenek, és emellett pedig a következő elképzelés, hogy biztosított legyen a megfelelő nevelés és oktatás, amiben a gyermekeink részesülnek. Ehhez én igyekszem a nevelőtestület munkáját úgy koordinálni, hogy a lehető legpozitívabb módon valósuljanak meg ezek a dolgok, és talán arra is büszke lehetek, hogy van egy olyan nevelő közösség az iskolánkban, aki mindezt megvalósítja, és úgy érzem, hogy sikeresen valósítja meg, és ezt csak köszönni tudom a kollégáimnak, hiszen lehet nekem bármilyen elképzelésem, ha ebben nincsenek megfelelő partnerek és segítők, akkor mindez egy hiába való elképzelés lenne. Én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy egy olyan iskolának lehetek a vezetője, ami neki jó híre van, ahová szívesen jönnek a szülők, iratják be hozzánk a gyermekeiket, és nagyon bízom benne, hogy jó érzéssel is fognak majd távozni, amikor elvégzi a gyermekük a 8 osztályt. Visszajelzések alapján a középiskolákból zömmel azt halljuk, hogy sikeresen állták meg a helyüket a gyermekeink, megfelelő alapot kaptak az általános iskolai oktatásban, és mi is örömmel látjuk, hogy visszajönnek hozzánk akár a 50 órás munkájukat teljesíteni és segíteni a mindennapi feladatainkban, de akár egy farsangon belátogatnak és benéznek és megkérdezik, hogy vagyunk. Ezek a pozitív élmények, amit én úgy gondolom, hogy a sok-sok kudarc és nehézség mellett ez kell, hogy egy pedagógust éltessen és ügyen tovább a mindennapi munkájában.
1: Ehhez jó egészséget, sok erőt és Isten gazdag áldását kívánom, hogy a továbbiakban is ilyen elhivatottsággal tudja végezni munkáját, szolgálatát, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is a beszélgetést és a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, Nagy Györggyel, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk az elmúlt órában, aki 2026-ban a Tiszáninéni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a Makit közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelőbizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe, így szeptembertől több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 790 pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216.000 főre mérséklődött. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Rihárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha viszatlan és korálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Rihárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmokat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon, és hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Rihárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképező, ő is megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja és egy high pro professzionális felhasználóként fogja és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegy kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem,

0: adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább. Mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen veled. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtása, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből szépen a vízszintest beállítva, hogy rálát, nem egy bokor mögül, hanem oda sétálsz hozzá, lefényképezed, hogy a cserép aljától, a virág tetejéig, jobb szélétől, bal széléig az egész benne legyen. Azt meg tök jól csinálja. De hogyha meg művészképeket, vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is, de ő szerintem érdekli a fényképezés, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
1: Oké, akkor néhány szót, fogalmat magyarázz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
0: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, onnan még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve, és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagylátószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra. Ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makrooptikája, és ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
1: Oké, mi az, ami még az szerinted a legtöbb átlagos középkategóriás, alsó középkategóriás telefonban ott van, mint akár optika, akár beállítás, amit jó, ha ismer egy felhasználó?
0: Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudom, mert nagyon sok árkategória van, nagyon sok mindent lehet már vásárolni. Hogyha a használt piacot is hozzáteszük, akkor még nagyobb lesz a paletta. Megvásárolsz egy bármilyen készüléket, csinálj egy háromnapos tanfolyamot magadnak, és az első nap, az első 20 percetben csupán foglalkozz azzal, hogy megnézd, hogy az okos telefonnak a fényképezőgép funkciója milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát így első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példánál maradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát.

0: hanem egy álltó helyetbe, vagy egy ültő helyetbe minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy ezt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele. A következő témát válasz a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Ami után ezzel megvagy, sokkal magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnéd csak használni. Magabiztos leszel, mert nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy objektív, ami ott van a hátlapon. A méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsikon például. Egy klasszik kulcsikon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencse, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsikon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy mai nap még így van, tehát, hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjában. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
1: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el, légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
0: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megír dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban. Olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
1: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
0: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked?
1: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valakimet a Niagaránál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
0: Oké, mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcakétnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
1: Oké, tehát hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmossuk a hátteret.
0: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. Próbáld ki. Ne az egész effektet old rá, nyilván. Használd, próbáld ki. De nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
1: És majd otthon ki lehet válogatni.
0: Pontosan. Ott pedig élvezd a látványt.
1: Oké, a következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira.
0: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfényel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. Tehát ilyen esetekben ez jó.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A UNICEF Magyarország az ENSZ Genfi egyeztetésén hívta fel a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a mentális egészség válságára. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató konkrét reformjavaslatokat ismertetett a novemberi vizsgálatot megelőzően. A szervezet adatai szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban élők közül sokan szegénység miatt nem nevelkedhetnek a családjukkal, és súlyos elhelyezési válság is tapasztalható a kórházakban rekedt kisgyermekek miatt. Emellett az oktatási rendszerben fennálló szakemberhiány, a szegregáció és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő nehézségek is gátolják a felzárkózást. A mentális egészség terén az iskolások túlnyomó többsége küzd pszichoszomatikus tünetekkel, miközben az iskola pszichológusok egyre gyakrabban szembesülnek szorongással és depresszióval. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidenskezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek, emellett Tapolcáról kora reggel új, IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz kibővített kerékpárszállítási kapacitással. Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját a Magyar Színházi Társaság pénteken a Budapest Báb Színházban tartott évadnyitó szakmai fórumon Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak. Bodor Johanna elnök ismertetése szerint a 145 pontos átfogó koncepció és a 17 munkacsoport által kidolgozott anyag egy új előadó művészeti törvény alapját képezheti a színházi világ megújításához. Karácsony Gergely beszédében hangsúlyozta Budapest színházi sokszínűségének értékét, valamint a független társulatok támogatásának és a kiszámítható fenntartói struktúrának a fontosságát. Nagy Ervin államtitkár kiemelte a Párbeszéd jelentőségét és ígéretet tett az európai szabványokhoz igazodó színházművészeti etikai kódex, valamint a zaklatási ügyek megoldására szolgáló keretrendszer közös kialakítására. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A Nemzeti Bank tiszteleg a csata hősei és áldozatai előtt még a korlátozott példányszámú érméket Endrődi Zoltán tervezte. A Magyar Posta által kibocsátott bélyegblokk keretrajzán egy 1526-os fametszet látható, a bélyeg képeken pedig II. Lajos arcképe és a csatát ábrázoló festmény részlete jelenik meg. Az ünnepnapon tartott mohácsi eseményen részt vett Sipos Tompa Levente, MNB alelnök, Németh Emil postaigazgató és Pávkovics Gábor polgármester is.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagy részt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy szerintem egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részletgazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. A nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze egy nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mintha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elviszed nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű volt, mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, hogy természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már, aki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, hogy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csinálta, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta a nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
2: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
1: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióba, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
2: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablakkerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazán, hogy ha ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobboldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. Repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni, hanem lehet direkt ilyeneket is csinálni, mert a nyomtatásban akár jól is nézhet ki.
1: Emlékeztetem a hallgatókat, hogy van egy honlap, ami megnézhetik ezeket a képeket. Mondom a címet, minitrükkök.visualjournalist.pro, és itt láthatják ezeket a fotókat. A következő kategória az egy-egy lépés. Mire utal a kategória neve? És itt tulajdonképpen két képcsoportot látunk benne. Az egyik az egy épület, fotó, és ha jól látom, az a logika benne, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságból és milyen irányból fotózzuk azt az épületet, de te mondd kérlek, tehát mit jelent az egy-egy lépés?
2: Az egy-egy lépés kategória az azt jelenti, amikor készítesz valamiről egy fényképet, akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menjél hozzá közelebb, menjél távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáért egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átlószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterébe, hátterébe, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazániból csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kameráik között. Van benne nagy látószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a különbség a telefonon. Megnézed az A képet, megnézed a B képet, a tárgyak pedig egy kicsit távolabb, illetve kicsit közelebb lesznek az egyik képen. Itt a perspektíva állandó címszó alatt, hogy megtaláljátok ennek a leírását, hogy mit jelent ez, ott ki lesz fejtve bővebben. De ez egy nagyon mókás játék, viszont időigényes, és inkább a közeli tereptárgyaknál, mint például egy ilyen lezárt résznél a repülőtéren, tök jól lehet ezzel játszani. Pont az Elgálában készítettem egy olyan fényképet, amikor egy kicsit arrébb mentem, és nem onnan fényképeztem, mint a turisták nyilván. Lentről a föld szintjéről fényképeztem, hátra volt döntve egy kicsit a telefon. Így a nagyon klasszikus, ugyanaz a szög, ugyanonnan fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla. Mivel így erről került egy plusz képalkotó elem, macskakő olyan, mint hogyha egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
1: Következő kategória esti nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ezt hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál, én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
2: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
1: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne a képen, pedig nincs. Szóval mit koszolunk össze, mivel?
2: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hát, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon, ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
1: Technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással, tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére.
2: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jók. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ehhez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve,
1: olyan
2: ruhát kell tisztítani. Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálos, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy ketchupos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni. Az üvegfelületen valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangálsz, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a telefonjára, jó édesapám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele. Viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fényképezés a telefonunkkal. Miért ne lehetne vele játszani? Miért ne lehetne akkor hozzávenni egyéb ilyen kis kiegészítőket? Miért ne lehetne összemaszatolni? Miért ne lehetne mondjuk egy lehetetlen helyzetekben fényképezni? Miért ne lehetne? Tehát ez csak erről szól, hogy játék.
1: Az utolsó kategóriánk a várd meg a témát. Itt azoknak mondom, akik még mindig velünk vannak, mert annyira jó fejhallgatók, hogy nem kapcsolták ki a rádiót, pedig nem tudják nézni a képeket, hogy mit láthatnának, ha megnyitnák a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, hogy egy szép utcaképet látunk, érdekes mozaikok vannak a földön, ami már szerintem önmagában jól néz ki. Egyébként olyan, mint egy ilyen Nagy-Britanniában lévő konnektor, nekem arra hasonlítanak ezek a mozaikok,
2: és tényleg
1: téve a földre. És mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárd, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
2: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy odamész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz ez, majd kiválogatjuk az ötből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is egy semmi extra kép valóságunkban. Ez tényleg egy kép, megvan. De ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy igen, én is ott tudtam lenni azt a plusz 3 másodpercet, és de jó, hogy ott voltam egy plusz 3 másodpercet, és csak te az lenne kihangsúlyozva benne, igen, ez a piros autó lehet, hogy épp nem volt a legjobb választás, de mondjuk így az RGB színekben nagyon jó volt, de hogyha például a kis buszt várom meg, vagy megvárok egy motorost, vagy megvárok egy bármi mást, akkor abból sokkal jobb kép születhetett volna. Sőt, még lehetett volna még jobban helyezkedni, még egy lépéssel arrébb is mehettem volna. Tehát itt inkább egy olyan felvetés van, hogy várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a busz megállóban átcsapsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen járművek jönnek, mennek, akkor egy idő után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, ha nem sikerül jól, próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is, jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Rihárd fotóriportert hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a Makit közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakció kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelőbizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új előírásoknak. Kiváló eredménnyel zárta a pótfelvételit a Debreceni Egyetem, hiszen csak nem ezren nyertek felvételt az intézménybe. Így szeptembertől több mint 12 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait ott. Az idei általános és pótfelvételi eljárás összesített adatai alapján az elmúlt évek legjobb eredményét érte el az egyetem. A pótfelvételizők közül 230-an állami ösztöndíjas, 709-en pedig önköltséges képzésre jutottak be. A legnépszerűbbek az egészségügyi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, valamint a gazdaságtudományi karok voltak. Fenyves Veronika oktatási elnök szerint az eredmény jól tükrözi az egyetem naprakész, hallgatóközpontú beiskolázási stratégiáját. Idén júliusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ami 29.000-rel több a júniusinál a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is emelkedett, hiszen 8.000-rel 222.000-re nőtt, még a munkanélküliségi ráta 4,5%-ot tett ki. A megelőző év azonos időszakához képest ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 37 ezerrel csökkent, a munkanélkülieké pedig kismértékben emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszak átlagát tekintve a foglalkoztatottak száma 4.651.000 volt, míg a ráta 4,6%-ot ért el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők létszáma július végén 216 ezer főre mérséklődött. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néha zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcske. Szentpéteresen. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólyakali.
0: Zsoszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Úgy tapasztalta, apának is ez volt a módszere. Amikor kiderült, hogy Árpád senkinek se kell, s a református árvaház ugyan elvállalná, de rossz vért szülne az egyházközségben, ha odaadná be Árpádot, apa minden megjegyzés nélkül szívesen elvállalta azokat a terheket, amelyeket Árpád jelentett. Ő vagy Annuska járhattak foltos cipőben, Árpád megkapta az újat. Árva, mondta apácska tömören, indoklás helyett. Árva volt a mentség, ha betört egy ablakot, ha valami hazugsága kiderült, ha bukásra állt latinból. Szegény kis árva. Megverni Árpádot, egy árva fiút? Rajta is ragadt a név. Annuska sose szólította másképpen, s még ő is, aki nem szerette a gúnyneveket, azon kapta magát, hogy így szólítja magában, és a háta megett. Árva. Nehéz volt vasalni a gyászruhát, folytotta a fekete súlyos pára, amely a gőzölgő szövetből az orrába csapott. Szuszut hátrább küldte, úgy gondolta, ártana ez a szaga tüdejének. Nagyon telik az idő, oda kellene már tenni az ebédet. Szerencse, hogy ilyen napon nem illendő nagy ebédet főzni, különben nem is lenne készen. Karfiollevest főz és savanyú krumplit, hagymát pirít rá. Nincs friss hús. Nagymama bizonyosan fitymálni fogja, de mit csináljon, csak szombaton van vágás. Akkor is sorba kell állni a mészárszék előtt. Szegény nagymama, igazán nincs a terhére senkinek, de olyan idegen itt közöttük, Janka pedig világéletében félt az idegenektől. Szégyelli, hogy éjjelre a konyhában kellett elhelyeznie a Kati összecsukható ágyában, de ha nem volt másutt hely. Most az illenék, hogy valaki szórakoztassa, körötte járjon. Mióta tegnap este megérkezett, ő alig mondott neki két mondatot. Még leginkább László tartotta szóval. László mindig tudja, mit kell csinálni. Annuska is tudta, bár Annuska egész bizonyosan nem szólna a nagymamához. Micsoda nagymama az ilyen? Ordította Janka fülébe a 10 éves Annuska. Más ajándékot küld az unokáinak, ez meg még csak nem is ír, aztán mi küldünk neki pénzt, de meg se köszöni. De talán Zsuzsanna. Szuszu hajlandó volt kimenni a kertbe. Janka megigazította a köténye szalagját, a karjába adta a babáját. Szuszu lassan lépegetett kifelé, s a konyha küszöbön megállt. Ma szerda van, mondta Szuszu. Ha megengedett, hogy széttörjem a disznómat, kivehetném a pénzt, és visszafelé a temetés után visszavásárolhatnánk a könyvet Rozika nénitől. Janka belehajtotta fejét a gyászruha gőzébe. Szuszu arca öreges lett, bölcs és megértő. Igaz, igaz, mondta a Szuszu szeme, hogy is szállhatnánk ki mi ketten a kocsiból, s hogy mehetnénk egy ilyen napon a zsibogóba. Odalépett az anyjához és megcsókolta. Janka odaszorította magához, érezte teste jószagú melegét. Ne félj, csak higgy! Mondta neki László valaha a nő egylett tejáján, ahol körülbelül eldőlt már, hogy hozzám egy feleségül. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Szuszu kiment a kertbe, az ablakon át behallatszott,

iszonyúan fél, mindig is félt, mióta világon van, mintha szüntelenül valami szörny leselkednék rá. Egész életében félt. Csak akkor nem, mikor Annuska ott állt mellette. Istenben kellene hinnie, de az apa istene olyan, mint apa, és ő apától fél. A László istene meg olyan, mint László, és ő Lászlótól is retteg. Árpád ellopta a történelmet. Rozika néni a zsibogon árulja a könyvtárukat, s ezt Zsuzsannának kellett észrevennie. Hol lehet az Annuska ezüst kanala? Ne félj, csak higgy. Dehogy nem fél, holtáig félni fog. Szuszu. Lehet, hogy Szuszu az út és az igazság. Mert ő csak Szuszutól nem fél, és Szuszuban hisz egyedül. Négy. Zsuzsanna és a vénasszony fecsegése behallatszott az árvához is, a nyitott veranda ajtón át. Elunta hallgatni. Úgy döntött, hogy nem szól senkinek Annuskáról az ebédig. Egyelőre nem érdemes. Ebédre apácska is előkerül özvegyi cellájából, a veres bolond is megjön a tanácsból. Vajon mind susmékol megint? Majd leszegi a tokáját, ha megtudja, hogy Annuska mégis megjött. Ebben a családban senki sem ért a pszichológiához. Milyen lelki nyugalommal megegyeztek abban, hogy az illendőség kedvéért minden családtagot értesítenek, tehát a nagymamát és a tékozló leányt is, s alapjában meg voltak győződve, hogy a szégyen minden nem kívánatos elemet távol tart majd a temetéstől. A nagymama tegnapi megérkezése is óriási riadalmat keltett. Apa folyton a bajuszát rágta idegességében. Jó kis temetés lesz, csak ne tartson nagyon sokáig. Ötre neki a taggyűlésen kell lennie, és ott is lesz. Ha csak egy csepp tisztesség van az öreg takaró nagyban, és megfékezi az ékes szólását. Sok jót úgy se lehet mondani mamácskáról. Rosszat meg csak nem prédikál egy koporsó mellett. Az árva 20 éve lakott ebben a házban, s úgy ismerte a különböző alkalmakra írt szentbeszédek szerkezetét, stílusát és frázisait, hogy minden gondolkozás nélkül előre meg tudta volna írni a mamácskát elparentáló szónoklatot. Takaró nagy, a vén hülye, majd elbőgi magát a végén. Ideális pap, még a saját szövegétől is meghatódik. A taggyűlés 5-kor kezdődik. Talán lesz annyi ideje, hogy egy fél órára visszajöjjön a gyászházhoz a familiával, aztán majd csak megszökik valahogy. Tulajdonképpen nem is izgul. Az idő most igazán a legmegfelelőbb. Tavaly előtt még gondolni sem mert volna rá, hogy tagjelölt legyen. Éppen elég baja volt Bozónéval, a párttitkárral. De ez az új párttitkár aranyat ér. Olyan jó, hogy az ember szíve megreped. Ha megütnék a jobb arcát, ez a balt is oda tartaná, nem úgy, mint apácska, aki, ha dühös, iszonyúan verekszik. Hát a Szabó Szabolcs türelme végtelen. Micsoda név? Lehet, hogy emiatt olyan megértő. Szabó Szabolcs, az Isten fáját. Nem lesz nehéz kommunistának lenni, gondolta az árva. Viszont éppen ideje már, hogy belépjen a pártba. Ez a szeptember határozottan bővelkedik a sorsdöntő eseményekben. Apácska gyűrögeti a szentírást, mamácskát végre eltemetik, Annuska hazajön, a vénasszony megjelenik, ő pedig belép a pártba. A veres bolond meg csak fogja be a száját, ő a békepap, ő kezdte az egészet. Persze az a legérdekesebb, hogy Kun László komolyan is gondolja, amit csinál. Micsoda hülyeségeket össze nem fecseg a békéről? Ki az Isten nyilának lényeges annyira a béke? Amennyire vissza tud emlékezni, életében nem mulatott annyit, mint amikor az ostrom alatt minden a feje tetejére állt, és a házak ugráltak az ágyú dörgés zajában. Éppen 10 éve lett az ostromnak ezen az őszön. 14 éves kamasz volt, eszébe se jutott fél.

0: Janka összetett kézzel tördelte a miatyánkot a pincében. Apa krétafehéren olvasta a Bibliát. Kun László, mint egy csúnya próféta, az utca közös nagy óvóhelyének tartott házi istentiszteletet. Kati néni bebújt a dunyha alá, és semmiképpen nem lehetett előcsalogatni. Anzsu naphosszat vermelt valamit, Annuska pedig a kapubolt alá húzódva állt, s moccanás és hang nélkül figyelt kifelé, mintha az élete függene a zajoktól. No, ő fütyörészve állt az udvar közepén, vagy felmászott a padlásra, és onnan nézte, hogy oldják meg terhüket a gépek a város felett. Hogy sziszegnek le a bombák szabályos félkörívben, hogy csap fel a füst, a láng a nyomukban. Mitől félt volna? Annál izgalmasabbat, mint mikor a légitámadások után kirohanhatott az utcára, és összeszedhette a szétszóródott lomokat. Még az égőboltokba is bement. Mit össze nem hordott, Szent Kleofás? Krisztusi lélek van a fiúban, mondta apácska. Voltám, de mennyire? Soha olyan jól nem élt, mint ezekben a hetekben, annyi mindent összeszerzett. Mikor meg az oroszok bejöttek, csak az a hülye Janka csinált olyan nagy dolgot belőle. Azt a két pofát, Jankát, aki valami vénasszonykendővel bekötötte a haját, és összekormozta az arcát, s Kati nénit, aki minden ruháját magára vette, hogy el ne lopjanak tőle semmit a katonák. Nem, a háború nagyon mulatságos dolog volt. Életében nem nevetett annyit. Hát nem volt megszakadni való, mikor Kun László az ostrom valamelyik éjszakáján saját kezűleg egy nagy alfát és omegát festett olajfestékkel a kapura. Annuskával akarta megcsináltatni, de Annuska káromkodott, és az arcába csapta az ecsetet. Olyan volt a ház, mint a Bibliában az angyal megjelölte egyiptomi hajlék. Sokra is ment volna vele, ha ő reggel ki nem szalad, és krétával fel nem rajzol a Kun László ábrái mellé egy irtózatos nagy keresztet. Mindenki milyen hülye volt, bámulatos. Apa, akiben egy színész veszett el, teljes papi díszben fogadta az oroszokat. Őszhaja nagy hullámokban bukott elő brokát sapkája alól, egyik kezében a Biblia volt, a másikban, ezt igazán senki se tudta miért, az úrvacsora kancsó. Az oroszok, a drága lelkek, az Isten borát megitták egy cseppig, de a kancsó nem kellett nekik. Nem, igazán nem kellene annyit ugatni a békéről. Nem volt rossz az a háború, ő rengeteget röhögött. Egyébként pedig rá igazán egy szavuk sem lehet. Ha ő nem tartja el akkor a házat, mind felfordulnak éhen az infláció idején. Telt a ládikából, amit az öreg cukker a kezébe nyomott, mielőtt elvitték volna a gettó tarbából. Szerencse, hogy elégették az öreget. Nagyon kellemetlen lett volna, ha a ládikót számon kéri. Egyébként úgy kell neki, minek egy zsidónak annyi ékszer. Hát a tanítóskodásból minden esetre elég volt. Béke ide-oda, jó lesz más vizekre evezni. Zsófia azt mondja, ki van zárva, hogy valami megzavarja az ügyet. S ha a dolog egyszer tovább kerül a kerülethez, sima útja lesz, ott nagyon tisztelik a veres bolondot. Végre Kun László is hasznot hajt egyszer. Nem hiába fényképezik le állandóan előről hátulról. Persze, ha fordul a rendszer, a hívek majd beverik a fejét, de úgy kell neki, miért ilyen marha, minek ugrik be a saját hazugságának. Az ember csak úgy legyen kommunista, ha kívülről nézi a dolgot, és humorosnak találja. Meggyőződésből és ingyen hülyeség. Zsófi azt mondja, először majd az életrajzát kell ismertetnie. Lelkére kötötte, hogy készüljön fel, jól gondoljon át minden apró részletet, mert sose lehet tudni, ki min akad fenn, mit kérdez meg tőle. No, őt kérdezhetik. Zsófi igazán a legbizalmatlanabb proletár, aki csak valaha a Nagy Lajos, azaz Belojannis telepen a világra jött. S lám, Zsófi követi, mint a kiskutya, s amit mond neki, minden jó és szép. Nem is olyan rossz az, ha valaki árva. Zsófi kövér könnyeket szokott hullatni, mikor anya nélküli gyerekkoráról mesél neki. Anya, na még csak az kellett volna. Az úr, mint apácska mondaná, őróla is gondoskodott, nem csak a mezők liliomáról. Anya, Isten nyugtassa, a legjobbat cselekedte, mikor befordult a kompalatiszába. Ha nem teszi, ő máig ott ragad Emecsén, aztán cuppoghat a sárban, mint a többi paraszt. Ki az ördög iskoláztatta volna? Anya maga is alig tudott írni-olvasni rendesen. Egyébként igazán nem mondhat rá semmit. Minta anya volt. Mintha csak tudta volna, milyen szüksége lesz rá ezekben a napokban. Egy valóságos, nincstelen, szegény paraszti származású, fél analfabéta anyára. Mivel ellensúlyozná atyját, a jegyzőt, akit ugyan még akkor elvitt a tüdővész, mikor ő a második évét töltötte be, és olyan szegény volt, mint az a bizonyos templom egere, de aki a kommunista szentírás szerint mégiscsak a nem kívánatosok közé számítódik. Zsófi azt mondja, azon sem múlik semmi, hogy az apja jegyző volt. A hangsúly majd anyára kerül, aki a vízbe fúlt. Az árva elvigyorodott, mert eszébe jutott az életrajza. Azzal is olyan formán van az ember, mint a gyászjelentésekkel, vagy az ifjúsági kiadású könyvekkel. Mikor gyerekek voltak, apácska sosem engedte meg nekik, hogy a klasszikusokat eredetiben olvassák, hanem ha meg lehetett szerezni a művek ifjúsági kiadását, azokat adta a kezükbe. Amikor felnőtt, óriási gaudiummal olvasta újra a regényeket a maguk eredeti mi voltában. Az, aki valaha az ifjúság számára átdolgozta őket, úgy kiherélte a műveket, hogy a szerzőnek nagy fáradtságába került volna ráismerni az alkotásokra. Minden benne volt pedig, csak hogy minden másképpen, szelídebben, mindennek más volt a hangulata. A gyászjelentés is ilyen kiherélt irat, hát még az életrajz. Az övé valóságos irodalmi remekmű. Atya a jegyző, Puskini kedély, a parasztság is tápolója, aki úgy mutatta meg, mennyire a dolgozó néphez húz, hogy hitvesét is, Kozma Juliannát a summás parasztok közül választotta. Ide az igazság kedvéért azt kívánkoznék, hogy Kozma nagyapa, Anzsu szerint, aki járt Emecsén, vasvillával kergette a jegyzőt a kertek alatt, mikor a lányának már nagyon megkurtult a szoknyája. Isten éltesse Kozma nagyapát. Állítólag még megvan valamerre, ha tudná, hogy TSC tag, meg is látogatná. Azt ezek után minden vezetőségi tag megértheti, hogy egész életében árva lévén anyát keres magának anya helyett, s ezt az anyát a pártban véli feltalálni. Megint elnevette magát. Hát azért, ha választani kell a párt és Janka között, inkább csak a párt mellett marad. Mert a párt a kenyér mellé vajat is ad, és éppen elég volt már a tanítóskodásból. Miért más üljön mindig a kulturális ügyosztályon, vagy a megyei tanács oktatási osztályán? Majd megveszett 900 forintért kiordítani a tüdejét. Az Isten is szakfelügyelőnek teremtette, minimum. De jól is fogalmaz, folyamatosan színesen beszél, a memóriája közismert. Miért ne kerülhetne fel Pestre, a sajtóhoz, vagy valamelyik minisztériumba? Az árva nem aggódott. Ahogy meggyőzte Zsófit, a szakszervezet elnökét, ezt a bizalmatlan fruskát, aki télidőn fekete patentharisnyában jár, és annyi humora sincs, mint egy csirkének, meggyőző mindenkit. Itt csak egyetlen izgalmas pont lehet, ha a most végzett Csabai, az a pesti kölyök, elkezd kérdezősködni. A többi tanító, tanár jó részt mind ide valósi, vagy évek óta él már a városban, azok nem fogják molesztálni. Mind nagyon jól tudja, hogy mamácska bolond volt. Apácska a légynek sem vétett soha, s hogy Kun László a városi pártszervezet jobb keze. Csabaitól fél. Az olyan hidegszemű, firtató pesti, annak még minden új lesz. No mindegy, csak megfelel neki is. Egyébként minden rendben van. A 40 tagú tantestület 11 párttagja közül 5 külön-külön odament hozzá, amikor már jobban megismerték, és szépen megkérte, ne gondoljon róla rosszat amiatt, hogy belépett a pártba. Valaha szocdem volt, aztán muszáj volt egyesülnie. Gyulait az űzte be, hogy valamikor a kisgazdákhoz tartozott, egynek meg valami nagy baj volt az apósával. Zsófi, a Nagy Lajos telepi Zsófi volt az egyetlen köztük, aki komolyan vette ezt a mókát. No meg Szabó Szabolcs, a krisztusi kedély, aki légnyomást kapott a háborúban. De Szabó Szabolcsnak zsidó a felesége. Nem, itt nem lesz baj. A többi meg örül majd, hogy ő is hozzájuk csatlakozik. Csak Csabai ne köpjön a tálba, mert az nagyon kínos lenne. A tagjelöltség ideje gyorsan elrepül, közben meg majd tájékozódik mindenfelé. A tagjelölt majdnem olyan már, mint az igazi tag. Szegény Zsófi, ha tudná, hogy voltak éppen mik a tervei, titokban bizonyosan abban reménykedik, hogy elveszi feleségül. Hogyne, ha bolond lenne. Óvatosan csinálta ő ezt. Zsófi nem vethet majd semmit a szemére. Ő mindenkihez egyformán nyájas volt. Zsófihoz csak panaszkodni járt, és tanácsot kérni tőle. És ilyenkor Zsófi átszellemült a saját fontosságától. Nem, ahhoz már nem olyan fiatal, hogy valami hibát kövessen el. Nem vét az erkölcs ellen, nem kezd viszony Zsófival, még csak meg se fogja csókolni. Szerencsére nem is nagy a kísértés. Isten őriz azt a széles parasztarcát, fúj! Tanulmányozta ő, milyennek képzeli az új irodalom a haladó értelmiséget. Az igazi pozitív hős jó, bátor, szenvedélymentes, de nagy feladatokra vállalkozik, áldozatkész, önzetlen, és szereti a hazát. És főleg erkölcsös. Csabai megkérdezheti, hogy milyen a családjával a viszonya. Akkor majd Kun Lászlót állítja az előtérbe, ő nagyon megfelelő családtag. Kun László már 45-ben, mindjárt az Annuska eltűnése után felismerte, mire van szüksége országunknak. S mivel alkotmányunk biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát, Kun László azonnal azon iparkodott, hogy egyengesse az egyházi és az állami érdekek különválasztásának útját. Kun László volt az első békepap az országban. Az első nagy prédikációja után 39 olyan levelet kapott, amelyben részint csirkefogónak titulálták, részben közölték vele, mi lesz a sorsa, ha egyszer megfordul a kocka. Szerelmes Isten, mennyi még a reakciós ebben az országban? Ha valami csak ugyan történik, egyelőre minden esetre kilóg a házból. De aztán, ha majd a hullámok elcsitultak, hazajön, mert nagyon kíváncsi rá, mi lesz a familiával. Amilyen múja egy nemzet ez, bizonyára csak jól összeverik a veres bolondot. Pedig elmenne a temetésére, nagyon utálja őt is. Apáról csak annyit fog mondani, hogy szerencsétlen körülményei megtörték, s idő előtt visszavonult mindentől. Janka nem számít, ő Kun Lászlóval együtt tesz ki egyet, s bár ő beleírta az életrajzba, hogy nevelőapja kisebbik lánya 9 évvel ezelőtt megszakította az érintkezést a családdal, nem valószínű, hogy épp Annuskával kezdjék a kérdezősködést. Ha csak az a hülye Csabai nem. Az még képes lesz azt hinni, hogy Annuska valami politikai ok miatt szökött meg hazúról. S a tanítók mind kíváncsiak, még majd hagyják beszélni. Ej, ördög vigye Annuskát. Csak ugráljon Csabai, majd Annuskát is megmagyarázza. No, nem az igazságot fogja mondani, az igazság magában nyers és alaktalan. Azt meg kell komponálni előbb, mint egy zeneművet. Annuska azért távozott a szülői házból, mert világnézete nem felelt meg a papi ház légkörének. Ez nagyjából így is van. Erre akár meg is esküdhetik. Erre még az a Szent Janka is megesküdnék. Annuska, bár nem tudja a címét, mert apácska megtiltott vele minden érintkezést, már 45-ben kapcsolatot keresett a munkásmozgalommal, és hogy eszméinek élhessen, Pestre távozott. Csak nem ismeri Csabai véletlenül. Iszonyú volna. Mindegy, ő akkor is így tudja. Ő nem tehet róla, ha rossz emberek félrevezették egy ilyen szegény árvát. Annuska elég demokrata volt mindig, tetszenék a kommunistáknak. Zsófi bizonyosan szeretné, mert Annuska is szerette az olyan alja embereket, mint Zsófi. Ha egyáltalán tud szeretni valakit, akkor azt a vén csirkefogó Anzsut szereti. Persze, az azért nem lesz nagyon felemelő pillanat, mikor apácskának meg kell mondania, hogy belépett a pártba. Apácska minél öregebb lesz, annál jobban ragaszkodik az elveihez, és annál jobban gyűlöli a kommunistákat. Majd valahogy megmagyarázza neki, ő mindent meg tud magyarázni. S ha véletlenül olyan sebet ejtene az apácska érzékeny szívén, hogy nem kapna bocsánatot, akkor... Ez az életforma úgyis tarthatatlan, meddig lakik még a parókián. Ha sikerült kikerülni az iskolából, és valami értelmesebb állást kap, úgyis elköltözik. Épített magának lakást, mint Szabó Szabolcs. Ide nem lehet nőt se hozni, egyáltalán még vendéget se lehet fogadni. A barátaival valahol a városban kell találkoznia. Különben is, ha tagjelölt lesz, minden népfrontos enyhülés ellenére sem lakhatik ebben a házban. Előbb párttagság, aztán pénz, aztán pozíció, aztán új lakás, aztán Isten hozzád kapufélfa, torzsalkodjanak nélküle. Milyen szerencse, hogy a veres bolond is, apácska is mélységesen vallásos férfiú, mert a hitbéli meggyőződés féken tartja iszonyatos szenvedélyeiket. Ha csak egy kicsit kevésbé vallásosak lennének, valamelyik meggyilkolná a másikat. Egyelőre Kun László az erősebb. Apácska határozott tilalma ellenére kapcsolódott a békemozgalomba, s mikor apa végighallgatta az első ilyen értelmű prédikációját, kirohant a templomból. Nagy botrány volt, akkor kellett apának nyugdíjba mennie. Kun Lászlótól egyébként igazán szép, hogy megtűri a parókián. Kotormán, a káplán, minden héten példálódzik, hogy az ómalom mellől kell naponta begyalogolnia. Persze apácska lakik a kancellárián, s a káplánia iroda lett. Hogy mondja meg apácskának? Majd kitalál valami megfelelő formát. Szerencse, hogy Annuska nincs itthon, mert Janka mindenre csak bólint. Kun László pedig méltóságán alulinak érzi, hogy beleszóljon bármilyen házbeli ügybe. Annuska bezzeg kinyújtaná a nyelvét, és valami borzasztó szót kiáltana neki. Annuska. Megint el kellett nevetnie magát, ha arra gondolt, hogy Annuska politikai ellentétek miatt hagyta el a parókiát. Ezt a részt még gondosabban ki kell dolgozni, itt minden szónak súlya lehet. Nem szabad, hogy azt higgyék, hogy az ő házukban bármikor is rossz volt a légkör. Neki mindenképpen hálásnak kell lennie a papiránt, aki felnevelte, ruházta, tanítatta, s jobb, ha apácska derék, de boldogtalan ember, s Annuskával sem azért került összeütközésbe, mert Annuska a munkásmozgalom iránt érdeklődött, hanem mert nem volt elég vallásos a lánya. Így jobb lesz. Apától elvégre senki sem kívánja, hogy ne legyen hívő, mikor pap. A tanítók mind vallásosak. Még Zsófi is biciklin jár köntösbe a szomszéd faluba úrvacsorát venni. Még talán rossz vért szülne, ha apácska nem volna elég vallásos az ő ábrázolásában. Annuska azonban lehet ateista. Annuskának teljesen mindegy. S elég vad gyerek volt, elhiszik róla. Persze azért nem bánná, ha nem kérdezősködnének sokat. Ez elég nehéz nap lesz. Előbb a temetés, aztán a taggyűlés. Zsófi megkérdezte tőle, hogy a pártvezetőségi ülésen milyen napot tűzzenek ki a taggyűlésre. A mai napban állapodtak meg. Honnan tudhatta volna még akkor, hogy mamácska közben meghal? Most már mindegy, majd túlesik rajta. A temetés Annuskával súlyosbítva minden esetre mulatságos lesz. Mikor is szökött meg az a lány? 45 tavaszán. Akkor indultak meg az első vonatok. Igen, most már pontosan emlékszik rá, hogy pénteki napon, péntekre virradóra szökött el. Apácska mindig pénteken írta meg a vasárnapi szentbeszédet, s aznap elmaradt a prédikáció írás, olyan nagy volt a felfordulás, a tanácstalanság. Úgy kellett apának, minek verte össze előző nap? Nem mintha sajnálná, eszében sincs. Annuskának felőle bárki összetörheti valamennyi csontját, de azért mégis lehetetlen, hogy egy felnőtt, erős férfi nekiálljon megverni egy 20 éves lányt. Az árva az iskolában a hangjával meg a személyével tartotta fenn a rendet. Sose nyúlt a gyerekekhez egy ujjal sem. Szünetben a két legcsintalanabbat a karjára fűzte, a verekedőket maga köré csoportosította, úgy sétált velük. Aki csak rájuk nézett, elgyönyörködött, milyen szép kép a hivatásáért lelkesedő fiatal tanító. Hogy is ne majd még verni, inkább sétálgat, és olyan kedves, mint egy ifjú anya. Nincs gyerek, aki ne szeretné, a szülők meg tűzbe mennének érte. Ez csak idegrendszer kérdése. Ha az ember elég makacs és elég türelmes, meg tudja fogni és fékezni az osztályt. Milyen megható lehetek, mulatott magában az árva. Akár Jézus a gyerekek közt, engedjétek hozzám.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetőjén.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Foszti fiú esetőjén.
10: Pacsirta.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A UNICEF Magyarország az ENSZ Genfi egyeztetésén hívta fel a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a mentális egészség válságára. Mészáros Antónia ügyvezető igazgató konkrét reformjavaslatokat ismertetett a novemberi vizsgálatot megelőzően. A szervezet adatai szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban élők közül sokan szegénység miatt nem nevelkedhetnek a családjukkal, és súlyos elhelyezési válság is tapasztalható a kórházakban rekedt kisgyermekek miatt. Emellett az oktatási rendszerben fennálló szakemberhiány, a szegregáció és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő nehézségek is gátolják a felzárkózást. A mentális egészség terén az iskolások túlnyomó többsége küzd pszichoszomatikus tünetekkel, miközben az iskola pszichológusok egyre gyakrabban szembesülnek szorongással és depresszióval. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidenskezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz, kibővített kerékpárszállítási kapacitással. Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját a Magyar Színházi Társaság pénteken a Budapest Báb Színházban tartott évadnyitó szakmai fórumon Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak. Bodor Johanna elnök ismertetése szerint a 145 pontos átfogó koncepció és a 17 munkacsoport által kidolgozott anyag egy új előadó művészeti törvény alapját képezheti a színházi világ megújításához. Karácsony Gergely beszédében hangsúlyozta Budapest színházi sokszínűségének értékét, valamint a független társulatok támogatásának és a kiszámítható fenntartói struktúrának a fontosságát. Nagy Ervin államtitkár kiemelte a Párbeszéd jelentőségét és ígéretet tett az európai szabványokhoz igazodó színházművészeti etikai kódex, valamint a zaklatási ügyek megoldására szolgáló keretrendszer közös kialakítására. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A Nemzeti Bank tiszteleg a csata hősei és áldozatai előtt még a korlátozott példányszámú érméket Endrődi Zoltán tervezte. A Magyar Posta által kibocsátott bélyegblokk keretrajzán egy 1526-os fa metszet látható. A bélyeg képeken pedig II. Lajos arcképe és a csatát ábrázoló festmény részlete jelenik meg. Az ünnepnapon tartott mohácsi eseményen részt vett Sipos Tompa Levente, MNB alelnök, Németh Emil postaigazgató és Pávkovics Gábor polgármester is.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a családtörténetkutatással foglalkozunk, majd vendégünk Ács Péter Hobbi család- és helytörténetkutató, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja, az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere. Ács Péterrel beszélgetünk majd mások mellett saját családjának történetéről, arról, hogy hogyan kutatta fel a ma élő, de korábban nem ismert rokonait, és tanácsokat ad majd, hogyha valaki szeretné saját családjának történetét elkezdeni kutatni, akkor hova fordulhat, mit tehet, és szerintem a legfontosabb kérdést is felteszem majd neki, hogy ő mindezt miért csinálja.
2: Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetbe, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Ács Péter Hobbi család- és helytörténetkutató református presbiter, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja. Tartsanak velünk, ha tehetik!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az 1700-as évekig tudta visszavezetni családja történetét Ács Péter, újszegedi református presbiter. Kutatása során előkerült például egy levél, amit a születésekor írt a nagypapája azzal a kéréssel, hogy majd neki adják át. Ács Péter nem csak neveket és évszámokat keres, hanem történeteket, sőt, élő rokonokat, akikkel nem csak felveszi a kapcsolatot, de számon is tartják egymást. Több nagy családi találkozón is túl vannak, és egy közös családi Facebook csoportot is fenntartanak. De mire jó mindez? És hogy lehet elkezdeni az ősök és ma még nem ismert, de élő rokonok felkutatását? Ács Péterrel, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagjával, Hobbi család- és helytörténetkutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével beszélgetünk. Mi volt a kezdőlökés, amért úgy érezted, hogy a saját családod történetét el kell kezdened kutatni, feltárni, forrásokat keresni?
2: Ez az édesapám életéhez kötődik, aki a gyerekkoráról nagyon keveset mesélt. Óbecsén született 1922-ben, és egyszerűen, amikor érdeklődtem a múltról, a rokonságról, a mélyéből, akkor állandóan falakba ütköztem, nem volt hajlandó mesélni, sokat mondani. Egy-két szóval intézett el sokszor mindent. Így aztán, amikor elhunyt, mert életében nem erőltettem a dolgokat, belemerültem a régi iratokba, megkerestem az egyéb dolgokat, hogy a saját családomról tudjak meg többet. Édesapám az Ácsoknak a történetéről, sorsáról, múltjáról.
1: Honnan voltak régi iratok? Tehát volt édesapád után egy láda, egy mappa, egy doboz, amiben már volt, amit ő őrzött, vagy el kellett kezdened levéltárba menni, régi újságokat keresni, gyülekezeti anyakönyveket bújni?
2: Én nekem a nagyapám Ács Lajos Kölesden hunyt el, és az ott élő nagynéném eladta a kölesdi házat. Oda mentünk, mert magunkhoz vettük őt is, és ott körbenéztem a házba, ahol gyerekkoromban egyszer-kétszer fordultam csupán meg, és elkezdtem pakolni az irodalmat, találtam dobozokat, amikben aztán tömegével voltak régi családi iratok, dokumentumok, amik elkezdtek később mesélni. Mivel édesapám, ahogy említettem, nem nagyon mesélt, sőt annyira nem mesélt, hogy nem volt hajlandó beülni mellém egy autóba és leszaladni innen Szegedről Óbecsőre, hogy megmutassa a gyerekkorát. Ezért, amikor elhunyt, akkor elővettem ezeket az iratokat, és egy nagyon változatos és gazdag kép tárult elém, olyan részletekkel, olyan ajándékokkal, amiért máig is hálás vagyok. Ezeknek a nagy része a nagyapámhoz kötődik, aki mélyhitű református ember volt, akit én életemben apró gyerekként láttam egy párszor, de elhunyt, nagyon nem emlékszem rá, hogy a legjobb kép, ami bennem maradt, hogy a gyerekágyam mellett áll valamikor a 60-as évek elején. De elővettem az iratokat, és ez ennek az egész kutatásnak a legnagyobb élménye, hogy életre kelnek emberek a gondolataikon, a cselekedetekén keresztül, és mutatnak egy utat. Bennem van, mivel hitben neveltek a szüleim, az Úrnak tíz parancsolatban elmondott ígéretbe, hogy ezer ízig lenne megáldja azokat, akik hozzá ragaszkodnak.

0: amiben hálát ad Istennek, hogy én világra jöttem, hogy viszem tovább a családnak a nevét, és a levélbe beírja egy pár sorral később, hogy ezt a levelet őrizzétek meg az én Péter unokámnak, és adjátok oda neki. És ami érdekes, az ő édesapját is Ács Péternek hívták, megemlékezik róla, és jellemző rá, hogy egyetlen egy mondattal mutatja be az édesapját, amikor azt mondja róla, hogy aki engem nagyon szeretett. Gondoljuk el, hogy egy olyan férfiről van szó, akit a nagyapám 24 évesen veszített el, mi akkor legényember volt. Tehát az ifjúságának, gyerekkorának az összegzése az, hogy egy olyan közösségben és olyan családban élt, ahol az édesapját, aki szűcsmester volt, ezzel mondatta, hogy engem nagyon szeretett, tudta jellemezni.
1: Ez ma már nem tűnik kirívónak, de most ugye itt sok generáció, vagy több generáció visszamenőleg mesélt ezt a történet, és szerintem akkor ez nem feltétlen volt általános, hogy az első, ami eszébe jutna egy apa-fiú kapcsolatról, az a szeretet.
0: Menjünk vissza az időbe, mivel nagyapám 1879-ben született, a 19. század végén, akkor a férfi társadalomra nem ez volt a jellemző, és az irodalmon keresztül mégben. Ezt az édesanyákra, a nagymamákra szokták mondani, de nem az édesapákra. Van ennek egy korábbi jele is, amit a kutatásokban megtaláltam. Az ő nagyapja elvesztette az első feleségét, ez 1800-as évek legelején volt, Rencz Ács Ferenc volt a neve, és az egyházi anyakönyvbe beíratja, mert az anyakönyvbe azonos ilyen jellegű írásokat se előtte, se utána nem lehet találni, hogy 2 év, nem tudom hány hónap, ennyi nap együttélés után távozott tőle a feleség az első házasságából, nagyon rövid idő után. Valahogy a családon végigment egy ilyen örökség, hogy a közösségben a vele együtt élő, a párokra való odafigyelés, a szeretett közösség, ez mind benne van. És erre azt lehet mondani, hogy emögött ott volt a hit, a krisztusi szeretet, amit átvettek. Tudni kell, hogy a dédnagyapám, ez Ács Péter, Pécs Váradon született, nagyapám Kisherenden született 79-ben, és Kisherend az egy apró kis település volt, egy katolikus falu, ahonnan ők a szomszéd Petedre jártak át, a református egyházhoz, ez több mint 3 kilométer távolság a családdal, a gyerekekkel, közösséget gyakorolni és a hitéletet élni. Nagyon jellemző, hogy a kutatás azt is megmutatta, hogy Kisherenden a 80-as évektől végfigyelve a 40-es évekig településnek, a református lakóinak a száma megegyezik azzal, hogy a családból hány ember él éppen ott. Ami megint egy más jelzés, hogy egy katolikus környezetben mennyire ragaszkodott a dédnagyapám már a hitéhez, a hitének a gyakorlásához. És amikor később eljutottam arra az állapotra, hogy nagyapámnak a testvéreinek a gyerekeit kellett felkutatnom, megtalálnom, rendkívül sok esetben az segített, hogy az anyakönyvi felderítések alapján felhívtam a helyi református közösséget, ez általában Baranya megye volt, és röviden kaptam egy választ, útmutatást, telefonszámot, hogy hát itt van a rokonom, éppen most valamelyik gyerekét konfirmálták, vagy bennél Pécset, de itt adták a telefonszámot. Szóval egy olyan múltra lehet visszatekinteni, ahol a leszármazottak a hitbe, a hit gyakorlásába begyőkereztek, és ez adott nekik az életükbe valami hihetetlen támaszt. Ez leginkább a nagyapám életére tudom vetíteni és elmondani, hiszen az egy külön történet, hogy édesapám miért nem beszélt a gyerekkoráról. Nagyapám malomépítő ács volt, Molnár, Pék, Molnár szakmán gyakorolta. 1921-ben kiköltözött a család Óbecsére, ahol megvette egy malmot, megvett egy hozzátartozó fürdőt. A családnak átkelő hajója volt a Tiszán, amit üzemeltetett. Pékségük volt, ahol kenyeret állítottak elő, péksüteményt is árusították. És édesapám oda született, és ott nőtt föl. Viszont a szerb királyt Marseille-be 1934-be megölték, és itt jön a politika, ami már akkor is előtte is, és azóta is egy borzasztó dolog. A hatóságok úgy döntöttek, hogy mivel a magyarokra ráfogták, hogy a horvát usztaságot ők képezték ki Magyarországon, ezért 34. decemberében egyik óráról a másikra több mint 3000 magyart áttoloncoltak a határon. Nagyapám is erre a sorsra jutott. December 9-én vonaton érkezett a

0: akiből a 9-szel 10. már házasult, nem Újvecsén jött Szegedre, mint kézi csomagokkal, édesapám akkor volt 12 éves, és még nála is kisebb gyerekek is voltak. És gondoljuk el, hogy kinti idézőjelben lett jó létből, egy egyensúlyozott, gazdaságilag megalapozott családi életből lényegében semmibe kerültek. Egy éjszakát töltöttek Szegeden, ez megint egy külön érdekes dolog, hogy a családkutatás alapján meg tudtam erősíteni, hogy édesapám, amikor összesen annyit mondott, hogy egy iskolának a tornatermébe aludtunk, aminek oldalán két páholy volt, hát ez az öreg rókusi általános iskola, ahol a én gyerekeim valamennyien elvégezték az általános iskolát. De hogy mi történt velük arra, az a jellemző, hogy fölkerültek fél évre Budapestre, Tabánba egy le nem bontott, emiatt a menekültek miatt le nem bontott gimnáziumi épületbe volt a menedékszállásuk 400 embernek, lényegében ott segélyeken meg minden egyben éltek, és utána kezdte újra az életét avval, hogy bérelt Simontornyán más helyeken malmot, hogy elkezdte a munkát, eljutott odáig, hogy 36-ba a fiai nevére megvettek egy malmot Kölesden, Tolna megyében, és hát úgy nézett, hogy a család élete rendbe jön. Az előtte való időre édesapám annyit mondott, hogy egy évig hagymalevesen éltünk. Szóval ezek voltak azok a traumák, ami miatt ő próbálta törölni azt a szép múltat, amit megélt annak idején Óbecsén. Elkezdte az életét. Jött a második világháború, a második világháborúban három fia veszett oda a nagyapámnak, az ötből, és az öt lányából egyet az oroszok utána kötöttek egy teherautónak, és pár évvel rá Mellrákba emiatt elhunyt. Ez egy következő csapás volt, és aztán jött a rendszerváltás, és megint a politika, irdatlan dolgokat kezdett el művelni az országba az ilyen kisebb gazdákkal, szakemberekkel. Lényeg az, hogy 49. januárjában államosították a malmát, elvették tőle, és ott maradt újra egy nincstelen, vagyontalan senkiként. És így jönnek elő újra további üzenetek. Ő ilyen körülmények között is a leveleiben, amiket küldözgetett édesapámnak, és amik megvannak, hálát ad Istennek a gondviselésért. Van, ahol azt írja, hogy most kaptam egy kis munkát, hogy kereshessek pár száz forintot, és hálát adott a Jóistennek, az ő szerető atyának ezért. És az ember azt tanulta meg ezeken keresztül, hogy amiben élt, amit továbbadott a gyerekeinek, amit a nagyapjától és a felmenőitől átvett, az kétszeri kisemmizést az életében, újrakezdést okozott ugyan az élet, de ezeket békességgel, az Istenbe vetett hittel és az örökkévalóságba vetett bizalommal békességben tűrte, vitte tovább. Nem törték meg.
1: Haragszol rá, hogy nem meséltél neked ezeket a történeteket, hanem neked kellett kikutatni, és hogy mondjuk nem vitte el Óbecsére? Vagy megérted mindezek alapján, ami kirajzolódott előtted?
0: Egyáltalán nem haragszom rá. Azért sem, mert a kutatások, hogy mondjam, pótoltak. Tehát az, hogy a gyerekkoráról nem mesélt, azt pótolták. Egy-két apró kép, annyit mondott például, hogy a református templomban egy kis széken ült a sor szélén. Az úgy hallgatt az Isten tiszteletet. Ilyen apró, hogy egy kutyáról mesélt. De amikor visszamentem, meg a családi papírokat megtaláltam, akkor megvolt a életének a szintere, még a ház, ahol született. Ismerősökkel találkoztam, akik emlékeztek rájuk. A lapokon keresztül egyszerűen óbecsei pékségbe, hogy vitte le egyszer a kenyereknek az árát, és próbált jobbat tenni, vagy például 34-ben, amikor kitoloncolták 35 tavaszán, előtt egy autó a Döbrentei téren Pesten, meg szóval a nagyapámat. Sok apró dolgon keresztül összeállt az az élet. Találkoztam azoknak a édesapám unokatestvéreinek a gyerekeivel, akik velük együtt éltek ott, akikről édesapám megint nem mesélt. És akikkel 5 perc alatt megtalálta az ember az összhangot, össze tudtuk adni az emlékeket, ők is adtak más oldalú dolgokat, én is tudtam nekik nyújtani, és a vége az lett, hogy a szétesett családot sikerült szépen egy 3-4 év alatt összegyűjteni. Mégpedig olyan módon, hogy a Facebookon kihasználva az internet lehetőségét csináltam egy zárt csoportot, ahol a felkutatott ősök, visszamentem a anyakönyvekbe egész az 1740-es évekig, családtagjainak az életét dokumentumokon keresztül már amennyi van. A születésnapjukon fölviszem, megemlékezünk róluk. Akik nemrég éltek, fénykép van róluk, azokról egy bővebb életet tudunk bemutatni. De lényegében dédnagyapámnak jelenleg kb. 400 élő leszármazottját érem el ezen a Facebook csoporton keresztül, és tartjuk a kapcsolatot ott is, meg persze személyesen is sok formában, és együtt örvendezünk, nem keserünk és nem siránkozunk, hanem együtt örvendezünk a múlton, a szüleinken, nagyszüleinken, és mindazon keresztül, amit rajtuk keresztül kaptunk az élethez.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténet kutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a Tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamos mérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot. A nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a Színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Életének 83. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth Díjas író, a kortárs magyar és európai irodalom meghatározó alakja. A pozsonyi úti református templomban megkeresztelt alkotó életében a Biblia és a hit gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott, felnőttként pedig Kisorosziban konfirmált. Első, 1967-ben megjelent kötetének címe is a Biblia volt, pályája során pedig olyan jelentős műveket alkotott, mint az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek. Munkásságát számos rangos hazai és nemzetközi elismeréssel, többek között József Attila díjjal és Kossuth díjjal jutalmazták. Írja a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagy részt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a családtörténet kutatásról. Ács Péter a vendégünk, ő az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja. Ő segít nekünk, ő ismerteti egyrészt saját családja történetét, a kutatás érdekességeit, és segít nekünk abban is, hogyha valaki szeretné elkezdeni a saját családjának történetét felkutatni, és a ma még élő rokonokat felkutatni, akkor merre érdemes elindulni. Vendégünk tehát Ács Péter.
2: Mit szóltak ezek az emberek, amikor egyszer csak meghívtad őket ebbe a csoportba, vagy írtál nekik a Facebookon, vagy a telefonszámot, amit megkaptál, felhívtad őket, mondtad, szervusz, Ács Péter vagyok, ez is ez a közös rokonunk, beszélgethetünk. Milyen emlékek jutnak most eszedbe, amikor ezekre a beszélgetésekre gondolsz?
3: Hát a legkülönösebb az, hogy volt egy dokumentumom, nem családi, máshogy került hozzám, ahol a Horthy aláírásával egy katonatisztnek a kineveléséről szól, és nem itteni volt a rokonság, el akartam juttatni a gazdájának, kerestem néhány olyan embert a Facebookon, aki esetleg ez a családhoz tartozik, írtam egy lánynak is, mondta, hogy őnek nincs rokon a Szegeden, és aztán egyszer csak oda vitt az élet, hogy amikor kerestem az egyik nagyapának az egyik testvérét, aki Óbesén élt vele együtt, és annyit mondott egy másik rokon, akit megtaláltam, hogy hát azok valahol Budán éltek, olyan helyen, ahol már csak helyrajzi száma volt a cím, és nem utca és házszám. Elkezdtem kutatni az anyakönyvekbe, egy vasárnap este fölkiabáltam ott, hogy megvan, megtaláltam a dokumentumok alapján, hogy mikor hunyt el 60-as években, látok rajta egy dokumentumot, hogy házasságot kötött. Megpróbálom fölhívni másnap reggel a házasságkötő hivatalt. Ők nekem nem adnak információt, mert nem közvetlen leszármazott vagyok. De eszembe jut, akkor fölhívok egy óbudai temetőt. Hát itt nincsen Ács Sándor, mert őt kerestem, mások vannak csak. Megköszönöm, 5 perc múlva visszahívom, mondom, hát kérdezzük már meg, ki az a más. És akkor mondja, nagyon udvarias volt a hölgy, azt mondja, Ács Otto Óbesén született. Mondom, hoppá, megvan. És akkor mondja a nő, hogy jaj, tényleg ebben a sírba át van helyezve egy Ács Sándornak a hamvai. Megmondták, hogy honnan temették a címet. És az internet adta lehetőségnél, bemegyek a térképre, találok ott bejegyezve két céget, fölhívom az egyiket, ő nem tud semmit erről a Ács családról, fölhívom a másikat, fölveszi Miklósiné Ács Klára a telefont. Ennek a Sándornak az unokája. Egy fél órát beszéltünk rögtön. Mintha már 1000 éve ismernénk egymást, és ami a dolognak a pikantériája volt, az ő lánya volt az, aki nekem előtte egy évvel vagy másfélvel válaszolt a Facebookon, hogy neki nincsenek Ács nevű rokonai Szegeden. Úgyhogy azóta őt is ismerem, persze, a Klárának a gyerekei is. Aztán volt olyan is, aki amikor próbáltam összegyűjteni az adatokat, akkor akin keresztül próbáltam, azt elküldte. Ma az egyik leglelkesebb közreműködő ebbe a csoportba is hozzászól, és adja az információkat, mi egyéb. Mert rájött ő is, hogy az ember, ha a gyökereit földeríti, akkor nagyon sok mindenre magyarázatot kap. A viselkedésre, a bennünk holtott géneknek, az örökölt dolgoknak a magyarázatára, hogy ki miért mit tett a családban, amiért, mint ahogy kérdezted, hogy én sok voltam édesapámat, hanem megértettem a kutatások alapján, hogy mi történt. És az ember, most azt tudom mondani, hogy egy óriási nagy közösség tagjaként egymással kapcsolatban élünk, segítjük egymást, és szeretett közösség van közöttünk.
2: Volt-e olyan történet, és ha igen, beszélsz erről, megértem, ha nem, ami nem tetszett, ami ciki volt, ami rossz volt, amire azt mondod, hogy hú, hát azért sok mindent megtudtam az elődeimről, de hát ez mondjuk nem hiányzott a családi történetek közül.
3: Igazából nincs. Azóta jóval szélesebb munkát végzek, mert ezt a tevékenységet, családi munkát befejezve kifejtettem más közösségeknek, református közösségeknek, falvakban, múlt keresésben. Szóval talál az ember óhatatlanul ilyet. De olyan, hogy azt mondjam, hogy ez most nagyon ciki, szóval ilyet nem tudok, de az az igazság, hogy másra sem merek mondani, hogy nagyon ciki. Mert azért mindenkinek az életében vannak dolgok, problémák, amik kisebb-nagyobb hiányosságok, de azért az én tapasztalatom alapján ember inkább segítőkezet nyúl, mint hogy lecikizze a dolgokat, vagy embereket, és megítélje őket. Az én családomban csupán olyanokat találtam, akik megkezdtek tanulmányokat, nem tudták befejezni, fordult az életük adott esetben, de olyat nem tudok mondani, aki olyan nagyon félrement volna, és ma azt mondom a gyerekeimnek, unokáimnak, hogy na itt a kerülendő példa, amit meg se próbáljátok követni.
2: Volt valami nagy családi találkozótok, mert mintha utaltál volna rá, hogy van, akivel személyesen is találkoztál, tehát próbáltatok ilyen nagyobb léptékben találkozni?
3: Igen, többen próbáltat, én is próbáltam, más is próbált, Baranya megyében, Mohács környékén, tehát kiderült, hogy vannak ilyen gócok, amik már múltban is bizonyos összetartással próbálkozott más is, tehát szerveztünk egy jó néhány ilyen személyest, erre még Amerikából is volt, hogy hazajött rokon, mégpedig úgy, hogy utána visszamenve keresett magának egy magyar személyt, hogy elkezdjen újra magyarul tanulni, mert a nagyapja hiába mondta neki, hogy tanulj magyarul, horváti területen éltek, nem hallgatott a tanácsra, és most felnőtt fejjel, nálam is idősebb, elkezdte a múlt miatt a magyar nyelvet elővenni, és már engem, amikor hívott sokszor, akkor magyarul köszöntött, váltottunk pár szót. Tehát ilyen fejleménye is vannak az együttműködésnek.
2: Szép történet. Beszélgetés végére arra kérnélek, hogy adj néhány tanácsot azoknak a hallgatóinknak, akik szívesen csinálnának valami hasonlót, mint te, de nem tudják, hogy kezdjék el. Tehát hogyan érdemes a családunk történetét kutatni, hogy lehet 1740-ig visszamenni, mi van, ha én nem találok egy dobozt, amiben régi iratok vannak?
3: Igen, a családtörténetnek nagyon sok módja és nagyon sok ága van. Van egy hihetetlen nagy segítség, mégpedig a Mormon Egyháznak a segítsége, ugyanis 60-as években végigjárták Magyarországot, és az állammal kötött egyesség alapján az általuk elérhető egyházi anyakönyveket végigfényképezték, és az állam a levéltárakból lévő későbbiekből is jó néhányat. Ezt ők a hitük miatt tették, mert ők azt tanítják, hogy egy leszármazott beimádkozhatja ősét a mennyországba, csak tudni kell pontosan, hogy kiről van szó. Ezért a familysearch.org oldalon felrakják az egész világnak szinte a anyakönyvi állományát, és ez egy olyan induló, ez egy ingyenesen regisztrálható, kezdheti a településeken, ahol tudta, hogy éltek emberek. Ez adott nekem is egy nagy löketet. Sajnos a törvények nem segítenek abban, hogy a közelmúltnak a dokumentumait elérjük. Ehhez az egyik legjobb segítség, és javaslom mindenkinek, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesületet, a MACÉ-t, amelynek én azóta tagja, sőt elnökségi tagja is vagyok egy év óta, ahol főleg az 1895 utáni időszakot dolgozzák föl, és teszik elérhetőbbé, amikor az állami anyakönyvezés bevezetik, és van egy nagy fórumuk, levelezésük, adatbázisuk, ahol könnyen meg lehet találni dolgokat, de hadd mondjam azt is, hogy nagyon sok esetben a régi iratok, újságok, egyéb dokumentumok segítenek. Ebben van egy cég, az Arcanum, akinek szintén egy óriási adatállománya elérhető díjfizetés ellenében. Hát ez éves szinten egy 31-néhány ezer forint. MACÉ-nak a tagsága éves szinten 5000 forint. Hát hasonlítsuk össze, hány kiló kenyér.
2: Meg azt tegyük hozzá, hogy ez az Arcanum egyébként elérhető, én úgy tudom, hogy könyvtárakban ingyenesen. Tehát ha ember besétál a saját városának könyvtárába, ott olvasó lesz, akkor tudja ezt keresni.
3: Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha valaki elindult és talált egy jó nyomot, akkor egy rövidebb időre ezt a két adatbázistnak az elérhetőségét intéz el. Tehát például az alkalmat is meg lehet egy negyed évre rendelni, ha tudja, hogy van annyi szabad ideje, akkor arra menjen rá, a MACÉ-nél megnézi az adatbázisokat, utána jönnek aztán az olyan kérdésekre, nincs válasz, akkor lehet menni a levéltárakba, különböző irattárakba keresni dolgokat, akár egyházi, akár állami levéltárakba, vagy egyáltalán visszamenni a falvakba, ahol még adott esetben több száz éves egyházi anyakönyv otthon a helyszínen is lapozgatható. De ez, azért mondom, jobb a family search, mert ott hamarabb el lehet jutni eredményre. De vannak ilyenek. Viszont például, hogyha macséhoz csatlakozik valaki, akkor taktársak, levelezés, egyéb kapcsolatartás után megadják azokat az információkat, tanácsokat az elakadóknak, hogy hogyan tovább, hogy hatékonyabbak legyenek. Sok esetben levelezésbe küldenek egy-egy dokumentumot, amit pillanatok alatt megtaláltak ő helyette, hogy oké, kérdésed, itt van egy válasz, itt menjél tovább, és ezt folytasd.
2: Te is adsz ilyen segítséget, akár az egyesületen belül, vagy akár ha valaki tudja rólad, hogy ebben te nagyon ügyes és tájékozott vagy, és segítséget kér?
3: Hát lényegében ebben telnek el a nyugdíjas éveim. Egyrészt van itt Szegeden egy kis csoportunk, ez is a családkutatóknak egy csoportja, ami a Macsének az egyik vidéki csoportjaként működik. Minden hónap első szerdáján a Somogyi Könyvtár alaksorába tart 4 órától 6-fél hétig egy találkozót. Például ott mindenki, aki jön, fölteheti a kérdést, stb. Ezeken a kapcsolatokon keresztül ebben a társaságban, akit összeköt a családkutatás. Természetes dolog, hogyha egyik fölhívja a másikat, aki rutinosabb, tudja az ismeret, hogy nem küldjük el, hanem odállunk mellé, segítünk neki. És aztán az ember, ahogy mondtam, református közösségeken belül is ott, ahol szüleim éltek, édesanyám, édesapám, egyéb kapcsolatokon keresztül visszamegyünk helytörténeti kutatásokba, amin keresztül megint találunk embereket. Ilyen módon jutottam el például Dömsödről, amikor az első világháború áldozatainak az adattárát összeállítottam, mert a emlékmű adatai ma már nem mondtak semmit, illetve már jóval több halott is volt. Onnan eljutottam a zsidó áldozatok családtagjain keresztül a szegedi zsidó közösséghez. Hát itt meg aztán csinálunk dolgokat, amik kimondottan egy olyan kutatási tevékenység, ahol gondoljuk el, hogy a holokausz miatt kiesik 2-3 nemzedék, és egyszerűen nincsenek meg a családi belső információk, és még hatékonyabb a segítség, amit nekik lehet nyújtani. Ez egy külön élmény az embernek, amikor kultúrájuk miatt ugye temetőt nem számolnak fel, egy sírba jellemzően egy ember nyugszik, várva a messiási széletelét. El tudunk menni olyan emberekkel, 1700-as években született őseiknek a sírja az, akiről azt tudták, hogy élt, létezett, vagy ki volt, vagy mi volt a neve. És egy hihetetlen élmény, amikor azt mondja az ember, hogy na tessék, itt van az ők nagyapád, ebben a sírban nyugszik, idáig jutott a szétszóratásba, tartotta a közösséggel a kapcsolatát, az örökké valóban hitt, és itt várja a messiásnak az eljövetelét. Ezek minden élmények, amikre jellemző, csak egyet tudok mondani, az Úr Jézusnak egyetlen egy mondata van az apostolok cselekedeteiben, ami nincs leírva evangéliumokba, és az úgy szól, hogy jobb adni, mint kapni, amikor idézik a szavait. Ezt átéri az ember ezen a munkán keresztül, amikor másoknak ott elindítja a gondolkodását, tevékenységét nagyon pozitív irányba.
2: Ez kiváló zárszó lenne, de egy kérdés engem még nagyon foglalkoztat. Te magad mondtad, hogy 1740-ig vezetted vissza a családod történetét. Részben emiatt is kérdezem, meg általánosságban is, hogy mi a korlátta időben egy családfogkutatásnak, meddig lehet visszamenni? Nyilván itt van egy, próbálok ilyen történelmi dolgokat hozni, hogy meddig vannak iratok, mikor volt nagy irat megsemmisülés. Szóval mi a tapasztalatod, és neked mi volt az 1740-nek az oka, hogy ott álltál meg?
3: A legnagyobb korlát, hogy az anyakönyvek vezetését Mária Terézia rendelte el. Tehát előtte az egyházközösségekben az anyakönyv vezetés nem volt kötelező. Ezért általánosan azt mondható, hogy az 1700-as évek második felétől érhetők el az anyakönyvek. Ha nem szűntek meg, vagy nem égtek fel el egy altagédia, ahogy mondod. Ez jellemző az egyszerű közemberekre. A nemesi családból származottak, egyéb okiratokon keresztül kapnak nyomot arra, hogy a család nemesi okirat, peres iratok, de vannak még török defterekben dolgok, csak legfeljebb nem lehet, hogy mondjam, szeméről személyre végigvezetni, mert a közrendőeknél az a fontos, hogy igazából akkor tudom biztosra menni, hogyha alá van támasztva, hogy az a személy, akit találok, biztosan az én ősöm, és nem azonos nevű a faluból. A nemesi vonalon ez egyszerűbb, mert a nemesi családot jelzik. Erre egy példát ad mondjak. Barátom, Draskóczi Gábornak hívják, a Vasárnapiskola Szövetségnek volt az elnöke. Most temettük el decemberben. Olyan kis nemesi családból származik, aminek a második nemzedéke, a Muhi egyik tagja a Muhi csatába hunyt el. ők odáig vissza tudtak menni. Nincs ebbe hiányérzetem. Azért nincs, mert ahogy távolodik az ember és megy visszafelé, egyre kevesebb információhoz jut egy-egy emberre vonatkozóan. Tehát az egyéb írott dolgok, amik a tevékenységére vagy egyéb dolgaira fényt adnak, az egyre kevesebb. És én nem vagyok híve annak a fajta családkutatásnak, hogy hát 5000-6000 nevet szedjünk össze, hogy mint a sportot űznénk, hogy a tábla a névek tömegével megteljen. Én szeretném megismerni azokat, akik az őseim voltak, és mondom, amit átéltem, hogy a rokonsága, széles körbevett rokonsággal fölvenni a kapcsolatot, az egy külön élmény. És ezért nincs hiányérzetem abból, hogy hát 1740-ből a legelsőnek, akiről tudok, a nevét tudom, csak a második nemzedéknek tudom a születését meg a halálát. Ennyi.
2: Miért érdemes ebbe belekezdeni? Tehát ha valakit még ennyi se győzött meg, akkor mi az, ami miatt azt mondod, hogy érdemes ebbe időt, energiát tenni? Saját családjára nézve.
3: Ugye azt szoktuk mondani, hogy az ember a gyökereit megismeri. És ahogy már említettem, választ kaphat a jelen vonásaira, a gondolatvilágára, az, hogy miért jár olyan utat, megismeri a nagyszüleit, még régebbi rokonait, látja, hogy valószínű azoktól örökölhetett bizonyos dolgokat, amiket ő most a saját életében ugyanavval a gondolkodásmóddal próbál véghez vinni, nem ismételni, csak más formában végrehajtani. Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek. Ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetben, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak. Ez egy külön történet, hogy én a gimnáziumtól kezdve végig egyházi közösségben éltem. És én nekem nem volt soha kérdés, hogy ezt megvalljam az emberek előtt. És élmények tömegével vagyok tele, hogy Isten hogy áldotta meg az életemet a hívő ősökön keresztül, és irányította az én életemet, és nyúlt bele számos eseménybe, úgy, hogy volt, hogy évekkel később kaptam csak választ a kérdéseimre őtől, hogy miért történt a hétköznapi gyakorlati életembe. De összegezve a dolgokat azt tudom mondani, hogy hálát adok neki, mert érzem az ő őrző, védő szeretetét, kegyelmét, és azt kell mondanom, hogy igazából gond nélkül élhettem változatosan, nagyon sokféle területen az életemet, és lehetek most 4 gyereknek, meg 12 unokának a felmenője, akit ugyanezeken az utakon indítok tovább.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Ács Péter volt a vendégünk, ő a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja, hobbi, család és helytörténet kutató, és egyben az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: kell más.
1: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai. A rendkívüli aszály miatt vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédletekkel támogatja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az iskolákat, amint egy 25 ezer anafilaxiás, allergiás gyermek biztonságos tanévkezdéséért. Lanner Judit miniszter bejelentése szerint a pedagógusok az Allergia Képzett Iskola Egyesület online tanfolyamán, valamint egy vizsgával záruló képzésen sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Emellett a Betesda Akadémia oktató videója segíti az anafilaxia felismerését, a biztonságos környezet megteremtését és az EpiPen helyes használatát. A felkészülést az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és a MAKIT közös szakmai segédlete is támogatja, amely pontos eljárásrendet ad a pedagógusok kezébe. Az új tanév előtt így minden intézmény gyorsan és hatékonyan felkészülhet a súlyos allergiás reakciók kezelésére. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok és felügyelő bizottságok kuratóriumai, mivel a sikeres pályázatok nyomán a társaság 98%-a lecserélődött. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés a szenátusok véleményének figyelembevételével és az állami számvevőszék vizsgálatát követően. A kiválasztás során cél volt, hogy a kuratóriumokba jogi és pénzügyi kompetenciák is bekerüljenek, az összeférhetetlenségi vizsgálatokat pedig az integritás hatóság végzi. A megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van, hogy a kuratóriumok jogkörei a minimumra szűküljenek. Az új kuratóriumok legfőbb feladata az alapítványok átvilágításához szükséges adatszolgáltatás biztosítása és a megszüntetési feladatok ellátása lesz. Ezzel párhuzamosan az egyetemek alapító okiratainak áttekintése is zajlik, hogy az intézmények működése október 31-ig teljes körűen megfeleljen az új erőírásoknak. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Augusztus 31-e és szeptember 4-e között 260 rászoruló ukrajnai gyermek táborozik a Rákóczi Szövetség Sátorajóhelyi táborában. A résztvevők között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében veszítették el a szüleiket. A szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy biztonságos és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen számukra. A Sátorajóhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk is fontos segítséget nyújtottak. A szervezet 2022 tavasza óta már csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott a táborban. A program célja, hogy felejthetetlen élményeket és támogatást nyújtson a nehéz sorsú fiataloknak. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Az iskola kezdése való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya és a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót pedig érdemes bringára, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. Molnár Emilt, a közlekedés-rendészeti osztály vezetőjét hallják.
0: A szeptember 1-e az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. A szeptember 1-e két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba. A nyári szünet után ez megnehezíti mindenkinek az életét. Figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába. Ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legszélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Figyeljünk egymásra, és segítsük egymásra az úton. Ott vannak a gyalogosok és kerékpárosok, de talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra.
2: Újabb 900 millió forinttal támogatja Miskolc önkormányzata a helyi közösségi közlekedést, miután rendkívüli közgyűlést tartottak az MVK ZRT helyzetéről. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása évekre kiszámítható, stabil állami szerepvállalás és partnerség nélkül hosszú távon nem biztosítható. A problémák kezelésére és a gazdálkodás átláthatóbb tételére az MVK-t jogi és gazdasági felügyelet alá helyezték, szeptember 1-től pedig új gyorsjáratokat, valamint éjszakai buszokat indítanak. A polgármester és a frakcióvezetőik egyetértettek abban, hogy a vidéki nagyvárosok közlekedésének finanszírozásához központi segítségre van szükség. A képviselőtestület végül nagy többséggel elfogadta a működést érintő határozati javaslatokat. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, a szervezők tájékoztatása szerint. A 12 csapat az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon az árterekből tisztította ki a szemét jelentős részét, ebből a mennyiségből a Bodrog folyószakaszán 3 nap alatt majdnem 10 tonna, míg a Tiszán további 9 tonna hulladék került elő. A rendezvényen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtését segítette. A 2026-os versenyszezonban eddig összesen 4 megmérettetésen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat. Augusztus 30-a vasárnapban, amikor a válogató műsor szerkesztője Béli Katalin köszönti önöket. Isten éltesse Rózsa nevű hallgatóinkat, nevük eredete latin, és természetesen a virágnévvel egyezik meg. 1574-ben ezen a napon született Szenci Molnár Albert, nyelvtudós, filozófus, zsoltár költő, egyházi író, műfordító. Céltudatos tudós volt, aki egész élete művével használni akart, latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű magyar nyelvtanával Szilveszter János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta zsoltárokkal, a javított Károlyi Bibliával, Calvin institúciója fordításával, a heidelbergi KT-val, a Scultetus féle prédikáció gyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv a magyar verselés fejlődésére, korszakalkotó. És ezen a napon született 1773-ban Pollák Mihály Bécsben, első megbízása a pesti Deák téri evangélikus templom egy

Még itt az Európa Rádió válogató műsorában napindítóval kezdünk, ezt is a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal. Az óra második felében a talajvíz csökkenéséről, szárazodásról, a fák életéről beszélgetünk majd, egészen pontosan a kocsányos tölgyekről. Összesen már csak 600 hektár van belőlük az Alföldön. Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával hallanak majd egy beszélgetést. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Vilcskó Pépocs Mária vagyok, a kótai gyülekezet beosztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk ismét a zsidókhoz ért levélből szól hozzánk, annak 10. részéből, a 22-től a 24. versig terjedő szakaszból eképpen. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetekre pusztítsuk. Ámen. Kedves testvérek! A mögöttünk álló héten arról hallottunk, hogyan nyitott utat Krisztus Istenhez. Ennek a hétnek a végén pedig az ige három egyszerű, cselekvésre hívó szóval fordul felénk. Menjünk, ragaszkodjunk, figyeljünk. Először arra hívja fel a figyelmet, járuljunk oda Istenhez. Ne maradjunk a küszöbön, ne távolról találgassuk, vajon fogad-e bennünket. Mert Jézus vére által bizalmunk van bemenni a szentélybe, és új, élő út nyílt előttünk. És a bizalom itt nem önbizalmat jelent, nem azt, hogy jók vagyunk, hanem azt, hogy Krisztusban elegek vagyunk. Sokan csak végszükségben fordulnak Istenhez. Mint amikor egy telefonszámot kizárólag baj esetére tartogatunk. Mások talán éppen a bajban nem mernek imádkozni, mert úgy érzik, túl régen keresték már Istent. De az új és élő út nem csak a hibátlan emberek számára nyílt meg. Krisztus megnyitotta minden rászorulónak. És mi rászorulók vagyunk. Mit jelent igaz

0: szívvel odajárulni. Nem különleges érzést, hanem őszinteséget. Hogy nem kell imádság közben szebbnek mutatnunk magunkat Isten előtt, hanem kimondhatjuk bátran: Uram, félek, haragszom, elfáradtam, nem értem, hálás vagyok, vétkeztem, segítségre van szükségem. A hit nem azt jelenti, hogy egyetlen kérdésünk sincs. Azt jelenti, hogy kérdéseinkkel mehetünk Istenhez, és Krisztusra bízzuk magunkat. Másodszor arról szól az ige: ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Figyeljük meg, hogy az ige nem azt mondja, hogy azért lehetünk tántoríthatatlanok, mert mi mindig erősek vagyunk. Az alap az Isten hűsége. Nem a saját kezünk ereje, hanem az, hogy akibe kapaszkodunk, nem enged el. Az életben vannak időszakok, amikor könnyű reménykedni. Érezzük Isten közelségét, látjuk imáink meghallgatását, van erőnk a feladataink elvégzéséhez. Máskor minden ködössé válik. A betegség elhúzódik, egy kapcsolat nem rendeződik, a gyász nem enyhül úgy, ahogyan mások várnák. Ilyenkor a reménység nem vidám hangulat, hanem ragaszkodás Isten ígéretéhez, a sötétben is. Talán úgy érezzük, alig bírjuk tartani magunkat. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy a hit nem magányos hegymászás. És ez vezet a harmadik felszólításhoz. Figyeljünk, ügyeljünk egymásra. Vegyük észre, gondoljuk végig, hogyan ösztönözhetjük egymást szeretetre és jó cselekedetre. A mai világban a figyelem már ritka ajándék lett. Könnyű egy szobában ülni valakivel úgy, hogy közben mindketten máshol járunk gondolatban, vagy éppen a telefonunk nyomkodásával vagyunk elfoglalva. Könnyű megkérdezni, hogy vagy, de a választ nem mindig könnyű igazán meghallgatni. Az ige nem általánosságban beszél az ember szeretetéről, hanem arról, hogy konkrétan ügyeljünk egymásra. Ki az, akit ma este észre kellene vennünk? Lehet, hogy valaki mindig erősnek látszik, és ezért senki sem kérdezi meg tőle, hogy hogy bírja. Lehet, hogy valaki egy ideje elmaradt a gyülekezetből, és nem kioktatásra, hanem egy szeretetteljes telefonra vár. Lehet, hogy ugyanabban a házban él velünk, és mégis régóta csak a teendőkről beszélünk. És nem kérdezzük meg igazán, hogy vagy. Az ige ezért mondja, figyeljünk egymásra. Ne hagyjuk el a közösséget. A gyülekezeti közösség nem azért fontos, mert Isten csak a templomban hallaná meg az imádságot, hanem azért, mert szükségünk van egymás hitére. Mert van nap, amikor én tudok bátorítani, és van, amikor engem kell hordozni. Van vasárnap, amikor örömmel énekelek, teli torokból. Máskor valaki mellettem énekli, helyettem is. Reménységet adó éneket. És természetesen a közösségeink sem tökéletesek. A gyülekezetben is érhet minket csalódás, figyelmetlenség, vagy éppen bántás. Az ige nem azt kéri, hogy tagadjuk le ezeket. Arra hív, hogy ne adjuk fel könnyen. Keressük a rendezést, és mi magunk váljunk olyan emberré, aki mellett mások közelebb kerülhetnek Krisztushoz. És fontos az is, hogy hogyan buzdítjuk egymást. mert a buzdítás nem kritizálást jelent. Nem azt jelenti, hogy minden találkozáskor felsoroljuk a másik hiányosságait. A krisztusi buzdítás emlékeztet az Isten kegyelmére, és abból fakadóan hív a következő lépésre. Néha egy őszinte köszönet buzdít szeretetre. Néha az, hogy elmondjuk, látom, milyen hűségesen végzed ezt vagy azt. Máskor talán gyengéden figyelmeztettünk kell, de úgy, hogy a másik ne csak a hibáját, hanem a Krisztusban nyitott utat is lássa. Ahogy közeledik az a nap, egyre fontosabb, hogy ne engedjük el egymást. Hogy ne tétlenül nézelődjünk, hanem járuljunk Istenhez, ragaszkodjunk az ő ígéretéhez, és figyeljünk egymásra. Mi az, amivel ma őszintén Istenhez kell járulnunk? Melyik ígéretéhez kell ragaszkodnunk? Kire kell szeretettel odafigyelnünk? Nem kell egyszerre mindent megoldanunk. Az utat Krisztus megnyitotta, és ő hűséges. És utitársakat is adott mellénk. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy új és élő utat nyitottál nekünk az Atyához. Köszönjük, hogy nem kell a küszöbön maradnunk. Adj igaz szívet, teljes hitet, hogy örömünkben, bűnbánatunkban, kérdéseinkkel és félelmeinkkel együtt tudjunk hozzád járulni. Hűséges Istenünk, erősítsd meg a mi reménységünket. Amikor könnyű hinni, őrizd meg az elbizakodottságtól. Amikor sötétségbe járunk, emlékeztess a te ígéreteidre. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosakért, a bizonytalan jövő előtt állókért, és mindazokért is, akiknek talán alig maradt erejük kapaszkodni. Tartsd meg őket a te hűségeddel. Nyisd meg szemünket egymásra. Bocsásd meg figyelmetlenségünket, és sokszor önmagunk körül forgó gondolatainkat, életünket. Juttasd eszünkbe azt, akit fel kellene hívni, akit meg kellene hallgatni, akit meg kellene látogatni, vagy akinek bátorításra van szüksége. Taníts úgy inteni, hogy abban igazság és szeretet legyen, és úgy vigasztalni, hogy ne üres emberi szavakat mondjunk. Áld meg gyülekezeteinket. Gyógyítsd a sebeket. Rendezd a konfliktusokat. És tégy bennünket, benned gyökerező közösséggé. Add, hogy senkinek se kelljen egyedül hordoznia a terheit. Segíts szeretetre és jó cselekedetekre buzdítani egymást, miközben együtt várjuk reményteljesen az Úr Jézus eljövetelét. Tarts meg bennünket. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidens kezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz, kibővített kerékpárszállítási kapacitással. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a Tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint. Az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételin 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamos mérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. színvaörökségnapokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A Kiskunság területén még megmaradt ősi természetközeli homoki tölgyesek genetikailag kiemelkedő értéket képviselnek, mert a megmaradt idős fák génjei évszázadokon, évezredeken keresztül bizonyították a túlélő képességüket, így lehet esélyük a klímaváltozás túlélésére, ha vigyázunk rájuk. Sajnos jelenleg a kocsányos tölgyek a régióban a szárazodás, a talajvízszint csökkenése és az állományok fragmentálódása miatt csak nagyon korlátozottan képesek felújulni, pedig számos növény, állat és gombafaj kizárólagos élőhelyei az Alföldön. Összesen már csak 600 hektár van belőlük a Kiskunságban. Az itt élő akár 250 éve folytonosan fennmaradt tölgyesek megóvásával megakadályozható lenne a régió biodiverzitásának drasztikus csökkenése, vagyis sok erdei növény és állatfaj kipusztulását az Alföld területéről. A további részletekről Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Takács Ádám beszélget.
2: A Csíkfalaszti erdőnek a 5-ös út felőli szegélyén tulajdonképpen egy idős kocsányos tölgyesben, gyöngyvirágos tölgyes típusú kocsányos tölgyesben, amely az Alföld egyik legtermészetesebb ilyen erdeje.
3: Ez nem teljesen olyan látképet mutat, mint az Alföld többi erdeje. Van ennek a tájnak tényleg valami különleges eszenciája? Miért pont ide jöttünk?
2: Nagyon kevés ilyen természetesség, ilyen jó állapotú tölgyest látunk. Hivatalosan az erdészeti statisztikák szerint olyan 120-130 éves lehet ez az erdő, de ha megnézzük a egyes tölgyfákat, látjuk, hogy számos olyan fa van, ahol ezek a 120-130 éves törzsek csoportosan nőnek, tehát egy korábbi gyökérből sarjadnak, tehát elmondható ez, hogy valószínűleg mióta tudatos erdőgazdálkodás folyik Magyarországon az utóbbi 250-300 évben, azóta ez az erdő soha nem volt teljesen letermelve, soha nem volt más művelési módban, mint erdő, és feltehetőleg vannak itt olyan faegyedek, amelyek, ha ugyan sajroztatva is, de gyakorlatilag ezt az időt, ezt a 250 évet megélték.
3: Nagyon nagy a kontraszt, tekintve, hogy az idefele vezető útunkon végig homokos, száraz területeket, akácosokat láttunk, mellettünk is egy letermelt egykori akácos található. Össze sem lehet hasonlítani a kiégett aljnövényzet maradványait ezzel a fajta hűs és üde környezettel. Elmondom, hogy én laikusként mit látok itt. Idős, gyönyörű tölgyfákat, kérgükön mohákkal, egy csomó hangyával, újulat is szépen jön fel, különböző fajokból, nagyon sokféle van. Egy igazi sűrű erdőképe az, amit a laikus szemek elé tárul, na de az ökológus azért egészen máshogy lát, mint én. Te mit látsz?
2: Pont ha már az újulatnál tartunk. Ami nagyon érdekes, sajnos van egy olyan probléma az alföldi tölgyerdőkkel, hogy igazából a tölgy nem képes megújulni. Egyesek szerint azért, mert a tölgy egy nagyon hosszú életű faj, és eleve arra állt be, hogy saját állományában, saját maga alatt nem tud olyan hatékonyan újulni, hanem inkább szeretne más területeket meghódítani, azért vannak ezek a jó beraktározott tápanyaggal a makjai. Viszont két fafajt látunk itt, amely jellemző ennek a régiónak, a erdeire, az egyik a mezei juhar, és a másik a tatárjuhar. Mind a kettő jellemző az alföldi tölgyesekre, a mezei juhar inkább az északi peremre, a középhegysége a határos területekre, míg a tatárjuhar a folyóvölgyektől kezdve a teljes alföldre. És ezek a fafajok valóban nagyon jól újulnak, tehát, hogy ahol elpusztul a tölgy, ott tulajdonképpen a lékeket, és ez tényleg egyedi az Alföldön, ezt nagyon kevés állományban lehet megfigyelni, ezek az őshonos fafajok töltik be, és nem az idegenek, nem az akác, nem a bálványfa, nem az ostorfa, amelyek nem a kései megy, ezek mind pestisként veszélyeztetik tulajdonképpen ezeket az erdőket, hanem ezek az őshonos fafajok tulajdonképpen láthatóan egy ilyen kis ciklus kezd kialakulni, viszont más őshonos fafajok állományaiban már képes újulni. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyesmi lenne itt megfigyelt, hogyha lenne elég időnk figyelni, hogy miután a tölgyek, az idős tölgyek kezdenek elpusztulni, fölnő helyette ez a juharokból, esetleg fehér nyárból álló másodlagos állomány átmenetileg, és utána abba beleújulnak tulajdonképpen oldalról a tölgyek, és utána újra ki tud alakulni a tölgyes.
3: Miért lehet az, hogy az inváziós fajok nem találják meg itt a számításaikat, ám de az őshonos fák és lágyszárúak egyedei nagyon jól érzik magukat. Egy olyan élőhelyen, ahol ezt leszámítva egy kis túlzással szinte mindenhol már lassan dominálnak az inváziósok.
2: A természetes állományok fafajai a saját élőhelyükön nagyon sokszor viszonylag jó versenyzők, jó kompetitorok. És ahhoz, hogy az inváziós faj meg tudjon jelenni, kell valamiféle emberi bolygatás, vagy valamiféle olyan természeti katasztrófa, tűz, árvíz, akármi, amelyik elpusztítja a természetes vegetációt, és akkor esetleg a jobban kolonizáló idegen fajok meg tudják előzni, le tudják váltani az őshonos fajokat. Ilyen lehet akár a vad általi túlzott rágás, ilyen lehet egy villámcsapás okozta tűz egy erdőben, de nagyon sok minden okozhatja ezt. Na most ezt a begyógyulást segíti ez a többfajos állomány.
3: A Kiskunság nem éppen az erdeiről híres ma már. A legtöbben a homokkal, a szárazsággal és az elsivatagosodással párosítják ezt a szót, hogyha meghallják a területnek a nevét. Beszéljünk egy kicsit a kutatásaitokról. Miért pont a kiskunsági erdőket választottátok? És milyen szemszögből, milyen aspektusból vizsgáljátok ezeket az élőhelyeket, élő lénytársulásokat?
2: Két régi kutatási projektre kell visszamennem, amikor feltűnt számomra az, hogy mennyire ritkán lehet akár közelítőleg természetes állapotú erdőt találni a régióban. És nem értettem a jelenséget, nem értettem, mi akadályozza meg azt, hogy itt legyenek ezek a természetes erdők. Nem tudtam, hogy milyen az emberi használat természetes dinamika egymáshoz képesti egyensúlya. Viszont elkezdtem utána nyomozni annak, hogy miért vannak ezek a rendkívül fajszegény állományok. Sokszor viszonylag szép, őshonos fafajú területeken is gyakorlatilag teljesen hiányoztak a fajok. Elővettem a történeti térképeket, és kiderült az, hogy csak ott van meg az aljnövényzet, csak ott van meg a természetes cserjeszint kellő diverzitásban, ahol az erdő gyakorlatilag az első katonai térképezés óta, ami a legmélyebb pont, ameddig 1780-ig vissza tudunk nyúlni, folyamatosan jelen volt, és nem történt semmi olyan beavatkozás, ami esetleg egy időre kivette volna az erdőből, erdő típusú használatból, és olyan beavatkozás se történt, amelyik erőszakos gyors felújítást végzett volna, tehát ilyen talaj előkészítéses felújítást. Akármelyik előfordult, onnan teljesen eltűnt az erdei növényzet. Most tudni kell erről a helyről, lefúrtunk néhány helyen, hogy durván 1 méter mélységi természetes erdőtalaj borítja, ami az Alföldön nagyon ritka. Egy ilyen erdőtalaj folytonos létezéséhez több ezer, tízezer év, akár tízezer évnek a folyamatos erdőborítása szükséges. Ha ez az erdőborítás megszakad, akkor egyrészt eltűnnek a erdei fajok, másrészt eltűnik az erdőtalaj, átalakul azzal a futóhomokká, amit az előbb említettél, hogy itt útközben láttunk magunk körül. Ebben az erdőtalajban hektáronként 100 tonnás nagyságrendben szerves anyag van megkötve, szén. Ha ezt feltúrjuk, ha ezt hagyjuk felszabadulni, akkor ez a légkörbe távozik. Tehát tulajdonképpen minden hektár ilyennel, hogy esetleg levágjuk az erdőt, eltüntetjük ezt az erdőtalajt, hogy ezt a bizonyos teljes talajelőkészítés felújítást tudjuk csinálni, a széttúrt erdőtalaj oxigénnel érintkezve lebomlik, és a széndioxid visszakerül a légkörbe. Gyakorlatilag azok a helyette telepített erdők nem képesek, főleg az a rövid vágásfordulóval, hogy használják őket, nem képesek úgy azt a széndioxid mennyiséget megkötni, mint amit így felszabadítunk.
3: Ezek szerint klímavédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy ezek az erdők megmaradjanak. Nem beszélve arról, hogy a biodiverzitásnak is fontos szigetei, hiszen ha csak itt szétnézek magam körül a már említett dús aljnövényzet mellett, hát itt ott döngicsélő rovarok, az avarban turkáló bogarak mindenütt körülvesznek minket, nem beszélve arról, hogy egy tölgyerdőben vagyunk, ami hát híres arról, hogy nagyon sok faj kötődik hozzá.
2: Kicsit ez olyan ezeket az erdőket kutatni, mint amikor az autópályát építik, és akkor ott mentik a leleteket. Ha csak a klímát vizsgáljuk, illetve azt, hogy hogyan, nagyon gyakran hogyan használják ezeket az erdőket, gyakorlatilag a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy milyen biodiverzitást akar egy ilyen erdő. Néhány élőlény csoportra vannak az adataink, ilyenek a virágos növények, ahol egyértelműnek bizonyult, hogy a folytonosság gyakorlatilag 100%-ban magyarázza azt, hogy jelen tudnak-e lenni a természetes erdei fajok, de ilyenek például a madarak is, amelyek kifejezetten kötődnek ezekhez az idős tölgyesekhez és a faunájuk. Erről is van egy cikk, amit írtunk Onodi Gáborral, hogy kifejezetten kötődnek egy csomó madárfaj ezekhez az idős tölgyes állományokhoz, és nem csak itt helyben, hanem hogyha elindulunk a környező tájba, még az idegen ültetvények is sokkal gazdagabbak madárban, hogyha van a táj területén néhány idős tölgyállomány. A denevéreknek kizárólagos élőhelyei az idős odvasfák, mondjuk ebben a nyár is elég szépen tud teljesíteni, ugye hatalmas odvai vannak. A talajfaunát is vizsgálták, vannak ilyen pici ugróvillás nevű állatok a talajban. Abból is kiderült, hogy a természetes tölgyesek nem helyettesíthetők, még a telepített, idős telepített tölgyállományokkal sem. Tehát van egy csomó olyan faj, ami kizárólagos ezekben az erdőkben, ezeknek az erdőknek a talajába fordul elő. Nagyon nagy fantázia lenne ez, hogy fantáziáljak egy kicsit, egyfajta ilyen talaj-DNS vizsgálatnak, feltehetőleg a gombák, egyéb ízelt lábak, stb. Terén, és példátlan gazdagságot mutatnak, főleg regionálisan ezek az erdők. Ha úgy nézzük, hogy itt ebben a tájrészben mondjuk egy négyzetkilométernyi, 100 hektárnyi, de még annyi se, 50 hektárnyi van itt a Cséfalaszti erdőben, az összesen több 10 000 hektárból, ami ilyen természetközeli állapotban van. Feltehetőleg ennek a több 10 000 hektár biodiverzitásának a döntő többségét ezek a maradványok hordozzák, erdei biodiverzitásának. Ezek a maradványok nem csak a madaraknak, hanem bármilyen élőlénycsoportnak a forrásai lehetnek. Hogyha valaki úgy döntene, hogy megpróbál egy kicsit természetesebbé tenni a tájat, megpróbál a környéken természetes fafajú erdőket ültetni az ültetvények bolygatott területek helyére, ezek az erdők kizárólag innen kaphatják meg azokat a fajokat, amitől közelítenek a természetes állapothoz. Ha ezek hiányoznak, ezek az állományok, akkor gyakorlatilag ezek a telepített őshonos fafajú állományok biodiverzitás szempontjából alig haladják meg, erre is vannak konkrét adataink, tehát lepublikált kutatási adataink, gyakorlatilag szinte nem jobbak, mint az idegen ültetvények, az így telepített természetes fafajú ültetvények.
3: Mi lehet ennek a területnek a jövője? Van-e egyáltalán arra esély, mondjuk, hogy a környező területeket egy idő után visszaveszi az egykori uralkodó fafaj és a hozzátársuló élőlény közösség?
2: Visszavenni emberi segítség nélkül véleményem szerint már nem fogja. Olyan a mértéke a táji nyomás az ember által kialakított másodlagos élőhelyeknek, ebben az esetben főleg idegen honos ültetvényeknek, hogy valószínűleg ezt az egyensúlyt már nem tudja spontán ez a néhány pici folt abba az irányba eltolni, bár valóban lokálisan pozitív hatása van. A másik nagyon komoly veszélyeztető tényező a folyamatosan csökkenő talajvízszint, amelyik egyre inkább úgymond az erdőből a sztyepzóna felé tolja ezt az egész tájat, egyre kisebb az esély arra, hogy ezek az erdők újuljanak, terjedjenek. Maga alatt az erdő, mint ahogy említetted is, képes valamilyen szinten fenntartani ezt az erdei környezetet, de amint ezt az erdőt kivágják, abban a pillanatban hirtelen egy ugrásszerűen megváltozott klímával kerül szembe a táj. Ami nagyon rossz hír, hogy pont ez a tényleg talán az Alföld egyik legszebb erdeje, jelen pillanatban semmilyen végzettséget nem élvez. Úgy lett kijelölve a Natura 2000 is, hogy kívül esik rajta. Tehát se nem természetvédelmi terület, se nem Natura 2000. Egyszerűen a helyi erdészetnek, hál' Istennek a jó indulattán múlik, hogy ezekhez az idős tölgyes állományokhoz mostanában nem nyúl hozzá. Ő félő, hogy ha spontán összeomlik ez az állomány, akkor az ő általuk megszokott, és tulajdonképpen, hogy mondjam, gyakorlatszerű módszerekkel fogják majd felújítani, mivel az erdőtörvény előírja nekik, hogy felújítsák, viszont azzal gyakorlatilag veszélyes, hogy az egész élőhelyet el fogják pusztítani.
1: A Kiskunság területén még megmaradt ősi természetközeli homoki tölgyesek genetikailag kiemelkedő értéket képviselnek, mert a megmaradt idős fák génjei évszázadokon, évezredeken keresztül bizonyították a túlélő képességüket, így lehet esélyük a klímaváltozás túlélésére, ha vigyázunk rájuk. Sajnos jelenleg a kocsányos tölgyek a régióban a szárazodás, a talajvízszint csökkenése és az állományok fragmentálódása miatt csak nagyon korlátozottan képesek felújulni, pedig számos növény, állat és gombafaj kizárólagos élőhelyei az Alföldön. Összesen már csak 600 hektár van belőlük a Kiskunságban. Az itt élő akár 250 éve folytonosan fennmaradt tölgyesek megóvásával megakadályozható lenne a régió biodiverzitásának drasztikus csökkenése, vagyis sok erdei növény és állatfaj kipusztulását az Alföld területéről. A további részletekről Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor jönnek itt a hírek az Európa Rádióban, majd folytatjuk vasárnapi válogató műsorunkat.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a Tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételin 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnök és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamos mérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. színvaörökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végig kíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot. A nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szimfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként a Miskolci Egyetem idén is izgalmas kulturális élményeket kínál szeptember 5-e és 12-e között. A Cineversity keretében szabadtéri filmvetítések, beszélgetések és ingyenes koncertek várják az érdeklődőket a Csengei kertben, Lilafüreden, a Szeleta parkban és az Egyetem városban. A program kínálatában olyan alkotások szerepelnek, mint Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, míg a zenei felhozatalt a 30Y és a Kis csillag fellépése gazdagítja. Emellett a Cinefest Adventure program sorozat természet- és sportfilmekkel, valamint a Miskolci Egyetemen rendezett Történetek ereje konferenciával is gazdagítja a fesztivált. A rendezvényen bemutatják a kárpátaljai magyar közösségről szóló Hajnali könycsepp című dokumentumfilmet, amely után közönségtalálkozót tartanak az alkotóval. Életének 83. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth-díjas író a kortárs magyar és európai irodalom meghatározó alakja. A pozsonyi úti református templomban megkeresztelt alkotó életében a Biblia és a hit gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott, felnőttként pedig Kisoroszliban konfirmált. Első, 1967-ben megjelent kötetének címe is a Biblia volt, pályája során pedig olyan jelentős műveket alkotott, mint az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek. Munkásságát számos rangos hazai és nemzetközi elismeréssel, többek között József Attila díjjal és Kossuth díjjal jutalmazták. Írja a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de nagyrészt felhőtlen lesz az ég. Csak elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad a szél. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes időtöltést köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Augusztus 30-án vasárnap az Európa Rádió válogató műsorával. Ezen a napon született Adam és Anna Kossuth-díjas dalszövegíró, költő, a 70-80-as évek egyik legjelentősebb szövegírója. Presser Gáborral, az Omegával, a korai Lokomotív GT-vel jegyezte dalainak számos részét. Hogy mi mindenről nevezetes ez a nap, azt rövidesen összefoglaljuk majd a kalendáriumban, amelyet az útra való követ a hitéleti gondolatokkal. Az óra második felében bemutatunk egy kötetet, mégpedig Csorba Dávid Gályarab emlékkövek című kötetét, amely a tiszántúli református egyházkerület támogatásával jelent meg. Hallgassák továbbra is az Európa Rádiót!

0: kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 30-a van a rózsák neve napja. Isten ültesse az ünnepelteket és mindazokat, akik ma tartják születésük napját. 1540-ben első Habsburg Ferdinánd király ismét megtámadta Szapolyai János királyságát, ami egy Habsburg-török háborút eredményezett. 1782-ben mérnökképző intézmény jött létre Budapesten az egyetem keretében. Európában elsőként a mérnöki intézet a Budapesti Műszaki Egyetem elődje volt. 1850-ig működött. 1940. augusztus 30-án került sor a határozat kihirdetésére, amely Észak-Erdélyt Magyarországnak juttatta. Így ismét az ország része lett 43.104 négyzetkilométer, amelyen 2.394.000 ember élt. A magyar csapatok a döntés értelmében szeptember 5-én lépték át a trianoni határokat, és kezdték meg a kijelölt határvonalig a területek birtokba vételét. Ezen volt atrocitásoktól mentes, több esetben is véres események követték a bevonulást. 1574-ben született Szenci Molnár Albert nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító, református lelkész, filozófus, egyházi író, műfordító. 1773-ban született Pollák Mihály, német származású építész, a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere. Életének főműve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete. 1846-ban Kressz Géza született, orvos, királyi tanácsos, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület igazgatója. 1890-ben Reményék Sándor költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja született. 1922-es születésű és 2003-ban hunyt el Mádi Szabó Gábor Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. 1935-ben Miskolcon született Visi Károly, meteorológus, a magyar média meteorológia megteremtője. Az időjárás előrejelzésnek és a meteorológia népszerűsítésének szakembere, ő 2011-ben hunyt el. 1946-ban Bódi Gábor filmrendező, videóművész és teoretikus született, 85-ben hunyt el. És 1985-ben Risztov Éva olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes úszó született. 1960-ban Szőnyi István Kossuth díjas festőművész és grafikus, érdemes és kiváló művész hunyt el. Kedves hallgatóink, az augusztus 30-ai nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmet, hűséget szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak Dávidnak. Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz az Isten fiak között? Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram? Hűséget körülvesz Téged. Te uralkodsz a dühöngő tengerem, ha hullám

mai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Ráhábot, halálra sebezve, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tiéd a menny, tiéd a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti. Te teremtettél északot és délt, a Tábor és a Hermon nevednek újjong. Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jobb trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket. Mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől a királyunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a magyarországi naperőművek kibervédelmét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és partnerei vezetésével. A projekt célja, hogy korszerű adatbiztonsági és adatkezelési protokollokat dolgozzanak ki az 1 megawatt feletti kapacitású megújuló energiát termelő egységek számára. A fejlesztések során kiemelt szerepet kap a hálózati anomáliák korai felismerése, a gyorsabb incidenskezelés, valamint szükség esetén a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazása. Emellett a szakemberek képzésekkel és tájékoztató anyagokkal is támogatják az iparági szereplők kibertudatosságának növelését. A visszanemtérítendő támogatást egy konzorciumi együttműködés keretében használják fel a hazai energiaszektor biztonságának megerősítésére. Hegyi Zsolt vezérigazgató bejelentése szerint a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A javulást nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere technológiájának felülvizsgálatával, valamint a lassú jelek felszámolásával érték el. A nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik, így a modern Katica interrégió és a kék hullám vonatok továbbra is közlekednek. Emellett Tapolcáról kora reggel új IC minőségű Levendula Intercity indul Budapestre, az őszi időszakban pedig hétvégente a Tanúhegy vonatok is segítséget nyújtanak a kirándulóknak. A MÁV tájékoztatása szerint az utószezonban is számos nagyvárosból biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz, kibővített kerékpárszállítási kapacitással. A rendkívüli aszály miatti vízhiányokán csütörtökön megkezdődött a Tiszalöki vízlépcső felvizének csökkentése, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint. Az intézkedés célja, hogy többlet vízhozamot vezessenek át a Tiszató, a keleti főcsatorna és a Körösvölgy irányába. Ezzel a lépéssel biztosítják Kisköre felsőn a magasabb vízállást, valamint a betárazott készletek hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi alacsony vízszint és vízhozam miatt a tiszalöki erőmű nem tud működni, így a vízkormányzási feladatokat az igazgatóság vette át. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészleteket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák a tartós szárazságban. Közel 4300 első éves hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a Miskolci Egyetemen az általános és a pótfelvételi eljárás eredményei alapján. A pótfelvételén 559 jelentkező nyert felvételt, amivel az intézmény országosan a 8. legmagasabb felvett létszámot ért el. A legtöbb új hallgató a gépészmérnöki és informatikai karon, valamint az állam és jogtudományi karon kezdi meg az évet. A legnépszerűbb szaknak a jogászképzés bizonyult, de az igazságügyi igazgatási és a villamosmérnöki szakok is sok hallgatót vonzottak. Az intézmény adatai szerint több képzésen is kiemelkedő ponthatár alakult ki, így például a kriminológia mesterképzésen a maximális 100 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Pénteken ünnepélyesen megnyitották az 5. Színva örökség napokat a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci területi székházában. A program sorozat megálmodója Fedor Vilmos köszöntőiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a színvapatak végigkíséri és összeköti a várost. A rendezvényen lokálpatriótaként összefogásra buzdította a papszeren álló egykori múzeumi és oktatási épület Miskolc első középületének megmentéséért. Kocsis Károly, az MTA Észak-Magyarországi elnöke szintén méltatta a város megismerését és megszerettetését célzó esemény sorozatot, a nyitónapon tudományos konferenciát, könyvbemutatót, valamint a Szinfónia Alapítvány növendékeinek és tanárainak műsorát is megtartották. A folytatásban horgászversennyel, a színvapatak medrének tisztításával folytatódnak a programok. A rendezvény sorozat vasárnap zárul. A háromnapos ünnepség lezárásaként vasárnap ünnepi gála műsorra kerül sor az avasi református templomban.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: 알아서 해.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: A vallásháborúk idején protestáns prédikátorok, tanítók sokaságát fogták perbe, jogtalan vádak alapján és elhurcolták Gálya rabságba. Idén a jubileumi emlékévben rájuk és megmenekülésükre emlékezünk. 350 évvel ezelőtt egy holland admirális, De Ruyter szabadította ki őket, akkor ért véget a hosszú szenvedésük. A szerencsések hazatérhettek, de voltak, akik életüket vesztették. A több évszázados eseményeknek máig megmaradtak a lenyomatai az érintett közösségekben. Az emlékezet azonban nem egységes. Az évfordulóra jelent meg Csorba Dávid Gályarab emlékkövek című kötete a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával még az év elején. A Debreceni Református Kollégium múzeumának szakigazgatója megpróbálta közérthetően gazdag illusztrációval egybegyűjteni és bemutatni a tárgyi örökséget. Csorba Dáviddal Olá Ilona beszélgetett.
3: Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történethez?
4: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése. A rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van. Nagyon sokféle emlékezet.
3: Sokféle értelmezés és lenyomat,
4: és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni, nem történelmi órát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni, azaz itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették. Azon az úton, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták egy városból, a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, hogy itt lakott, itt ment.
3: Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
4: Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. A mi esetünkben a gályarabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. Van, ahol úgy emlékeznek a gályarabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a gályarabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a gályarabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, megtehette volna, hogy nem tér haza, és mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
3: Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanúságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanúsága ennek is van, pozitív és negatív oldalról is.
4: Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük a Gájárok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek álltak ott, hanem a hatalom emberei.
3: Tehát igen. Nem a felekezetnek szól bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
4: Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és valamiért kedvelte ezt a zenét. Ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit írhatott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehellyel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy gájarabikra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
3: Erre a kötetre nézve, mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
4: Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a gájarabokra vonatkozik, de azok általában kéziratok. Több nyelven, mocskakaparással vagy elegáns kancelláriaírással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a gájarabságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket ő Szatilla tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem, ső Szatilla fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van. Teljes Kárpát-medencében nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi történetek emberei között.
3: Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotokópiákkal díszített, térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a gájarabok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még nem vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
4: Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaikköveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát aki kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
3: Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtasson.
4: Igen, beszéltünk arról, hogy ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a gájarabság az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. De azok a helyzetek, amikbe ők kerültek, amit egy keresztény ember hitvallási helyzetnek nevez, azok nem. Azok minden korszakban ismétlődnek. Tehát valahányszor rájuk nézünk, akkor látjuk azt, amikor mai szóval valakit bullyingolnak, valakit kipécéznek, valakin erőszakot tesznek szóval, az ellen hogyan lehet védekezni. Milyen módon álltak meg ők a hitben, vagy menekültek el, vagy gondolkodtak el rajta, hogy ez az ő útjuk-e vajon, vagy nem. Kértek segítséget egymástól, olvasták a Bibliát és keresték a nekik szóló napi üzenetet benne, és én azt szeretném ebben felmutatni, hogy a gájarabokra azért is jó emlékezni, mert nem voltak mások, mint mi. Nem különleges hősökről, sztárokról van szó. Ugyanolyan erős kiállású, vagy éppen gyenge jellemű emberekről, akik valamiért vállalták ezt az utat, és ameddig tudták, addig kitartottak benne. Voltak aki a végsőkig volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. Annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, az akkor egy sorskérdés volt, abból nem lehetett kiállni.
3: Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerűbb utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés. Ma is kérdés, vagy ez kérdés lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kiket szólíthat meg ez a kiadvány?
4: Úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyes stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmúlt történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
2: A Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója Csorba Dávid beszélt Gály Arab emlékkövek című kötetéről. A riporter Olá Ilona volt.

0: Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen híreket mondunk, ez 8 órakor lesz majd, ezt követően folytatódik a válogató műsor itt az Európa Rádióban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emléknapon tisztelektek a Mohácsi csata egykori hősei előtt a küzdelem 500. évfordulóján szombaton Mohácson és a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyen. A rendezvény sorozaton Magyar Péter miniszterelnök kiemelte, a magyar történelem nem a veszteségek, hanem a talpraállások története. Az állami megemlékezést követően ünnepi misét tartottak, és egyházi szertartás keretében helyezték végső nyugalomra a tömegsírokból feltárt csontterekéket. A miniszterelnök és a honvédelmi miniszter részvételével katonai tiszteletadást, valamint koszorúzást tartottak a csatatér közelében. A nap zárásaként hagyományőrző csata bemutatóval és a főtéren bemutatott nagyszabású rock musicallel emlékeztek a hősökre. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldkövének nevezte a Sándor Palota közleménye az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát a Facebook oldalán közzétett írásban. Bak András köztársasági elnök hivatala az évfordulón arra emlékeztetett, hogy a középkori magyar állam bukását hozó ütközetnek legalább 14 ezer áldozata volt. A szombati megemlékezésen a hős áldozatokra való tiszteletteljes emlékezésre kértek mindenkit. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteségről szól, hanem arról is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökeként úgy fogalmazott, hogy a következő 500 évnek már történelmi tragédiáktól mentesnek kell lennie. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek a Mohácsi csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra emlékeztetett, hogy a tragikus küzdelem nem csak a vereségről, hanem a hűségről és a helytállásról is szól. A főpásztor felidézte, hogy 500 évvel ezelőtt a csatatéren életét vesztette a fiatal II. Lajos király mellett több főpap, főúr és sok ezer névtelen katona is, akik a hazáért harcoltak. Kiemelte, hogy az áldozatok emléke arra figyelmeztet, nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról és az ország jövőjéről. A bíboros hangsúlyozta, hogy Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít, ezért félre kell tenni a széthúzást, és együtt kell dolgozni a megmaradásért. Félre kell tenni a széthúzást, és együtt kell dolgozni a megmaradásért.

0: egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
1: Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy vagy adott esetben több szavazata van?
0: Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
1: Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
0: Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
1: Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
0: A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
1: Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusa, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezetőt? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
0: Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
1: Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
0: Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
1: Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
0: A szavazás titkos.
1: Tehát minden esetben?
0: Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem kettő vagy három, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
1: Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősség teljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
0: Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, az adott egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
1: A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
0: Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
1: A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
0: A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabályai is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
1: Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki, egyáltalán volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
0: Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy két jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat, amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
1: Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
0: Igen.
1: Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
0: Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
2: Kedves hallgatóink, Szemán Ákossal, a tiszáninneni presbiteri főjegyzővel, a Református Zsinat jogi bizottságának elnökével a Magyarországi Református Egyházban lezajló választási rendről beszélgetett Kojsza Péter.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Egy nyitva felejtett ablak, egy napok óta érintetlen postaláda, vagy akár egy közösségi oldalon megosztott fotó is jelezheti, hogy senki sincs otthon. Különösen a nyári utazások idején érdemes ezért nagyobb figyelmet fordítani lakásunk, házunk biztonságára. De mit tehetünk azért, hogy távollétünk ne legyen feltűnő, és hogyan csökkenthetjük a betörés kockázatát? Jenei Károly rendőr alezredes ad hasznos tanácsokat a riporter Sütő Dávid felé.
2: Elsősorban, ha valaki külföldre vagy akár belföldre többnapos utazásra készül, akkor úgy gondolom, hogy a lakást megfelelő állapotban kell hagyni, vagy a házat, családjázat megfelelő állapotban kell hagyni ahhoz, hogy amikor hazérünk, akkor ugyanaz a kép fogadjon bennünket, mint amikor elmentünk. Alapvető szerintem, hogyha van olyan rokon, ismerős, vagy esetleg szomszéd, akivel bizalmas, jó kapcsolatban vagyunk, a postaládánkat ürítse ki. Az udvaron lévő dolgokat ne hagyjuk elől, a tárolóban lévő dolgokat zárjuk el. Ha olyan a növényzet mondjuk a családi háznál, amelyet akarja a kilátás, vagy már elburjánzott esetleg a sövény, akkor célszerű azt levágni, hogy rálátás legyen akár a szomszédnak, akár a járókelőknek mondjuk a bejárati ajtónkra, vagy a garázsunkra, vagy az udvarunkba, hiszen főleg a kisebb közösségben azért emberek ismerik egymást, tudják, hogy ha idegen jár arra, akkor az nem odavaló, és lehet, hogy másféle szándékkal érkezett arra a vidékre. Amikor elutazunk, akkor természetesen zárjunk mindent, olyan biztonsági zárakkal lehetőleg, amelyek valamilyen szinten azért védelmet nyújtanak a fúrások, betörések, savazások, tehát a betörők által használt módszerek ellen. Szerintem ezek azok az alapvető dolgok, amelyek a lakásra vonatkoznak, de van manapság már található, vagy lehet venni olyan elektronikai készülékeket, amelyek a lakásban mondjuk a világítást tudják szabályozni, hogy itt kapcsolják fel a nappaliban, a konyhában, éjszaka, nappal. Tehát az életmódunknak megfelelően ez is egyfajta biztonságot jelenthet, hiszen az a látszat kell, hogy otthon tartózkodnak a lakók abban a lakóépületben. Ezek az alapvetőek szerintem, amiket mindenkinek célszerű betartania.
3: Elmentünk nyaralni, kinek érdemes szólni, esetleg az interneten, a közösségi médiában mire figyeljünk oda a nyaralás alatt?
2: Úgy gondolom, hogy aki ismer bennünket, barátok, családtagok, azok tudják, hogy merre járunk. Nekik ezt nem kell közzétenni. Sajnálatos módon az emberek hajlamosak arra, hogy megosszák mindenféle élményeiket a különböző közösségi platformokon. Nem biztos, hogy célszerű tudni az ismeretleneknek, hogy mi mikor, hová utazunk, milyen időre utazunk el, és nem célszerű azt sem tudni, hogy otthon milyen értékeket hagyunk, milyen a lakásunk, milyen az udvarunk, milyen autónk van. Lehet ezzel kérkedni, de ennek megvan a hátulütője, hiszen nem mindenki jó szándékkal szörfözik a neten, az interneten, a közösségi oldalakon, és ezek az árulkodó jelek, ezek mind-mind, ha valaki rossz szándékkal próbál információt gyűjteni, már pedig a közösségi oldalak bizonyos részei nagyon jó információszerző platformnak minősülnek, úgyhogy semmiképpen nem. Majd amikor hazaérkeztünk a nyaralásról, akkor tegyünk közzé képeket, ha már nagyon akarunk, hogy más is tudjon róla, tehát addig semmiképpen ne adjunk ilyen információt senkinek.
3: Említettük, hogy a házon kívül, illetve a szomszédoknak hogyan, miként szóljunk, a házon belüli értékekkel esetleg mit tegyünk, ha bármi olyan nagyobb értékünk van, és hosszabb időre utazunk el, a nagyobb értékeinket hogyan védhetjük meg, hogyan óvhatjuk meg?
2: Egyrészt, ha valóban olyan értékeink vannak, amelyek mozdíthatóak, azt mindenképpen tanácsos olyan széfeket beszerezni bútorszéftől kezdve, ez már mindenkinek a pénztárcájától függ, hogy milyen biztonsági rendszereket tud telepíteni, vagy megvásárolni, tehát azokat mindenképpen zárjuk el. Alapvető, hogy húzzuk ki a konnektorból a tévét, a rádiót, stb., hiszen balesetveszélyek is lehet, hiszen áramkimaradás esetén, vagy bármi olyan eset történhet, ami ehhez kapcsolódik. De ha olyan olyan mozgatható értékünk van, amit mondjuk el tudunk helyezni egy barátnál, ismerősnél, családtagnál, akkor lehet, hogyha elmegyünk 3-4-5 napra, 10 napra, 2 hétre, nagyobb biztonságban van ott, mintha otthon hagynánk, de mindenképpen zárjunk mindent, ne hagyjunk nyitva, ne hagyjunk szem előtt semmi olyan értéktárgyat az udvaron, létrától, biciklin keresztül, bármit, amit ha valaki benéz, akkor azt megláthatja, és bent a lakásban is próbáljuk ezeket a dolgokat. A készpénzt, ha lehet, akkor ne otthon tartsuk, hanem inkább valamiféle értékszámlán, vagy bankban, vagy pedig valamiféle széfben, ami nagyobb biztonságot jelent.
3: És hogyha azzal kapcsolatban milyen tanácsot tud adni, vagy milyen jelek utalnak arra, hogy egyfajta bűncselekmény készülhet, betörés?
2: Úgy gondolom, hogy ez, talán a kisebb településeken, most nem nagyvárosi lakótelepről beszélünk, de akár ott is, a kisebb településeken ismerik egymást, legalábbis az utcában lakók. Ha idegen személyek jelennek meg, idegen autó többször megfordul az utcában, lassan közlekedve, esetleg házalóknak kitűnő személyek becsengergetnek és különböző indokokkal próbálnak a szomszédba vagy az utcába bejutni a lakásokba, célszerű nekik elmondani azt, hogy ja, nincsenek itthon a szomszédok, elmentek 2 hétre nyaralni. Tehát semmiképpen ne adjunk olyan információt ismeretlen személyeknek, amelyek befolyásolhatják a biztonságokat valamilyen módon.
3: És ha már elmentünk nyaralni, a nyaralás alatt mire figyeljünk oda? Egy nyaralás során hogyan lehetünk biztonságban egyes bűncselekményekkel kapcsolatban?
2: Mindenképpen tanulmányozzuk az adott országnak a szokásait, hogy ott hogyan célszerű mozogni a különböző turista látványosságok közelében, hiszen vannak olyan vidékei a világnak, ahol meghatározzák azt, hogy milyen öltözetbe léphetünk be mondjuk egy templomba, vagy különböző helyekre, tehát mindenképpen alkalmazkodjunk a helyi szokásokhoz, de ha lehet, akkor ne vigyünk magunkkal nagyon sok készpénzt. Szinte mindenütt lehet már bankkártyával fizetni a világ minden táján. Vagy ha viszünk is készpénzt magunkkal, akkor csak annyit vigyünk magunkkal, ha kimegyünk sétálni, amennyi feltétlenül szükséges az ottani vásárlás, az többit azt hagyjuk bent a szállodában. Szinte minden szállodában van széf, amiben tudjuk helyezni az értékeinket. Bent a szobában is inkább zárjuk be a bőröndünket, kis lakattal, kis kulcssal vigyük magunkkal, hiszen az ördög nem alszik, ezzel is biztonságokat tovább tudjuk. Illetve hát, ami érték van nálunk, azt mindenképpen szem előtt tartva hordjuk magunkkal. Nem biztos, hogy a hátizsák leghátsó nyitott zsebében kell elhelyezni az útlevelet, vagy a készpénzt, vagy a bankkártyát. Tehát úgy próbáljuk ezeket a dolgokat magunkkal vinni, amikor ezt tudjuk felügyelni. Ne adjunk lehetőséget a bűnözőknek, esetleg zsebtolvajoknak, hogy azokat kihalásszák a zsebünk, vagy esetleg elvegyék tőlünk a táskánkat. Tehát mindenképpen az értékeknek a megóvása szem előtt kell, hogy legyen, illetve tájékozódjunk arról, hogy az adott országban, adott városban Magyarországnak milyen külképviselete van, és az hol található, milyen elérhetőségei vannak. Úgy gondolom, hogy az utasbiztosítás kötése szintén egyfajta biztonságot ad, egyrészt a podgyászainkkal, értékeinkkel, és hát a különböző sérülésekkel, balesetekkel kapcsolatban is. Ha ezeket az alapvető dolgokat betartjuk, akkor úgy gondolom, hogy biztonságosan és jó emlékkel tudunk hazatérni egy külföldi vagy egy belföldi nyaralásról.
3: Mondhatjuk azt bátran, hogy az egyik legnagyobb értékünk a pénz, a készpénz, illetve a bankkártya. Erre egy kicsit külön kikanyarodnék. Magát a bankkártyát vagy a pénzünket, azt hogyan óvhatjuk meg, hiszen a bankkártyának is vannak különböző biztonsági elemei. Milyen dolgokat tehetünk még itt?
2: Hát ezek az alapvetőek, hogy mielőtt elmegyünk főleg külföldre, én saját tapasztalatom, nem tudom, hogy a célszerű a bankba bejelenteni, hogy most 2 hétig nem leszek itthon, mert akkor fogják tudni a bankban, hogy a külföldi kártya használatom az valószínűleg hozzám köthető, és nem pedig eltűnt, vagy ellopták a kártyámat. Tehát ez is egyfajta dolog. Ugyanúgy most már minden webes felület, majdnem minden bankban van webes felülete, ahol különböző beállításokat meg lehet. Így van, a limiteket állítsuk be, hogy ne tudjunk, inkább többször módosítsuk, vagy naponta módosítsuk ezt a limitet, hogy esetleg, ha eltűnik a bankkártyánk, elveszik tőlünk, akkor ezt a limitet ne tudják túlépni, illetve mindenképpen azonnal telefonálnunk kell a bankunknak, hogy tiltsák le a kártyánkat, ha mondjuk elveszett, vagy esetleg olyan adatok szivárogtak ki szerintünk a kártyáról, amivel bárki visszaélhet. A készpénz az megint csak mi keveset tartsunk magunknál, azt is őrzött helyen, belső zsebben, olyan zsebben, amihez nem lehet hozzáférni, tehát ne a kis táskába és a retikülbe tegyük, amit akár le is kaphatnak, vagy kikaphatnak a kezünkből.
3: Ha esetleg belföldön nyaralunk, vagy akár külföldre is mehetünk úgy, hogy mondjuk kerékpárral vagy személygépkocsival, ez esetben a járműveinkre miként figyeljünk oda, akár a kerékpárra, akár a gépkocsira, belföldön, külföldön, őket hogyan óvhatjuk meg?
2: Alapvető az, hogyha egyrészt műszakilag legyen rendben az autónk, vigyük el szervizen előtt, külföldre megyünk, vagy akár belföldre, hogy megfelelő műszaki állapotban van, nem túl olcsó mulatság, amikor külföldön robban le egy olyan hiba miatt, amit egyébként itthon megnézettünk volna, akkor az kiderült volna. Bárhol a leparkolunk, akár belföld, akár külföldön, zárjuk az autónkat, ne adjunk semmilyen értéket a csomagtérbe, mert az mind-mind felhívás lehet egy bűnözőnek, akár mondjuk egy esernyőt is képesek kilopni az autóból, csak azért, mert éppen szükségük van rá. Tehát semmit ne adjunk a csomagtérben, ami mozdítható, és esetleg valakinek szemet szúrhat, vagy a csomagtartóba tegyük, vagy pedig inkább az értékmegőrzőket szoktuk ajánlani, főleg ha strandra, fürdőbe vagyunk, akkor azokat vigyük be magunkkal, ott talán nagyobb biztonságban lesz, mint ha az autóban hagynánk ezt. A kerékpárokra ugyanez vonatkozik, bár ők könnyebben mozdíthatóak, de azért vannak olyan kerékpár biztonsági eszközök, a legolcsóbbtól a legmodernebbig, amivel a kerékpár értékének megfelelően tudjuk ezt a biztonságot szavatolni. Vannak már GPS nyomkövetők, amit akár a vázba vagy a kerékpár valamely üregébe lehet rejteni, és akkor fogjuk tudni, merre jár a gép vagy a kerékpárunk, de vannak olyan lakatok, zárak, amelyek valóban nagy biztonsággal tudják a kerékpárokat rögzíteni, és hát alapvetően ne hagyjuk szem elől téveszteni az értéket, a kerékpárt. Ha ezt betartjuk, akkor nem lesz semmilyen problémánk.
3: Itt említettük a strandot. Egy strandon amúgy mit tehetünk, vagy akár egy tengerparton, mondjuk ha tételezzük fel, külföldön nyaralunk. Ez is egy gondolom másfajta biztonsági feltételeket igényel. Ilyen fürdőhelyeken mire figyeljünk oda?
2: Elsősorban a törölköző az nem véd semmi ellen. Tehát ha törölközővel takarjuk le az értékünket, az igazából nem sok mindent tettünk a biztonságunk érdekében. Ha viszünk is magunkkal kamerát, telefont, e-book olvasót, bármit, ami érték, azt, amikor nem használjuk, akkor béreljünk egy kabint, vagy béreljünk egy szekrényt, vagy egy értékmegőrzőt a strandon, és vegyük a fáradtságot, hogy azt oda betesszük, amikor nem fogjuk hosszú időn keresztül használni, mert lába kélhet ezeknek a dolgoknak. Ugyanez vonatkozik az értékekre. Na, ne vigyünk magunkkal sok készpénzt a strandra. Sajnos volt már olyan bűneset itt Magyarországon, sőt a megyében, amikor több százezer forintot tulajdonítottak el egy strandra érkező vendégtől, mert nem megfelelő módon biztosította az értékét. Ezekre főleg külföldön, hiszen ott nyelvismeret problémát jelenthet, nehezebb rendőrséget találni, nehezebb biztosítót felhívni, úgyhogy mindenképpen ezeket ajánljuk minden fürdőzőnek és strandlátogatónak a gépkocsira vonatkozóan is. Őrzött parkolóba lehetőleg ott hagyják, ne az út szélén, és mindenképpen zárni és az értékeket szem elől eltenni.
1: Hogyan védhetjük meg otthonunkat a nyári utazások idején? Erről hallottuk Jenei Károly rendőr alezredest, akit Sütő Dávid Pelé kérdezett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Színva keresztül feli Miskolcot mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos Színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnek létre, összekötve a győri kaput a belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a Színva part, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt, Kojsza Péter kérdezte a részletekről.
2: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden napi életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesztük, és ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a Színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is.
3: Pontosan a gyakorlatban hogyan néz majd ki ez a fejlesztés, mely területeket érinti, tehát honnan, hová vezet az új útvonal az elképzelés szerint?
2: Igen, fontos, hogy pontosítsunk, igen, és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztések fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni.
3: Tulajdonképpen nem csak egy városfejlesztési projekt, hanem akár egy közösségépítési projektnek is nevezhetjük, amelyben találkozási pontok lesznek a Színvapatak mentén?
2: Így van, tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára, a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek, így van.
3: A Színvapatakot szeretnék közelebb hozni a városlakókhoz. Lesznek-e olyan konkrét részei ennek a fejlesztésnek, olyan területek, ahol majd le lehet menni a patakpartra?
2: Mindenféleképpen ebben is gondolkodtunk, illetve maga a projekt kivitelezői is. Jelen helyzetben a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó, így van.
3: Igen. Mekkora beruházásról beszélünk, és miből fogja mindezt majd finanszírozni a város?
2: Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben.
3: Nagyon az elején vagyunk még ennek a projektnek. Lehet-e tudni majd azt, hogy mivel jár az építkezés az ott élők számára? Feltételezhetően lesznek lezárások, forgalmi változások ezeknek a kialakítása a folyamatban van-e, vagy elkezdődött-e már?
2: Igen, ahogy ön is említette, még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk bemutatni a lakóknak.
3: Mit várnak ettől a projektől hosszú távon? Hogyan változtathatja meg a győri kaput és általában a miskolciaknak a kapcsolatát a színvával?
2: Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertfalus vonatkozásában is maga a győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a egy új jelentéstartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.
3: Ha most képzeletben végig sétál ezen a megújult területen, akkor ön hogy képzeli el a gyakorlatban, és milyen elvárásai vannak még a projekt elején ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban önkormányzati képviselőként?
2: Elvárásaim azok nincsenek. Igazából nagyon sok lakóval vagyok napi kapcsolatban, hiszen ez a fő feladatom, hogy a lakosság érdekét képviseljen bent az önkormányzaton is. Én mosolygó embereket szeretnék látni, kerékpárral, balesetmentesen, biztonságban közlekedő családokat szeretnék látni, baráti társaságokat, akik tényleg kihasználva ezeket a pihenőhelyeket, mindennapi életükben egy kis mosolyt és boldogságot tudnak ezáltal bevinni, és mi pedig az önkormányzaton számunkra az a legfontosabb, hogy a lakók irányában minél több pozitív és elégedett a visszajelzést kapjunk.
1: A színva keresztülszeli Miskolcot mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyósó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnek létre, összekötve a győri kaput a belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt Kojsza Péter kérdezte a részletekről.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió augusztus 30-ai vasárnapi válogató műsora. Az óra zárásaként Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolatát halljuk. Délután 3 órától ismét várom önöket. Addig is kellemes időtöltést kíván a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 4. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Mi lehet Dávid felfokozott örömének alapja? Az Istentől nyert biztonság érzése. Nem a boros hordók és a földeken lengedező búzatáblák látványa. Azok még okot adhatnak az aggodalomra. Hiába a hatalmas búzatábla, akár az aratás előtti napon is jöhet akkora vihar és eső, ami elfekteti a búzát és vízbe rohadnak a kalászok. A szület előtt lecsaphat egy jégeső, a szétvert szőlőfürtök porba hullhatnak. De még ha be is takarítanak mindent, csak egy szomszéd vagy egy távoli birodalom hadserege vonuljon át az országon és oda a termés. Akár még a maradékot is felgyújthatja. Amit nem bír megenni, meginni vagy magával vinni, az szétszórja, kijönti. Dávidnak nagyobb öröme van, mint azoknak, akik számlálható csűrben, garázsban, bankban, részvényekben, kriptovalutában tartják a javaikat és látják jobb napjaikat. Dávidnak és a kiáltását meghallgató embernek, a híveivel csodát tévő Istenben megtalált öröme bőven elegendő ahhoz, hogy pihenés előtt békében lefeküdjön, elgondolkozzon a fekvőhelyén, lecsillapodjon és elaludjon. Tisztességesen elvégzi a munkáját, megköszöni búzáját és borát, igaz áldozatát, javai tizedét megadja az Úrnak, és benne bízik, továbbra is, végig. A mai ige magyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei búza összeöntési ünnepét. A rendezvényen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát a rászoruló gyermekek és családok támogatására. A szervezők kiemelték, az országban tomboló óriási aszály és a nehézségek ellenére is idén több ezer gazda ajánlott fel búzát. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg a helyszínre a határon innenről és túlról. A kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától jött. A búzagyűjtés augusztus végéig még folytatódik, miközben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása. A program reményt és kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz sorsú magyar közösségeknek a Kárpát-medencében. A nemzetközi utasok közel kétharmada, egészen pontosan 64,8%-a már online vásárolja meg a jegyét a MÁV csoport adatai szerint. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása alapján az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, ami növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A digitális csatornák, így a jegy.mav.hu, valamint a MÁV és a MÁV Plus alkalmazás népszerűsége folyamatosan nő, míg a pénztári vásárlások aránya 35% közelébe csökkent. A folyamatot segítette, hogy júniustól a nemzetközi jegyvásárlást is beépítették a MÁV Plus applikációba, hogy az utasok sorbanállás nélkül intézhessék utazásaikat. A nemzetközi vonatozás is reneszánszát éli, amit az is mutat, hogy a 16 országot elérő Start Európa ajánlatot az év első 7 hónapjában már 550 ezeren választották. Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben mintegy 2400 második világháborús hősi halott, köztük több mint 1500 magyar honvéd maradványait exhumálták. A Honvédelmi Minisztérium hat történeti intézet és múzeum szakemberei a feltárások során nagy figyelmet fordítanak a személy azonosításra és a leletanyagra. Az azonosított katonákat minden évben ősszel, egyházi szertartással és katonai tiszteletadással helyezik örök nyugalomra a Fiumei úti sírkertben. A szakemberek antropológiai vizsgálatokkal, valamint régi temetőkönyvek és iratok segítségével próbálják megállapítani az elhunytak személyazonosságát. Amennyiben sikerül felkutatni a hozzátartozókat, a múzeum munkatársai felveszik velük a kapcsolatot a végső búcsú és a részletek egyeztetése érdekében. Iparági elemzők szerint a Brexit 6 éve alatt Nagy-Britannia exportértéke évente átlagosan csaknem 12 milliárd forinttal maradt el attól a szinttől, amelyet az Európai Unió tagjaként elérhetne. A Logistics UK átfogó elemzés alapján a kivitel volumene jelentősen visszaesett, ami háztartásonként évi 400 font bevétel kiesést okoz a brit gazdaságban. A vállalkozások túlnyomó többsége negatív hatásként éli meg a kilépést, és egyre nagyobb vita bontakozik ki a munkáspárton belül, az Európai Unióhoz való esetleges visszatérésről. Bár a mindenkori brit miniszterelnökök eddig kizárták a visszalépést, több magasrangú politikus nyíltan katasztrofális hibának nevezte a kilépést.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Odafent.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a család történetkutatással foglalkozunk, majd vendégünk Ács Péter, hobbi család és helytörténetkutató, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja, az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere. Ács Péterrel beszélgetünk majd mások mellett saját családjának történetéről, arról, hogy hogyan kutatta fel a ma élő, de korábban nem ismert rokonait, és tanácsokat ad majd, hogyha valaki szeretné saját családjának történetét elkezdeni kutatni, akkor hova fordulhat, mit tehet, és szerintem a legfontosabb kérdést is felteszem majd neki, hogy ő mindezt miért csinálja.
2: Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetben, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Ács Péter, hobbi család és helytörténetkutató, református presbiter, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja. Tartsanak velünk, ha tehetik!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az 1700-as évekig tudta visszavezetni családja történetét Ács Péter, újszegedi református presbiter. Kutatása során előkerült például egy levél, amit a születésekor írt a nagypapája azzal a kéréssel, hogy majd neki adják át. Ács Péter nem csak neveket és évszámokat keres, hanem történeteket, sőt, élő rokonokat, akikkel nem csak felveszi a kapcsolatot, de számon is tartják egymást. Több nagy családi találkozón is túl vannak, és egy közös családi Facebook csoportot is fenntartanak. De mire jó mindez? És hogy lehet elkezdeni az ősök és ma még nem ismert, de élő rokonok felkutatását? Ács Péterrel, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténetkutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével beszélgetünk. Mi volt a kezdő lökés, amiért úgy érezted, hogy a saját családod történetét el kell kezdened kutatni, feltárni, forrásokat keresni?
2: Ez az édesapám életéhez kötődik, aki a gyerekkoráról nagyon keveset mesélt. Óbecsén született 1922-ben, és egyszerűen, amikor érdeklődtem a múltról, a rokonságról, a mélyéből, akkor állandóan falakba ütköztem, nem volt hajlandó mesélni, sokat mondani. Egy-két szóval intézett el sokszor mindent. Így aztán, amikor elhunyt, mert életében nem erőltettem a dolgokat, belemerültem a régi iratokba, megkerestem az egyéb dolgokat, hogy a saját családomról tudjak meg többet. Édesapám az Ácsoknak a történetéről, sorsáról, múltjáról.
1: Honnan voltak régi iratok? Tehát volt édesapád után egy láda, egy mappa, egy doboz, amiben már volt, amit ő őrzött, vagy el kellett kezdened levéltárba menni, régi újságokat keresni, gyülekezeti anyakönyveket bújni?
2: Én nekem a nagyapám Ács Lajos Kölesden hunyt el, és az ott élő nagynéném eladta a kölesdi házat. Oda mentünk, mert magunkhoz vettük őt is, és ott körbenéztem a házba, ahol gyerekkoromban egyszer-kétszer fordultam csupán meg, és elkezdtem pakolni az irodalmat, találtam dobozokat, amiben aztán tömegével voltak régi családi iratok, dokumentumok, amik elkezdtek később mesélni. Mivel édesapám, ahogy említettem, nem nagyon mesélt, sőt annyira nem mesélt, hogy nem volt hajlandó beülni mellém egy autóba és leszaladni innen Szegedről Óbecsére, hogy megmutassa a gyerekkorát. Ezért, amikor elhunyt, akkor elővettem ezeket az iratokat, és egy nagyon változatos és gazdag kép tárult elém, olyan részletekkel, olyan ajándékokkal, amiért máig is hálás vagyok. Ezeknek a nagy része a nagyapámhoz kötődik, aki mélyhitű református ember volt, akit én életemben apró gyerekként láttam egy párszor, de elhunyt, nagyon nem emlékszem rá, hogy a legjobb kép, ami bennem maradt, hogy a gyerekágyam mellett állva, amikor a 60-as évek elején, de elővettem az iratokat, és amivel ez ennek az egész kutatásnak a legnagyobb élménye, hogy életre kelnek emberek a gondolataikon, a cselekedetekén keresztül, és mutatnak egy utat. Bennem van, mivel hitben neveltek a szüleim, az Úrnak 10 parancsolatban elmondott ígéretbe, hogy ezer íziglen megáldja azokat, akik hozzá ragaszkodnak, betartják az ő parancsolatait, akik szeretik őt. És ahogy így most a kutatások befejeztével látom, azt kell mondanom, hogy nagyapám volt az, akinek az életén keresztül Isten megáldotta az enyémet, és az ő szerető gondoskodásával vezetett, óvott egész életemen át.
1: Mondasz olyan konkrét példát, ami miatt ilyen gazdag, példaértékű életet látsz a nagyapád hagyatékából? Milyen történetek kerültek eléd?
2: Van nagyon személyes levelem. Olyan levél, amit az én születésemkor írt a szüleimnek, amiben hálát ad Istennek, hogy én világra jöttem, hogy viszem tovább a családnak a nevét, és a levélbe beírja egy pár sorral később, hogy ezt a levelet őrizzétek meg az én Péter unokámnak, és adjátok oda neki. És ami érdekes, az ő édesapját is Ács Péternek hívták, megemlékezik róla, és jellemző rá, hogy egyetlen egy mondattal mutatja be az édesapját, amikor azt mondja róla, hogy aki engem nagyon szeretett. Gondoljuk el, hogy egy olyan férfiről van szó, akit a nagyapám 24 évesen veszített el, mi akkor legényember volt. Tehát az ifjúságának, gyerekkorának az ökszegése az, hogy egy olyan közösségben és olyan családban élt, ahol az édesapját, aki szűcsmester volt, ezzel mondatta, hogy engem nagyon szeretett, tudta jellemezni.
1: Ez ma már nem tűnik kirívónak, de most ugye itt sok generáció, vagy több generáció visszamenőleg meséld ezt a történet, és szerintem akkor ez nem feltétlen volt általános, hogy az első, ami eszébe jutna egy apa-fiú kapcsolatról, az a szeretet.
2: Menjünk vissza az időbe, mivel nagyapám 1879-ben született, a 19. század végén, akkor a férfi társadalomra nem ez volt a jellemző, és az irodalmon keresztül még egyben. Ezt az édesanyákra, a nagymamákra szokták mondani, de nem az édesapákra. Van ennek egy korábbi jele is, amit a kutatásokban megtaláltam. Az ő nagyapja elvesztette az első feleségét, ez 1800-as évek legelején volt, Rendsz Ács Ferenc volt a neve, és az egyházi anyakönyvbe beíratja, mert az anyakönyvbe azonos ilyen jellegű írásokat se előtte, se utána nem lehet találni, hogy 2 év, nem tudom hány hónap, ennyi nap együttélés után távozott tőle a felesége az első házasságából, nagyon rövid idő.

Szóval ez több mint 3 kilométer távolság a családdal, a gyerekekkel közösséget gyakorolni és a hitéletet élni. Nagyon jellemző, hogy a kutatás azt is megmutatta, hogy Kisherenden a 80-as évektől végfigyelve a 40-es évekig településnek, a református lakóinak a száma megegyezik azzal, hogy a családból hány ember él éppen ott. Ami megint egy más jelzés, hogy egy katolikus környezetben mennyire ragaszkodott a dédnagyapám már a hitéhez, a hitének a gyakorlásához. És amikor később eljutottam arra az állapotra, hogy nagyapámnak a testvéreinek a gyerekeit kellett felkutatnom, megtalálnom, rendkívül sok esetben az segített, hogy az anyakönyvi felderítések alapján felhívtam a helyi református közösséget, ez általában Baranya megye volt, és röviden kaptam egy választ, útmutatást, telefonszámot, hogy hát itt van a rokonom, éppen most valamelyik gyerekét konfirmálták, vagy bennél Pécset, de itt adták a telefonszámot. Szóval egy olyan múltra lehet visszatekinteni, ahol a leszármazottak a hitbe, a hit gyakorlásába begyökereztek, és ez adott nekik az életükbe valami hihetetlen támaszt. Ezt leginkább a nagyapám életére tudom vetíteni és elmondani, hiszen az egy külön történet, hogy édesapám miért nem beszélt a gyerekkoráról. Nagyapám malomépítő ács volt, molnár, pék, molnár szakmát gyakorolta. 1921-ben kiköltözött a család Óbecsére, ahol megvette egy malmot, megvette egy hozzátartozó fürdőt. A családnak átkelő hajója volt a Tiszán, amit üzemeltetett. Pékségük volt, ahol kenyeret állítottak elő, péksüteményt is árusították. És édesapám oda született, és ott nőtt föl. Viszont a szerb királyt Marseille-be 1934-be megölték, és itt jön a politika, ami már akkor is előtte is, és azóta is egy borzasztó dolog. A hatóságok úgy döntöttek, hogy mivel a magyarokra ráfogták, hogy a horvát usztaságot ők képezték ki Magyarországon, ezért 34. decemberében egyik óráról a másikra több mint 3000 magyart áttoloncoltak a határon. Nagyapám is erre a sorsra jutott. December 9-én vonaton érkezett a 10 gyerekéből a 9-el, 10. már házas volt, nem Óbecsén jött Szegedre, mint kézi csomagokkal. Édesapám akkor volt 12 éves, és még nála is kisebb gyerekek is voltak. És gondoljuk el, hogy kinti idézőjelben lett jó létből, egy egyensúlyozott, gazdaságilag megalapozott családi életből lényegében semmibe kerültek. Egy éjszakát töltöttek Szegeden, ez megint egy külön érdekes dolog, hogy a családkutatás alapján meg tudtam erősíteni, hogy édesapám, amikor összesen annyit mondott, hogy egy iskolának a tornatermébe aludtunk, aminek oldalán két páholy volt, hát ez az öreg rókusi általános iskola, ahol a én gyerekeim valamennyien elvégezték az általános iskolát. De hogy mi történt velük arra, az a jellemző, hogy fölkerültek fél évre Budapestre, Tabánba egy le nem bontott, emiatt a menekültek miatt le nem bontott gimnáziumi épületbe volt a menedékszállásuk 400 embernek, lényegében ott segélyeken meg minden egyében éltek, és utána kezdte újra az életét avval, hogy bérelt Simontornyán más helyeken malmot, hogy elkezdte a munkát, eljutott odáig, hogy 36-ba a fiai nevére megvettek egy malmot Kölesden, Tolna megyében, és hát úgy nézett, hogy a család élete rendbe jön. Az előtte való időre édesapám annyit mondott, hogy egy évig hagymalevesen éltünk. Szóval ezek voltak azok a traumák, ami miatt ő próbálta törölni azt a szép múltat, amit megélt annak idején Óbecsén. Elkezdte az életét, jött a második világháború. A második világháborúban 3 fia veszett oda a nagyapámnak, az 5-ből, és az 5 lányából egyet az oroszok utána kötöttek egy teherautónak, és pár évvel rá Mellrákba emiatt elhunyt. Ez egy következő csapás volt, és aztán jött
a rendszerváltás, és megint a politika irdatlan dolgokat kezdett el művelni az országban az ilyen kisebb gazdákkal, szakemberekkel. Lényeg az, hogy 49. januárjában államosították a Malmát, elvették tőle, és ott maradt újra egy nincstelen, vagyontalan senkiként. És így jönnek elő újra további üzenetek. Ő ilyen körülmények között is a leveleiben

0: amiket küldözgetett édesapámnak, és amik megvannak, hálát ad Istennek a gondviselésért. Van, ahol azt írja, hogy most kaptam egy kis munkát, hogy kereshessek pár száz forintot, és hálát adott a Jóistennek, az ő szerető atyának ezért. És az ember azt tanulta meg ezeken keresztül, hogy amiben élt, amit továbbadott a gyerekeinek, amit a nagyapjától és a felmenőitől átvett, az kétszeri kisemmizést az életében, újrakezdést okozott ugyan az élet, de ezeket békességgel, az Istenbe vetett hittel és az örökkévalóságba vetett bizalommal békességben tűrte, vitte tovább. Nem törték meg.
1: Haragszol rá, hogy nem meséltél neked ezeket a történeteket, hanem neked kellett kikutatni, és hogy mondjuk nem vittél óbecsére? Vagy megérted mindezek alapján, ami kirajzolódott előtted?
0: Egyáltalán nem haragszom rá. Azért sem, mert a kutatások, hogy mondjam, pótoltak. Tehát az, hogy a gyerekkoráról nem mesélt, azt pótolták. Egy-két apró kép, annyit mondott például, hogy a református templomban egy kis széken ült a sor szélén, az úgy hallgatt az Isten tiszteletet. Ilyen apró, hogy egy kutyáról mesélt. De amikor visszamentem, meg a családi papírokat megtaláltam, akkor megvolt az életének a színtere, még a ház, ahol született, ismerősökkel találkoztam, akik emlékeztek rájuk. A lapokon keresztül egyszerűen óbecsei pékségbe, hogy vitte le egyszer a kenyereknek az árát, és próbált jobbat tenni, vagy például 34-ben, amikor kitoloncolták 35 tavaszán, elütt egy autó a Döbrentei téren Pesten, meg szóval a nagyapámat. Sok apró dolgon keresztül összeállt az az élet. Találkoztam azoknak a édesapám unokatestvéreinek a gyerekeivel, akik velük együtt éltek ott, akikről édesapám megint nem mesélt. És akikkel 5 perc alatt megtalált az ember az összhangot, össze tudtuk adni az emlékeket, ők is adtak más oldalú dolgokat, én is tudtam nekik nyújtani, és a vége az lett, hogy szétesett családot sikerült szép egy 3-4 év alatt összegyűjteni. Mégpedig olyan módon, hogy a Facebookon kihasználva az internet lehetőségét csináltam egy zárt csoportot, ahol a felkutatott ősök, visszamentem a anyakönyvekbe egész az 1740-es évekig, családtagjainak az életét dokumentumokon keresztül már amennyi van. A születésnapikon fölviszem, megemlékezünk róluk, akik nemrég éltek, fénykép van róluk, azokról egy bővebb életet tudunk bemutatni. De lényegében dédnagyapámnak jelenleg kb. 400 élő leszármazottját érem el ezen a Facebook csoporton keresztül, és tartjuk a kapcsolatot ott is, meg persze személyesen és sok formában, és együtt örvendezünk, nem keserünk és nem siránkozunk, hanem együtt örvendezünk a múlton, a szüleinken, nagyszüleinken, és mindazon keresztül, amit rajtuk keresztül kaptunk az élethez.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténet kutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével.

0: együtt én meg te.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emléknapon tisztelegtek a Mohácsi csata egykori hősei előtt a küzdelem 500. évfordulóján szombaton Mohácson és a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyen. A rendezvény sorozaton Magyar Péter miniszterelnök kiemelte, a magyar történelem nem a veszteségek, hanem a talpraállások története. Az állami megemlékezést követően ünnepi misét tartottak, és egyházi szertartás keretében helyezték végső nyugalomra a tömegsírokból feltárt csontterekéket. A miniszterelnök és a honvédelmi miniszter részvételével katonai tiszteletadást, valamint koszorúzást tartottak a csatatér közelében. A nap zárásaként hagyományőrző csata bemutatóval és a főtéren bemutatott nagyszabású rock musical-lel emlékeztek a hősökre. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei búza összeöntési ünnepét. A rendezvényen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát a rászoruló gyermekek és családok támogatására. A szervezők kiemelték, az országban tomboló óriási aszály és a nehézségek ellenére is idén több ezer gazda ajánlott fel búzát. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg a helyszínre a határon innenről és túlról. A kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától jött. A búzagyűjtés augusztus végéig még folytatódik, miközben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása. A program reményt és kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz sorsú magyar közösségeknek a Kárpát-medencében. A nemzetközi utasok közel kétharmada, egészen pontosan 64,8%-a már online vásárolja meg a jegyét a MÁV csoport adatai szerint. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása alapján az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, ami növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A digitális csatornák, így a jegy.mav.hu, valamint a MÁV és a MÁV Plus alkalmazás népszerűsége folyamatosan nő, míg a pénztári vásárlások aránya 35% közelébe csökkent. A folyamatot segítette, hogy júniustól a nemzetközi jegyvásárlást is beépítették a MÁV Plus applikációba, hogy az utasok sorbanállás nélkül intézhessék utazásaikat. A nemzetközi vonatozás is reneszánszát éli, amit az is mutat, hogy a 16 országot elérő Start Európa ajánlatot az év első 7 hónapjában már 550 ezeren választották. Iparági elemzők szerint a Brexit 6 éve alatt Nagy-Britannia exportértéke évente átlagosan csaknem 12 milliárd forinttal maradt el attól a szinttől, amelyet az Európai Unió tagjaként elérhetne. A Logistics UK átfogó elemzés alapján a kivitel volumene jelentősen visszaesett, ami háztartásonként évi 400 font bevétel kiesést okoz a brit gazdaságban. A vállalkozások túlnyomó többsége negatív hatásként éli meg a kilépést, és egyre nagyobb vita bontakozik ki a munkáspárton belül az Európai Unióhoz való esetleges visszatérésről. Bár a mindenkori brit miniszterelnökök eddig kizárták a visszalépést, több magasrangú politikus nyíltan katasztrofális hibának nevezte a kilépést.
1: Az időjárásról.
2: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a családtörténet kutatásról. Ács Péter a vendégünk, ő az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja. Ő segít nekünk, ő ismerteti egyrészt saját családja történetét, a kutatás érdekességeit, és segít nekünk abban is, hogyha valaki szeretné elkezdeni a saját családjának történetét felkutatni, és a ma még élő rokonokat felkutatni, akkor merre érdemes elindulni. Vendégünk tehát Ács Péter. Mit szóltak ezek az emberek, amikor egyszer csak meghívtad őket ebbe a csoportba, vagy írtál nekik a Facebookon, vagy a telefonszámot, amit megkaptál, felhívtad őket, mondtad, szervusz, Ács Péter vagyok, ez is az a közös rokonunk, beszélgethetünk. Milyen emlékek jutnak most eszedbe, amikor ezekre a beszélgetésekre gondolsz?
2: Hát a legkülönösebb az, hogy volt egy dokumentumom, nem családi, máshogy került hozzám, ahol a Horthy aláírásával egy katonatisztnek a kineveléséről szól, és nem itteni volt a rokonság, el akartam juttatni a gazdájának, kerestem egy néhány olyan embert a Facebookon, aki esetleg ez a családhoz tartozik, írtam egy lánynak is, mondta, hogy ő neki nincs rokon a Szegeden, és aztán egyszer csak odavitt az élet, hogy amikor kerestem az egyik nagyapámnak az egyik testvérét, aki Óbesin élt vele együtt, és annyit mondott egy másik rokon, akit megtaláltam, hogy hát azok valahol Budán éltek, olyan helyen, ahol már csak helyrajzi száma volt a cím, és nem utca és házszám. Elkezdtem kutatni az anyakönyvekbe, egy vasárnap este fölkiabáltam ott, hogy megvan, megtaláltam a dokumentumok alapján, hogy mikor hunyt el a 60-as években, látok rajta egy dokumentumot, hogy házasságot kötött. Megpróbálom fölhívni másnap reggel a házasságkötő hivatalt. Ők nekem nem adnak információt, mert nem közvetlenül leszármazott vagyok. De eszembe jutott, akkor fölhívok majd Óbudai temetőt. Hát itt nincsen Ács Sándor, mert őt kerestem, mások vannak csak. Megköszönöm, 5 perc múlva visszahívom, mondom, hát kérdezzük már meg, ki az a más. És akkor mondja, nagyon udvarias volt a hölgy, azt mondja, Ács Otto Óbesin született. Mondom, hoppá, megvan. És akkor mondja a nő, hogy jaj, tényleg ebben a sírbáton helyezve egy Ács Sándornak a hamvai. Megmondták, hogy honnan temették a címet. És az internet adta lehetőségnél, bemegy a térképre, találok ott bejegyezve két céget, fölhívom az egyiket, ő nem tud semmit erről a Ács családról. Fölhívom másikat, fölveszi Miklósiné Ács Klára a telefont. Ennek a Sándornak az unokája. Egy fél órát beszéltünk rögtön. Mintha már 1000 éve ismernénk egymást, és ami a dolognak a pikantériája volt, az ő lánya volt az, aki nekem előtte egy évvel vagy másfélvel válaszolt a Facebookon, hogy neki nincsenek Ács nevű rokonai Szegeden. Úgyhogy azóta őt is ismerem, persze, a Klárának a gyerekei is. Aztán volt olyan is, aki amikor próbáltam összegyűjteni az adatokat, akkor akin keresztül próbáltam, azt elküldte. Ma az egyik leglelkesebb közreműködő ebbe a csoportba is hozzászól, és adja az információkat, mert egyéb. Mert rájött ő is, hogy az ember, ha a gyökereit földeríti, akkor nagyon sok mindenre magyarázatot kap. A viselkedésre, a bennünk hordott géneknek, az örökölt dolgoknak a magyarázatára, hogy ki miért mit tett a családban, amiért, mint ahogy kérdezted, hogy én sokkultam édesapámat, hanem megértettem a kutatások alapján, hogy mi történt. És az ember, most azt tudom mondani, hogy egy óriási nagy közösség tagjaként egymással kapcsolatban élünk, segítjük egymást, és szeretett közösség van közöttünk.
1: Volt-e olyan történet, és ha igen, beszélsz-e erről, megértem, ha nem, ami nem tetszett, ami ciki volt, ami rossz volt, amire azt mondod, hogy hát azért sok mindent megtudtam az elődeimről, de hát ez mondjuk nem hiányzott a családi történetek közül.
2: Igazából nincs. Azóta jóval szélesebb munkát végzek, mert ezt a tevékenységet, családi munkát befejezve kifejtettem más közösségeknek, református közösségeknek, falvakban, múlt keresésben. Szóval talál az ember óhatatlanul ilyet. De olyan, hogy azt mondjam, hogy ez most nagyon ciki, szóval ilyet nem nem tudok, de az az igazság, hogy másról sem merek mondani, hogy nagyon sziki. Mert azért mindenkinek az életében vannak dolgok, problémák, amik kisebb-nagyobb hiányosságok, de azért az én tapasztalatom alapján ember inkább segítőkezet nyúl, mint hogy lecikizze a dolgokat, vagy embereket, és megítélje őket. Az én családomban csupán olyanokat találtam, akik megkezdtek tanulmányokat, nem tudták befejezni, hullult az életük adott esetben, de olyat nem tudok mondani, aki olyan nagyon félrement volna, és ma azt mondom a gyerekeimnek, unokáimnak, hogy na itt a kerülendő példa, amit meg se próbáljátok követni.
1: Volt valami nagy családi találkozótok, mert mintha utaltál volna rá, hogy van, akivel személyesen is találkoztál, tehát próbáltatok ilyen nagyobb léptékben találkozni?
2: Igen, többen próbáltat, én is próbáltam, más is próbált, Baranya megyében, Mohács környékén, tehát kiderült, hogy vannak ilyen gócok, amik már múltban is bizonyos összetartással próbálkozott más is, tehát szerveztünk egy jó néhány ilyen személyest. Erre még Amerikából is volt, hogy hazajött rokon, mégpedig úgy, hogy utána visszamenve keresett magának egy magyar személyt, hogy elkezdjen újra magyarul tanulni, mert a nagyapja hiába mondta neki, hogy tanulj magyarul, horváti területen éltek, nem hallgatott a tanásra, és most felnőtt fejjel, nálam is idősebb, elkezdte a múlt miatt a magyar nyelvet elővenni, és már engem, amikor hívott sokszor, akkor magyarul köszöntött, váltottunk pár szót. Tehát ilyen fejleményei is vannak az együttműködésnek.
1: Szép történet. Beszélgetés végére arra kérnélek, hogy adj néhány tanácsot azoknak a hallgatóinknak, akik szívesen csinálnának valami hasonlót, mint te, de nem tudják, hogy kezdjék el. Tehát hogyan érdemes a családunk történetét kutatni, hogy lehet 1740-ig visszamenni, mi van, ha én nem találok egy dobozt, amiben régi iratok vannak?
2: Igen, a családtörténetnek nagyon sok módja és nagyon sok ága van. Van egy hihetetlen nagy segítség, mégpedig a mormon egyháznak a segítsége, ugyanis 60-as években végigjárták Magyarországot, és az állammal kötött egyesség alapján az általuk elérhető egyházi anyakönyveket végigfényképezték, és az állami a levéltárakból lévő későbbiekből is jó néhányat. Ezt ők a hitük miatt tették, mert ők azt tanítják, hogy egy leszármazott beimádkozhatja ősét a mennyországba, csak tudni kell pontosan, hogy kiről van szó. Ezért a familysearch.org oldalon felrakják az egész világnak szinte a anyakönyvi állományát, és ez egy olyan induló, ez egy ingyenesen regisztrálható, kezdheti a településeken, ahol tudta, hogy éltek emberek. Ez adott nekem is egy nagy löketet. Sajnos a törvények nem segítenek abban, hogy a közelmúltnak a dokumentumait elérjük. Ehhez az egyik legjobb segítség, és javaslom mindenkinek, a Magyar Családtörténetkutató Egyesületet, a MACSÉ-t, amelynek én azóta tagja, sőt elnökségi tagja is vagyok egy év óta, ahol főleg az 1895 utáni időszakot dolgozzák, föl is teszik elérhetővé többi, amikor az állami anyakönyvezés bevezetik, és van egy nagy fórumuk, levelezésük, adatbázisuk, ahol könnyen meg lehet találni dolgokat, de hadd mondjam azt is, hogy nagyon sok esetben a régi iratok, újságok, egyéb dokumentumok segítenek. Ebben van egy cég, az Arcanum, akinek szintén egy óriási adatállománya elérhető díjfizetés ellenébe. Hát ez éves szinten egy 31-néhány ezer forint, MACSÉ-nak a tagsága éves szinten 5000 forint. Hát hasonlítsuk össze, hány kiló kenyér.
1: Meg azt tegyük hozzá, hogy ez az Arcanum egyébként elérhető, én úgy tudom, hogy könyvtárakban ingyenesen. Tehát ha ember besétál a saját városának könyvtárába, ott olvasó lesz, akkor tudja ezt keresni.
2: Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha valaki elindult és talált egy jó nyomot, akkor egy rövidebb időre ezt a két adatbázistnak az elérhetőségét intézze el. Tehát például az Arcanumot is meg lehet egy negyed évre rendelni, ha tudja, hogy van annyi szabad ideje, akkor arra menjen rá, a MACSÉ-nél megnézi az adatbázisokat, utána jönnek aztán az olyan kérdésekre, nincs válasz, akkor lehet menni a levéltárakba, különböző irattárakba keresni dolgokat, akár egyházi, akár állami levéltárakba, vagy egyáltalán visszamenni a falvakba, ahol még adott esetben több száz éves egyházi anyakönyv otthon a helyszínen is lapozgatható. De ez, azért mondom, jobb a Family Search, mert ott hamarabb el lehet jutni eredményre. De vannak ilyenek. Viszont például, hogyha Macséhoz csatlakozik valaki, akkor taktársak, levelezés, egyéb kapcsolatartás után megadják azokat az információkat, tanácsokat az elakadóknak, hogy hogyan tovább, hogy hatékonyabbak legyenek. Sok esetben levelezésbe küldenek egy-egy dokumentumot, amit pillanatok alatt megtaláltak ő helyette, hogy oké, kérdésed, itt van egy válasz, itt mennyi tovább, és ezt folytasd.
1: Te is adsz ilyen segítséget, akár az egyesületen belül, vagy akár ha valaki tudja rólad, hogy ebben te nagyon ügyes és tájékozott vagy, és segítséget kér?
2: Hát lényegében évvel telnek el a nyugdíjas éveim. Egyrészt van itt Szegeden egy kis csoportunk, ez is a családkutatóknak egy csoportja, ami a Macsének az egyik vidéki csoportjaként működik. Minden hónap első szerdáján a Somogyi Könyvtár alaksorába tart 4 órától 6-7 egy találkozót. Például ott mindenki, aki jön, fölteheti a kérdést, stb. Ezeken a kapcsolatokon keresztül ebben a társaságban, akit összeköt a családkutatás, természetes dolog, hogyha egyik fölhívja a másikat, aki rutinosabb, tudja az is, hogy nem küldjük el, hanem odállunk mellé, segítünk neki. És aztán az ember, ahogy mondtam, református közösségeken belül is ott, ahol szüleim éltek, édesanyám, édesapám, egyéb kapcsolatokon keresztül visszamegyünk helytörténeti kutatásokba, amin keresztül megint találunk embereket. Ilyen módon jutottam el például Dömsödről, amik az első világháború áldozatainak az adattárát összeállítottam, mert a emlékmű adatai ma már nem mondtak semmit, illetve annál jóval több halott is volt. Onnan eljutottam a zsidó áldozatok családtagjain keresztül a szegedi zsidó közösséghez. Hát itt meg aztán csinálunk dolgokat, amik kimondottan egy olyan kutatási tevékenység, ahol gondoljuk el, hogy a holokausz miatt kiesik 2-3 nemzedék, és egyszerűen nincsenek meg a családi belső információk, és még hatékonyabb a segítség, amit nekik lehet nyújtani. Ez egy külön élmény az embernek, amikor kultúrájuk miatt ugye temetőt nem számolnak fel, egy sírba jellemzően egy ember nyugszik, várva a messiási széletelét. El tudunk menni olyan emberekkel, 1700-as években született őseiknek a sírja az, akiről azt tudták, hogy élt, létezett, vagy ki volt, vagy mi volt a neve. És egy hihetetlen élmény, amikor azt mondja az ember, hogy na tessék, itt van az ők nagyapád, ebben a sírban nyugszik, idáigított a szétszóratásba, tartotta a közösséggel a kapcsolatát, az örökké valóban hitt, és itt várja a messiásnak az eljövetelét. Ezek minden élmények, amikre jellemző, hogy csak egyet tudok mondani, az Úr Jézusnak egyetlen egy mondata van az apostolok cselekedeteiben, ami nincs leírva evangéliumokba, és az úgy szól, hogy jobb adni, mint kapni, amikor idézik a szavait. Ezt átéri az ember ezen a munkán keresztül, amikor másoknak ott elindítja a gondolkodását, tevékenységét nagyon pozitív irányba.
1: Ez kiváló zárszó lenne, de egy kérdés engem még nagyon foglalkoztat. Te magad mondtad, hogy 1740-ig vezetted vissza a családod történetét. Részben emiatt is kérdezem, meg általánosságban is, hogy mi a korláta időben egy családfogkutatásnak, meddig lehet visszamenni? Nyilván itt van egy, próbálok ilyen történelmi dolgokat hozni, hogy meddig vannak iratok, mikor volt nagy irat megsemmisülés. Szóval mi a tapasztalatod, és neked mi volt az 1740-nek az oka, hogy ott álltál meg?
2: A legnagyobb korlát, hogy az anyakönyvek vezetését Mária Terézia rendelte el. Tehát előtte az egyházközösségekben az anyakönyv vezetése nem volt kötelező. Ezért általánosan azt mondható, hogy az 1700-as évek második felétől érhetők el az anyakönyvek. Ha nem szűntek meg, vagy nem égtek fel el egy altagédiába, ahogy mondod. Ez jellemző az egyszerű közemberekre. A nemesi családból származottak, egyéb okiratokon keresztül kapnak nyomot arra, hogy a család nemesi okirat, peres iratok, de vannak még török defterekben dolgok, csak legfeljebb nem lehet, hogy mondjam, szeméről személyre végigvezetni, mert a közrendőeknél az a fontos, hogy igazából akkor tudom biztosra menni, hogyha alá van támasztva, hogy az a személy, akit találok, biztosan az én ősöm, és nem azonos nevű a faluból. A nemesi vonalon ez egyszerűbb, mert a nemesi családot jelzik. Erre egy példát ad mondjak. Barátom Draskóczi Gábornak hívják, a Vasárnapiskola Szövetségnek volt az elnöke. Most temettük el decemberbe. Olyan kis nemesi családból származik, aminek a második nemzedéke a Muhi egyik tagja a Muhi csatába hunyt el. Ők odáig vissza tudtak menni. Nincs ebbe hiányérzetem. Azért nincs, mert ahogy távolodik az ember és megy visszafelé, egyre kevesebb információhoz jut egy-egy emberre vonatkozóan. Tehát az egyéb írott dolgok, amik a tevékenységére vagy egyéb dolgaira fényt adnak, az egyre kevesebb. És én nem vagyok híve annak a fajta családkutatásnak, hogy hát 5000-6000 nevet szedjünk össze, hogy mint a sportot űznénk, hogy a tábla a névek tömegével megteljen. Én szeretném megismerni azokat, akik az őseim voltak, és mondom, amit átéltem, hogy a rokonság, a széles körbevett rokonsággal fölvenni a kapcsolatot, az egy külön élmény. És ezért nincs hiányérzetem abból, hogy hát 1740-ből a legelsőnek, akiről tudok, a nevét tudom csak, a második nemzedéknek tudom a születését meg a halálát. Ennyi.
1: Miért érdemesebb belekezdeni? Tehát ha valakit még ennyi se győzött meg, akkor mi az, ami miatt azt mondod, hogy érdemesebb időt, energiát tenni? Saját családjára nézve.
2: Ugye azt szoktuk mondani, hogy az ember a gyökereit megismeri. És ahogy már említettem, választ kaphat a jellemvonásaira, a gondolatvilágára, az, hogy miért jár olyan utat, megismeri a nagyszüleit, még régebbi rokonait, látja, hogy valószínű azoktól örökölhetett bizonyos dolgokat, amiket ő most a saját életébe ugyanavval a gondolkodásmóddal próbál véghez vinni, nem ismételni, csak más formában végrehajtani. Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetbe, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak. Ez egy külön történet, hogy én a gimnáziumtól kezdve végig egyházi közösségben éltem. És én nekem nem volt soha kérdés, hogy ezt megvalljam az emberek előtt. És élmények tömegével vagyok tele, hogy Isten hogy áldotta meg az életemet a hívő ősökön keresztül, és irányította az én életemet, és nyúlt bele számos eseménybe, úgy, hogy volt, hogy évekkel később kaptam csak választ a kérdéseimre őtől, hogy miért történt a hétköznapi gyakorlati életemben. De összegezve a dolgokat azt tudom mondani, hogy hálát adok neki, mert érzem az ő őrző, védő szeretetét, kegyelmét, és azt kell mondanom, hogy igazából gond nélkül élhettem változatosan, nagyon sokféle területen az életemet, és lehetek most 4 gyereknek, meg 12 unokának a felmenője, akit ugyanezeken az utakon indítok tovább.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Ács Péter volt a vendégünk, ő a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja, hobbi, család és helytörténet kutató, és egyben az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. Büntető feljelentést tett a minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetés jogának koncessziós odaítélése ügyében, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Vitézi Dávid bejelentése szerint a korábbi miniszter a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a szerződést. A korábbi koncessziós társaság ugyanis jelentősen olcsóbban 149 milliárd helyett 40 milliárd forintért vállalta volna az üzemeltetést ugyanolyan magas minőségben. A kormány nem csak a feljelentést tette meg, hanem a korábbi megrendelést érvénytelennek is nyilvánította, így lehetőség nyílik az olcsóbb megoldás választására. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az embervezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a zöld közlekedési felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első hat évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés, fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Az Európa Szalon mai adásában két témában három vendéggel beszélgetünk. Hamarosan Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét köszöntöm, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a Drogambulancia Alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc Barcikán és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni.
1: Ezután két miskolci hölgyet köszöntök a szalonban, akik elhatározták, hogy indulnak az Extrém Bamako Rallin. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.
3: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött, rákérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész, rengeteg videót néztünk meg.
4: Ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni, de
3: úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: Ez tehát az Európa Szalon mai kínálata. Maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki több szer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetőjét hallják, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Amikor megtudtam, hogy ide jövök, azt mondtam, hogy gyorsan gyűjtsem össze, hogy mi mindent csináltunk, és azt mondtam, hogy tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt, a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a drogambulancia alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc Barcikán és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni. Ilyen volt az első segélynyújtó verseny, és annyira fantasztikus volt, hogy mi is egy állomás voltunk, jöttek oda hozzánk a fiatalok, és ismerősként üdvözöltek bennünket, mert hogy ők már voltak bent nálunk prevenciós előadáson, és jó volt hallani, hogy tudták, hogy mi a szlogen, tudták azt is, hogy mi a logónk, tehát hogy nem volt ismeretlen már számukra a struccunk, amelyik kiveszi a homokból a fejét. Emődre elmentünk prevenciós napra, a kábítószer ellenes világnapon voltunk Miskolcon, illetve Barcikára minden évben visszamegyünk, mert egy fantasztikus rendezvényt szoktak rendezni ott a rendőrkapitányság munkatársai, és onnan is rengeteg iskolás jött oda hozzánk, és tudták meg azt, hogy vagyunk. Szokták kérdezni, hogy egy ilyen rendezvénynek mi az értelme, miért vagyunk kint, és azért azt szoktam mondani,

0: értelme az, hogy lássanak minket, hogy tudják, hogy létezünk. És mondom, ha nem is jönnek oda hozzánk, akkor is látják, hogy van egy drogambulancia, és hát ezt már egyre többen tudják, hiszen a klienseink száma valami irdatlan mennyiségben emelkedik. A legfrissebb adat az június végi adat. Januártól eddig 211 új kliens érkezett hozzánk.
1: Mi minden történik akkor, ha a diákok ellátogatnak a drogambulanciához, hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelnünk?
0: Mindig szoktuk mondani, hogy 20 fős csoportoknál többet ne, nem is akkor a helyiségünk, illetve hát maga a drogambulancia, hogy ott több embert tudjunk fogadni, és a 20 feletti létszám az már egy kicsit olyan zsizsegősebb, úgyhogy ilyen 15, max 20 fős csoportokba jönnek hozzánk iskolások. Amikor először belépnek hozzánk, akkor látszik rajtuk, hogy úgy meg vannak illetődve. És el is mondják, hogy igen, egy kicsit félelemmel jöttek, mert nem tudták, hogy mi az, ami rájuk vár. Ők úgy képzelték el ezt az egészet, hogy ott félig belőtt emberek kóvályognak a folyosón, és hát ugye a kollégák is ilyen fehér köpenybe mászkálnak, és nagyon morcosak. És hát elmondták, hogy ehhez képest valami fantasztikus hangulat fogadja őket, és hogy ajánlják egymásnak a gyerekek, körbe visszük őket az egész drogambulancián, megmutatunk nekik mindent, hogy hol osztjuk a gyógyszereket, hol történnek a csoportfoglalkozások, és akkor kapnak egy olyan prevenciós, idézőjelbe téve előadást, aminek a címe is az, hogy a tudás életet menthet. Tehát nincsenek nálunk tabu témák, bármit megkérdezhetnek, és mi mindenre válaszolunk is. Tehát nálunk mi nem azt mondjuk, hogy ne szívj, tehát hogy ne drogozz, hogy ne igyál, mert hogy ez milyen rossz. Hát mondhatták volna nekünk annak idején, ugyanígy leperegne róluk is, de amikor elmondjuk nekik, hogy minek mi a következménye, akkor úgy látszik rajtuk, hogy igen, elgondolkodnak. Például a nyugtatók szedésénél láttuk azt, hogy amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen veszélyes, és főleg a lányok használják egyébként a nyugtatókat, látszott a tekintetükön, hogy megdöbbennek, mert nem gondolták, hogy mindez ilyen veszélyeket rejt magában. Van egy kérdőívünk, amit a fiatalok kitöltenek, és hát abban leírják, hogy mennyire érdekes volt az, amit ők hallottak, és hoztam is egyébként egy idézetet, ez a Rónai Ferenc tagiskola pedagógusa volt, és ő azt mondta, hogy nem hittem volna, hogy a drogprevenció működik, de veletek működik. És a pedagógusoknak ez a tehát, hogy van olyan, amikor bent marad a pedagógus, amikor a pedagógusnak olyan kapcsolata van a diákokkal, hogy nem fagynak le tőle a diákok, akkor ő bent marad. Volt már olyan pedagógus, aki vagy kijött magától, vagy megkértük, hogy foglaljon kint helyet, mert azt láttuk, hogy a gyerekek teljesen lefagytak. De a nagy többségük, akik bent maradnak, ők azt mondja, és hát vissza is jönnek.
1: Akkor jó pozitív visszajelzés számotokra a kérdőív?
0: Mindenféleképpen a kérdőív is, illetve az is, amit utána személyesen akár egy levélben megköszönnek, vagy amikor jelentkeznek és elmondják, hogy ez és ez az osztály már volt nálunk, és hogy a diákok mondták, hogy mennyire jó volt, és szeretne a többi osztály is eljönni hozzánk.
1: Visszatérve az új kliensek számára, több mint 200, ez hogyan tevődik össze, minek köszönhető?
0: Nagyon sok köztük az önként jelentkező, akit nem küld a rendőrség, aki nincs már olyan állapotban, hogy mondjuk egy orvos küldje hozzánk, tehát aki magától felismerte azt, hogy valamit változtatni kell az ő életén. Rengeteg az a kliensünk, akik hatósági eljárás miatt kerülnek be hozzánk, őket a rendőrség küldi. Magáról az elterelésről már itt is nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Röviden erről csak annyit, hogy akit kis mennyiségű kábítószerrel fog el a rendőrség, nekik felajánlják, hogy egy fél éves elterelő foglalkozáson részt vehetnek. Az ő számuk is hatalmas, és hát rajtuk kívül vannak azok, nem csak kábítószerfüggőket fogadunk, hanem alkoholfüggőket, gyógyszerfüggőket, viselkedésfüggőket, és a viselkedés

0: függő közé tartozik a játékszenvedéllyel küszködő emberek.
1: Az ő számukra mit lehet tudnunk? Eléggé komolyan veszik ezeket a függőségeket az emberek? Mi a tapasztalat?
0: Igen, én egy tavalyi adatot hoztam, a 2025-ös adatokat tudom mondani. 383 új kliensünk érkezett 2025-ben, és 9 hozzátartozó. Ebből a legtöbben a kannabisz fogyasztás miatt, ők 127-en, 119-en kristály, illetve designer drogfogyasztás, de 64-en alkohol, 33 olyan kliens érkezett hozzánk, akik sokszer együttes használata miatt, 13 a gyógyszerfüggőség, 5 kokainfüggőnk is volt, illetve speed, és a játékszenvedély miatt is érkezett hozzánk 5 fő a tavalyi évben. Ez a szám, ez most egy kicsit több lett, 2026-ban 23 játékfüggő keresett már fel bennünket. És hát ez köszönhető annak, hogy egy pontja vagyunk mi is. A játékhatárokkal információs pont lett a Drogambulancia Alapítvány, az ökumenikus segélyszervezet felkérésére vállaltuk, hogy igen, hiszen eddig is voltak játékszenvedély függőink, így aztán nagyon szívesen mondtunk igent arra, hiszen hozzánk be is tudnak jönni, nem csak telefonon tudunk nekik segítséget nyújtani, és hát nem csak nekik, hanem a hozzátartozóknak is tudunk segítséget nyújtani. És még egy nagyon fontos dolog, a Drogambulancia Alapítvány tulajdonképpen három lábon áll, ebből az egyik a magas küszöbű szolgáltatásunk, tehát az orvosi, a másik a közösség, illetve van egy alacsony küszöbű szolgáltatásunk. És azért emelném ki most az alacsony küszöbű szolgáltatásunkat, mert valaki segítséget szeretne kérni, de nincs TB kártyája, nincs mondjuk lakcíme, nem miskolci lakos, hanem Pestről vagy bárhonnan jön, vagy hozzátartozó, és nem szeretne bekerülni a rendszerbe, mert nem szeretné, hogy lássa bárki, hogy ő drogambulancia kliens, az ő számukra nyitott az alacsony küszöbű szolgáltatásunk, ő ott csak egy kódszám alatt fut, tehát sehol nem jelenik meg. Úgyhogy ezt természetesen a szerencsejáték függők számára és a hozzátartozók számára, illetve hát a kábítószer vagy bármilyen addikcióval küzdő ember számára fel tudjuk ajánlani. Nem kell attól félni, hogy bárki megtudja, kivéve, hogyha orvosi ellátást is, tehát a gyógyszert szeretne kapni, akkor ezt nem nagyon tudjuk megoldani, hiszen ott be kell, hogy kerüljön a rendszerbe, de erre is találtunk már olyan megoldást, amikor nem kerül be a rendszerbe, hanem az orvosunk, aki egyébként magánorvos is, ő ír fel neki receptet, és akkor még így is valamennyi védelemben részesül, bár azt is el szoktuk mondani, hogy az ESZT-n mindenki rendelkezhet, ott bekattinthat egy darab gombot, ezt is feltettük a Facebook oldalunkra, hogy lehet rendelkezni, hogy mondjuk a házi orvos ne lássa az ő akár drogambulancia, akár pszichiátriai ellátásait.
1: Gyakori egyébként, hogy így fordulnak az ambulanciához, hogy nincs TB kártya?
0: Rengeteg. Főleg az elterelősök között van nagyon-nagyon sok, illetve hát jönnek olyan nem elterelősök is, akik vagy nem tudja fizetni a TB-jét, vagy nem akarja fizetni a TB-jét, és azt mondja, hogy ő inkább akkor kifizeti azt az ellátást, amit igénybe vesz. Úgyhogy vannak sokan.
1: A közösségi média oldalon is lehet olvasni, és az interjú előtt is beszéltük, hogy sok az új csoport, vannak csoportos foglalkozások, lehetőségek, erről mit lehet tudnunk?
0: Aki hozzánk betér, mindenki megtalálja a neki való csoportot. Vannak kifejezetten olyan csoportok, melyek alkoholbetegek számára szerveződnek. Most már az a csoport, a Józanság Műhely, egy olyan létszámmal működik, akik már nagyon régóta egy csoportot alkotnak, de természetesen hozzájuk is be lehet csatlakozni. közöttük vannak olyanok, akik már több éve nem nyúltak alkoholhoz. Aztán vannak olyan csoportjaink, amelyek kifejezetten fiataloknak szóló csoportok, vannak olyan csoportok, amik az elterelősök számára csoportok, ez egyfajta, hát maga az elterelés is egy önismeret, de a csoporton belül még inkább ez kidomborodik. Azért fontosak a csoportfoglalkozások, nagyon sokan félnek tőle egyébként először, mert azt mondják, hogy ő egy idegennek, vagy mások előtt miért teregesse ki az ő szennyesét. Aztán amikor részt vesz egy-két ilyen csoportfoglalkozáson, akkor azt mondja, hogy hál' Istennek, hogy ezt bevállalta, mert hallotta a többieket is. És rájönnek, hogy ez, azzal a problémával, ami nekik van, nincsenek egyedül. Tehát mások is ugyanebben, vagy hasonló cipőben járnak, mint ők. A józanság műhelyen kívül van még az újraindítás, illetve van egy olyan csoportunk, a Noé bárkája, ami a hit erejével segít a felépülésben. Oda is nagyon-nagyon szeretnek járni, de akiktől távol áll, az ő számukra egy másik csoportot lehet választani. Most ha jól számolom gyorsan, 2, 4, 6, 7, 7 csoportunk van. És ezeket általában a délutáni órákra tesszük, kedden és csütörtökön 18 óráig vagyunk nyitva, pont azért, hogy a diákok is el tudjanak jönni hozzánk azok, akik dolgoznak délelőtti órákban, leginkább azok számára tartunk csoportfoglalkozást, akik nem dolgoznak, vagy meg tudják oldani, vagy esetleg délután dolgoznak, vagy meg tudják oldani azt, hogy a szabad napjukon eljöjjenek a foglalkozásokra.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki több szer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét hallották. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, a folytatásban két miskolci hölgyet ismerhetnek meg, akik elhatározták, hogy elindulnak az Extrém Bamako Rallyn. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina.
2: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész, rengeteg videót néztünk, meg bejelentkeztünk a csoportba, ahol az előző évi dolgok fel voltak téve, rengeteg videó, rengeteg riport, és hát elkezdtük így a felkészülést.
1: Georgina, de miért vállalkoztál szívesen?
3: Szeretem a kihívásokat, az adrenalint, igazából így, ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni.
2: De úgy döntöttük, hogy ott a helyünk akkor.
1: És mi volt a következő lépés? Hogyan derült ki, hogy mire vállalkoztok tulajdonképpen, vagy hogyan dölt el, hogy mire vállalkoztok?
2: Hát egyébként a furcsa véletlenek sorozata jött, ahogy regisztráltam az oldalra. Rögtön jött egy komment, hozzászólás, hogy nagyon örülnek neki, hogy mi is részt vennénk. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon ritkaság az, hogy női páros indul a Bamakon. A 22 év alatt igazából mi lennénk a negyedikek, vagy mi leszünk, mert ez nem biztos, hogy megyünk. És rám írt egy úriember, aki már részt vett a Bamakon, egy miskolci lakos, Balta Nándornak hívják, ő egy rali versenyző, autószerelő műhelye van, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk bármiben, ha kérdésünk van, nyugodtan fordulhatunk hozzá, menjünk be műhelybe, átbeszéljük, nagyon sok tanáccsal tud minket ellátni, és ez így is történt. Úgyhogy a következő lépés igazából az volt, hogy legyen egy autónk, mivel hogy akármilyen autóval azért nem lehet ide elindulni, ő nézte ki az autónkat is. Úgyhogy egy ilyen hétvégi program gyanánt mentünk fesztiválozni, és 100 halombattán volt ez az autó, odafele bementünk, megnéztük, lecsekkoltuk, megkérdeztük a tanácsokat a szerelőnktől és más ismerősöktől, hogy mit szólnak hozzá, videókat küldtünk, és mondták, hogy szerintük teljesen jó vétel, úgyhogy vasárnap, mikor jöttünk haza, akkor el is hoztuk.
1: Mit jelent az, hogy extrém Bamako?
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
1: Jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen hány nap, hogy kell erre felkészülni tulajdonképpen?
2: Ez egy 22 napos túra lesz. Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Mi motivál tulajdonképpen titeket, hogy ezt végig csináljátok?
2: meg kihívás. Igazából a komfortzónánkból kilépés, egy picit megmutatni azt, hogy nőként is tudunk olyan kemények lenni, mint a férfiak, meg mind a ketten imádunk vezetni, nálunk inkább az a probléma, hogy kivezessen, nem az, hogy kinevezessen. Most nyáron voltunk egy ilyen nyári Bamakón, ami egy kicsit ilyen bemelegítés volt és ismerkedés, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, és rengeteg ismeretséget kötöttünk, ami azért a hosszú út során szerintem jól fog jönni.
1: Kell-e valamilyen előképzettség vagy tapasztalat ehhez az úthoz? Mit gondoltok?
3: Hát igazából nagyon régóta vezetünk mind a ketten, kimondott ilyen sivatagi terepen túl nagy tapasztalat nincs, maximum ilyen nyaralás során, tehát most ez egy újdonság lesz számunkra is, de szeretjük a kihívásokat.
2: Voltunk nem olyan túl régen Béren egy off-road dagonya fesztiválon, oda már az autónkkal mentünk, és voltak terepek, ahol egy kicsit megméretettük magunkat, és az autót kipróbálhattuk, úgyhogy jól vizsgázott, szerintem nem lesz gond.
1: Könnyű volt vezetni, jól viselte a terepet.
2: Jól imádjuk, igen, nagyon kedvünkre való, igen, az autó.
1: Azon gondolkodtatok-e már, hogy mi jelentheti a legnagyobb kihívást, mi lehet a legnagyobb gond esetleg ezen az úton?
2: Hát a gond az csak az autó. Mi 17 éve ismerjük egymást, és azt mondhatom, hogy szinte sülve-fülve együtt vagyunk, együtt dolgozunk napi több 8-10 órát is akár. Emellett barátnők vagyunk, tehát a hétvégéket is nagyon sokszor együtt töltjük egy baráti körben. Ismerjük egymást, egyformák vagyunk, tényleg szinte félszavakból, egy-egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Nem gondolnám, hogy ez problémát okoz, bár biztos, hogy lesznek nézeteltérések, biztos, hogy lesz akár még sírás is, de úgy gondolom, hogy ezen abszolút túl tudjuk tenni magunkat. Hát az autó meg az étel, hogy az legyen megfelelően ennyi.
3: Meg végül is még a kinti környezet azért, mert nagyon sok korrupt rendőrről hallottunk, és bizonyos helyeken az átjutás kisebb-nagyobb nehézségekkel történt, ilyen sztorikat hallottunk. Nem tudjuk, hogy most mint két nő ez előny vagy hátrány lesz, de meglátjuk. Igazából az egyedüli női csapat leszünk, úgyhogy majd erről utólag tudunk mondani tapasztalatokat, hogy mi volt. Azon kívül még vannak olyan helyek, mivel ez egy jótékonysági futam, és ez arról szól, hogy támogatjuk a kint élő embereket. Mi két csoportra gondoltunk egyébként, a gyerekekre és a kórházakra, tehát hogy a beteg emberekre. És mivel tudják, hogy az autó tele lesz adományokkal, ezért útközben is szeretnének mindenki valamit részesülni és kapni belőle, és azért vannak olyan szakaszok, ahol nagyon lassan tudunk menni, és ott azért úgy megpróbálnak csimpaszkodni az autóra és kéregetni, tehát az még egy nehézség lehet.
1: Igen, épp szerettem volna kérdezni, hogy mit gondoltok, mely helyzetekben lehet előny, hogy női versenyzők vagytok, és mikor lehet hátrány esetleg?
2: Hát nem gondolnám, hogy ezt így le lehet bontani, hogy milyen helyzetekben, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy fognak hozzánk állni, nem gondolnám, hogy ez abszolút előny lenne mondjuk egy ilyen határátkelésen, ahol hiába van vízum, hiába van belépési engedély, bármi, nem engedik be az embereket, addig még nem fizetnek. Nem gondolnám, hogy ez ilyen esetekben előny lenne, nem tudom, nem tudjuk. Reméljük, hogy talán fogunk tudni kamatoztatni ebből, hogy nők vagyunk, nem tudom.
1: De kettőtök közötti kommunikáció probléma megoldás, az, mint említettétek, az jó, az működik.
2: Igen, abszolút. Mondom, nagyon hasonlóak vagyunk, meg nagyon egymásra formálódtunk már azért a 17 év alatt. Mind a ketten úgy vagyunk vele, ha probléma van, akkor nem siránkozunk, hanem megpróbáljuk megoldani. Mindegyikünk valamiben jobb, mint a másik, és így kiegészítjük egymást.
1: Hogyan történik a felkészülés?
2: Pontosan ezzel, hogy rengeteg videót nézzünk meg, a terepről kapunk némi információt, hogy mi várhat ránk. a beszélgetések során, amik összejöttek most a nyári Bamakon a többi indulóval, azért abban rengeteg mindent le lehet szűrni, hogy mit érdemes vinni, mit nem érdemes vinni. Az se jó, hogyha az ember túlpakolja az autót, mert hogyha túl súlyos, az se jó a sivatagban. Mellette pluszban járunk szerelni Nándihoz, ő így tényleg abszolút felkarolt minket, rengeteg tanácsot ad, és azért próbálunk még az idén elmenni egy pár olyan rendezvényre, ahol azért tesztelni tudjuk a terepezetésünket és szoktatni magunkat hozzá.
1: Esetleg, ha valaki szeretne segíteni, nektek miben tud?
3: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, arra várjuk az esetleges adományokat, amit ha valaki tud és akar segíteni a kint élő embereknek, akkor oda tud pénzt utalni. Mi, mint mondtam az előbb, gyerekeknek és kórházaknak gyűjtünk. Már a fejünkben így összeállt, hogy mit szeretnénk vinni, mert ami fontos, hogy értékes legyen, hogy tudják használni, azon kívül ne legyen túl nagy, mivel az autó űrtartalma véges, tehát fontos, hogy olyan dolgok legyenek, amik beférnek az autóba. Például így kórházaknak, amit mi összeraktunk, hogy mit szeretnénk vinni, és arra gyűjtjük a pénzt, újraélesztőgép, stetoszkóp, vérnyomásmérők, lázmérők, azon kívül például fejlámpák, mert amikor elmegy ott az áram, akkor ugyanúgy tudjanak ott mozogni fény nélkül, és akkor ez így segítség nekik. Gyerekeknek, tehát tanszereket, azt mindenképp iskoláknak, mindenféle tanszer, és ilyen csecsemő osztálynak szeretnénk még vinni, az is már egy, van egy másik alapítvány, és ők segítenek abban, hogy oda vigyünk ilyen tipegőket, babahordozót, kis sapkát, ilyen pici ruhákat. Ruhát azt túl sokat nem tudunk vinni, de így a csecsemőknek nem olyan nagy az űrtartalma, ezért így vákumcsomagolva azzal tudunk segíteni.
1: Az autóra egy kicsit visszatérve, volt valamilyen elképzelésetek, vagy erre az ajánlásra hagyatkoztatok?
2: Volt elképzelésünk, mi nagyon-nagyon szerettünk volna egy Toyota terepjárót venni, de sajnos az anyagi hátterünk ezt nem engedte meg, sokkal, de sokkal többe került, mint a mostani autónk. Ezt igazából abszolút a szerelőnkre, Nándira hagyatkoztunk, hogy úgy gondoltuk, hogy ha ő ezt jónak találja, akkor mi ezt abszolút elfogadjuk, mivel azért ebben nem vagyunk nagy szakértők, hogy melyik legyen az, ami megfelel. Nagyon fontos az, hogy olyan autót válasszunk, amihez kint találnak alkatrészeket, vagy nem túl bonyolult, nem volt szabad új autót venni, vagy egy újabbat, mert minél kevesebb elektronika, minél kevesebb okos dolog van benne, annál jobb, mert akkor kisebb a hiba lehetőség, arról nem beszélve, hogy azért ott nem úgy kell elképzelni a szerelőműhelyeket, mint itt nálunk, hogy beállunk, és mindenféle gép, és mindenféle műszaki dolgok vannak. Erről is láttunk videókat, úgyhogy azt mondták, hogy a legmegfelelőbb szerszám a kalapácsot nekik, úgyhogy tehát a lehető legbutább és legegyszerűbb autót kellett venni, úgyhogy így választottuk ezt az autót, ezt az ML Mercit, ez egy 22 éves autó, tehát nem egy fiatal autó, de motorikusan úgy néz ki, hogy teljesen jól működőképes, persze kell lesz rajta nagyon-nagyon sok átalakítás még, megerősítés, meg egy-két dolog cseréje, meg plusz van, amiket visszünk kint, hogyha bármi probléma van, akkor ha sok mindent mi nem is tudunk kicserélni, de ott legyen rá lehetőség, hogy hát ha találunk olyan szakembert, aki ehhez ért és meg tudja majd oldani. Bár, mert most nagyon jók vagyunk, levegőszűrőt tudunk cserélni, mert most tudjuk, hogy mihol helyezkedik el az autóba, defektet tudunk cserélni, nem sokára megtanuljuk javítani is, úgyhogy szerintem az alapok lassan meglesznek.
1: Azt már felosztottátok, hogy ki mennyit vezet?
2: Nem, ez abszolút szerintem úgy lesz majd, hogy mivel mondtam az elején, hogy nálunk az a probléma, hogy ki ne vezessen. Ha már a másik nagyon kínlódik az anyós ülésen, akkor csere.
1: Mit gondoltok, nőként könnyű lesz alkalmazkodni az ottani helyzethez, terephez, alváshoz, tisztálkodáshoz? Ez nőként kihívást jelenthet esetleg?
3: Igazából azt gondolom, hogy nem vagyunk problémások, biztos lesznek kihívások, de ezt a sátorban alvást is most itt teszteltük magunkat a nyári Bamakon, mert ugye 20 éve nem sátrazott egyikünk sem.
2: 30 vagy akár 40 is.
3: De igazából egész jól ment. Amit vettünk sátrat, nagyon szerencsés és a sátor is egy ilyen 5 perc alatt összeraktuk, 5 perc alatt szét tudjuk szedni, tehát hogy igazából jónak bizonyult, nem volt ezzel sem probléma a sátorban alvással sem. Tisztálkodást azt megoldjuk, már különböző praktikákat kitaláltunk, hogy hogy fogjuk megoldani, úgyhogy biztos lesz kihívás, lehet, hogy lesz olyan is, hogy nem tudunk fürdeni egy napot, de valahogy majd megoldjuk ezeket a dolgokat.
2: Nagyon jó tisztasági kendők vannak, úgyhogy megoldjuk akár napokon keresztül is. Ha kell.
1: Mit csináltok, ha éppen nem készültök a Bamako-ra, hogyan engedik meg a mindennapjaitok, hogy megcsináljátok ezt a túrát?
2: Mind a ketten vállalkozók vagyunk, és szépségiparban dolgozunk első körben. Gerga, ő körmös, mellette pénzügyel is foglalkozik. Én fodrász vagyok, és személyedző. Nagyon-nagyon kevés szabadidőnk van, mert a két vállalkozás azért ez az egész napunkat elveszi, de a vendégkörünk egyébként nagyon cuki, abszolút drukkolnak nekünk, és hát tudjuk nagyon jól, hogy minden vállalkozó tudja szerintem, hogy ha elmegy szabadságra, akár csak egy hétre, két hétre, erőteljes utána őrület van. Ezzel mi is számoltunk, és ez valószínűleg így is lesz, de kedvezően állnak hozzá, úgy látjuk a vendégek, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből probléma lesz, megvárnak.
1: Mennyi idő van még az indulásig, és mi minden fog még addig történni?
3: Február 5-én indulunk, tehát még azért addig van időnk, addig lesz még az autónak átalakítása, mi is fogunk gyakorolni, különböző terepeken lesz még ilyen off-road rendezvény, ahol szeretnénk részt venni. Igazából rakjuk össze magát a dolgokat, hogy miket tudunk vinni, mi fog beférni, és igazából ilyenek.
1: Lélekben is kell még készülni, vagy ez úgy már helyén van?
2: Ez helyén van, tehát ezt mi annyira akarjuk, hogy én úgy gondolom, hogy itt különösebben nem kell készülni. Nem gondolunk rossz dolgokra, nem ezen jár az agyunk. Biztos lesznek, túl leszünk rajta, megoldjuk. Ez biztos, ez 100%.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, vagy a segítség módját esetleg megtalálni, hol keresheti?
2: A csapatunknak a neve Adrenaline Girls, ez szerintem az abszolút illik ránk. Mind a ketten adrenalin függők vagyunk, és ezen a néven van Facebook oldalunk is, ugyanúgy Instán és TikTokon is fent vagyunk. Mind a három platformon igazából fent van egy promóciós oldalunk, amin minden le van írva, hogy miről szól ez az egész, hogy készül rá, miket szeretnénk kivinni, és az alapítványunknak az adatai is. Tehát ha valaki szeretne segíteni nekünk pénzbeli juttatást esetleg erre a számlára elküldeni, akkor ott megtalálja a számlaszámunkat. Azok, akik hozzájárulnak ez az úthoz, tök mindegy, hogy milyen úton, módon, hogy ez pénzbeli vagy tárgyi juttatás gyanánt. Igazából mindenkivel készítünk képet, és ezt meg szeretnénk osztani, aki hozzájárul természetesen hozzá, hogy kirakjuk. Mellette még, ami szerintem nagyon fontos, az autónkon az összes olyan cégnek fent lesz a logója, akik minket szponzorálnak. Az autón is, és a ruházatunkon is. Ezzel tudjuk valamilyen szinten reklámozni őket, és honorálni azt, hogy hozzájárultak ez az utunkhoz. Azokat a dolgokat, amiket kiviszünk, azokat az adományokat, csak hogy mindenki egy visszaigazolást kapjon arról, hogy jó helyre került, mindenről képen fognak készíteni, amik szintén fent lesznek ezeken a platformokon, igazolva az, hogy azok oda kerültek, és jó helyre kerültek.
3: Meg igazából az egész utat szeretnénk így végig az Insta, TikTok és Facebook oldalon folyamatosan így megjeleníteni, akik szeretnének követni, azok az egész utunkat végig tudják igazából követni.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy mikor tekintitek sikeresnek ezt az utat majd?
2: Ha beértünk a célba.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina voltak.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csontereklyéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint az ukrán erők korábban egy orosz rakétahordozó repülőgépet és egy olajfinomítót is megtámadtak a Jaroszlavi területen. Az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerülhet több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai olajtartalék, ami az ország készletének mintegy 1/5-e, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a megállapodás hosszú távon csökkentheti az amerikai üzemanyagárakat, és nem kerül pénzbe az adófizetőknek. Irán szerint teljes ellenőrzésük alatt tartják a Hormuci szorost, és hazugságnak nevezték azt az amerikai állítást, amely szerint a vízi út ismét szabadon használható. Az iráni iszlám forradalmi gárda közölte, hogy az Iránnal előzetesen nem egyeztető hajók nem haladhatnak át a szoroson. Elfogadta a debreceni közgyűlés az új bérlakás rendeletet és lakáskoncepciót, amely október 1-től lép hatályba, és elsődlegesen a szociális szempontokat helyezi előtérbe. A változások értelmében 200 bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára, miközben megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés is. A város 3 bérbeadási kategóriát szociális, költségelvű és piaci alapút hoz létre, és a lakásállomány fejlesztésére, valamint felújítására is nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Szikszóról. Igét hirdett Szabó Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. És ha már a gyülekezet felállt, akkor megkérjük a gyerekeket, hogy itt az úrasztala köré jöjjenek ki, a felnőttek helyet foglalhatnak, illetve ha van köztünk pedagógus, akik szintén most kezdik a tanévet, őket is szeretettel várjuk. Szeretettel köszöntünk titeket, vannak köztünk pedagógusok is, diákok is, és örülünk annak, hogy egy páratlan lehetőséget kapunk, mert hogy tanulhatunk. És ezt nem mindenki kapja meg. Itt Magyarországon talán természetesnek tűnik, meg néha olyan kényszeres is, néha a diákoknak, főleg már egy évvége fele, meg évelején is. De nem minden korban volt ez természetes Magyarországon, meg nem minden helyen természetes, hogy az emberek tanulhatnak. Vannak olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, és azt hiszik, hogy Isten eltiltotta az embert az ismerettől. Mikor ott van a teremtés, és ott van a fa, és azt mondják, hogy az a tudásfája volt, tehát nem tudják, hogy az a jó és rossz tudásfája volt, és Isten nem tiltotta minket az ismerettől, hanem örül annak, hogyha bővítjük az ismereteinket. Nem véletlenül teremtett meg minket így. Képesek vagyunk tanulni, és ezt a tudást fel tudjuk használni. Úgyhogy csodás dolgokat tudunk majd velük végrehajtani. Úgyhogy az iskolában lássátok meg a lehetőséget, az óviban is. Az életre készít benneteket, hogy jól tudjatok majd dönteni, jól tudjunk bánni a másik emberrel, gyermekkel, felnőttel egyaránt. Ebben akarnak segíteni a tanítónénik, a tanítóbácsik, a tanárok. Úgyhogy legyen áldás rajtatok, szeretnénk egy picit imádkozni értetek, úgyhogy hajtsuk meg fejünket, ahol vagyunk, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, hálát adunk a gyermekekért, hálát adunk, hogy ismereteiket bővíthetik, hálát adunk azokért a felnőttekért, akik velük foglalkoznak nap mint nap. Kérünk, hogy hadd növekedjenek ismeretben, és hadd növekedjenek szeretetben is, és hadd ismerjenek meg a gyermekek és felnőttek téged minél jobban, és ezek a gyermekek hadd növekedhessenek családuk örömére. Ámen. Szeretnénk egy éneket is énekelni nektek, egy áldást, Ároni áldásnak hívják.

A gyermekeket most elengedjük gyermekfoglalkozásra, és ott kapni fognak egy kis apróságot is. Mi pedig folytassuk tovább istentiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 222. számú dicséretünket első 5 versszakával. A 222. számú dicséretünket énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Így kezdődik az első versszak.

Fennállva hallgassuk meg Istenünknek hozzánk szóló igéjét, Ézsaiás próféta könyvének 40. részből az első 11 verset hallgassuk. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, s minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha rájuk fúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Válaszoljunk imádságban Istenünk megszólító szavára. Urunk Istenünk, Te vagy világunk egyetlen igaz uralkodója, hódolunk előtted. Hálásak vagyunk, mert életünkben érezzük jelenlétedet és hatalmadat. Te vagy az, aki reménységgel ajándékoztál meg minket. Szeretettel és megbocsátással vettél körül. Felfeded előttünk, hogy mi az igazság, még akkor is, ha ez először fájdalmas számunkra. Urunk, tudjuk, hogy bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és még ma is sok minden terheli lelkiismeretünket. Dicsérünk azért a páratlan lehetőségért, amit Krisztusban adtál nekünk. Nem kell belepusztulnunk bűneinkbe, hanem letehetjük azokat. Te látod, hogy mi minden nyomasztja az életünket, milyen vétkeink vannak. Mik azok, amiknek a terhe újra és újra visszatér, és folytogatja a szívünket. Te azt is látod, amiről mi már megfeledkeztünk, vagy nem tartjuk bűnnek. Milyen jó mennyei atyánk, hogy Te azért jöttél el, hogy bűnbocsátást adj nekünk. Szeretnénk a mai napon erre újra emlékeztetni magunkat. Te azért jöttél, és azért vagy most is itt, hogy megbocsátást adj. Nagy ára volt ennek. Sebezhetővé tetted magad, halandóvá lettél, kiszolgáltattad magad.

Foglaljuk el a helyünket, és énekeljünk. Énekeljük a 714. számú dicséretünket. 714. Te hozzád jövünk már, Istenünk.

Kedves gyülekezet, egy sorozatot indítunk el mai napon. Márk evangéliumából lesznek majd igehirdetések a következő időszakban az Isten tiszteleteken. Úgyhogy most Márk evangéliumának a legelejét fogjuk hallani. A kivetítőn egy versszakot kiemeltem, de az első 8 versszakot, körülbelül az első 8 mondatot fogom felolvasni Márk evangéliumából. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet. És ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent

lélekkel fog megkeresztelni. Kedves gyülekezet! Örülök, hogy olyanok is vannak köztünk, akik talán nem nagyon szoktak Isten tiszteletre járni, templomba járni. Ez azért is fontos, mert Jézus Krisztusról lesz szó, hogy kicsoda Jézus. Lehet, hogy sokaknak, amik el fognak hangzani, főleg a mai napon, azok olyan alapvető dolgok, de nem árt az ismétlés. Időnként jó kimondani az alapvető dolgokat, mert elfelejtjük őket, és amikor a tanév elkezdődik, akkor ismétléssel szoktak kezdeni, mert eltelt egy kis szünet, és elfelejtik az emberek. Jó felfrissíteni az emlékezetünket. Miért pont Jézus? Mert a történelmünknek ő a legismertebb alakja. Igaz, hogy sokan félre ismerik, de ő a legismertebb alakja, a legtöbbet ábrázolt alakja, a legtöbbet hivatkozott, egy kiindulási alap, más vallásokban is megjelenik az ő személye. Fontos. Az, aki az élet nagy kérdéseit felteszi magában, az előbb-utóbb találkozik Jézus nevével. És van itt egy nagyon nagy nehézség, hogy itt van a mi életünk, élünk itt 2026-ban, és akkor itt van ez a szereplő, bibliai szereplő, aki meg 2000 évvel ezelőtt élt, és úgy látszólag semmi kapcsolatunk nincs egymással. Nagyszerű dolgokat csinált, meg kiemelkedő mondatai vannak, de hogy lehet ő hatással a mi életünkre? És miért fontos annyira az ő személyisége? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire meghatározó volt Jézus, hogy az időt azt ő hozzáigazítjuk. Az időszámításunkat hozzáigazítjuk, az, hogy 2026 van, azt tőle számítjuk. Krisztustól számított évek, az most 2026. És van Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő, bár tudom, hogy sokan az iskolában úgy tanulták, hogy időszámításunk szerinti, időszámításunk előtti, meg utáni, de az nem mondták ide, az Jézus volt, aki egy meghatározó alak volt, és utána már teljesen más az élet. Ő a középpont. És hát a naptárat megnézzük, akkor az ünnepeinknek egy jó részét neki köszönhetjük. De nagy kérdés, hogy a gondolkodásunkban, meg az életvitelünkben mennyire van ő a középpontban. Márk evangéliumából olvastunk fel. Lehet, hogy jó párunknak azért ez kérdés, hogy ki az a Márk? Hogy történtek itt a dolgok? 2000 évvel ezelőtt élt Jézus, és hát akkor még nem volt rádió, meg nem volt televízió, hogy ilyen felvételek készüljenek, mint ezen a mai Isten tiszteleten. De az eseményeknek nem ilyen készülékek voltak a szemtanúi, hanem emberek voltak a szemtanúi, és látták Jézusnak az életét, mindazt, amit tett, meg mondott, és a szemtanúknak a beszámolét összegyűjtötték, és Márk volt az egyik, aki az első keresztények között ott volt, és leírta az eseményeket, nem írt le mindent, négyen írták le, akik ott az új szövetségben vannak, ő írja a legtömörebben, a legrövidebben az eseményeket, de mindazt, amit elénk tár, az pontosan elég nekünk, hogy megtudjuk, ki Jézus. A szemtanúk beszámolóit hallgatjuk. És Márk ezzel a mondattal kezdi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. És itt talán több szó is van, ami olyan idegen nekünk. Evangélium, hát ezt nem szoktuk használni a mai nyelvben. A Isten tiszteleten már volt róla szó. Azt jelenti, hogy örömhír. Az evangélium azt jelenti, hogy örömhír, jó hír. Nem tanácsok gyűjteménye, hogy miket kell tenned, hanem most, amit itt hallunk, meg olvasunk, amit Márk elénk tár, az egy eseménynek a beszámolója, valami történt, és arról egy tudósítás van, és ezt tárja elénk, és elmondja, hogy
ez egy jó hír lesz, amit most mondok nektek. Majd később kiderül, hogy ez a jó hír végül is választás elé állít minket, hogy mit kezdünk ezzel a jó hírrel. Tudjátok, amikor Szikszón, az a bizonyos diadal volt, amikor nyertek az őseink, és elterjedt Bécsbe, meg szerte Európában a híre, akkor is azt mondhatták volna, hogy evangélium, örömhír, győzelem Szikszóná. Csapataink győztek Szikszóná. Egy esemény, és arról a beszámoló, a jó hír. A győzelem megtörtént. Nem neked kellett kivívni. Neked most még nem kell semmit sem tenned, csak meghallgatni mindazt, amit Márk mond, hogy kicsoda Jézus. Az evangélium örömhír, és Márk ezt mondja, hogy valami történt, hallgassátok meg a Jézusról szóló örömhírt. Érdemes még egy-két dolgot itt az elején elmondani. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Ezzel kezdi. Jézus Krisztus. Itt nem egy vezetéknév, keresztnév van. Nem is két keresztnév. Jézus úgymond a keresztnév. Krisztus pedig a méltóságjelző. Annyit jelent, hogy felkent. És abban a korban, amikor Márkot először hallják, meg aztán olvassák, akkor tudták, hogy kiket kentek fel, hát a királyokat, meg a papokat kenték fel, néha a prófétákat is, hogy ennek a Jézusnak méltósága van, ő az a felkent, az uralkodó. Azt is olvassuk itt, hogy az Isten fia. Ez nem azt jelenti, hogy alá van rendelve, van az Isten, és annak van a fia, és hát tudjuk, hogy van a felnőtt, és akkor annak van a gyermeke, az ő is ügyes, de hát mégiscsak a gyermek még. Nem, itt ez az Isten fia, itt arról szól, hogy maga az Isten. És Márk itt a beszámoló elején elmondja, hogy Jézus az uralkodó, maga az Isten jött el hozzánk, és aztán nem mondja el, utána ezt nem mondja el még egyszer, hanem az eseményeken keresztül bemutatja, és azt mondja, hogy vizsgáljátok meg, és vonjátok le a következtetéseket. Úgyhogy hétre arra hívunk titeket, hogy vizsgáljátok meg, és vonjátok le a következtetéseket, hogy azok az események mit jelentenek a ti életetekre és a világunkra nézve. És itt a mai alkalommal picit hangsúlyosabb lesz az, hogy Márk azt mondja, hogy kezdete. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És elmondja, hogy hogy kezdődött el az egész. És ez mindig olyan izgalmas, meg fontos, a kezdet, meg az eredet. Mert a kezdet és az eredet a sok mindent meghatároz. Tegnap egy szomorú csatára emlékeztünk. Egy vesztes csatára. 500 éve történt, de még mindig érezzük, hogy hatással van a mi identitásunkra. Pedig már 500 éve történt, de még mindig hatással van az identitásunkra. És néha az emberek elmennek szakemberekhez, hogy megfejtsék a saját életüket, hogy miért van valamilyen elakadásuk, és akkor a szakemberek próbálják visszafejteni, próbálnak visszamenni a múltba, gyerekkorba, vagy még korábbra, hogy a családnak az élete hogy alakult. Visszamenni a kezdetekhez, megnézni, hogy honnan indult ki az egész, mert az meghatározó. És Márk is ezt próbálja megtenni, hogy vissza-vissza kezdetekhez. Ezeket szeretjük. Amikor van egy film, és akkor annak van egy főhőse, meg van egy sorozat, és annak van egy főhőse, sokszor csinálnak egy másik filmet, meg egy másik sorozatot, hogy hogyan vált ő hőssé az a szereplő. Sokszor megtudjuk, hogy hogyan vált hőssé. Vagy van egy híres ember, és írnak róla egy könyvet, hát leírják a gyerekkorát, hogy vált ő olyan kitűnő emberré. Megnézik, hogy hogyan növekedett fel. Ezek mindig izgalmasak is. Nem csak meghatározók, hanem izgalmasak is. És Márk, aki a legtömörebben tárja elénk Jézusnak a történetét, kihagyja a gyerekkorát. Kihagyja a születését. Nem ír semmit. Egyszer csak megjelenik Jézus Krisztus.
És a kezdettel kapcsolatban nem Jézusról ír elsősorban, hanem egy János nevezetű emberről, Jánosról, aki kortársa volt Jézusnak, sőt, rokona volt, és Jánossal kapcsolatban elkezd visszautalni még korábbi eseményekre. Ez a János keresztel. A Jordán vizébe meríti be az embereket, és megtérésre hív, meg bűnbocsánatot hirdet, és az emberek életében elindul valami változás János munkájával kapcsolatban. És János azt mondja, hogy figyeljetek, jön valaki, aki utánam jön, sokkal erősebb nálam, sokkal hatalmasabb dolgokat hajt végre. És amikor Márk látja Jánosnak a tevékenységét, akkor beleilleszti egy nagy képbe mindaz, ami ott történik, egy nagyobb képbe, egy olyan képbe, ami már több évszázaddal korábban elkezdett kirajzolódni Isten nagy tervében, és amikor a kezdetekre utal János, Jánossal kapcsolatban Márk, akkor Ézsaiás prófétát is idézi, aki több száz évvel korábban élt. Mert a kezdetek nem a születéssel indulnak. A kezdetek azok Isten ígéreteivel indulnak, és Istennek a tetteivel indulnak, és amikor Ézsaiást meghallják az emberek ott akkor tudják, hogy hát igen, Ézsaiás volt az a proféta, aki hirdette a szabadulást. A nép nagy bajban volt, fogságban volt, és Ézsaiás meghirdette a szabadulást a népnek, és eljött Isten, és szabadulást adott a népnek. És az idézett ige szakasz Ézsaiástól, amit fel is olvastunk, az arról is szólt, hogy készüljön fel a nép, mert jön az Úr, és érkezik a szabadulás. És Jánosban ezt látja, hogy jön az előkészítő munka. Készíti a munkát, mert az Úr most valami nagy dolgot cselekedett. Szabadítást akart nektek adni. Nem a születéssel kezdődik, hanem sokkal hamarabb. És Keresztelő János mellett sok prófétát említhetett volna még Márk. Sokkal hamarabb kezdődött el minden. Isten nagy szabadítási tervébe illeszkedik be, ami Jézussal történik. És ezt hamarabb meghirdette, mint hogy ott Keresztelő János elkezdett volna működni. Ha azt mondjuk, hogy van Krisztus előtti és utáni időszak az épszámlálásnál, akkor fontos azt is látnunk, hogy mi történt a világunkkal korábban, Jézus Krisztus előtt. Ezt már megszokhattuk, hogy így visszatekintünk. De most így bő egy hét alatt a magyar történelemre is visszatekintettünk, augusztus 20 miatt az államalapításra, tegnap a Mohácsi vészre, és hogy ezek fontosok, mert meghatározó események voltak. Igaz, hogy már nincs ilyen semmilyen személyes kapcsolatunk a Mohácsi vészre, hát nem volt ott rokon, családtag, vagy nem tudunk róla. Mégis fontos lett a népünk történetében, és így a mi történetünkben is. Ugyanígy az államalapítás is fontos lett. És a Biblia elénk tárja azt, hogy a világunk történetében volt egy-két meghatározó elem, ami mindent meghatározott. És a Biblia ezt mondja el nekünk, a világunk igaz történetét, és most csak két fontos elemet hagyd mondjak el. Az egyik az, hogy Isten megteremti ezt a világot, egy csodálatos helyet teremtett számunkra. Gyönyörű volt. Ezt még most is érezzük. A Biblia első két oldala erről beszél, körülbelül az első két oldal. Utána azt olvassuk, hogy az ember fellázadt. Nem a természet ellen, nem egymás ellen, hanem Isten ellen lázadt fel. Ez volt az első lázadás. És a lázadásnak lett egy következménye. Onnan jön minden rossz. Ami rossz van a világban, az bizony ennek a lázadásnak a következménye. Mint ahogy azt mondják,
hogy ott egy csatát elvesztettünk 500 évvel ezelőtt, utána nagyon sok rossz folyamat jött el az országunkba, ami meghatározó volt évszázadokig, úgy a világunk történetében is volt egy pont, ami meghatározó volt, ez pedig az ember lázadása Istennel szemben. De Isten nem akarta, hogy így maradjon ez a világ. Megmentőt ígért újra meg újra, szabarítót akart küldeni. És ezt a szabarítási szándékot erősítette meg Ézsaiásnál, mert ott megmutatta, hogy azt a népet igenis ki tudja szabarítani egy fogságból, személyessé tette számukra az élményt. Az a nép megszabadult a fogságból, de az életvitelük nem változott meg, mert a bűn uralkodott rajtuk, és elbuktak újra. Ezért van szükség egy különleges szabadítóra, aki a bűn rabságából szabadít meg. Aki bennünk hoz változást, nem a körülményeinkben hozza elsősorban a változást, hanem bennünk. És Márk azt mondja el, hogy mindaz, ami Jézussal történt, az nekünk örömhír, és elmondja, hogy az egész hogy kezdődött el, hogy ami Ézsaiásnál történt, az az előképe egy másik nagy szabadításnak. Hogy van valaki, aki meghirdeti és készíti az embereknek a szívét arra, hogy jön a szabadító. Mert amikor Keresztelő János beszél a népnek, akkor a nép önmagában néz, és azt mondja, hát igen, mi bűnösek vagyunk. Igaz, hogy itt van egy megszálló hatalom, de hát bennünk van a probléma, és megkeresztelkednek a bűnék bocsánatára. Ez a János készítette az Úr útját, és egyszer csak ez az Úr elkezdett cselekedni, és elkezdett szólni. És a mai alkalommal legyen ez nekünk fontos, hogy Jézusnak a története az jóval hamarabb kezdődik, és illeszkedik a világunk nagy történetébe. Jézusnak a történetét érdemes meghallgatni, mert benne az Isten szól hozzánk, az Isten cselekszik értünk. Vegyük észre, hogy az egész történet nem most kezdődött el, hanem a múltban, és a világunk legmeghatározóbb eseményeit tárja elénk Márk. Igaz, hogy régen történtek, de meghatározhatja a személyes életünket is. Erről akar tudósítani bennünket Márk, hogy ez a szabadító eljött, és ezt a szabadítást hogyan hajtotta végre. Azt majd hétről hétre láthatjuk. Legyünk hálásak azért, mert Isten meg akart titeket szólítani. Lehet, hogy nem mindenkit érdekel, de higgyétek el, hogy hozzátok is akar szólni. Ámen. Jöjjetek és imádságban szólítsuk meg a mi Istenünket. Mennyei atyánk, hálát adunk, hogy megismerhetjük Jézus Krisztust. Örülünk, hogy már sokan a megmentőnket láthatjuk benne. S hálásak vagyunk, hogy nem csak hallhatunk róla, hanem meg is ismerhetjük. Köszönjük, hogy a te végtelen nagy szeretetedet láthattuk meg, amikor itt volt. Hálásak vagyunk, hogy nem a nagy bukásoktól számítjuk az időnket, hanem a nagy győzelemtől, Jézus Krisztustól. Ő a legfontosabb tényezője világunknak, és azt szeretnénk, hogyha ő lenne az életünknek, a településünknek, a gyülekezetünknek az origója is. Szeretnénk, és könyörgünk, hogy szent lelked segítse minket imádkozni. A lélek vezet el minket, hogy jól kérjünk. Kérünk, hogy a lelked vezessen, amikor betegeinkért könyörgünk, hogy jót kérjünk felőlük. Fedje fel előttünk a lélek, hogy mit kérjünk az ő életükben. Kérünk és könyörgünk, hogy mutassa meg, hogy hogyan imádkozzunk a gyermekeinkért, a nevelőkért, a családokért, magyar népünkért. Könyörgünk, Urunk, hogy minél többen hallhassák az örömhírt, ami minden rossz hírt felülír az életünkben. Formáld a mi életünket, hogy áldássá lehessünk településünk számára. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Az adakozásról tanít bennünket az ige, példabeszédek könyvének 19. részének 17. verséből, aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jó téteményét. Énekeljük záróénekünket, áldásvételre készülve, a 282. számú dicséretet énekeljük, mindegyik versszakával, a 282. számú dicséretet énekeljük, hálát adunk neked, örök Istenünk.

0: Fennállva fogadjuk Istenek áldását. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Szikszóról. Igét hirdetett Szabó Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és vasárnap 13 órától. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintetnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei búza összeöntési ünnepét. A rendezvényen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát a rászoruló gyermekek és családok támogatására. A szervezők kiemelték, az országban tomboló óriási aszály és a nehézségek ellenére is idén több ezer gazda ajánlott fel búzát. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg a helyszínre a határon innenről és túlról. A kovász Bács-Kiskunvár megyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától jött. A búzagyűjtés augusztus végéig még folytatódik, miközben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása. A program reményt és kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz sorsú magyar közösségeknek a Kárpát-medencében. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFESZ-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. Két évtized után megújult az ökumenikus kárta. A nemzetközi egyházi szervezetek által elfogadott iratról tart konferenciát szeptember 2-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, amelyet szociál-etikai, illetve teológiai és keresztény szakbizottsága hozzáértők segítségével szeretne tájékoztatást adni a módosításokról, felvetni a vitatott kérdéseket, kapaszkodókat kínálni azok megválaszolásához. A teológiai és etikai vonatkozásokat is vizsgálják. Az előadók közt mások mellett ott lesz Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, és Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A szeptember 2-án a fővárosban tartandó eseményről Fischl Vilmos főtitkárt hallják.
2: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa úgy döntött, hogy egy olyan konferenciát szervez, amelyen kiértékelik a megújított ökumenikus kartát teológiai és etikai aspektusok alapján. Azért volt szükség a megújított ökumenikus kartára, mert ez egy 20 éves irat volt, és nagyon sok minden változott az elmúlt 20 évben. Mi változott? Akkor még nem nagyon beszéltünk migrációról, nem jelentett ez problémát, ugyanakkor vannak olyan új jelenségek, ami természetesen nem minden keresztény embernek egyezik a gondolkodásával, de mivel Nyugat-Európában az egyházaknál ez jelentkezik, az úgynevezett diverzitás, tehát amikor a másságot kell valamilyen módon kifejezni, és éppen ezért ez is szerepel az új, vagy megújított ökumenikus kartában, tehát olyan részek kerültek kidolgozásra, amelyek kell tulajdonképpen az elmúlt időszakban muszáj volt foglalkozni, így vélték a nyugaton élő keresztény testvéreink. Ugyanakkor nyilván fontos téma mindezek mellett az, hogy hogyan tudja a keresztény hagyományait és örökségét is megtartani az egyház. Éppen ezért nem minden részlethez kellett hozzájön, de nagyon sok mindenben történtek változtatások. Az ökumenikus kartát az Európai Egyházak konferenciája, annak egyébként tagja a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház is, és a Magyarországi Metodista Egyház is, és az Európai Katolikus Püspöki Konferencia fogadta. Benne voltam abban a folyamatban, amikor ezt változtatták, ezt az ökumenikus kartát, és a 14. Leópápának átadtuk ezt az iratot. Van egy új dokumentum. A célja ennek a dokumentumnak, hogy ökumenikusan összefoglalja a teológiai gondolkodásunkat, és ez az oka annak, hogy mi szeretnénk egy ilyen konferenciát szervezni, ahol el lehet mondani a véleményt.
1: Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később, a nyitott templomok napján, a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalucsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. Szeptembertől átveszi a Néppártján képviselői helyét a miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást, és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőrsóval várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig baranguló látogatók számára. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva Örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva Örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztán tartása érdekében. Családi programokkal, koncertekkel és interaktív játékokkal szombaton elindult a kétnapos ingyenes második Játszótér Fesztivál Miskolcon. Tóth Szántai József polgármester a megnyitón kiemelte, a rendezvény 3 helyszíne, a Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert egy nagy sétával hatalmas játszótérré változtatja a várost. A látogatókat a tudományos és kézműves foglalkozások mellett robotbemutató és akadálypálya is várja. Aki a szombati napról lemaradt, vasárnap délelőtt 10 és délután 5 óra között még kilátogathat a helyszínekre. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: Bogyós gyümölcskert, Szentpéter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Milyen jellemző apácskára, hogy mikor biztosítani akarta a jövőjét, a tanítóképzőbe iratta be. Na mindegy, idáig kibírta, még 25 sincs. Az élet java most következik. Hanem apácska előkeresheti megint a Jób könyvét, amelyet olyan gyakran forgatott családi kataklizmák idején. Vége a türelemnek, ő rövidesen odébb áll. Jó volna tudni, mi lett Annuskából. Az első hírt harmadéve Pesten jártában Franciska néni hozta róla, aki egy vendéglőben látta egy férfival, amint egyazon tányérból két villával szurkálták ki a pirított májat. Máig sem érti, miért tiltotta meg Kun László apának, hogy utána menjen Pestre, hogy megpróbálja megkeresni. Apa első dühében azonnal neki akart eredni a fővárosnak, csak a veres bolond lebeszélte. Mikor másodszor felmerült az ötlet, akkor már Kun László parancsolt, azt mondta nem, s a nemhez nem szokott indoklást adni. Apa akkor már rettegett a veres bolondtól. Ha Kun László nem születik annak, ami, inkvizitor lett volna belőle. Megégetem őt az ő lelkének miatta. Annuskát minden esetre sorsára hagyták. Fene tudja, miből végezte el a képzőművészetit, ha ugyan elvégezte valóban. Franciska néni szerint eladta magát, de Franciska néni majdnem mindenkiről ezt szokta mondani. Lehet, hogy Janka tud róla valamit, csak nem meri megmondani. Anzsu bizonyosan tudja, hol van és mit csinál. De ki állna szóba Anzsuval? Hála Istennek, hogy az is kim van már a házból azóta. Egyébként bánja is ő Annuskát, undokkölyök volt. Összekarmolta, kinevette, megszégyenítette őt, ahol csak tudta. Mikor már mindent eligazított, mikor valami tervének a legapróbb részletét is kidolgozta, elég volt Annuskának egy szemvillantása, hogy mindenki meglássa azt a pontot, ahol a művészi tervezés megtámadható. S csak apa rendkívüli elnézésén múlt, hogy nem lett rossz vége a dolognak. Az Isten verje meg őt is. Miért nem volt jó neki itt? Ő nem férfi, csak nő. Ment volna hozzá valamelyik paphoz, akárkihez. Minek akart éppen festő lenni? Micsoda marhaság? Hát mindig azt fogja érezni, hogy ebben a házban csak Annuska volt bátor, és csak Annuskát nem lehetett félrevezetni. A fene egye meg Annuskát, mindig rá kell gondolnia. Pedig most a taggyűléssel akar foglalkozni. Persze nincs rajta mit csodálkozni, hogy egyre Annuska jár az eszében. 9 esztendő nagy idő. Ha van benne egy csepp tisztesség, nem jön el a parókiára. Ugyan mit csinálnak vele, ha beállít? Majd vergődik az a boldogtalan Janka az olló két szára között. Tulajdonképpen kedveli is Jankát, s ha jól meggondolja, ilyennek szeretné a jövendőbeli feleségét is. No, nem külsejében, Janka olyan, mint egy moly lepke. 20 éves korában is olyan volt, lapos, színtelen, csúnya kezű, csúnya lábú. De hallgatni és engedelmeskedni megtanult,

Annuska csak ugyan hazajönne, még nehezebb lesz elszabadulnia. Most jutott az eszébe először, hogy hát ha Annuska végképp visszajött. Elhessegette a gondolatot. Apa úgyse fogadná vissza, Kun László sem. Azt fogja mondani, hogy a párttitkár berendelte, nem tudja miért. Ez az egyetlen érv, amelyre apa előbb elnémul, aztán kereken folyamatosan megindulnak a szájából a bibliai átkok. Apa egy szóra elhiszi, hogy Szabó Szabolcs a mamácska temetése napján is berendeli őt. Még boldog is lesz titokban, mert újabb inzultus érte a párt részéről. Nem, ma akkor is elszöknék, ha nem kellene elmennie a taggyűlésre. Igazán nem vágyik szót váltani Annuskával, felelni a kérdéseire, hogy mit csinált a könyveivel. Mindig olyan bolondos volt, mikor a könyveiről vagy a festékeiről volt szó. Azt fogja mondani, ha mégse tudna kitérni a beszélgetés elől, hogy nem tud róla semmit. Bizonyára Janka hányta el a könyveket. Annuska könyvei nem álltak a beépített polcokon a többi között, hanem külön helyük volt abban a polcos ládában, amelyet Anzsu egy csirkeol maradványaiból csinált, s Annuska meg Cukker Éva saját kezűleg pingált ki olajfestékkel zöldre. Majd éppen azokat a könyveket hagyta volna meg, azokért kapta a legtöbbet. Nem hinné az ember, mennyit fizetnek egy svájci reprodukciós albumért, művészettörténetért. Hülye Annuska mit gürcölt, míg összeszedte a pénzt egy-egy könyvre. Hány délután látta, hogy leckeírás helyett a kamrában kopácsol Anzsuval, dobozt csinál, zsebkendőtartót, írómappát. Anzsu vágta, ragasztotta, ő meg festette, lakkozta a tárgyakat. Vagy kefét kötöttek ketten, azon sokat dolgoztak, kerestek is valamennyit. Ha apa tudta volna, hogy az Annuska konfirmációs ruháját is a kefék árából vették, vagy hogy azt a gyöngyházberakásos puha kis kefét, amelyel Janka Zsuzsanna haját kefélgeti, még Annuska csinálta az Anzsu bábáskodása mellett. Nem tudja. Különben talán a cipőjét sem takarítaná, a kabátját sem kefélné ki, ebben a házban még minden kefe az Annuskájék közös gyártmánya. Anzsu kefegyári munkás volt hajdanában, míg ki nem telt a becsülete. S Annuska mindent megtanult a vén bolondtól, faragni, kefét kötni, meg káromkodni is. Vajon tudta-e kívül-e valaki, hogy Anzsu szerdánként a kettejük közös készítményeit árulja zsibogón, pipája füstjébe burkolózva? Emlékszik rá, Franciska néni egyszer vett is egy ilyen közös gyártmányú varródobozt Anzsutól. Össze is veszett vele, mert becsmérelte és drágállotta. Anzsu akkor köpött és elkergette, így mondta Franciska néni, úgyhogy nem is ő ment vissza a dobozért, hanem az árvát bízta meg, mert azért nagyon szép doboz volt, és nagyon olcsó. Apa csóválta a fejét, szólt is akkor Anzsunak, hogy nem Istennek tetsző dolog a zsibogón árulni. Akkor volt is eszében, hogy megmondja, hogy Anzsu csak félig érdekelt a dologban, mert az egészet Annuska találta ki, hogy könyveket meg festéket tudjon venni. De aztán nem mert szólni mégsem, mert félt, hogy Anzsu megveri. Vén állat, micsoda marka volt, ha egyszer a kezébe kapta, nem lehetett megszabadulni tőle. Janka nem fog semmit se tudni a könyvekről, az sose figyel meg semmit. Akkor kezd el majd rémüldözni, hogy hova is lehettek. Ha őt kérdezik meg, azt fogja mondani, tudomása szerint Anzsu vitte el. Keressék rajta a fügekertben. Persze azért jobb volna, ha nem kellene erről beszélni, mert az Anzsu elkergetése óriási szertartás keretében zajlott le, s mindenki emlékezhetik még rá, hogy Anzsu egy tarisznyával távozott, s abba alig ha fért volna bele az Annuska 59 vagy mennyi könyve, óriási albumai. Mindegy, volt, most nincs. Janka a háziasszony, neki kell számot adni mindenről. Csak nem csinál belőle nagy ügyet Annuska. Bár a könyveitől mindig megőrült picikorában is. Az iskolában azóta szétosztották a 43-osát. 10-ként-10-ként beültették őket idegen osztályokba ma délelőtre. Reggel elmondták nekik, hogy matematika már

0: Té tanítóbácsi édesanyját. S Berény Tamás, a kékszemű Berény, szünetben sorra járja az osztálytársait, akik bámulnak és félénken sugdalóznak az idegen osztályokban, és pénzt gyűjt virágra. Tartja a sapkáját, szinte látja, hogy potyognak a tiszfilléresek. A Berény Tamás filléreit majd kiegészíti a szülői munkaközösség, küldenek virágot a tanárok is, s délután két csokorral több lesz a mamácska ravatalánál. Milyen okos kisgyerek ez a Berény Tamás. Minél tovább figyeli, ahogy ott ül az első padban, jelentkezik, beszél, annál több hasonlóságot fedez fel benne az anyjával. Ugyanaz a szürkéskék szeme, nagyon vékony szálú vöröses szőke haja van, kicsit elrajzolt széles ajkú szája. Nem szép gyerek. Éva se volt szép, de nagyon okos, mint ahogy Éva is nagyon okos volt, és tulajdonképpen Cukker bácsi is. Éva a megyei pártszervezetben dolgozik, remélhetőleg nem jön ki a temetésre. Egy magas rangú pártfunkcionáriusnak igazán nem illik elhunyt papnék temetésén részt venni, ahol az öreg takarónagy a feltámadásról és az örök életről prédikál. Nem is volna tanácsos, hogy Éva meg Annuska találkozzanak. Nagyon is jóban voltak valaha. Éva ugyan még 43 végén eltűnt a városból, és Cukker bácsi bizonytalan válaszokat adott a tartózkodási helyéről, de azért nem tud szabadulni attól a kellemetlen érzéstől, hogy hát, ha mégis tud valamit arról, mit csinált Cukker bácsi az értékeivel, és mégiscsak rajtuk keresi valamiképpen. Éva, ha él is benne gyanú, sosem említette. Jankával mindig megáll beszélgetni, apácskának is hűségesen köszönget. Nem, azért mégiscsak jobb lesz, ha nem találkozik Annuskával, és árnyéka sincs a lehetőségnek, hogy a Cukker bácsi ládikája szóba kerüljön. Milyen ostoba dolgokon töri ma a fejét, szitta magát az árva. Ez a temetés annyi mindent felkavart. Éva 43-tól 45 végéig nem is volt a városban. Az egész ládika história, az Éva esetleges gyanúja csak rémkép, amelynek az lehet az alapja, hogy Éva sosem áll meg vele az utcán. Egyszer se látogatta meg az iskolában. S még Tamást beíratni is a férjét küldte, Berény Sándort, az öreg Berény Boldi bácsi fiát. No, Boldi bácsi is forog a sírjában, ha eljut a halottakhoz az élők dolga baja. Elvenni éppen a Cukker címfestő lányát. Az árva szinte érezte a cukkerház jellegzetes szagát, azt az olajfestékből, terpentinből és formalinból összekeveredett sűrű szagot, amelytől Anduska ordított örömében, s mihelyt megérezte a Csider utca kanyarodójában, már rohant is kis tömzsi lábán és visított. Jenő, Jenőm, nyisd ki az ajtót! Apa érdekes módon nem ellenezte ezt a barátságot, s persze nem ok nélkül. Ő volt a Cukker család keresztelő papja. Janka elmondta, hogy Cukker bácsi meg Cukker néni hetekig jártak a parókiára Gál Antalhoz, aztán egyszer Évát is behozták, és egy istentisztelet után megkeresztelkedtek valamennyien. Cukker bácsi egyetlen vasárnap el nem maradt volna a templomból, és úgy fújta a szent énekeket, hogy majd kiszakadt a tüdeje. Cukker nénin nemigen fogott a Gál Antal oktatása. Az csak az ünnepnapokon jelent meg, karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, akkor az úrvacsorát is felvette, ahogy illett. De kerek fehér arca tartózkodó és szomorú volt, míg a kenyeret ette és belekortyolt a serlegbe, mintha valami nagyon nem Istennek tetsző dolgot cselekednék. Éva éppen egyidős volt Annuskával, együtt kerültek iskolába, egymás mellett is ültek, és Annuska vele együtt rengeteget járt cukkerékhoz. Janka nem, Janka csak elkísérte őket, ha oda mentek délután, és értük küldte Anzsut. Janka öreg volt Évához, és fiatal Cukker bácsiékhoz. Meg aztán neki mindig volt otthon valami matatni valója. Nagyon jó ház volt, emlékezett az árva. Cukker néni mindig sütött valami tésztát, s érezni lehetett, hogy alapjában mindenki meg van tisztelve egy kicsit, hogy ők oda járnak. Annuska nagy barátságban volt Cukkerékkal, s ennek több oka volt. Az ő házukból ki volt tiltva a kép. Apácska valami rosszul értelmezett puritánságból csak a kancellárián tűrte meg Calvin és Zwingli képmását. Egyébként még a csendéletnek, a tájképnek sem kegyelmezett. Semmi érzéke nem volt a festészet iránt. Valami gyanús, szinte vallástalan dolognak érezte, ha valaki ecsettel vagy ceruzával megrögzít valamit, aminek az volna a sorsa, hogy az úr rendeléséből nyomtalanul elmúljék. Kép az ő házukban sose került falra. S mikor Annuska először ment el meglátogatni Cukker Évát, kitépte a kezét az árva kezéből, és előre rohant, mert meglátta a mély kapuboltozat alatt száradó cégtáblákat. Az árva ma is emlékezett rá, egy hentes cégtáblája volt ott, meg egy borbélyé. Az egyiken egy disznó állt két lábon, és egy tányéron tartotta saját feldolgozott részeit. A másikon pedig egy merev szemű, halmosolyú női profil látszott. A nőnek kék szeme volt, és kurta sárga haja. Annuska összecsapta a kezét, és visított, mint mindig, ha valamitől el volt ragadtatva. Éva, a csendes, nyugodt Éva csak bámult. Hogy lehet valaminek így örülni? Annuska berohant a műhelybe, kezet rázott a tanoncokkal, megismerkedett Nándival, a segéddel, mindent megszagolt, belenyomta az ujját a míniumos csészébe. Cukker bácsi kijött a szobából, bemutatkozott Annuskának, szabályosan bemutatkozott, még azt is mondta, örvendek, nevem Cukker Jenő. Annuska pedig megsimogatta míniumos kezével a Cukker bácsi szürke kabátját, és felnyújtotta az arcát, hogy csókolja meg. Cukkeréknél jól mulatott ő is. Cukker néni mindig a konyhában ügyködött, ahonnan időnként irtózatosan megrakott tálakat küldött ki Évával, amelyek tartalma azonnal elfogyott, mert a parókián gyenge volt a koszt. Janka minden ételének egyforma volt az íze. Janka mindig úgy főzött, mintha mindenki gyomorbajos volna a házban. Cukker néni olyan süteményeket sütött, amelyeknek ők Annuskával még csak a nevét se hallották soha. Annuska meg is mondta, míg teletömte a száját. De jól éltek ti, Jenő! Mert Jenőnek szólította Cukker bácsit, akinek a könnye indult el a nevetéstől, valahányszor az ablakban könyökölve meglátta az utcán rohanni. Annuska nekiugrott a húzós csengőnek és kiabált. Én vagyok, nyissátok ki! Csodálatos, mennyire megváltozott azután, hogy bekerült a műhelybe, és Cukker bácsi megmagyarázta neki, melyik ecset mire való. Cukker néni kötényt kötött elibük, Éva csak immel ámmal dolgozgatott, inkább csak az Annuska kedvéért, de Annuska átszellemülten, teljes lelkesedéssel. Ő nagyon unta a csöbröket, tégelyeket, kaparófát. Hátra ment az udvarra, ahol az Éva tornaszerei voltak, a gyűrűhinta, a cseppkorlát, és hintázott vagy golyózott, míg enni nem hívták. Mire Anzsu értük jött, mind a ketten teleették magukat. S Annuska vagy Nándiékkal dolgozott a műhelyben, vagy négy kézláb állt a dívány előtt, és Petőfit olvasta. Persze most a szalont is világosan látta már, a cseresznye színű plüss garnitúrával. A kanapéhoz egy zsámoly szék tartozott. Arra tette rá Annuska az óriási, díszkiadású Petőfit. Cukker bácsiéknál kevés könyv volt, de ami volt, az mind illusztrált és díszkiadású. És Annuska a fenekét az égnek púpozva olvasta a János Vitézt. Nekik is volt otthon Petőfiük, de Annuska csak ezt szerette olvasni, a Cukkerékét, mert az illusztrált volt. És azt is lehetett látni benne, hogy a holló hogy válja ki az esett vad szemét, mikor Kukorica Jancsi átballag az erdőn a zsivány tanya felé. A zsiványok is benne voltak. Emlékszik, egyiknek nagyobb bajusza volt, mint a másiknak. Sose tud úgy Petőfi verset tanítani, hogy eszébe ne jusson Annuska, aki a szőnyegen térdepel, kis szoknyája felhúzódik, ordítja a Petőfi szöveget, és az egész feneke kín van. Látszik, hogy nem fehér bugyogó van rajta, mint a kislányokhoz illik, hanem piros kartonnadrágocska, a Janka gyártmánya. Mert Annuskára nem lehetett eleget mosni, örökké a földre ült, és egy negyed óra alatt összepiszkolta a fehér nadrágot. Na, ha otthon nem volt kép, volt Cukker bácsiéknál. A zömét, gondolta az árva, nyilván Cukker bácsi festette. Volt a kanapé felett három tanácstalan őz, azt még munkában is látta. Akkor még nem tudta megítélni a képek értékét, bizonyára rettenetes alkotások voltak. Annuskának legjobban a téli táj tetszett a hálóban. Piros volt azon minden, még a hó is, mert éppen felkelt a nap. Azt annyira szerette, hogy Cukker bácsi, aki imádta Annuskát, a végén leakasztotta a falról, s a kezébe nyomta. Neki adja örökre, vigye haza. Annuska sóbálvánnyá vált, aztán ordított egy sort, összecsókolt mindenkit. Gott im Himmel, mondta Cukker néni bánatosan, a Jenőm legjobb alkotása. Nem kellett sokáig nélkülöznie, mert apa pár merev sor kíséretében még aznap este visszaküldte a képet Anzsuval, azzal, hogy engedelmet kér a lánya illetlen magatartásáért. Mert persze apácskát végül is tájékoztatni kellett arról, hogy Annuska mit művelt Cukkeréknél, és hogy addig bámulta és dicsérte a képet, míg el nem kuncsorogta Cukker bácsitól. Verés lett belőle, mint majdnem mindenből. De az igazi verés mégsem emiatt a kép miatt következett be, hanem a Biblia volt az oka, az apa drága bőrkötéses Bibliája. Benne a fekete selyem könyvjelző, amelyben mamácska hímezte bele gyöngyel hajdanán, hogy az Isten szeretet. Milyen kár, hogy apácska folyton a Bibliában őrizte a kegyes mondást, és nem tette fel a falra, mint egy fali újságcikket vagy dekorációt. Életében nem ismert házat, ahol olyan kevés szeretetet tapasztaltak volna a bent élők, mint az övékben. Akkor már nagyobb bacskák voltak, lehetett Annuska meg Éva úgy 14. Persze, negyedik gimnazisták voltak, ő meg akkor végezte el az elemit. Ősszel Éva már nem ment ötödikbe Annuskával, hanem beállt a műhelybe az apja mellé tanoncnak. Éva valamikor februárban született, ott voltak a születésnapi uzsonnán, s kapott az apjától ajándékba egy Bibliát. Gott im Himmel, sóhajtott Cukker néni, miért tetszettek olyan későn jönni, mind összeesett a habom. Akkor készültek konfirmációra Annuskával, annak az évnek a pünkösdjén, s az ajándék már konfirmációs ajándéknak is számított. Micsoda Biblia volt! Annuska percekig nem tudott megszólalni, mikor meglátta. Ugyan hol szerezhette Cukker bácsi, akit az árva akkor látott a legboldogabbnak életében, azon a délutánon, mikor a selyemtokból kiemelte, a hártyapapírból előhámozta, és Éva elé állította a monstrum Bibliát. Akkora volt, mint egy fél asztal, és minden második lapja kép. Szegény öreg Cukker egy vagyont fizethetett érte. Az első lapon, mindjárt a címlappal szemben ott lebegett a jóisten, nagy fehér szakállal, valami dagadó szandálos lábain túlérő lepelben, s körötte az űrben számtalan csillag ragyogott. Megvoltak a könyvben az összes proféták, Salamon király és temploma, Jób, aki a szeméten ült, két vörösszőrű sovány kutyatársaságában, és üvegdarabbal kaparta a vállát. A keresztre feszítés szövege mellett pirosposgás latrok csüngtek a kereszten, és egy öntudatos, kicsit dühös Krisztus feje billent oldalra a halál kínjában. Annuska alig tudott lenyelni egy falatot, csak a Biblia érdekelte. Cukker bácsi folyton a torkát köszörülte, úgy meg volt hatva. Éva pedig az ünnepelt, fehér matróz ruhában ült az asztal főn, merev volt és hallgatag. Alapjában senki nem tudta, mit szól mindenhez, az uzsonnához, a vendégekhez, a Bibliához. Neki, az árvának volt egy olyan bizonytalan érzése, hogy talán nem is örül. de aztán megcsókolta Cukker bácsit, az arcát, sőt a kezét is, és akkor mindenkinek könnyes lett a szeme, mármint a három Cukkernek és Annuskának is, de hát az ilyen zsidók könnyen sírnak. Cukker bácsi akkor is pityergett, mikor a ládikát a kezébe nyomta, és megkérte, hogy adja majd oda Évának, ha előkerül a bujdosásból. Vénholló, hogy megkárogta előre, mi lesz a sorsa. Vajon Cukker néni milyen arcot vágott, mikor betették a gázkamrába? Gott im Himmel, azt mondta ott is bizonyosan. A fene egye meg, miért kell ilyenekre gondolni? Szóval Annuska magán kívül volt, egész lázban. Apának augusztus 4-én volt a születésnapja, és mikor Cukkeréktől hazafelé mentek, azt mondta, hogy valami óriási meglepetés jutott az eszébe. Augusztus 4-én aztán ki is derült a titok. Annuska augusztus 3-án éjjel kilopta a kancelláriából az apácska kedvenc bibliáját, levitte az Anzsu kamrájába, s míg az egész ház aludt, az Anzsu gyertyája mellett 9 lapocskát ragasztott bele, ezekre lerajzolta a bibliai eseményeket, amelyek a legjobban érdekelték. Már csak 2 képre emlékszik a 9 közül. Az egyiken Jézus éppen bevonult Jeruzsálembe, s maga Jézus valahogy teljesen jelentéktelen volt a rajzon. Majdnem észre se vette, aki a képre nézett, mert az előtérben 2 kisgyerek egy kosár füge felett veszekedett, s a pálma gajas karlengető tömeg, s maga az Úr is sokkal kevésbé vonta magára a figyelmet, mint a 2 fiú a fügéikkel. A másik kép azért maradt meg az emlékezetében, mert apácska amiatt ordított a legjobban. A bíborba öltözött asszony miatt, aki egy veres fenevadon ült, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Reggelire odatette a Bibliát az apácska asztalkendője alá. Olyan verést, mint akkor, még csak egyszer kapott életében, amikor aztán meg is szökött. S alapjában jól járt azzal is, mert apácska dühében akkor zavarta ki Genfbe, a diakonissa intézetbe, hogy egy kicsit rendbe hozzák odakin. Milyen hülye volt az az Annuska? Ha így visszagondol rá, azt kell hinnie, hogy a rengeteg püfölés ellenére is ragaszkodott apához. Persze annyi esze lehetett volna, hogy ne a saját ízlése szerint próbálja megajándékozni éppen képpel, amelytől iszonyodik. Igaz, hogy honnan tanulta volna meg? Ebben a házban, ha vettek is valamit, mindenki olyasmit vett a másiknak, aminek ő maga örült volna. Janka varrókészlettel lepte meg Annuskát, aki az Istennek sem akart foltozni soha. Apácska megvette Jankának a legújabb imádságos könyvet, a legújabb szakácskönyv helyett, amelyre Janka fél évig sóvárgott. Kati néninek minden Katalin napjára kijárt egy pár harisnya, pedig Kati minden november elején elmondta egyszer-kétszer, hogy szeretne szagos szappant, meg valami illatszert, orgonásat vagy rózsát. Ha jól meggondolja, tulajdonképpen csak ő kapta meg mindig azt, amit szeretett volna. Igaz, hogy mindig be is jelentette az igényét, nem példálódzott, mint Kati. Remélhetőleg Cukker Éva nem megy ki a temetésre. Suta dolog volna összetalálkozni vele. Ugyan mit mondhatnának egymásnak? A műhelyt lebombázták, az öregeket elégették, Éva a Berény Sanyi felesége, s minek arra emlékezni, hogy valaha együtt voltak gyerekek? Annuska rohan a Csider utcában, tépi a húzós csengőt és visít. Jenő, gyere ki, én vagyok itt, Jenő! Strap, trap, szalad már Cukker bácsi, nyitja a kaput, rezeg kis pocakja zöld munkaköpenye alatt, s Annuska felnyújtja neki az arcát, és azt mondja: szervusz, édes Jenőm, ugye engedsz festeni egy kicsit? A fene egye meg az összes Cukkert, aki a világon van. Talán mégis oda kellett volna adni a ládát Évának. Igaz, hogy akkor miből éltek volna az infláció idején?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péteresen.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: A gólyakalifa.
10: Pacsirta.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

kacsul meghozta egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat. Kértem kérve, s ő halasztá évről évre.

Lásd vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban véget, ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, hol csak.

Megenyhült a lég, védül a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikeret. Az élet fagyva van, s megdermed.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csont erekéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelői ára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelői ára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyograjzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassza változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr show-val várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig baranguló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decemberre óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 000 eurót. A munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és tehetségének megfelelő képzést is kapjon.
3: A tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék, a január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz, tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Sűrűn kerekasztalán meghívott vendégünk.
2: Aki jelen esetben nem más, mint dr. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Köszöntjük műsorunkban.
3: Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit, jó napot kívánok!
1: Nagyon izgalmasan telt a múlt hét. Ha jól számoltam, akkor 6 tábor zajlott egyszerre, és a Géniusnak legalább 9 táborra van 2026 nyarára tervezve, úgyhogy a nagyon nagy dömping az múlt héten volt. Még volt ez a 6.
3: Igen, úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és szakképzést és szakmát is, vagy tehetségének megfelelő képzést is kapjon. Táboraink minimum 30 óra szakfoglalkozást tartalmaznak, ennél több lehet, de minimum ennyinek kell lennie, és ezen kívül vannak az egyéb, hát úgymond szabadidős tevékenységek, de nyilvánvalóan ezek irányított szabadidős tevékenységet. Ahol nem sporttábor van, ott akkor kézműveskednek, vagy énekelnek, vagy gyöngyöt fűznek, vagy rajzolnak. Ahol pedig fordítva van, tehát mindig igyekszünk, hogy az aktív tehetséggondozás is megvalósuljon, és a gyerekek megfelelő mennyiségben mozogjanak is. Ami a 6 tábort illeti, ugye zajlott egy ungvidéki sporttábor, illetve egy beregvidéki sporttábor párhuzamosan. Itt nagyon igyekeztünk az egyéni sportágakat is fejleszteni, illetve a csapatjátékokon volt a hangsúly. Ugye az egyéni tehetség az például rabdalugás, dekázás, kapuradobás, labdavezetés és így tovább. Páros játékok voltak, röplabda, csapatjátékok, tenisz és így tovább, tehát mindenféle sportterületen igyekeztük a gyerekeket fejleszteni, és karate is volt, hiszen meg is kell tudni védeniük magukat. Tehát a sporttáborban nagyon sok gyermek vett részt, ugye egyébként 40 fős a keretünk táboronként, de ezt jóval meghaladtuk, 49 gyermek volt a sporttáborban, a Meregszáziban is, olyan 40-től több az ungvidékiben is. Emellett zajlott az ungvidéki népzené és néptánc tábor is. Itt természetesen a népzenének, a néphagyományoknak, a népszokásoknak, a népi kultúrának, a hangszeres foglalkozásoknak, a különböző tájegységek néptánc jellegzetességeinek adóztunk, úgyhogy itt néptáncé volt a főszerep. Kisgelyőcön az elmúlt éveknek megfelelően Cipőnek, vagyis a Republik Front emberének állítottunk emléket. Az ő zenéit, az ő nótáit, dalait énekelték, dolgozták fel a fiatalok Ivaskovics Józsefékkel közösen. Ivaskovics József első perctől jelen van a csapatával a táborba. Látogatást tettek a gyerekek magának a Cipőházba is, hiszen az a Tulipán tanodának most a tulajdonát képezi, és kölcsönkértük tőlük. Egészen hangulatos, fergeteges volt ez a rendezvény is. Talán ott külön szép dolog, hogy ott különböző árvaházaknak a lakói is jelen vannak évről évre, és csodálatos produkciókkal állnak elő ők is. Lejjebb jövet Péterfalván a Jankovics Mária alkotótáborunk második turnusa valósult meg, hiszen 2002-től, úgyhogy már 5 éve, ez a Jankovics Mária alkotótábor 2 turnusban valósul meg, azért, hogy a gyerekekre minél inkább oda tudjon figyelni a mester, tehát minél inkább egy mentor program legyen, hiszen a gyerek kezét meg kell fogni hozzá, közelebb oda kell menni, tehát ez egy kicsikét, hát úgymond egyénibb foglalkozásokat igénylő terület. Úgyhogy a Jankovics Mária alkotótábor Tisza Péter falvi turnusa is megvalósult. Ott a különböző évfordulókra reflektáltak, ilyen volt például Mici Mackó 100 éves, vagy a popártnak a horrorra is odafigyelt, tehát nagyon érdekes, színes volt. Vagy a fotográfia 200 évét dolgozták fel. És természetesen itt zajlott az úgynevezett zenevarázslat alkotó táborunk, vagy művészeti táborunk is. Ez egy klasszikus zenei tábor. Ennek a szakmai vezetője Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas, Magyarország érdemes művésze.

0: tartalékai, tehát igyekeztünk liszthez igazítani az egészet az évforduló miatt, és utána a gyerekek. De velünk volt például Kohán István világhírű klarinit művész, vagy Somogyi Péter világhírű hegedű művész, vagy Gubinec Ákos junior primadíjas művész, tehát minden nap volt egy elismert szakembernek koncertje, aki egyébként egész nap tanította a gyerekeket. Egyébként 3-4 napot itt tartózkodott szinte minden művész. Kohán elment ugyan szerdán, de érkeztek helyette mások, tehát nagy nyüzsgés, pörgés volt, és a végén pedig egy nagy gála műsorral végződött, egy nagy gála koncerttel, hiszen a tábor lakói, ez a közel 50 fős gyermek, illetve 31 fős tanári gárda, ugyanis a tanárok mentor programban részesültek, itt a gyerekek a zenetanárokkal érkeztek meg ebbe a táborba, és tehát egy ilyen 100 fő mozgott a hét során, és zenekarok álltak össze péntekre, tehát klasszikus zenekarok.
1: Ez egy komoly formálódás azért 5 nap alatt.
0: Igen, klasszikus zenekarok álltak össze, és klasszikus zenei zenekarok előadása mellett a gyerekek egyénileg is produkciókat mutattak be. Gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép hét volt, több mint 200 gyermek táborozott, több tucat szakemberrel, nem is tudom hányan, közel 60 szakember biztos volt a táborokban, természetesen az egyetem hallgatói, azok nevelői tevékenységet látnak el, hiszen nyári pedagógiai gyakorlatokat egy nagy része a csapatnak nálunk teljesíti, de visszaérkezett információkból úgy látjuk, hogy mindenki megtalálta maga helyét, ez is bizonyítja, hogy a tehetség sokszínű, és hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és már most mielőtt elköszöntek volna, már jöttek oda hozzám, hogy ugye jövőre is lesz zenetábor, meg sporttábor, mert hogy ez ilyen jó volt. Természetesen a sportolóknak nagyon nehéz volt, mert iszonyat meleg volt, de egy gyermektől se hallottam, az az igazság, hogy ők ezt most nem bírják, hogy azt nem csinálják.
2: Igen,
0: a sportáb, mindkét sporttábor a legforróbb időszakban volt, de ennek ellenére nagyon jó hangulatú volt, hiszen a sporttáborok ugye versenyekkel záródnak, annak ellenére, hogy nagyon meleg volt, mégis mindent beladtak a gyerekek, hogy az övék legyen az a kupa, az az érem, vagy az az oklevél, és nem sajnálták még a testi egészségüket se, olyan sunggal szaladtak a labda után, úgyhogy a versenyek is nagyon izgalmasak voltak, nem csak a hangverseny, hanem a sportverseny, is, hiszen minden tábornak a végén a hét alkotásaiból vagy kiállítás, vagy verseny zajlik, tehát például a Jankovics Mária alkotótáborban festészet, grafika és kézműves kiállítás volt, a gitártáborban csodálatos hangon koncertet adtak, a sportolók meg ugye versenyeztek.
1: Az, hogy mondjuk egy turnusban párhuzamosan két sporttábort is meg kell szervezni, vagy az, hogy az alkotótábort is legalább két alkalommal meg kell rendezni, ez mutatja valahol a diákoknak az aktivitását? Tehát igény van rá?
0: Így van, természetesen igény van rá. Több mint 440 gyermek regisztrált egyébként a 9 táborra. Ez 337 fizikális gyereket jelent, hiszen vannak gyerekek, akik 2-3 táborba is regisztráltak. Annak ellenére, hogy mondtam, hogy biztos, hogy nem fogjuk befogadni a 2-3, ezt néhány hónappal ezelőtt, mikor itt voltam nálatok, tehát ezt nem tudta megtenni a lelkem, úgyhogy befogadtuk az összes regisztrációt, aki befért természetesen, és nagy igény van rá, igen, mert a másik, ami nagyon fontos számunkra, hogy a gyermek nem tehet arról, hogy hova születik. Hát, hogy most ő Agnasz Latinára született, vagy Dobronyba, vagy egy ilyen családba, vagy egy olyan családba. Nekünk az a feladatunk, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk számukra, vagyis, hogy minél közelebb teremtsünk számukra lehetőséget arra, hogy ők a tehetségüknek megfelelően fejlődjenek, vagy éppen töltődjenek, vagy barátságokat teremtsenek, vagy kapcsolatokat teremtsenek. És ezért is működik egyébként a 15 tehetségpontunk, hogy minden gyermekhez eljussanak a hírek, az információk, a lehetőségek, és minden gyermeknek lehetősége legyen arra, hogy igenis szombatonként ők bejárnak tanulni, mert hozzájuk közel esik 30, max. 40 kilométerre van hozzájuk egy tehetségpont, és éppen ezért van az, hogy a táborok is több településen valósulnak meg, Kisgelyőc, Nagy Dobrony, Péter, Falva, tehát minden, az Egánede szakképzési centrum, illetve a Liceum 3

0: hálózat, illetve hát az egyetemünknek a különböző bázisain zajlanak ezek a táborok, de igyekszünk úgy, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínáljunk, biztosítsunk arra, hogy ő, ha fejlődni akar, jelen legyen. Ráadásul ugye az egyetemnek több alegysége van, vagy társszervezete, ilyen például a Pedagógus Szövetség, vagy ilyen a Tulipán Tanoda, vagy a Liceum Hálózat, vagy az Egelnede, és nekik is vannak táboraik, és úgy rakjuk ezeket össze, hogy a gyermek mindegyikbe el tudjon menni, ne essenek egybe, vagy össze van egyeztetve természetesen, és nagy igény van rá, hál' Istennek. Az a több, közel 70 tanár van a programokban, a nyári táborokban, ez pedig azt bizonyítja, hogy van szakemberi háttér, akire lehet számítani, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, és köszönjük a magyar kormánynak is az anyagi támogatását, hiszen a gyermekeknek ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ingyen részt vehetnek ezekben a táborokban. Még kettő van hátra, tehát a mai nap megkezdődik a Peregvidéki Népzene és Néptánc tábor.
1: 51 percekben lesz a megnyitó.
0: Igen, igen. A percekben, ha rohanok át a megnyitóra, 51 gyermek regisztrált, különböző 13 településről és 11 szakember dolgozik majd velük együtt, illetve hát még vár ránk a sportolóknak a válogatott kézilabda tábora, akik itt kezdenek Beregszászon, a sportolók a válogatott kézilabdások tábora itt fog kezdődni, és Dunaszerdahelyen fog végződni. Velük egy egész nagy kirándulást, illetve szakmai utat. Igen, szakmai utat valósítunk meg, hiszen annak a végén Kárpát-medencei versenyek zajlanak majd, és ők képviselik Kárpát.
1: Nagyon szépen köszönjük a részletes beszámolót. Hát rengeteg tábor, rengeteg helyszínnek és a rengeteg tematikájának a hallatán azért azt gondolom, hogy igen, izgalmas ez a nyár, és kitartást kívánunk a következő két projektnek a kivitelezéséhez, és sok erőt a következő tanév kezdéshez, mert hát lassan az is itt van a nyakunkon, ha fogalmazhatunk.
0: Köszönjük szépen tényleg a szülőknek a bizalmat, a gyerekeknek, hogy minket választanak, és a szakembereknek a munkát, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a soron következő programjaink már meg vannak hirdetve a honlapon, ilyen például az Ady Endre ösztöndi, vagy az 56 Kárpátalján pályázat, és a kézilabda tehetségpontokba való jelentkezés. Kérjük, hogy mindenki figyelemmel kísérje, és ne nézzék el a határidőket, mert az sajnos be kell tartani. Köszönöm, hogy itt lehettem, Isten áldja Önöket, szép napot kívánok, áldott nyarat!
2: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Váradi Natáliával, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatójával beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Huszár Tibor agrármérnököt. Köszöntjük műsorunkba.
2: Köszöntelek én is benneteket és a kedves rádióhallgatókat.
3: Hát az aratás gőzerével zajlik, akkor most azért már, ha valaki elmegy sétálni a táblák között, akkor láthatja, hogy a jelentős munka már túl vagyunk ezen, ami azt jelenti, hogy a kalászosoknak a értékelését meg lehet tenni. Milyen évet zártunk ebből a szempontból meglátásra szerint Kárpátalján?
2: Hát a tavalyi évhez képest mindenképpen elmaradt a termés átlag. Óriási az aszály, sőt, még a tavasszal nem is látszott, hogy a tavaszi, tehát a téli kitelelés után még szépnek mondhatók voltak a vetések, de majd mondhassuk úgy, hogy úgy maradtak. Tehát a csapadék hiány miatt így a műtrágyázás is elég szakaszosan zajlott, a lomtrágyázás is, tehát óriási a meleg.
3: Tényleg azt hittük, hogy egyébként a hatalmas hóesés meg a hómennyiség azért jó alapot ad majd a következő szezonnak?
2: Hát persze. Hát, sőt, a tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék, tehát a január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz, tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
1: Ilyenkor a kultúra nem fejlődik ki, ilyenkor nincs kellő mennyiségű szem magában, a virágban, a szemnek a nagysága nem éri el. Hogy áll ez össze? Tehát miért lesz majd kevesebb?
2: Itt minden összefügg mindennel, tehát virágzáskor se kaptunk elég esőt, nagy volt a szárazság, így nem volt olyan a szem kötődés sem. Ami megkötődött, az sem tudott szépen kifejlődni, mert ahhoz is szükség van azért valamilyen szintű csapadékra. Próbálkozunk azért lomtrágyákkal pótolni legalább a tápanyag utánpótlás, mert ugye a kevés csapadékkal egy összefügg az is, hogy nem tudja úgy gyökéren keresztül felvenni a tápanyagot sem. Tehát a tápanyag felvételt is toppolja ez a száj. Kevés volt, nagyon kevés számok voltak a kalászban. Többé-kevésbé a kalász kifejlődött, csak félig üresen maradt.
1: A kalászosok az egy gyűjtő fogalom, nagyon sokféle növény tartozik hozzá. Hol van a legnagyobb gond, hol az, ahol még azt mondhatnánk, hogy viszonylag elviselhető a termés?
2: Az árpa az hamarabb szokott virágzani, és más időszakba kötődik, mint a búzafélék. Az árpa termése hozom az még, azt mondom, hogy többé-kevésbé reális volt. A búzája volt az egy elenyészően gyengébb, a tavasziak nagyon kevés helyen sikerültek, tehát az abis a tavalyi 3-4 tonnához képest most csak 2,5-3 tonnát jó indulattal tudott, amíg szépek, amelyik tábla szépnek mondható volt. A búza is szerintem a 30-40 mázsán állt meg legjobb, legszebb táblákba, úgyhogy tavaly volt 60-70. Az árpafélék azok ilyen 30-40 mázsa körül volt most.
3: Mennyi
2: hát az is 5-6 tonna illik, hogyha már az ember csinálja.
3: Talán legfontosabb kérdés minden évben a maga az értékesítésnek a matematikája, mert ugye lehet kevés, akkor általában jobb ár szokott lenni, ha sok van, akkor meg hiába nagyon sok van, de ha gyengébb az ár, akkor szinte sok esetben az sem viszi előre a gazdát. Most mi a helyzet? Sokkal kevesebb termék, még feltehetőleg nagyobb ár van?
2: Még a tavalyi árat se éri el, sajnos jelen állapotban, mert a belső piac az elég telített, ott nagyon szép termésekről beszélnek, hát most a valóság alapját nem tudjuk, de az értékesítés most a tavalyi árhoz képest 30%-kal lejjebb van. Odaszába talán nem működnek a portok a háború következménye miatt, és így a gabona export az ugye most megállt. Ilyenkor ugye felvásárló piacon van egy kis pangás, akinek van a raktárja, az mélyen áron alul értékesít, tehát vásárol, és majd, ha lesz kihordás, akkor majd értékesít. Az most nem. Is a kisgazdaságok szívják meg úgy, hogyha mondhatom így. Tehát aki tud raktározni, az próbál időt nyerni, aki nem, az viszont olyan áron adja, ahogy most viszik.
1: A mostanában tapasztalható, úgy értem az elmúlt hetekben tapasztalható, imitomot szélsőséges időjárás, az mennyire volt hatással az aratásra?
2: Hát a vihar az, ami két héttel ezelőtt, úgy emlékszem, hétfőn.
3: Igen.
2: Az a meglévő buzatáblákba is rengeteg kárt csinált, tehát a beérett magokat is kipüfölte, kiverte a földre. tehát ez még jobban hátráltatta. Tehát ahhoz képest, hogy nem sokáig tartott a vihar, elég 40 mm csapadék esett a mi környékünkön, ez így visszafogta vagy 3 napra, vagy 4 napra is az aratást, de elég sok kárt is csinált még a veteményekbe is.
3: Beszéljünk a következő területekről, mert van még a kalászosokon kívül. Ugye a tengeri az, amely egy örök kérdés, amely mindig várat magára, most hogy áll?
2: A kukorica is, vannak olyan táblák, amik szépnek mondhatóak, vannak olyan táblák, amik már feladták a harcot ezzel a hőséggel.
3: Ez mit jelent?
2: Hát, hogy azokról nem valószínű, hogy kell ezt betakarítani, vagy csak azért, hogy meglegyen a neve, hogy le van aratva, és átölelünk benne egy-két csövet.
1: Tehát én vagy gyakorlatilag száraz kórókat képzeljünk el?
2: Hát ami most kisárul, azt le se kell leszaratni, azt csak lemulcsozni és bedolgozni a talajba. Ha most, én már láttam ilyen táblát, sajnos nálunk is eleinte még csak Magyarországon találkoztam ilyennel, hogy ennyire ki tud sárgulni a kukorica nyáron, és már most itthon is láttam sajnos.
1: Tehát ez nem azt jelenti, hogy a táblában egy-egy ilyen növényt látunk, hanem konkrét táblákat képzeljünk el.
2: Így van, tehát szinte októberi sárgaságból pompázik már, olyan is van.
1: Itt mennyire volt hatással az, hogy valaki később vagy esetleg korábban vetette el a magokat?
2: Ja, aki később vetette, azoknak még nagyobb az esély, most kiszárad, mert ugye a kukoricánál is megvan az a fenofázis, hogy milyen időszakban nyomja ki a, mikor virít, mikor nyomja ki a csövet, és az a kukorica még most kezd csövet nevelni, az biztos, hogy nem fog tudni ebbe a szárazságba. Az, amelyik már ezen túl van, tehát bekötődtek a szemek, ott lesz termés, természetesen kevesebb, mivel nem tudnak kifejlődni szépre a kukoricának. Apróbb magok lesznek, ebből kifolyólag a termés átlag is bőven a várható, vagy az elvártnál alacsonyabb lesz.
1: Ez a helyzet mennyire van kihatása majd a vetőmagokra? Tehát mennyire abból a termésből vagy betakarításból állítják majd elő a vetőmagokat, vagy a vetőmagok azok inkább importról érkeznek? Hogyan működik ez a rész?
2: A vetőmag az egy teljesen másik történet, mert ott a vetőmag előállítással foglalkoznak, ott biztos vagyok benne, hogy az öntözés is ki van dolgozva, mert abban még több pénz van. Tehát azt nem lehet a véletlenre bízni, hogy most kiszárad vagy se nem. Ott rengeteg a kézi munka benne, címerezik, válogassák. Betakarítás után, betakarítás sem szemesen történik, hanem csövesen. Aztán viszik feldolgozó üzembe, ahol lefejtik, szárítsák, kalibrálják. Az egy óriási munka, az egy teljesen másik történet, ott biztos, hogy öntöznek. Vagy locsolnak, vagy valamilyen formában a csapadékot pótolják.
1: Egyik közkedvelt és szép kultúra, legalábbis amikor utakon járunk, és olyan szemed gyönyörködtető a napraforgó. Hogyan állunk mostanában?
2: Napraforgó még egyenlőre egészen jó. Bírja ezt a hőséget, biztos, hogy nem tudott olyan szép kalapokat nevelni. De most ez megint, mert attól függ, melyik régióban, én inkább a miénket látom. Hát azért bízunk benne, hogy a 2,5-3 tonnát el fog érni, amíg szép. Amíg időben volt vetés, időben ki tudta ő is nevelni a kalapokat. Hát nem, én nem bízok benne, hogy legalább a napraforgó sikerül valamilyen szinten.
1: Az mikor derül ki? Tehát most augusztus közepén járunk. Mikor van annak a reális aratása?
2: Magyarországon vannak olyan helyek, ahol már megkezdték a héten a napraforgó aratást. Nálunk azt gondolom, hogy még egy hónap minimum. Amíg odaérünk, hogy aratni lehessen. Még zöldek a napraforgók. Még nem kezdtek el egyáltalán leszáradni, még az alsó levelei se. Úgyhogy még az még vegerezes időben, még egy hónap, 2 is lehet. Ha most ígérnek csapadékot, mert már mint ígér megint az időjárás előjelzés, akkor neki is meghosszabbodik a vegetázás ideje, ha nem, akkor hamarabb következik ott is az aratás.
3: Mi lesz ennek a második műszaka a napraforgónak? Mi lesz belőle? Gondolom nem a helyi magfeldolgozókba kerül majd a piacra.
1: Nem szotyola.
3: Elmagoljuk, hanem van teljesen más szél.
2: Ezek a fekete, az olajmagnak is hívják, tehát ez mindenképp feldolgozásra kerül. Tehát ebből 99%-ban napraforgó olaj lesz.
1: Azoknak az értékesítése hogy történik? Vagy felvásárlópiacon úgy szintén?
2: Az olajos magoknak az elmúlt években az olajos magoknak a legjobb a felvásárlási indexe. Tehát van is rá vevő, van is rá piac. Sokkal jobban tervezhető, mint a gabonafélékkel, most azt tudom mondani. Hogy milyen lesz az ára, az meg majd kiderülhet. Tavaly egész jó ára volt, az elmúlt 2 évben duplájára emelkedett a napraforgó felvásárlási ára, de a napraforgó az ugye az egy megint egy másik dolog, teljesen más a kultúra. nevelése, mint egy gabonafélék, sokkal több odafigyelést igényel, mindenféle gyomfajtákra külön kell vegyszerezni, oda kell figyelni a gombabetegségekre, rovarkártevőkre, tehát sokkal nagyobb odafigyelést és sokkal több munkát igényel, mint például egy zab vagy egy árpaféle.
3: De ugye gyakorlatilag nem is lehet minden éven ezt használni, mert ugye óriási kizsigeli a talajt.
2: Hát vetésforgóba kell mindent használni. Tehát a monokultúrát egyedül a kukorica bírja megfelelő technológia mellett, 5-6-7 évig is lehet egy táblán kukoricát termelni, talajfertőtlenítéssel, megfelelő rovarírtásra, meg tápanyag utánpótlásra. Az összes többi kultúrát mindenképp vetésforgóba kell vetni.
3: Van még egy furcsa, számomra furcsa mezőgazdasági növény, ez a szója. Egyre több parcellával, területtel találkozunk itt Kárpátalján, vidékünkön is.
2: A szója nagyon jó, és én ajánlom mindenkinek beilleszteni a vetésforgóba. Ugye hidrogénkötő baktériumok vannak a tövén, pillangós virágok családjába tartozik, dusítsa a talajt nitrogénnel, ezáltal lazítsa is a talajt. Bármilyen kultúrát vetünk utána, szinte nagyon jó elővetemény, nagyon jó előkészíti a talajt. Szója is szereti, ha egyszer önmaga után van vetve például, de kukorica napraforgónak első osztály előveteménye. Az őszi kalászosok, na, én azt tudom mondani, hogy én nálam az is bevált. Azt, az még vita tárgya, mert sokan mondják, hogy kalászos féléknek nem jó elővetemény. Én próbáltam, én nem tapasztaltam vele róla, rosszat nem.
3: És hol hasznosítják újra, vagy mi lesz a szójából?
2: Szójából
3: húspótlás, vagy...
2: Hát most azt én nem tudom, de olajnak viszik mindenféleképpen, tehát kisajtják belőle az olajat, extrahálják, vagy valahogy így nevezik, és úgy viszik külföldre is már nagyobb százalékba feldolgozva.
3: Az értékesítése mennyire gazdaságos hosszú távon, hogyan látjátok?
2: Hát ugyanúgy, mint a napraforgónak, azt mondom, hogy van rá vevő, tehát van rá érdeklődés, többé-kevésbé reális az ára is.
3: Ebben az esztendőben nem kell talán attól tartanunk, hogy a kutakon nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag, de azért az árát, ha megnézzük, akkor itt az aratás idejére hát elszabadult, mondhatjuk, hogy 90 felett van a dízelára, amely tényleg ijesztő. Ez hogyan sikerül ezt orvosolni, mennyire csapódik le az árképzésben, vagy csak elmenek egymás mellett, amit kéne érte adni, meg amit kapunk érte a piacon?
2: Hát így van, tehát abszolút nem, nincs összefüggésben egyik a másik, a kevesebb marad természetesen megint a gazdálkodó zsebébe. Tavaszi gázolajárhoz képest a nyári időszakra visszacsökkent az ára, de most megint drasztikusan emelkedett. Tehát reméljük, hogy vissza fog menni, mert van hova neki, meg lenne is. Meg annyira a világpiaci ára sincs olyan magason most a kőolajnak, hogy ilyen magas gázolajárakkal kell, hogy dolgozzunk, de hát sajnos ez van.
3: Ez egy hektár megművelése szempontjából mennyi üzemanyag kell egy hektár, nem tudom.
2: Ez vált talajfüggő, de akár 70-80-100 literig is elmehet.
1: Ez egy elég komoly fogyasztás.
2: Ez az összes művelet egyben.
1: Tehát egy éves szinten körülbelül egy gazdálkodónak ennyivel kell kalkulálnia?
2: Hát én azt a 80-100 liter mondom, ez biztos, mert még abból sem mindig jön ki az ember, mert ugye vannak üres járatok, vagy valami gondból kifőleg vissza kell, be kell menni, ez minden üzemanyag. Tehát 80-100 literrel illik kalkulálni.
3: Mi az, ami következőképpen megjelenik tevékenységképpen, hogy az aratás a kalászosoknál megtörtént, ilyenkor mi a? Megpihen a föld, megpihen a gazda, vagy mi zajlik a következő napokban, hetekben, hónapokban?
2: Hát a kalászosok betakarítását követően van a tarlóhántás művelet, amit nálunk nem mindenhol művelnek, használnak. Ez is vitatárgyát képezi, hogy ez most szükséges procedúra, vagy se nem. Nálunk mindenki még a szántás hívja, ebben a száraz időszakban viszont én is azt látom, hogy ha száraz a tavaszunk, akkor nem őszi szántott talajba vetett kultúra sokkal gyengébb. Tehát a szántással tudunk csapadékot, nedvességet raktározni a talajba, és ugye a tavaszi időszakban jobban meg tudnak indulni a kultúrnövények, ezáltal minél fejlettebb a nagy hőség idejére, annál jobban fogja vészelni a hőséget is. Tehát a tavaszi művelési talajok már most nagyon gyenge mutatókat mutatnak.
3: Kitartást kívánunk a következő napokhoz, hetekhez, hónapokhoz is, az értékesítésben is jó számokat, mert ez nagyon fontos, hogy a gazdáink meg tudjanak ebből élni, és a vidékünk ellássa magát ebből a szempontból. Sok erőt és áldást kívánunk az értékesítésben.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Huszár Tibor agrármérnökkel beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének Szabad Egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Szeptembertől átveszi a Néppártyán képviselői helyét a Miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közösséget döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztán tartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
1: Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében.
3: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelés szolgálja.
4: Az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új.
1: Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
5: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró állítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: 2026-ban is meghirdetésre került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
3: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mélyetekre is.
2: Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
3: Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerrel mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a téfi kéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábánállásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adomány mennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta putyog az égből akkor is, és ha egyszer már kikeltet, ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államileg nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élen járó a kárpátaljai magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes rák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
4: Meddig várják még a felajánlásokat?
3: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbüső állapot. Még jó reményünk van rá, egy néhány tonnával megtoldani mostani gyűjtés eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzatalan a másikat.
3: Nem egyszerű a dolog gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszél a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a délői gazdaságok, azok köszönök el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egészíteni, vagy ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Ögálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésének nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy átér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagy-Dobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, hogy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalagútfóliás, a kisalagútás, vagy akinek telt rá,

0: gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
1: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csaknem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
2: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
3: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Selmeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszálva a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusok mellett, vagy a részvételi kórusok mellett kimondottan kortárs egyházzene alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházzenei Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Fő gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát Isten tiszteleteknek szentségén szólaljanak meg.
2: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
3: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekharok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban egy szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából,

0: gondolnak. Kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántorok, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházban egy biennálén.
1: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
0: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a dallamkincshez, amit a Istentiszteletben személyiségben használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást, és a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
1: Te is említetted, hogy a Biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
0: Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt ildomos egyházzenei alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt, így természetesen volt ez a kimondotta megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzenei alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekkar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye egy közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgyhogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokat.
1: Mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
0: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a négyzetkilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyon megnő, de ugyanakkor egyházzenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyház előjárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
1: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Meséljetek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
0: Az egyházzenei biennálénak a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek, Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, ami nélkül nem tudnánk lebonyolítani, Szabó Krista és Sikos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, még fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Selmeci György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással, szervezés, saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni ma az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófal Vérmesőjét muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Zekezeni Biennálé.
1: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
0: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, úgymond mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
2: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyház Zene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei KRISZ héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a KRISZ hagyományos nyári programjának idei központi témája a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok, sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztjén életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei KRISZ hét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a KRISZ alelnökével beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a KRISZ hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közeli másodpercet, percet, napot, órát. Mesélj az idei KRISZ hétről.
3: Hát az idei KRISZ hét az, mondjuk az előző évekhez képest, egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
2: A KRISZ hétek mi a sajátosság a többi KRISZ-es program mellett? A korosztály 15-30-ig, azt gondolom, hogy egy hatalmas gyűjtő közösség ez.
3: A többi KRISZ-es programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Tereprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arról szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami rábízott feladatait, hogy elkészítsük a hetet, és hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az urat, azok meg rátalálhatnak.
2: 110 fő volt az idei KRISZ hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
3: A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Református Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szív, ugye, a KRISZ, és a, ha mondhatom így, a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be, ő általa is, a KRISZ előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a KRISZ-el való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akiktől azt láthattuk, hogy ez igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan KRISZ hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
2: Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban, és mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
3: Én azt látom, hogy már most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt. És borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt. lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más, már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk érni. Ez részben annak köszönhető, hogy több KRISZ tagunk is lett, többen regisztráltak a KRISZ-hez. A másrészt pedig a visszajelzések az előző hetek után mindig nagyon pozitívak voltak, mert most már azért számítottunk rá, hogy lesznek, és ez így is lett, tehát elég gyorsan be is telt a hét, ez minden évben így szokott lenni. Hál' Istennek érdeklődnek meg igazából, az a legfontosabb összetevője ennek, hogy nagyon erős közösség épült ki. És lényegtelen az, hogy Kárpátalja minden szegletéről jönnek, mert hát valóban jönnek minden szegletéről, de ezek nem idegenek, ezek a fiatalok egymásnak, hanem ők már ismerik egymást, és nagyon sokan pontosan emiatt választák a KRISZ-hetet, mert végre találkozhatnak egy év után olyan emberekkel, akiket talán csak legutóbb a KRISZ héten láthattak.
2: A KRISZ nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani, hétről hétre, illetve a közös programokban pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzántok a táborra idejére?
3: Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, tehát gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek, különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol Kimagaslóban vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye, hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt ugye nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből 25 fiúból 10 Beregújfaluba jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg, de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
2: Itt kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei KRISZ héten a fiatalokat.
3: A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a KRISZ hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseljék őket. Most talán az állt fent így problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végül is arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert arattak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel, és ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőséget biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg, tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt szkanderverseny, pingpong verseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szerettett volna mondjuk abban nagy melegben sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni, szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedvelt a program az a medencézés volt, akinek ezt se a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt se, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
2: A KRISZ hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartás az év minden napján, a hónapjában ezt kivitelezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a KRISZ és a helyi gyülekezetek között?
3: Ugye a KRISZ maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? Mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből, és akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az arab szervezetekben, ki hogy áll. Igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk, ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idejére is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is így tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akit ők ajánlanak, azok jöhetnek.
2: Az alapszervezeteknek a további bontódása gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
3: Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Krisztes munkatársak elvégezhettek egy ilyen ifi vezetői képzőt, és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez a talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszel, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején volt az én falumból is többen, akik felhívtak, hogy jönnék a Krisz hétre. És mondtam nekik, hogy hát szuper, hogy jönnétek, csak hogy még fiatalok vagytok, ilyen 12-13 évesek. És talán ezek motivációt adhat ezeknek a fiataloknak is, hogy legyenek benne a Krisz vérkeringéseibe, és jöjjenek a programjainkra, mert ugye vannak olyan programok a Krisz héten kívül, ahol nincs korhatár, alsó korhatár, tehát lehet jönni családdal is, kisgyerekkel is, mert a lendület volt ilyen, ugye, akit mindenkit vártunk szeretettel rá, úgyhogy nagyon jó, mert ott, hogy ezekre jönnek, akkor beleláthatnak a Kriszbe, a munkásságába, meg abba a közösségbe, ami ott van, és aztán természetesen, amikor odaérnek korosztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Krisz hétre is.
2: Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
3: Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémbe is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántsák az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek, hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk, egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázs ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
2: Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
3: Számomra, hogyha magamról beszélnék, akkor azért, hogy megmaradjunk itt, hol Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen krisztes házasságok, legyenek ilyen krisztes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthon. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életetekre, munkátokra.
3: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a kolozsvári Református Egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Az ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásosá vált nyitó és záró állítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog, továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt, továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyásozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsok, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a hidelvei egyházközség hátsó udvara, az egyben a kolozsvári református kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
3: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refo udvar, a kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refo udvar programjáról Apatre Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. Idén is színes programkínálattal várja a magyar napozókat a Refo udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
4: A Refo sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refo sátor, és átalakult Refo udvarrá, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refo udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdá lesz, a későbbiekben kerül sor, a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, Kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz. Ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, A csütörtöki nap folyamán most már hagyományá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Dzsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy két évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slék Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház. Egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme. Szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak. A reggeli áhítatokon a fikeben fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészségsarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
3: És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
4: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
1: Az elmúlt percekben Pilbek Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később, a nyitott templomok napján a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalucsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az embervezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a Zöld Közlekedési Felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A vezetőképzés kihívásai. Második rész. Ő tett alkalmassá minket. Pál második level a korintusiakhoz, harmadik fejezet, hatos vers. A Bibliában azt látjuk, hogy a legtöbb vezetőt menet közben képezték ki. Egy vezetési szakértő ezt mondja. A csúcsvezetők akkor hagyják a nekik dolgozó vezetőket teljes mértékben részt venni a vezetés folyamatában, ha biztonságban érzik magukat. Ekkor nem fogják személyeskedésnek venni, ha a középvezetők megkérdőjelezik őket. Nem érezhetik fenyegetve magukat, csak mert mások is elmondják az ötleteiket. Amikor a náluk alacsonyabb szinten lévők kockázatot akarnak vállalni, meg kell adniuk nekik azt a szabadságot, hogy sikerrel vagy kudarccal járjanak. A vezetés természeténél fogva kihívást intéz az idejét múlt ötletek, a régi módszerek és a dolgok aktuális állása ellen. Az új vezetők kiképzésének az a titka, hogy ne vedd fenyegetésnek az új ötleteket, hanem engedj teret nekik, hát ha jobbak a tieidnél. Ne lép fel úgy, mintha mindenre nálad lenne a válasz és a megoldás, hanem húzódj inkább hátrébb, amikor kezdenek magukra találni az általad kinevelt vezetők. Helyezkedj a bölcs tanácsadó és a legfőbb bátorító szerepébe. Üdvözöld, ha a legjobb vezetőid újításokat és jobbító változtatásokat szeretnének. Végtére is, ezzel te is nyersz, és a szervezet is. Milyen szerepet játszol a szervezeten belül? Mi vagy? A szakértő? Vagy inkább tanácsadó és támogató? Tedd fel magadnak a kérdést. Olyan környezetet teremtek vajon, ahol bátran tehetnek fel kérdéseket, oszthatnak meg ötleteket és vállalhatnak kockázatokat az emberek? Ha Isten országát akarod építeni, nem pedig a magadét, tudd, hogy Pál szavaiban találod a választ erre a kérdésre. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket. Pál második levele a korintusiakhoz, harmadik fejezet, 5. és 6. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy Miskolcon, illetve Sárospatakon rendezték meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus végén, a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen lezajlott megnyitóról hallhatják összeállításunkat hamarosan.
2: 1981-ben indult útjára a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, tehát 45 éves folyamatnak válhatunk mi most a részeseivé. Egy ilyen fiatal egyetem, mely jogelőd intézményeinek történetébe visszatekintve több mint 170 évet tudhat maga mögött. Kiemelt jelentőségű, hogy 2026-ban a Miskolci Egyetemmel társszervezésben, Miskolcon és Sárospataki helyszínen mennek végbe azok a szimpóziumok, amelyekre a pályázati, illetve az előadói konferencia felhívás idején a különböző előadók benyújtották a jelentkezésüket. Sárospatakon két napon keresztül zajlanak majd a szimpóziumok, és elsősorban, ahogyan a kongresszus témáját is meghirdették, az önismeret forrásai és a magyarságkép változása kerül fókuszba.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a Zempléni Fesztiválon Gáspárné, dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora verseny műsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impressionizmusig kalauzolta a hallgatóságot.
3: Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még a Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült. Egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon, illetve Sárospatakon rendezték meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus végén. A Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem társszervezésében megvalósuló 1981 óta 5 évente rendezett eseményt az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai címmel hirdették meg. Az 5 napos rendezvényen 31 szimpózium keretében összesen közel 350 előadó mutatta be kutatási eredményeit. Sárospatakra két kiemelt szimpózium érkezett. A bor szerepe a magyarságkép alakításában a filoxéra járványt megelőzően, valamint a humanizmus és az irodalmi nyelvhasználat Kelet-Közép-Európában a 15.-17. században című tudományos üléssorozat. A megnyitón készült összeállításunk elején dr. Andrea Zeidlert, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnökét hallják.
4: Sárospatak történelme, szellemi öröksége és évszázadokon átívelő iskola kultúrája különösen szorosan kapcsolódik kongresszusunk fő témájához, az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai című kérdéskörhöz. E kongresszust eredetileg 2021-ben Varsóban szerettük volna megrendezni. A koronavírus járvány és számos további kedvezőtlen körülmény azonban meghiúsította akkori terveinket. Hosszú várakozás után ezért különös nagy öröm számunkra, a társaság számára, hogy most végre személyesen találkozhatunk, és imár a kongresszus második helyszínén folytathatjuk a nemzetközi tudományos párbeszédet. Alig találhattunk volna ehhez méltóbb helyet Sárospataknál. A város története elválaszthatatlan a magyar művelődés, az oktatás, a könyvkultúra és az európai szellemi kapcsolatok történetétől. A Sárospataki Református Kollégium 1531-ig visszanyúló hagyománya évszázadokon át meghatározta nem csak a város, hanem egész Magyarország szellemi életét. A Perényi és a Rákóczi család, valamint Lóránd fél Zsuzsanna támogatásával Sárospatak olyan művelődési központtá vált, amelynek hatása messze túlnyúlt a régió határain. E hagyomány egyik jelentősebb alakja Johannes Amos Comenius, aki a 17. század közepén Sárospatakon működött. Pedagógiai gondolkodása, a tapasztalatra, a világra megismerő épülő oktatási módszere Európa távlatot adott a pataki iskola kultúrának. Munkássága ma is arra emlékeztet bennünket, hogy az önismeret nem bezárkózást jelent, éppen ellenkezőleg a világra való nyitottságból, más nyelvek, kultúrák és gondolkodásmódok megismeréséből táplálkozik. Ezt az örökséget viszi ma tovább a Tokaj-hegyalja Egyetem is. Különösen fontosnak tartom, hogy az egyetem képzési és kutatási programjában kiemelt helyeket kap a kulturális örökség vizsgálata. A kulturális örökség tanulmányok mesterszaka, a pedagógiai jellegű szakok, valamint a Közép-Európa népeivel és kultúráival foglalkozó továbbképzés egyaránt azt példázza, hogy a hagyomány nem csupán megőrzendő emlék, hanem értelmezendő, továbbadható és folyamatosan újra gondolandó tudás. Ez a szemlélet kongresszusunk céljaihoz is szorosan kapcsolódik. A magyarságkép sohasem volt egységes vagy változatlan. Másként látták a magyarokat különböző korszakokban, másként a szomszédos népek és másként a távolabbi kultúrák képviselői. És természetesen mi magunk sem mindig ugyanúgy gondolkodunk saját közösségünkről. A közösségi önismerethez ezért hozzátartozik annak vizsgálata is, hogy mások miként látnak bennünket.
1: A Tokaj-hegyalja Egyetem szívesen fogadta be a nemzetközi eseményt, közölte rádiónkkal dr. Toma Kornélia, az intézmény rektor helyettese.
2: 1981-ben indult útjára a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, tehát 45 éves folyamatnak válhatunk mi most a részeseivé, egy ilyen fiatal egyetem, mely jogelőd intézményeinek történetébe visszatekintve több mint 170 évet tudhat maga mögött. Kiemelt jelentőségű, hogy 2026-ban a Miskolci Egyetemmel társszervezésben, Miskolcon és Sárospataki helyszínen mennek végbe azok a szimpóziumok, amelyekre a pályázat, illetve az előadói konferencia felhívás idején a különböző előadók benyújtották a jelentkezésüket. Sárospatakon két napon keresztül zajlanak majd a szimpóziumok, és elsősorban, ahogyan a kongresszus témáját is meghirdették, az önismeret forrásai és a magyarságkép változása kerül fókuszba. Hangsúlyoznunk kell, hogy egy olyan tájban vagyunk, amely maga is forrás. Tehát Sárospatak, ahol a református kollégium

0: rá vonatkozóan kérdéseket, amelyek minden bizonnyal gyönyörűen illeszkednek a kongresszusnak a témájához.
1: Ha már itt tartunk, ugye itt a borral is foglalkoznak, és hát hol is lehetne autentikusabb helyszín, mint Sárospatak Tokaj hegyalja részeként. Az intézmény a helyszín biztosítása mellett a szellemi hátterével is hozzájárul-e a kongresszus sikerességéhez?
0: Egyértelműen, hogyha a Tokaj hegyalja egyetem jelképrendszerét megnézzük, akkor látjuk a dombokat, látjuk a könyvet, látjuk a folyót, és látjuk a bort. És hogyha a kongresszus Sárospatak szimpóziumainak az első napja tematikáját megnézzük, akkor látjuk, hogy a bor köré építkezik, és mindaz, ami a szőlő és a bor kultúrájába illő módon beágyazható, megjelenik a szimpóziumok tartalmában. Szeretném azt is kiemelni, hogy a Tokaj Hegyalja Egyetemen működik egy tanszék a sok tanszék között, amely kifejezetten foglalkozik a szőlő és a bor kultúrájával, történetével, beágyazottságával, kapcsolatrendszerével. A Kulturális Örökségtudományok Tanszék, tehát az ő kutatásaik, valamint a Spekulum kutatócsoportnak a kutatásai gyönyörűen megalapozzák azt, hogy Sárospatak helyszínt tud biztosítani a szimpóziumoknak.
1: A sárospataki megnyitón köszöntőt mondott dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is.
2: Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra az, hogy otthon tarthatunk ennek a rangos és nagyon fontos rendezvénynek. Nagyon készültünk rá, remélem, hogy látszódik is majd az eredménye, a kutatók jól érzik magukat, és hasznos párbeszédek történhetnek. Tényleg nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Maga a téma, ami az idei kongresszusnak a mottója is egyben, azt gondolom, hogy kifejezi részben a konferencia előadásaiban megjelenő tematikát, másrészt az is, hogy két egyetem együttműködésében valósulhatott meg, hiszen a találkozások, kapcsolatok azt hiszem, hogy így még inkább sokkal erősebbek. Én örülök, hogy ebben a gyönyörű városban és ebben a felújított nagyon szép épületben köszönhetem ma önöket. Van egy nagyon jó nevű pszichiáter ismerősöm, és ő azt szokta mondani, hogy az egészséges pszichének ott lehet lemérni az erejét és a fokmérőjét, hogy az, amit magunkból gondolunk, vagy amit mások gondolnak rólunk, a kettő között mekkora távolság van. Ugyanez igaz a magyarság képről, minél kevesebb távolság van a külső és a belső részben, az önkép és a külső kép között, valószínűleg akkor legerősebb az egy egészséges nemzettudat. Ehhez pedig én azt gondolom, hogy a kultúra és a tudomány tud leginkább hozzájárulni, minden más, ami ezen kívül esik, az nem biztos, hogy jól tudja formálni ezt az önképet, amit akár magunkról alkotunk, vagy amit mások alkotnak rólunk.
1: A rendezvény további részleteiről dr. Monok István, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság társ elnöke beszélt rádiónknak, aki szót ejtett arról is, hogyan történt a miskolci és sárospataki egyetemi helyszínek kiválasztása.
3: Ugye általában a Nemzetközi Társaságnak a kongresszusaira egy egyetem meghívást küld a közgyűlésnek, de mindig egy egyetem meghívja ezt a rendezvényt. Így történt ez egyébként ebben az esetben is, tehát még a Horváth Ágnes rektorasszony, illetve Horváth Zita, két horvát rektorasszony hívta meg a kongresszust, és két szempont játszott ebbe szerepet. Az egyik a magyarságtudomány tartalmának a változása. Ugye eredetileg ez egy nagyon szűk nyelvi, néprajzi és irodalmi filológiai társaság volt, más nem lehetett, politikai érzékenységek miatt még a 1970-es években, és a 90-es években ez folyamatosan tágult ki, művelődés történt, egyháztörténet, és most eljutottunk oda, hogy a filmszínház után a természettudományok és a műszaki tudományok története és magyarságtudományi disziplinává válik. Az is volt mindig is, és miután a pécsi kongresszuson elhatároztuk, hogy a témája ennek a következő együttlétnek a önismeret és a magyarságkép változásai, ezért az, hogy a világba szétszélett Magyarországon iskolázódott tudósoknak milyen szerepe van a magyarságkép alakításában, ez tulajdonképpen Miskolcot predesztinálta. A másik ilyen szempont pedig ugye a borászati múlt, borászattörténeti, illetve pedagógia történeti múlt, hiszen a bor talán nem kell magyarázni, mindenki által ismert, kicsit olyan, mint a futball, és ráadásul a magyarok hagyományos képéhez hozzátartozik, hogy részegesek,

0: nem tudják kontrollálni önmagukat, zabálnak és mulatnak, ugye? És igazából az, hogy a 2021-ben egyetemmé vált Sárospataki Intézmény bekapcsolódott ebbe a szervezésbe, túl azon, hogy több személy a társaságból ide került munkatársnak, emellett tartalmilag ez indokolta igazából. Eredetileg, megmondom őszintén, még szerepet játszott ebbe a választásba egy kicsit az egyház történet is, de aztán végül is ott kevesebb vállalkozó volt, és ugye így összességében a mostani jelentkezések szerint ugye a kongresszuson 321 előadás hangzik el, 22 országból vannak jelenlévők, kísérőkkel együtt közel 400 résztvevő, ez 31 szimpóziumot jelent a kongresszus számára, és ebből kettő került Sárospatakra, a bor és a borászat szerepe magyarságkép alakításába, illetve ugye a kutatási profilnak megfelelően az európai humanisták magyarságképe a másik témájú szimpózium, és így alakult ki ez az egész.
1: A Tokaj-Hegyalja Egyetem milyen témakörökkel vesz részt, az itteni kutatók, előadók milyen témaköröket feszegetnek majd, vagy tájékoztatják a hallgatóságot?
0: Induljunk el a humanista oldalról. Ugye igazából a 16-17. század, kicsit a 18. század európai magyarságképe, illetve a magyarországi humanistáknak a magyarokról alkotott szövegei kerülnek megvilágításra. Az egyetemen ugye kulturális örökség, tudományok tanszék, illetve a Spekulum kutatócsoport kifejezetten ilyennel foglalkozik, és itt külön kiemelném azt a szempontot, hogy a magyarországi, magyar királyságbeli humanizmus az alapvetően iskolai humanizmus. Ez azt jelenti, hogy azok az új latin szövegek, tehát latin szövegek, amelyeket írtak, elsődlegesen iskolai gyakorlatokon, iskolai gyakorlatozásra keletkezett szövegek, amin a latin nyelvet gyakorolták, és ilyet gyakorlatilag minden komolyabb tanárnak írnia kellett. Ez ma a latin, neolatin irodalom történetnek része. Ezért irányul is ilyen kutatás az egész történet feltárására. Mi úgy hívjuk, hogy a hegyaljai kishumanisták tevékenysége, tehát például Filiczky János, vagy például a Turi családnak különböző generációjának a tagjai. És ne képzelje senki azt, hogy ez egy kicsi korpusz. A Filiczky János verseit két nagy kötetbe tudtuk összeszedni. Tudjuk, az iskolán kívül ezek a tanárok, lelkészek, papok voltak ugye a kisebb közösségek értelmiségi magja, és ezért minden alkalommal esküvő, temetés, születés, ilyen alkalmi verseket írtak, hiszen egyrészt a patronus meg kellett tisztelni, aki az iskolát támogatta, aki az egyházat támogatta, és így tudtak igazából a család nevét megörökíteni az utókor számára. Ez egy nagyon érdekes szöveg együttes egyébként, és ennek a vizsgálatával kifejezetten foglalkozunk. Ugye Filiczky már meg is jelent két kötetbe, most nem véletlenül emlegettem Turi György és a apja és a fia munkássága, szintén körülbelül két kötetnyi anyag jön ebből össze. A másik téma ugye a borászat történet, a borászat, a bor a magyarságkép alakításába, ugye ez talán közismertebb és magától értetődőbb dolog. Ez a jelentősebb egyébként a számosságban is, 13 előadó. Ez alkalommal egyébként Németországból, 100 országból konkrétan, és Lengyelországból is, Krakóból jön előadó, mutatva az, hogy a tokai bornak a kereskedelmi irányai alapvetően északra történtek. Lesz egyébként a oroszországi kereskedelemről is egy rövid előadás. Ilyen szempontból ez egy sok újdonságot hozó szimpóziumnak látszik lenni, és hát azt is reméljük, hogy egy éven belül már a Magyar Borászat Történeti Könyvtár sorozatban meg is jelenik ez az akta. Újdonság, hogy a szászországi hercegek pincekönyve az levéltárban megmaradt és megtalálták, ami azt jelenti, hogy nagyon konkrétan lehet dokumentálni például a szászországba eladott bor mennyiségét, fajtáit, és egyébként előkerült egy olyan üveg, ami 1700-ból való tokai aszú tartalmazott, most már nincs bent a tokai aszú, de gyakorlatilag akkor ugye nem nyomtatott címke volt, hanem ráírták az üvegre, hogy 1700-as tokai, úgyhogy ez mondjuk, hogy az első címke, ami ismert, nyilván utána hosszú ideig nincs ilyen, tehát egészen komoly újdonságok is várhatók ettől a szimpóziumtól.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon, illetve Sárospatakon rendezték meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus végén, a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen lezajlott megnyitóról hallották összeállításunkat.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, zenei utazás a mesék és a táncok világába. Ezzel a címmel adott koncertet a Zempléni Fesztiválon Gáspárné, dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora versenyműsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impresszionizmusig kalauzolta a hallgatóságot, mint két előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. A következő percekben Gáspárné dr. Tóth Marica dékán helyettes zongora tanárral beszélget Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.

0: A Miskolci Egyetem Bartó Béla zeneművészeti kara együttműködik a Zempléni Fesztivállal, így került sor a mai koncertre. Hogyan jött létre ez az együttműködés? Hogyan jött a felkérés?
1: Hát ez nagyon érdekes volt. Dékán úr szólt, én dékán helyettes vagyok egy másfél éve, és szólt nekünk, hogy adjunk le produkciókat, mert megszületett ez a megállapodás, hogy minden évben az egyetem oktatói, hallgatói is részt vehetnek valamilyen produkcióban a fesztiválon. Hát mi a esélytelenek nyugalmával leadtuk a tavalyi egyetemi fesztiválról készült másfél órás koncertünknek a linkjét, és hát egy hét múlva szólt dékán úr nekem, hogy hát képzeld, titeket választottak. Hát nagyon örültünk, hatalmas megtiszteltetésnek tartom, nagyon sok helyen felléptem már életemben, és még pont a Zempléni Fesztiválon nem, tehát nagyon nagyra értékeltük, és nagy örömmel készültünk.
0: Itt vagyunk Tolcsván a Szirmai Waldbot kastélyban, igazi főúri környezetben is, igazi főúri mesés és különleges mitoszokkal körülvett világot hallottunk, csak most zongorán négykezesekkel.
1: Igen, érdekes volt, mert eleinte úgy gondoltuk, és ez talán véletlen, talán nem, hogy pusztán nagyon népszerű darabokat fogunk, műveket összeválogatni, és aztán a végén, amikor megnéztük, így gyorsan összeírtunk, egy körülbelül egy nap alatt kellett leadni sietve a műsort, akkor mondja Enikő nekem, hogy hát te figyelj csak, mi legyen a címe? Hát legyen ez a címe, hogy Zenei utazás a Mesék és Táncok Birodalmában, mert hogy pont valahogy olyan darabokat sikerült összerakni, amelyek nem csak népszerűek, nem csak nagyon ismertek, hanem vagy mese, vagy tánc. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés tematika volt. Ez bizonyítja azt, hogy tényleg nagyon tetszett a közönségnek, és nekünk viszont egy felelősség volt készülni, mert csupa olyan művek voltak, amiket mindenki ismer. Tehát egy ilyen műben akár egy félreütés, vagy egy kisebb hiba is talán feltűnőbb, mint egy olyanban, amit esetleg nem ismernek ennyire széles körülön.
0: No, de ez a páros nem most ült össze először. Két gyönyörű nőt láttunk virágos ruhában, mesei környezetben itt a zongoránál, és hát lehetett hallani, hogy ez azért egy összeszokott páros.
1: Igen, ez így van, valóban. Köszönöm szépen a dicséretet. Egyébként össze szoktunk öltözni. Nyilván ez egy olyan szakma, ahol a színpadon is mutatni kell. Enikővel egyébként már zeneakadémista korunktól ismerjük egymást. Az, hogy együtt játszunk, az körülbelül 10 éve volt először. Nagyon sok versenyen zsűrizünk. Megyei versenyeken, városi versenyeken, és mostanában ez nagyon divatos, és szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy a zsűri egy, mint egy bevezetőként a verseny előtt játszik valamilyen produkciót. És így kezdtünk el mi négykezesezni, illetve kétzongorázni. Azután tavaly volt egy teljes estünk, amit már említettem, az egyetemi fesztiválon, aminek szintén nagyon nagy sikere volt, és hát nem is volt kérdés, hogy ezt szeretnénk folytatni, illetve jelenleg is dolgozunk együtt. Most azt tervezzük, hogy vagy ezzel a műsorral, vagy egy kicsit kombinált műsorral kimegyünk a megyébe zeneiskolákba is, és akár a gyerekeknek is egy kicsit egy ilyen népszerűsítő tevékenységet folytatunk, hogy elmondjuk a meséket, a hozzá kapcsolódó kis történeteket, és utána eljátsszuk a műveket. Tehát van még ötletünk bőven, és nagyon szeretném, hogyha ez egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés lenne. Egyébként nagyon régóta dolgozunk együtt, mint kollégák. Én egy olyan körülbelül 6 éve vagyok a szakgimnázium oktatója az egyetemi állásom mellett, és azt kell mondjam, hogy a legideálisabb kolléga is. Nem csak barátnők vagyunk, hanem nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
0: Azért a katedra sok erőt elvisz, és sokszor egy tanárnak pont a művészi vénája vész el, amikor a katedrán tanít, hiszen a felnövekvő tanár és művész generációt nevelik. Olyan jó látni, amikor vannak olyan példák, akik nem hagyják a művészi megnyilvánulásaikat és a művészi karrierjüket sem.
1: Igen, nagyon jól rátapintottál erre a kérdésre, hogy fontos. Nem csak az fontos, hogy tanárként, pedagógusként én mindent beleadjak. Így persze nyilván el is fáradok, még egy-egy növendék 4 éven át fejlődik, és eljut a felvételig a kezem között, vagy akár a diplomáig. Ez nagyon fárasztó. Mögöttük kell állni teljes szívvel, lélekkel, gyakran emberi segítséget is várnak, és tényleg mint egy második anyuka. Úgy kell velük a szakmai kérdéseken túl nyilván. Emellett nagyon nehéz színpadon állni, viszont azt gondolom, hogy alapvető dolog, hogyha valaki ilyen magas szinten oktat, tehát szakgimnáziumban és egyetemen, akkor muszáj példát mutatnunk, hogyha nem is havonta, de legalább egyszer-kétszer egy évben meg kell tennünk egy olyat, hogy mindenki látja, hogy igenis mi is kiállunk. Most is itt volt nagyon sok növendékünk, nagyon sok volt hallgatóm eljött, nagyon sok volt kolléga is eljött, illetve olyan is, aki hozott hozzám vagy az egyetemre, vagy a szakgimnáziumba növendéket, és ez nagyon nagy öröm. És ők ezt hallják, látják, hogy így jó helyre, biztos kezekbe kerülhet az ő kis zeneiskolás gyerekük, akikből ugye később diplomás zongoratanár lesz, és szerintem ez borzasztó fontos. Tehát igaz, hogy nem vagyunk rendszeresen koncertező művészek, a tanítás mellett ez lehetetlen lenne, de alapvető fontosságú, hogy a tanítványok lássák a tanárukat. Egyébként nagyon aranyosak, mert ők ugye ismerik a műveket, és hogyha esetleg hibázunk is kicsit, akkor megbocsátják. És nagyon értékelik, hogy kiállunk, és én nagyon szeretek nekik játszani, illetve azt is szeretem, hogyha minél többen vannak. Itt például ki kell emelni, hogy olyan nagy közönség volt, olyan nagy létszám, hogy nem fértek be. Nem fértek be, és még kint is ültek, még a bejárati ajtónál is voltak több szakaszon, és egyszerűen elképesztő és nagyon nagy öröm, hogy ennyien voltak kíváncsiak ránk.
0: Mert gyönyörű példa vagytok mind a ketten, és akkor kanyarodnék is már rögtön a mába, hogy mennyire vonzó a zongora a mai fiataloknak, hiszen ott vagytok közelben, ti nevelitek ki, ti képezitek a leendő évek, évtizedek tanárait, művészegyéniségeit.
1: Most ez lehet, hogy meglepő válasz lesz, mert egyébként nagyon sok helyen halljuk, hogy a klasszikus zenének leáldozó félben van a csillaga. Hál' Istennek a zongorával nem így van. Tehát azt el lehet mondani, hogy legalábbis Borsod megyében, de Szabolcs megyében is, mivel én Szabolcs megyei vagyok, gyakran keresnek meg volt kollégák, zeneiskola, igazgatók, hogy valahonnan szerezzek nekik zongoratanár. Tehát népszerű a zongora. Nagyon sok zongoratanára lenne szükség. Hát azt gondolom, a jelen állás szerint, és még ez egy jó pár évig így lesz, a zongorára mindig szükség van. Tehát ez egy nagyon népszerű hangszer, és ez az óriási tanárhiány azt mutatja, hogy gyerekek iratkoznak be zongorázni, tanulni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, ez egy nagyon jó hangszer, ugye egy teljes zenekart is meg tud szólaltatni, ezt hallottuk most is a koncerten, nagyon sok zenekari átiratot is játszottunk, és nagyon-nagyon sok örömet tud adni. Tehát azt kell mondjam, hogy legalábbis itt Észak-Kelet-Magyarországon a zongorának van jövője, és aki a zenetanári, zongoratanári pályát választja, neki kifejezetten egy szuper munka lehetőség, illetve elhelyezkedni akár holnap tudna, bárhol.
0: De jó, hogy ezt hallom. Beszéljünk egy kicsit még a mai koncertről, hiszen bár a Mesékbirodalmában utaztunk, de azért ez egy nagyon mély merítés volt. És hát itt az érzelmek azok a tetőfokára hágtak, aztán mentünk le, akár a bánat völgyében is, vagy a melankólia völgyében is megmerítkeztünk, tehát érzelmileg is utaztunk.
1: Igen, hát amikor ilyen apró tételekből állítunk össze egy hangversenyműsort, akkor talán ez a legnehezebb, és nagyon jól megint a lényegre tapintott a kérdés, hogy gyorsan változnak a hangulatok, mivel rövid kis tételekről van szó, nagyon nehéz összefogni. Már önmagában az egy problémát jelentett, hogy hogyan tegyük egymás után, milyen sorrendben játsszuk a darabokat. Nem csak azért, mert váltogatni szoktuk, hogy ne csak én legyek a primo, hanem váltogatva vagy én, vagy Enikő vagyunk a primo, és utána fordítva a szekundó szólam, tehát az alsó és felső. Ez így sokkal érdekesebb is, viszont nagyon nehéz. Nagyon nehéz, akár egy alsó szólamnak a szerepe teljesen más, ő pedálozik. Négykezesben elég kényelmetlen tud lenni, amikor például a tompító pedált is nyomni kell, és a zengető pedált is nyomni kell, tehát bal-jobb lábunk a pedálon, és közben egy ilyen nagyon távolról valahol kifacsarodva, ülve kell zongorázni. Tehát megvannak a nehézségei, és különösen ez, hogy ezeket az apró tételeket egymás után kellett fűzni. Sokat gyakoroltuk az utóbbi időszakban úgy, hogy elejétől végéig a műsort. Pontosan ezért, hogy át tudjunk hirtelen alakulni, mert azért valóban néhány másodperc van rá. És hogyha nem érzem át azt, amit a szerző közölni szeretett volna a művel, azt a hangulatot, előbb nekem kell tudni, nekem kell átérezni, ahhoz, hogy a közönség felé közvetíteni tudjam.

0: Nagyon nagy élmény volt a közönség soraiban ülni, és azért láttam, hogy mindenki élvezi a koncertet, de amikor Brahms magyar táncai felcsendültek, vagy Weiner Leó, vagy Liszt Ferenc, azért egészen más volt a közönségnek az arca.
1: Igen, hát nekem van egy ilyen teóriám, hát kövezzenek meg érte. Férjem is zenész, ő a szimfonikus zenekarban klarinétos, és nagyon sokszor beszélgettünk szakmáról is. Hallgatunk különböző felvételeket, és akár Bartókot, akár egyéb magyar szerzőknek, vagy magyaros tematikájú szerzőknek, ugye, mint a Brahms magyar táncok, műveit igazából én azt gondolom, hogy a magyar emberek érzik igazán. És nyilván egy szláv, a Dvorzsák szláv táncokra rezonál, a magyar embereknek ez benne van a lelkében, és én nagyon örülök, hogy sikerült, nagyon szeretem ezeket a verbunkos és magyaros tematikájú műveket, de nagyon örülök neki, hogyha ez így látszott, hogy a magyar témájú és magyar szerzőjű műveknél a közönségnek még jobban tetszett a dolog.
0: Utolsó kérdésemet teszem fel, hiszen várnak, Marica, téged a rajongók, akkora vastaps volt, hogy alig tudtatok kijönni a teremből. Milyen érzés és milyen élmény a Zempléni Fesztiválon ezen a nagyon híres, nagyon nagy múltú, immár 35. fesztiválon fellépni?
1: Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még a Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült. Egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog. Egyébként ezt én fiatal koromban nem éreztem át így. Tehát ott inkább a versenyzés volt a fontos, az eredmények, a sikeres felvételi, sikeres diploma, és azért ehhez kell szerintem egy kor bizonyos lelkiakatú embereknek, például nekem, hogy megérezzem azt, és mindig ezt mondom a hallgatóimnak, tanítványaimnak is, hogy egyszer kell megérezni, hogy a közönségnek most nyújtottam valamilyen élményt. Onnantól kezdve, és ez most már egy jó pár éve így van velem, az ember elfelejti az izgalmat, és csak erre koncentrál, hogy akkor belead apait, anyait, hogy tényleg sírjon a közönség, nevessen, táncoljon velünk együtt, és ez szerintem a legfontosabb feladat, annál inkább, mert a klasszikus zene a korunkban tényleg egyfajta hátrányt szenved el a többi műfajjal szemben, és akkor ezekkel az alkalmakkal szerintem egy nagyon jó lehetőséget tudunk arra biztosítani, de csak akkor, ha én is átélem. És csak akkor, hogyha én is nem csak egy kipipálondó feladatnak tekintem, hogy úgy megy haza esetleg több ember is innen, hogy ó, hát ez ilyen jó dolog. Hát a komoly zene nem unalmas. Hát persze, nem szabad unalmasan játszani, és akkor nem lesz unalmas. Tehát nekem nagyon nagy élmény volt. Volt már teltházas koncertünk néhány, de azért ez engem is meglepett. És nagyon örültem, hatalmas megtiszteltetés volt.
0: Gratulálok, hogy megérkeztetek a Zempléni Fesztiválra. Annyira itthon voltatok, ezt el kell mondjuk, hogy Enikő sátorai a újhelyi, ugye? Most Tolcsván vagyunk, a Zempléni Fesztivál egyik székhelye Sárospatak mellett sátorai a újhelyi, és ő az újhelyi zeneiskolából indult el, és lett egy kiváló tanár és művésznő is veled együtt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves dékán helyettes asszony, tanárnő, művésznő, kedves Marica, Isten éltessen benneteket, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én sem származom túl messziről, mert én meg nyíregyházi vagyok, és erre én nagyon büszke vagyok mindig, hogy én Szabolcs megyéből származom, bár Miskolcon élek már több mint 30 éve, de mégis mindig büszkén mondom, és most nagy öröm volt látni, hogy Nyíregyházáról is jöttek, az ottani zeneiskolából kollégák, illetve nyíregyházi volt növendékek, tehát nincs olyan messze Nyíregyháza sem.

Kedves hallgatóink, zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a Zempléni Fesztiválon Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora verseny műsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impresszionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. Az előző percekben Gáspárné dr. Tóth Marica, dékán helyettes, zongora tanárral beszélgetett Jászter Beáta a négykezes kamara muzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy még mindig van esély bejutni a Tokaj Hegyalja Egyetemre, a Sárospataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-ig.
2: A most megnyíló képzéseink leginkább ugye posztgraduális képzések. Olyanokat várunk, akik egyes területeken szeretnének még mélyebb tudást szerezni. Ezek közül a három kiemelt az a sommelier, tehát aki a bor kínálásával foglalkozik. A másik terület az egy nagyon fontos, az bor adminisztráció, úgy látjuk, hogy ennek van igény arra, hogy jobban megismerjék és tudják ezt alkalmazni, egyre bonyolultabb rendszereket, és fontos, hogy ezek már internet alapú elektronikus felületeken működő dokumentáció kezelése, ez egy fontos terület megint csak, és a harmadik az egy nagyon szűk terület, ténylegesen a boranalitikával foglalkozó szakmérnököket szeretnénk itt képezni.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFESZ-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének Szabad Egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. Büntető feljelentést tett a minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetés jogának koncessziós odaítélése ügyében, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Vitézi Dávid bejelentése szerint a korábbi miniszter a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a szerződést. A korábbi koncessziós társaság ugyanis jelentősen olcsóbban 149 milliárd helyett 40 milliárd forintért vállalta volna az üzemeltetést ugyanolyan magas minőségben. A kormány nem csak a feljelentést tette meg, hanem a korábbi megrendelést érvénytelennek is nyilvánította, így lehetőség nyílik az olcsóbb megoldás választására. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az embervezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a zöld közlekedési felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak.
4: Az időjárásról.
5: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
4: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy még mindig van esély bejutni a Tokaj-hegyalja Egyetemre. A Sárospataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-éig.
2: A most megnyíló képzéseink leginkább ugye posztgraduális képzések. Olyanokat várunk, akik egyes területeken szeretnének még mélyebb tudást szerezni. Ezek közül a három kiemelt az a sommelier, tehát aki a bor kínálásával foglalkozik. A másik terület az egy nagyon fontos, az bor adminisztráció, úgy látjuk, hogy ennek van igény arra, hogy jobban megismerjék és tudják ezt alkalmazni, egyre bonyolultabb rendszereket, és fontos, hogy ezek már internet alapú elektronikus felületeken működő dokumentációk kezelése, ez egy fontos terület megint csak, és a harmadik az egy nagyon szűk terület ténylegesen, a boranalitikával foglalkozó szakmérnököket szeretnénk itt képezni.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 30-a van a rózsák neve napja. Isten ültesse az ünnepelteket és mindazokat, akik ma tartják születésük napját. 1540-ben első Habsburg Ferdinánd király ismét megtámadta Szapolyai János királyságát, ami egy Habsburg-török háborút eredményezett. 1782-ben mérnökképző intézmény jött létre Budapesten az egyetem keretében. Európában elsőként a mérnöki intézet a Budapesti Műszaki Egyetem elődje volt. 1850-ig működött. 1940. augusztus 30-án került sor a határozat kihirdetésére, amely Észak-Erdélyt Magyarországnak juttatta. Így ismét az ország része lett 43.104 négyzetkilométer, amelyen 2.394.000 ember élt. A magyar csapatok a döntés értelmében szeptember 5-én lépték át a trianoni határokat, és kezdték meg a kijelölt határvonalig a területek birtokba vételét. Ez nem volt atrocitásoktól mentes, több esetben is véres események követték a bevonulást. 1574-ben született Szenci Molnár Albert, nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító, református lelkész, filozófus, egyházi író, műfordító. 1773-ban született Pollák Mihály, német származású építész, a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere. Életének főműve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete. 1846-ban Kressz Géza született, orvos, királyi tanácsos, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület igazgatója. 1890-ben Reményék Sándor költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja született. 1922-es születésű és 2003-ban hunyt el Mádi Szabó Gábor Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. 1935-ben Miskolcon született Visi Károly, meteorológus, a magyar média meteorológia megteremtője, az időjárás előrejelzésnek és a meteorológia népszerűsítésének szakembere, ő 2011-ben hunyt el. 1946-ban Bódi Gábor filmrendező, videóművész és teoretikus született, 85-ben hunyt el. És 1985-ben Risztov Éva, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes úszó született. 1960-ban Szőnyi István Kossuth díjas festőművész és grafikus, érdemes és kiváló művész hunyt el. Kedves hallgatóink, az augusztus 30-ai nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmet, hűséget szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak Dávidnak. Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz az Isten fiak között? Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. Uram, seregek Istenek!

Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jobb trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket. Mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől a királyunk.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. A Tolcsva patak cleanup akciót a Petkuba szakmai és logisztikai segítsége tette lehetővé. A kezdeményezés legfontosabb eredménye a szervezők szerint azonban talán nem is az összegyűjtött hulladék mennyisége, hanem az, hogy a helyiek maguk álltak a patak megtisztításának élére. Kővári Zoltán helyi önkormányzati képviselőt, valamint Velecki Gábort, az Aggteleki Nemzeti Park korábbi munkatársát, jelenlegi fővadászt hallják.
2: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva patak akkor még nem volt része a Petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsva patak is felkerült a Petkupa térképére. Ez a lendület ez ahhoz kellett, és a lendületen túl azért adott ez nekünk nagyon nagy segítséget, mert a petkupások segítettek abban, hogy ezt a rengeteg szemetet, amit kiszedtünk és kiszedünk a patakból, ennek az elszállításában ők tudnak nekünk segíteni, és ez adott nagyon nagy lendületet ennek a történetnek, és így tudtunk belefogni ebbe a takarításba.
3: Magáról, ugye nekem a régebbi munkámból kifolyólag már maga a szemét benne van, mivel a Nemzeti Park egyik munkatársa voltam, és láttam, követtem a petkupát évek óta, amivel ugye Zoli említette, hogy össze tudtuk kötni ezt az egészet. Én 2 évvel ezelőtt egész pontosan visszakerültem a tolcsvai részre, az ottani vadásztársulatnak vagyok a hivatásos vadásza. Területbejárásuk alatt ugye én is tapasztaltam, hogy rengeteg oda nem illő szemét van a patakba, és ahogy már Zoli elmondta, ugye megtettük ezeket a szükséges lépéseket egymás felé is, hogy valamit próbáljunk megtenni ezzel kapcsolatban. Egyre több szemét került, ugye egy éven keresztül, ahogy nem aktívan, de néha-néha tartottuk a kapcsolatot. Végre sikerült megvalósítani azt ez év augusztusában, hogy a Petkupa keretébe összekössük ezt a rengeteg szemetet. Ugye mivel Olaszliszkán megalakult a folyómentő központ, így onnan megkaptuk a szükséges feltételeket, zsákokat a szelektív gyűjtéshez, illetve a védőkesztyüket. Kerekes Attiláné Erika nagyon nagy segítségünkre volt ebben, ő rendszerint ott volt és támogatott minket, aktív résztvevője volt, és ő volt az egyik összekötő pontunk ugye a Petkupával, mivel 7. éve aktív résztvevője is folyamatosan a folyómentésnek.
2: A közösségi média nagyon nagy segítségünkre volt ebben a feladatban. Készült egy nagyon jó kis plakátunk, megosztásokkal, egymás között üzenetekben küldözgettük, és tényleg az 5 évestől a 75 évesig jöttek, lelkesek voltak, segítettek, és összejött egy nagyon jó kis csapat. Ez egy hetet foglalt magában, 10-től terveztük 15-ig az akciónkat, de hál' Istennek 4 nap alatt sikerült végigjárnunk ezt a Gábor segíts
3: 4,6
2: kilométer. A Tolcsva patak ránkeső része. 4 nap alatt sikerült úgy kitakarítanunk, hogy végigértünk a teljes szakaszon. Első napon 14 fővel indultunk, ami a 4. napra már 29 főre emelkedett, hála Istennek. Nagyon érdekes volt az összetétel, mert az autóalkatrésztől, a gumin keresztül, a fűnyíró, tévé és rengeteg hűtőszekrény, és olyan méretű hűtőszekrényeket szedtünk ki a patakból, amit az ember nem is gondolt volna, hogy ez bárkinek eszébe jut, hogy az, ő úgy gondolja, hogy ott van jó helyen.
3: Én kezdetben úgy voltam vele, hogy ha csak 5-en, ha csak 8-an csatlakoznak ez a kezdeményezéshez, az már valami tenni akarás azok részéről, akik majd ott lesznek. Első napon 14 fővel úgy meglepetten álltam én is, hogy tényleg vagyunk. És azt vettük észre a közösségi médiás posztok alapján, és ugye, hogy szájról szájra is terjedt ez az egész, hogy napról napra többen csatlakoznak. Nem mindig ugyanazok az emberek tudtak jönni, mert volt, aki munka után vett részt, volt, akinek más elfoglaltsága volt, viszont mindig többen lettünk. És ahogy Zoli elmondta, a negyedik napon, mikor 29 fővel indultunk meg, az igazából szavakba kifejezhetetlen, hogy ennyi ember is akar tenni azért, hogy szebb legyen és személymentesebb a Tolcsva patak.
2: Mindenféle szervezettől mentesen, teljesen magánszemélyekként, teljesen önkéntes alapon működött ez a dolog. Idézőjelbe téve nem bújtunk senki köténye alá. Jöttünk, próbáltunk tenni, és hál' Istennek ez így összejött. Még annyit hozzátennénk, hogy így, hogy 4 nap alatt ezt sikerült megcsinálnunk, az 5. napon szerveztünk egy kis összejövetelt azok részére, akik ha egy napot is, de segítettek nekünk ebben, és ott is ugyanúgy jelen volt ez az összefogás, aki jött, vagy egy tálca süteménnyel érkezett, vagy egy üdítőt hozott, vagy egy üveg pálinkával jött, és kínálta körbe a társaságot, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetéssel sikerült lezárnunk ezt a nagyon remek és nagyon eredményes 4 napot. Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatosan, is nagyon sok embertől elhangzott, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk, és jövőre ugyanúgy végigmegyünk a patakon. Remélhetőleg már sokkal kevesebb szeméttel és sokkal kevesebb munkával fogjuk tudni ezt a 4,6 kilométert jövőre így a Petkupa keretein belül végigjárni és végigtakarítani. Ez biztos.
1: Elismerően beszélt a tolcsvai önkéntesek munkájáról Gyenes Károly, a Petkupa örökös Pet Kalauza egyik alapítója, természetfilmes és a Magyar Televízió Natura szerkesztőségének egykori vezetője is.
4: Le a kalappal, az egész Petkupát azért csináljuk, hogy elültessük ezt a gondolatot a helyiek fejébe. Hát gondoljátok el, van olyan Petkupa, ahova az ország minden részéből érkeznek, csak a helyiek nem. Egyre kevésbé. Tehát ezzel a patak tisztítással mi a legnagyobb dolgot értük el, azt, hogy csatlakoznak hozzánk a helyiek, és nagyon köszönjük. De ez nem a Bodrog környékére igaz, hanem a korábbi évekre, hogy az ország minden pontjáról érkeztek emberek, és szedik a szemetet, és a helyiek pedig, hogy úgy mondjam, megszokták. De mondom, ez nem a Bodrogra vonatkozik elsősorban. Idén ez nekünk már a 4. petkupánk, és most számoltuk össze, hogy ezzel a mai 180-as létszámmal átlépjük a 800-at. Tehát több mint 800 ember ennek a mozgalomnak, mondható mozgalom, keretében már szedte idén a szemetet. És tudod, mi a nagyszerű? Az, hogy itt a 4 éves a legkisebb, és 80 fölött van a legidősebb, és úgy gondolom, hogy miután ennek a társaságnak a 15-20% a fiatal, ezeknek a tudatában elültetjük azt a gondolatot, hogy a szemét, vagy a hulladék az nem a természetbe való, hanem azt össze kell gyűjteni és újra felhasználni.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. Erről hallhattak az előző percekben.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, még mindig van esély bejutni a Tokaj-Hegyalja Egyetemre. A Sárospataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-éig. Először dr. Remenyik Bulcsút, a Lorántffy Intézet igazgatóját, a turizmus vendéglátás tanszék vezetőjét hallják, aki beszélgetésünk elején a pótfelvételi eljárás eredményeiről szól.
2: 33-an jelentkeztek a gazdálkodás és menedzsment szakunkra, pluszban 21-en jelentkeztek a turizmus és vendéglátás BSC szakunkra, és a mesterképzésük iránt is, mind a kettő iránt, a vállalkozásfejlesztés és a turizmus menedzsment iránt is meg nagy volt az érdeklődés. Most ugye 4 szakunkat hirdetünk még, augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Ez a borturisztikai szakember szomelié képzés, a bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés, a kulturális menedzser szakirányú továbbképzés, az örökség turizmus szakirányú továbbképzésünk az, amire lehet még jelentkezni augusztus 31-ig egy kitolt határidővel. Ezek közül igazából az örökség turizmus, amire nagy szükségünk lenne még hallgatókra. Az örökség turizmus az a gazdaságtudományi képzés területhez tartozik, levelező munkarendű, 3 fél éves továbbképzési szak, integrált ismereteket kínál az örökségek védelméről, gazdasági hasznosításáról, üzemeltetéséről, valamint a turizmus szakterületek iránt érteklődőknek, az örökségek védelmének és turizmusának működtetéséről. A képzés számos területen lehet hasznosítható, akik számára jelenlegi munkájukon vagy a jövőben fontos az örökségértékek megőrzése és gazdasági turisztikai hasznosítása, akik szeretnének összetett rendszerben jól hasznosítható, piacképes, integrált és versenyképes tudást elsajátítani az örökség turizmus területén. Képzés lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy az örökség turisztikai helyszíneken, várak, kastélyok, múzeumok, egyházi látogatóközpontok, világörökségi természetes szellemi örökségek területén életbe léptesse és működtesse és betekintést nyerjenek ezeknek a működésének az életébe. A kulturális menedzser képzésünk a másik szakirányú továbbképzés, ahol szeretettel várnánk még a tisztelt leendő hallgatókat. A kulturális menedzser a gazdaságtudományi képzés területhez tartozó levelező munkarendű, 2 fél éves továbbképzési szak, integrált ismereteket kínál a tisztelt hallgatók számára. Kulturális szakemberek olyan kultúra, gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési ismereteket kínálnak, mely kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítésére, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése területén. A kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek meghozatala során is több tárgy készíti fel a hallgatókat. A résztvevők felkészítést kapnak azzal kapcsolatban is, hogy a kulturális igényeket a kulturális javak előállítói felé közvetítsék. Ezeket hirdetnénk, ezt a 2 képzést.
1: Dr. Kis István, a Szőlészeti Borászati Tanszék vezetője, a hozzájuk tartozó képzéseket ismertette rádiónknak.
3: A most megnyíló képzéseink leginkább ugye posztgraduális képzések. Olyanokat várunk, akik egyes területeken szeretnének még mélyebb tudást szerezni. Ezek közül a 3 kiemelt az a szomelié, tehát aki a bor kínálásával foglalkozik. A másik terület az egy nagyon fontos, az bor adminisztráció, úgy látjuk, hogy ennek van igény arra, hogy jobban megismerjék és tudják ezt alkalmazni, egyre bonyolultabb rendszereket, és fontos, hogy ezek már internet alapú elektronikus felületeken működő dokumentációk kezelése, ez egy fontos terület megint csak, és a harmadik az egy nagyon szűk terület, ténylegesen a boranalitikával foglalkozó szakmérnököket szeretnénk itt képezni, olyan tudást adni, ami kifejezetten a borászati analitikával foglalkozik, a bor belsejét tudja mérni olyan szinten, hogy az megfeleljen a nemzetközi standardeknek.
1: Kik számára lehetnek ezek jó választások?
3: Azt gondolom, a szomelié az egy elég széles kör tud érinteni, hiszen bárki olyan, aki mélyebben szeretné megismerni a világ borait, hogyan is rendeződik össze a bor polcok hogyan jelennek meg, milyen ételekhez, milyen borok párosíthatók a bor kultúrának a szélesebb kitekintést nem csak Európára, hanem a világra. Én azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül csak és kizárólag a vendéglátósokat tudjuk itt információval ellátni, hanem minden olyan kedves érdeklődőt, aki ténylegesen meg szeretné ismerkedni a borvilágával. A másik kettő az inkább specifikusabb. Ugye nyilván az analitikához kell egy olyan alapképzettség, akinek már van valamilyen kémiai, analitikai ismerete, és azt szeretnénk elmélyíteni, hogy itt a borvilágban ez melyik az a rész, ami egy kiemelhető és hasznosítható. A boradminisztrációhoz meg megint egy másik vonulat, ott többeket szeretnénk elérni, mert hasznosnak látjuk maguknak a borászatoknak is nyilvánvalóan, akik saját maguk vezetik ezeket a nyilvántartásokat. Olyanokra gondolok, akik a szakigazgatásban részt vesznek, hegybírók, vagy a hegybíró mellett dolgozó adminisztrátoroknak ez kifejezetten érdekes lehet, illetve azoknak is, akik akár a vállalkozást látnak ebben, tehát hogy egy olyan szaktanácsadó irodát tudnak nyitni, ami ezekkel a problémákkal, illetve ezekkel a feladatokkal tud foglalkozni. És van lehetőség arra, hogy ezekkel az ismeretekkel, ha megismerkedtek, és úgy látják, hogy érdemes lehet tovább menni, akkor ezekkel aztán későbbiekben tudják hasznosítani ezeket a krediteket a különböző alapképzéseinkben is, tehát tulajdonképpen a szőlészborász mérnök képzésünkben is.
1: Itt járva még ugyan üres falak között járkáltunk az előbb, de hát látszik, hogy komoly fejlesztést is kap ez a képzési rendszer, de nem csak az, amit felsoroltunk, hanem úgy az egész borászképzés egy komoly lépést tesz meg itt az egyetemen belül.
3: Ez egy nagyon szerencsés együttállás. A szőlészborászképzés tulajdonképpen kapott egy épületet, egy megújított épületet, amiben már olyan bázisokat tudtunk kiépíteni, ami a alapképzés, illetve a mesterképzésnek is meg tudják teremteni a megfelelő körülményeket. Így egy olyan laborbázist sikerült kiépíteni, amiben megtalálhatók az analitikai laborok, mikrobiológiai érzékszervi labor, illetve nyilvánvalóan más oktatási terek is. Így a gyakorlati képzésnek nagy része itt tulajdonképpen a kampuszon belül tud végbe menni, és kifejezetten csak olyan gyakorlati egységekben fogunk eljutni már a gyakorlati órák során, ami már tantermen kívüli oktatásnak minősül, amikor ténylegesen kimegyünk terepre, vagy ténylegesen kimegyünk egy-egy pincészethez, de ahhoz, hogy ez egy jól integráltan a kampuszon belül működjön, ez most alakul ki. Szerencsésen így van, tehát most még üresek ezek a falak, de nagy biztonsággal mondható, hogy szeptember-októberben már ezek feltöltésre kerülnek, úgyhogy a mostani diákjainkat, az első éveseket már itt tudjuk fogadni.
1: Kedves hallgatóink, még mindig van esély bejutni a Tokaj-Hegyalja Egyetemre. A Sáros-Pataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-ig. Ezekről hallhattak az imént.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 4. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Mi lehet Dávid felfokozott örömének alapja? Az Istentől nyert biztonság érzése. Nem a boros hordók és a földeken lengedező búzatáblák látványa. Azok még okot adhatnak az aggodalomra. Hiába a hatalmas búzatábla, akár az aratás előtti napon is jöhet akkora vihar és eső, ami elfekteti a búzát és vízbe rohadnak a kalászok. A szüret előtt lecsaphat egy égeső, a szétvert szőlőfürtök porba hullhatnak. De még ha be is takarítanak mindent, csak egy szomszéd vagy egy távoli birodalom hadserege vonuljon át az országon és oda a termés. Akár még a maradékot is felgyújthatja. Amit nem bír megenni, meginni vagy magával vinni, az szétszórja, kijönti. Dávidnak nagyobb öröme van, mint azoknak, akik számlálható csűrben, garázsban, bankban, részvényekben, kriptovalutában tartják a javaikat és látják jobb napjaikat. Dávidnak és a kiáltását meghallgató embernek a híveivel csodát tévő Istenben megtalált öröme bőven elegendő ahhoz, hogy pihenés előtt békében lefeküdjön, elgondolkozzon a fekvőhelyén, lecsillapodjon és elaludjon. Tisztességesen elvégzi a munkáját, megköszöni búzáját és borát, igaz áldozatát, javai tizedét megadja az Úrnak. És benne bízik. Továbbra is. Végig. A mai ige magyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották.

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csontereklyéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelői ára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelői ára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyograjzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassa változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr show-val várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Akteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felsőzsocai Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decemberre óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 ezer eurót. A munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Salád Gergely Kína kutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy Kína miért szeretne élen járni az űrkutatásban.
2: Mély űrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, ez nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mély űr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet.
1: Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A mélyűr meghódítását tűzte ki célul Kína. De vajon mi áll ennek a hátterében? Erről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. És csak egy szemléltető adat arra, hogy a mélyűr mennyire messze van tőlünk, a Voyager 1 űrszonda, amelyet 1977-ben indítottak el, még nem jár a mélyűrben, nagyjából 300 év múlva fogja majd elérni a naprendszerünknek a szélét, ahol további 30 ezer évet fog eltölteni, mire elhagyja a naprendszert és kilép a mélyűrbe. Műsorunk azonban nem tudományos, mindezt csak azért mondtam el, hogy el tudják helyezni magát a fogalmat, hogy mélyűr. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, akivel a beszélgetésben szóba kerül majd a kínai sci-fi irodalom, a dél-szudáni leendő mélyűrkutatók, a tudományos együttműködések, és az, hogy több száz év múlva vajon a kínai tudósok mentik-e meg majd az emberiséget. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője. Két info, az egyik, hogy Kína alapított pár hónappal ezelőtt egy a mélyűr kutatásának tudományos együttműködését célú kitűző szervezetet, ez az egyik, a másik pedig, hogy Kínának van egy terve, hogy 3 év múlva, 2028-ban egy olyan űrszondát küldenének a Marsra, ami ott mintát vesz, majd visszahozza a Földre, hogy lehessen azt elemezni, és ilyet még senkinek nem sikerült egyébként megtenni, tehát nyilván Kína ebbe szeretne az első lenni. És a kérdésem az, hogy ön szerint mi áll amögött, hogy Kína ennyire az űrkutatásba öli a pénzét, és tudományos eredményeket szeretnének elérni? Mi ennek a politikai, kulturális, társadalmi háttere? Miért fontos ez Kínának?
2: Emlékezhetünk az első hidegháborúban is, hogy az orosz vagy szovjet-amerikai vetélkedésnek egy fontos terepe volt az űrkutatás, ugye azon versenytek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy melyik tud előbb embert küldeni az űrbe, ebbe ugye a szovjetek nyertek, meg ki tud előbb ugye ilyen földkörüli pályára állítani, valamit ebbe is a szovjetek nyertek, de a Holdra már az amerikai küldtek előbb embert. Tehát ezen versengtek sokáig, mert ez ugye nemzeti presztízs jelentett, tehát ezzel tudták mutatni, hogy ők igazán nagyhatalmak, és a világon ők az elsők, a legjobbak, a legnagyszerűbbek. Másrészt nyilván az űrkutatásnak azért van egy katonai, technológiai vetülete is, tehát amit ott kitalálnak, kütyüket, meg szerkezeteket, meg megoldásokat, azokat azért háborús helyzetben is használhatják. Gondoljuk csak mondjuk a GPS rendszerre, ami hát egy ilyen műholdas helyen határozó rendszerre, ami egy katonai rendszerként lett kitalálva, csak aztán mi is használjuk a, nem tudom, navigációban, de az már egy másodlagos alkalmazás. Van egy ilyen presztízs, van egy hadi technikai, van egy ilyen általános törekvés, hogy ez nagyon így a élvonalában van, tehát az űrkutatásban használt eszközök, technológiák, megoldások, találmányok, azok így a csúcstechnológiának a csúcstechnológiájához tartoznak, és az az elképzelés, hogy azért érdemes ezekbe fektetni, mert ezek így majd leszivárognak a mindennapi életbe, és amit a űrkutatás kedvéért föltalálunk, abból majd lesz néhány év vagy évtized múlva egy olyan termék, amivel a GDP-nk is növekedni fog. Tehát most megéri, már gazdasági okokból is megéri, nagyon sok csillió jön befektetni mondjuk egy Mars szondának a kidolgozásához, mert nem csak nem tudom, kapni fogunk fél kiló Mars követ, hanem az a sok dolog, amit fel kell találni ahhoz, hogy ezt a fél kiló Mars kőzetet visszahozzuk ide a Földre, az a sok dolog az valamilyen módon majd eladható világpiacon is, meg otthon is eladható termék lesz. Tehát ez is motiválja ilyenkor az országokat. És hát a kínaiakra különösen jellemző az, hogy ők ugye későn jövők ebbe a történetbe, tehát ők az első hidegháború nem nagyon szóltak bele az űrkutatási versenybe, ugye ők a 70-es évek elején lőtték fel az első műholdjukat, embert azt, ha jól emlékszem, 2004-be vagy 2005-be küldtek először az űrbe, tehát ők későn jöttek, és nyilván próbálnak felzárkózni, és azt gondolják, hogy hát egy igazi nagyhatalomnak igazi saját űrprogramja is van, ezért is villámgyorsan fejlesztik, tehát náluk is ez a presztízs, hogy most már nem az amerikaiak, meg a nem tudom, oroszok mondják meg, hogy mi, merre, hány fényév az űrbe, hanem ebbe ők is beleszólnak. Ennek presztízs jelleg van, nyilván haditechnikai aspektusa is van, és hát egy olyan kulturális dimenziója is van a dolognak, hogy a kínaiak Ugye már-már vallásos hittel fordulnak a tudományos technológiai fejlődés felé. Ők most vannak abban a korszakban, amiben mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak így az 50-es, 60-as években voltak, amikor elhitték, hogy a technológia az majd mindent megold. Érdemesen régi amerikai sci-fit nézni, ez egy nagyon klasszikus Star Trek-et, amikor az volt az elképzelés, hogy majd bolygóról bolygóra, vagy nem tudom, galaxisból galaxisba utazgatunk, meg repülő autóink lesznek, meg nem tudom, ezer évig fogunk élni. Tehát, ha megnézzük egy régi skifit, az nagyon optimista, ilyen techno-optimista. Aztán ugye azóta nyugaton változott a helyzet, és most már egy ilyen tipikus skifi az ilyen Black Mirror jellegű szörnyűség. A Kína viszont most van a saját Star Trek korszakában, tehát, ha megnézzük egy mostani kínai skifit, akkor azt látjuk, hogy most ott vannak a repülőautók, meg a bolygóközi utazás, meg a nem tudom, mindenféle technológiai gyönyörűségek, és az egész társadalom úgy van vele, hogy hát itt ez a technológia, nagyon sokáig le voltunk maradva, de most itt ez a technológia, ami láthatólag a problémáink jelentős részét megoldja, és kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat. És ez ugye érződik, mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát nagyon gyorsan jutottak el az ilyen kvázi középkori körülmények közül a jelenlegi helyzetben, ahol a nyugati nagyvárosokban, hogy ha repülőautók még nincsenek is, de mondjuk a csomagokat már drónok hozzák ki, és ott mentem bekopogtatnak az ablakon a 24. emeleten, hogy megjött a pizza. Szóval nagyon gyorsan eljutottak ide, és tényleg azt látják, hogy évről évre a technológia az megkönnyíti az életüket, egyre gyorsabbak a vonatok, egyre ügyesebbek a mobiltelefonos alkalmazások, egyre több mindenre tudják a mesterséges intelligenciát használni, és ez a techno-optimizmus az, ami arra sarkolja őket, hogy ez a közhangulat, hogy nincs határ, felfele sincs határ, az űrben sincs határ, visz minket előre a tudomány, a technológia, és most éppen nem tudom, vasutat építettünk Tibetbe, ahol még soha senkinek nem sikerült, holnap után meg bázist hozunk létre a Holdon, és emberek fognak élni, ilyen tervük is van, holnap után, azután pedig eljutunk a Marsra, aztán ugye irány a mélyűr, az ilyen nagyon távol, ilyen ugye a naprendszeren kívüli űrt jelenti, ahol még azért egészen minimális a tudásunk, meg egy-két ilyen visszanemtérő szondán kívül sok mindent nem tudtunk oda küldeni, tehát ők még ebben a hangulatban vannak, hogy irány a mélyűr, és irány a nem tudom, más galaxisok, meg más bolygórendszerek. Ez a társadalmi megalapozottságát, és ezért aztán a kínai társadalom az kifejezetten örömmel nézi a űrprogramnak a sikereit, tehát nem ilyen fanyalgása, hogy hát nem erre kéne költeni, hanem az iskolákra kéne költeni, hanem inkább ülnek neki. Egy nagyon tipikus példát még utoljára, hogy mondjak el, azt nem hagyom. Amikor a Donald Trump Xi Jinping csúcs találkozó volt, akkor nekem ugye különböző okokból kellett figyelnem, hogy percről percre az amerikai sajtót is, meg a kínai sajtót is, hogy mi történik, mi szivárok ki, vagy mit hoznak erről a politikai tárgyalásról nyilvánosságra, és akkor az volt a feltűnő, hogy az amerikai sajtó az csak ezzel foglalkozott, hogy akkor miről tárgyal a Trump meg a Xi Jinping. Ez volt a címlapon, folyamatosan ilyen percről percre tudósítást adtak. A kínai sajtóban, a címlapon ez egyike volt a több címlapsztorinak. A másik címlapsztori az arról szólt, hogy aznap tartottak másnap a kínai űrállomásra utazó űrhajósok egy sajtótájékoztatót, és akkor felváltva, hol a Xi Jinping-Trump csúcs találkozó volt a téma, hol pedig a űrhajósoknak a sajtótájékoztatója. És ez talán leképezi egy picit, hát nyilván egyrészt a hivatalos szándékot is, hogy mivel foglalkozzatok, másrészt pedig azért az érdeklődését is a kínai olvasóknak, hogy az, hogy most itt az amerikaiak mit kavarnak, meg mit alkudozunk az amerikaiakkal, az nem fontosabb annál, mint hogy megint sikerült néhány embert kijutatnunk az űrbe.
1: És ez mennyire egyéni dolog? Most arra gondolok, hogy az a bizonyos szervezet, amire utaltam, az egy nemzetközi tudományos társaság. Most a nemzetközi vajon, ezt ugye magyar fordításban olvasom én, mert nem tudok kínaiul, de hogy a nemzetközi szó itt arra utal, hogy Kína szeretne tudományosan a mélyűrkutatásról más országokkal is partnerségbe lenni, vagy arról szól, hogy mi vagyunk az elsők, ezért miatt tudunk ilyet alapítani, és majd jöttök ti, ha utolértek minket. Tehát, hogy van-e bennük szándék arra, hogy ez egy közös, nagy emberiség tudományos projektje legyen a mélyűr meghódítása, vagy inkább ez az ő projektjük?
2: Hát a mélyűrkutatást nem a kínaiak kezdték, tehát ők itt is követtük, de valóban ilyen szervezet még nincsen.

0: a technológiákat érdemes megosztani, és ezzel nyilván a kínaiak is így vannak, hogy persze nem fogják átadni a, nem tudom, a legnagyobb titkaikat a külföldieknek, de az, hogy bizonyos vállalkozásokban más országokat is bevonjanak, az teljesen természetes, és az általában is jellemző a kínaiakra, hogy ők szeretik ezeket a nemzetközi cseréket. Tehát, hogyha valaki más ország tud felajánlani nekik valami tudást, vagy ötletet, hogy mit lehetne ezzel a mélyűr történettel kezdeni, akkor ők szívesen veszik, és cserébe ugye ők is adnak információkat. Például a Holdról hoztak nem olyan rég mintát, abból adtak németeknek, amerikaiaknak, másoknak is, tehát részt vesznek a kínaiak más területeken is, ilyen űrügyi együttműködésben, tehát itt nem teljesen egyedül mozognak, és ez politikailag is jól hangzik, hogy hát a mélyűrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk, az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet. De én azt gondolom, hogy nekinek más ügyekben is szívesen részt vennek, ilyen tudáscserében, nemzetközi együttműködésekben, tehát itt valóban kooperációban gondolkodnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a hadititkaikat átadják másnak, de mondjuk a nem hadititkaikat esetleg megosztják mással is.
1: És ha már a kooperáció, akkor ennek az új szervezetnek az elnöke arról is beszélt, hogy fontosnak tartják azt, hogy a fejlődő országokat is bevonják majd ebbe a munkába a programon keresztül, például műholdak fejlesztésébe és kutatók képzésébe. Na most itt két kérdésem lenne. Egy, hogy kínai kontextusban mit jelent a fejlődő ország, másrészt pedig, hogy mit gondol, mondjuk Magyarországot ez érintheti-e, és Magyarország megteheti-e, hogy mondjuk Amerikával is van, Európával is van ilyen űrügyi ügye, és mondjuk Kína irányába is legyen.
0: De az utóbbival kezdeném, Magyarország nem fejlődő ország a kínai terminológiában, tehát mi a fejlett nyugatnak vagyunk a részei, és azt hiszem, hogy ilyen tényleges együttműködés nincs közöttünk, de kapcsolatok vannak. Tavasszal itt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy tök érdekes program, hogy összehívtak, volt valami gimnazistáknak valami csillagászati vagy űrügyi versenyük, és ezen részvevőket vagy győzteseket összehívták, és élő kapcsolatot létesítettek itt a budapesti Széchenyi térről a kínai űrállomással, ahol előre meg volt beszélve, hogy adott pillanatban a kínai űrhajósok bejelentkeznek, és ott a nem tudom, a díjnyertes kísérlet terveket végre fogják hajtani. És ott tehát a magyar gimnazisták kitaláltak, hogy nem tudom, mit csináljanak az űrben, és az űrhajósok ezt ott végrehajtották ilyen élő egyenes adásban, és egy nagy kivetítőn nézték a magyar gimnazisták. Tehát van. Ha ez nem is ilyen technológia együttműködés, de mondjuk egy ilyen szép gesztus volt a kínek részéről, hogy rászántak a kínai űrállomás, nem tudom, lakói egy órát az életükből, hogy a magyar gimnazistákkal ott, nem tudom, eszmét cseréljenek, meg megmutassák nekik, hogy amit ők kitaláltak otthon, nem tudom, Bátony tengerén, az hogy működik az űrben. Ez nyilván azt feltételezi, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia meg a kínai űrügyi hatóság között van olyan kooperáció, ezt, hogy meg tudják szervezni. Szóval ez a dolog, ez létezik, ez szinte kizártnak tartom, hogy mint a kínai űrállomásban a magyarok szállítottak volna alkatrész vagy egyébeket. Ez nem technológiai együttműködés ez van, hanem azt mondom, inkább ilyen személyközi kooperáció lehet.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Salát Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintetnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei búzaösszeöntési ünnepét. A rendezvényen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát a rászoruló gyermekek és családok támogatására. A szervezők kiemelték, az országban tomboló óriási aszály és a nehézségek ellenére is idén több ezer gazda ajánlott fel búzát. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg a helyszínre a határon innenről és túlról. A kovász Bács-Kiskunvár megyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától jött. A búzagyűjtés augusztus végéig még folytatódik, miközben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása. A program reményt és kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz sorsú magyar közösségeknek a Kárpát-medencében. A nemzetközi utasok közel kétharmada, egészen pontosan 64,8%-a már online vásárolja meg a jegyét a MÁV csoport adatai szerint. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása alapján az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, ami növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A digitális csatornák, így a jegy.mav.hu, valamint a MÁV és a MÁV Plus alkalmazás népszerűsége folyamatosan nő, míg a pénztári vásárlások aránya 35% közelébe csökkent. A folyamatot segítette, hogy júniustól a nemzetközi jegyvásárlást is beépítették a MÁV Plus applikációba, hogy az utasok sorbanállás nélkül intézhessék utazásaikat. A nemzetközi vonatozás is reneszánszát éli, amit az is mutat, hogy a 16 országot elérő Start Európa ajánlatot az év első 7 hónapjában már 550 ezeren választották. Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben mintegy 2400 második világháborús hősi halott, köztük több mint 1500 magyar honvéd maradványait exhumálták. A Honvédelmi Minisztérium hat történeti intézet és múzeum szakemberei a feltárások során nagy figyelmet fordítanak a személy azonosításra és a leletanyagra. Az azonosított katonákat minden évben ősszel, egyházi szertartással és katonai tiszteletadással helyezik örök nyugalomra a Fiumei úti sírkertben. A szakemberek antropológiai vizsgálatokkal, valamint régi temetőkönyvek és iratok segítségével próbálják megállapítani az elhunytak személyazonosságát. Amennyiben sikerül felkutatni a hozzátartozókat, a múzeum munkatársai felveszik velük a kapcsolatot a végső búcsú és a részletek egyeztetése érdekében. Iparági elemzők szerint a Brexit 6 éve alatt Nagy-Britannia exportértéke évente átlagosan csaknem 12 milliárd forinttal maradt el attól a szinttől, amelyet az Európai Unió tagjaként elérhetne. A Logistics UK átfogó elemzés alapján a kivitel volumene jelentősen visszaesett, ami háztartásonként évi 400 font bevétel kiesést okoz a brit gazdaságban. A vállalkozások túlnyomó többsége negatív hatásként éli meg a kilépést, és egyre nagyobb vita bontakozik ki a munkáspárton belül az Európai Unióhoz való esetleges visszatérésről. Bár a mindenkori brit miniszterelnökök eddig kizárták a visszalépést, több magasrangú politikus nyíltan katasztrofális hibának nevezte a kilépést.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és indulunk vissza a mélyűrbe, ami elképesztően messze van tőlünk, és a kínaiak szeretnének élen járni abban, hogy ezt megismerhessük. Vendégünk Salád Gergely kínakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
2: Most a fejlődő országok, vagy most inkább globális délt szoktak emlegetni. Ez viszont azt gondolom, hogy inkább politikai üzenet. Az elmúlt, mondjuk egy nagyjából 10 évvel ezelőttig a kínaiaknak a fő célja az az volt, hogy őket elfogadja a külvilág, mint az amerikaiaknak, vagy amerikaiaknak, meg az európaiaknak az egyenrangú partnereit, hogy csatlakozzon így a, nem tudom, úgymond fejlett világhoz. Ha megnézzük az akkori retorikát, akkor folyamatosan erről beszéltek, hogy amerikai-kínai kapcsolatok, kínai-európai kapcsolatok, ilyen együttműködések, olyan partnerségek, csak aztán hát a nyugat az nagyon szembefordult a kínaiakkal, és elkezdtünk egyre inkább fenyegetésként tekinteni, és így is kommunikálunk, mint a kínaiakra. És a Kína pedig módosította az álláspontját, és visszatért tulajdonképpen egy 1950-60-as évekbeli nemzetközi elképzeléshez, miszerint van a globális észak, ezek a nagy fejlett államok, ők most nagyon csúnyák, meg hegemóniára törekszenek, meg lenézik a globális délt, meg kizsákmányolják, meg mit tudom én, és ezzel szemben van a globális dél, tehát a fejlődő országok, ezek közül a legnagyobb az Kína. Kína a természetes vezetőjük, és ezért neki felelőssége a globális délt felfejleszteni, megmutatni nekik, hogy van alternatíva, nem csak amerikai hegemónia van, hanem létezik egy sokkal egészségesebb, egyenlőségen alapuló világrend. Az egész kínai külpolitika elment egy ilyen irányba, hogy ugye a még nagyobb hangsúlyt tettek a BRICS-re, ami a globális dél együttműködésének ugye egy ilyen platformja, meg a nem tudom, Sánkhályi Együttműködési Szervezetre, meg ugye elindították ezt az új Sejem út programot, az övezetés út programot, ami szintén így a globális délnek a fejlesztését, egy ilyen Kína központú fejlesztését tűzi ki célul, és most már lényegében nem tud úgy megszólalni kínai politikus, hogy ott abban ne szerepeljen ez, hogy a fejlődő országok, a globális dél, Kína hogy fog ezeknek segíteni, Kína hogy mutat nekik mintát, Kína hogy ad nekik alternatívát, és így tovább, és így tovább. És én azt gondolom, hogy ez az, hogy az űr, hogy ennek a mély űrkutatási nemzetközi szervezetnek a vezetője rögtön az első nyilatkozatában azt említi, hogy ő majd a fejlődő országokkal fog együtt dolgozni, az ennek a magas szintű politikának egy ilyen alsó szintű lecsapódása, tehát hogy a kínai politikai rendszer is úgy működik, hogy odafent kiadják a jelszót, és akkor a minden szakterületen, minden szinten mindenki azt a jelszót szajkózza, és nyilván a mélyűrkutatásba és ez úgy lecsapódik, hogy a nem tudom, a szervezetnek az új elnöke az bejelenti, hogy ők majd fejlődő országgal fognak, nem tudom, közösen mélyűrkutatni. Én azt gondolom, hogy ennek olyan nagyon nagy realitása nincsen, tehát én nem hinném, hogy a híres dél-szudáni, vagy a nem tudom, venezuelai mélyűrkutatók fognak Kínába járni, és közösen kutatják a mélyűrt, mert mondom, hogy az a sci-fi, tehát arra még nem vannak eszközeink. Itt inkább egy politikai elszónak nem tudom, az adott szektorra való leképezéséről van szó, és valójában azért ebben a szervezetben is a passzátszelet a kínaiak mellett azok fogják fújni, akiknek van hasonló programuk, tehát az Egyesült Államok, Európai Országok, és esetleg India, amely mondjuk a fejlődő országokhoz sorolható.
1: De az nem elképzelhető, hogy ilyen szimbolikus politika lesz itt mondjuk, hogy nem tudom, ösztöndíjas helyet hirdetnek, és akkor oda lehet, hogy a legtehetségesebb dél-szudáni csillagász hallgató az elmehet egy fél évre majd tanulni?
2: De abszolút a kínaiak ilyenben nagyon nagy vonalak tudnak lenni, tehát ilyen valószínűleg lesz. Kérdés, hogy ennek mi értelme lesz. Tehát, hogyha ugye az űrkutatás egy bonyolult dolog, tehát ott nem csak egyéni tehetségről van szó, hanem ott ilyen hatalmas ökoszisztémák kellenek, hogy abból kijöjjön valami. Tehát, hogyha Dél-Szudánból jön egy hallgató, az nem fogja, hogy mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, egy dél-szudáni hallgató nem fog Dél-Szudánban mély űrkutatást csinálni. De valóban ilyen szándék biztos, hogy van, és lesz, és más területek területeken ilyen abszolút van, hogy igen, azokon a területeken, ahol Kína világelső, vagy ott van az élvonalban, ott osztogatják az ösztöndíjakat, meg hozzák létre ezeket a kooperációkat a fejlődő országokkal, amiben nyilván van egy ilyen nemes, emberbaráti szándék is, de azért ez nyilván azt is célozza, ez persze teljesen érthető, hogy ezeken a területeken, legalább a globális délen Kína szabja meg a szabványokat, a standardeket, a kínai technológiákat alkalmazzák majd ezek az országok, hogyha eljutnak olyan szintre, a kínai szoftvereket ismerjék meg ezek az országok. Tehát ez az ösztöndíjas fogadás, meg kooperáció, meg ilyesmi, ez persze nagyon jó hangzik, de azért vannak ilyen önzőbb szándékok is, ez persze nem probléma, tehát mindenki más így működik, de nyilván, hogyha mondjuk nem tudom, a kínaiak nagyon ott vannak a gyorsvasút építésben, és ha a ilyen-olyan kínai egyetem, nem tudom, gyorsvasút építészeti tanszéke fogad hallgatókat, nem tudom, Indonéziából, meg Dél-Szudánból, meg Chiléből, meg máshonnan, akkor ott az azért biznisz is Kínának, mert ezek a hallgatók hazamennek, és ők nyilván majd 10 vagy 20 vagy 30 év múlva a kínai gyorsvasút építési szoftvert fogják használni a saját gyorsvasútjuk megtervezéséhez, meg a Kínában megismert szabványokat fogják alkalmazni, és mondjuk nem a japánoktól vesznek gyorsvasutat. Tehát ugyanez természetesen hosszú távon az űrkutatásban is megtörténhet.
1: És akkor hagyjuk újra vissza még Magyarországra, mert oké, azt tisztáztuk, hogy az ő szemükben, már Kína szemében Magyarország nem fejlődő ország, de akkor ez kizárja azt, hogy annál a szimbolikus együttműködésnél, amit mondjuk mondott a diákokkal kapcsolatban, legyen a mélyűrkutatásban Magyarország és Kína között, mert ez most nem politikai szándék, vagy ebből a nyilatkozatból ezt nem lehet kiolvasni, és akár az is előfordulhat, hogy valamilyenféle együttműködés legyen műholdgyártásban, alkatrészben, tudományos együttműködésben, ösztöndíjban, akármiben.
2: Ez, hogy mit mond itt ennek az új szövetségnek az elnöke, ez nem kizárólagosságot jelent, és semmi más területen, tehát nem azt mondják a kínaiak, hogy na, mi most innentől fogva csak a BRICS országokkal tárgyalunk, és nem vagyunk hajlandók mással együttműködni, hanem hogyha az együttműködési szándék megvan bárki részéről, tényleg bárki részéről, ezek lehetnek a norvégok, vagy lehetnek az amerikaiak, vagy lehetnek a magyarok, és tudnak valamit adni a kínaiaknak, akár csak ilyen presztízs nyereséget, akkor a kínaiak boldogan együttműködnek, tehát biztos vagyok benne, hogyha nem tudom, Magyarországon lenne valami kütyű, vagy legalább egy terve egy kütyűnek, ami nem tudom, felhasználható a mélyűrkutatásban, akkor a kínaiak nagyon szívesen megnéznék azt, és ezt bevennék a magyarokat, de tudunk még kütyűsekkel, mert csomószor a kínai, ezek a nagy kínai szervezetek, intézmények, ezek úgy működnek, hogy imádják a számokat, mármint az ilyen eredményeket saját maguk, kapcsolatban, és mindegyiknek a honlapján fenn van, hogy 134 országgal van nemzetközi együttműködésünk, és ez milyen jó. Tehát Magyarország egy kis ország, de ország, tehát hogyha fel tudják írni, hogy nem is 134, hanem 135 országgal van már együttműködésünk, mert járt itt nálunk tavaly előtt egy, nem tudom, magyar delegáció, és aláírtunk velük egy ilyen, nem tudom, együttműködési szándéknyilatkozatot, az nekik van akkora persze is nyereség, hogy megérje mondjuk egy, nem tudom, egy magyarországi utat megfinanszírozni, vagy magyar kutatóknak az ottani útját megfinanszírozni és vendégül látni őket. Tehát még ilyen szempontok is segíthetnek nekünk abban, hogy közel kerüljünk ezekhez a kínai dolgokhoz. Tehát abban biztos vagyok, hogy sem Magyarországtól nem zárkóznának át. Nálunk ugye ennek politikai okai sincsenek, hiszen nagyon jobban vagyunk velük, de egyébként valószínűleg mástól sem, nyugat-európai vagy országoktól, vagy Amerikától sem zárkoznak el, akkor meg különösen, hogyha van is mit nyújtanunk nekik.
1: Nagyon érdekes volt, azt picit viccesen mondta szerintem, de úgy gondolom, hogy volt benne igazság, amikor azt mondta itt egy pár perccel ezelőtt, hogy ez a mélyűrkutatás, ez évtizedekre és hozzátette évszázadokra tartó kutatás lesz, majd évszázadokig tartó kutatás lesz. Van ebben szándék ön szerint ebben a mélyűrkutatásban Kína részéről, hogy ennyire akár előre gondolnak? Tehát mondjuk, amikor Tájvánról beszélünk, akkor mondott ilyet, hogy a megfelelő pillanatot várják, ami lehet, hogy nem holnap lesz, meg 10 év múlva, hanem évtizedek múlva, de készen állnak arra, hogy egyszer majd Tajvant visszafoglalják. Hogy a mélyűrkutatás is ilyesmi lehet, hogy élen akarnak járni, és lehet, hogy ez majd 150-200 év múlva lesz valami miatt nagyon fontos és profitáló Kínának, úgyhogy már mi nem fogunk erről beszélgetni, meg azok se, akik ezt most elkezdik, de lehet, hogy 200 év múlva, nem tudom, valami űrháborúban, hogy menjünk a skifibe, majd ez fogja Kínát megmenteni, hogy ők kezdték ezt el.
2: Hát esetleg az emberiséget fogja ezt megmenteni. Mélyőr kutatásban nem nagyon lehet nem évszázadokban gondolkozni, főleg, hogyha nem csak megfigyelni akarjuk. Tehát nyilván egy űrtávcsővel tudjuk figyelni a mélyőrt, de az, hogy eszközt küldjünk ki, az ugye nagyon lassú, mert messze van. Tehát ki kell jutni a naprendszerből, aztán még tovább menni. Ez ugye a jelenlegi technológiákkal, hát így elég lassan tudunk közlekedni az űrbe. Tehát az évtizedekbe telhet, amíg egy eszköz egyáltalán kijut a naprendszerből, aztán amíg eljut valami másik értelmezhető helyre, az akár évszázadokba is beletelhet. Egyelőre nem tudunk ennél gyorsabb eszközöket gyártani. Nyilván, hogyha így föltalálnak a Millennium Falcon, akkor ezt le lehetne rövidíteni, de mélyűre ez tényleg nagyon messze van. Tehát nem tudunk mélyűre rövid távon tervezni, mert kiküldünk egy szondát, hát az először majd nem tudom, 30 év múlva kezd el nekünk adatokat sugározni onnan, ahova szántuk, tehát valóban a mélyűről. Tehát itt muszáj a minden vezetésnek, nem csak a kínainak, a másik is azt mondani, hogy mi most elküldjük ezt a szondát, és ez a mi életünkben már nem fog használható eredményeket hozni, de a, nem tudom, tudósaink követik, és majd lehet, hogy 30 vagy 50 vagy 100 év múlva fog olyan, nem tudom, adatokat sugározni nekünk valahonnan nagyon messziről, amiknek hasznát vesszük. Nyilván a politikusok azok nagyon rövid távon gondolkodnak, de azért mindenhol van egy tudományos közeg is, ahol ezt így pontosan tudják, és én azt gondolom, a kínaiaknál pláne így meg tudják győzni a politikusokat, hogy azért érdemes néhány, nem tudom, milliárd jönt vagy dollárt ebbe is belefektetni, annak ellenére, hogy ennek így a mi életünkben biztosan nem lesz haszna. Tehát hogy ismételjem magamat, a mélyőrkutatásban azt hiszem, hogy csak évtizedes tárlatban lehet gondolkodni, esetleg akár évszázados tárlatban.
1: És akkor itt, amit az előző válasz első mondatában mondott, hogy az emberiséget mentheti meg, most ez tényleg már ilyen nagyon filozofikus kérdés, de kíváncsi vagyok, mit gondol. Ön mindannyiunknál jobban ismeri a kínai gondolkodását, hogy akár ez ott lehet bennük, hogy egyszer mondjuk ők lesznek az emberiség megmentői valami külső támadással, vagy külső problémával, konfliktussal, nehézséggel szemben, az ő technológiáik, az ő rátermettségük, az ő fejlesztésük, és akkor ezzel megint csak a saját önképük, dicsőségük emelkedik?
2: Hát az biztos, hogy a legsikeresebb sci-fiük az ilyen. Eléggé megy most a sci-fi műfaj Kínában, egészen jó alkotásaik vannak. Magyarul is megjelent a három test probléma triológia, amiből egyik a Netflix sorozat is készül, de ne a sorozatot nézzék meg a kedves hallgatók, hanem inkább olvassák el a könyvet, mert egészen egy fantasztikusan jó sci-fi. De ebben is egyébként a ellenséges űrlények től, hát már amennyire megmentik az emberiség, ez egy hosszú történet, tényleg ilyen nem tudom, háromszor, 600-800 oldal, de a kínai tudósok azok abszolút ott vannak, tehát ők vannak a toppon. Egy ilyen nagy, ebben a történetben már egy ilyen nagy nemzetközi konzorcium. Lényegében az ENSZ veszi át a világnak a kormányzását, amikor az emberiséget végveszély fenyeget, és ebben a kínaiak, a kínai tudósok, kínai űrhajók, stb. Azok új szerepet játszanak. A Netflixen fenn van egy kínai sci-fi, ami hát a minden idők legsikeresebb kínai sci-fi filmje, a Vándorló Föld, ez a magyar címe. Ez konkrétan arról szól, hogy a kínaiak hogyan mentik meg az emberiséget. Itt is egyébként alapvetően ilyen világkormány dönt arról, hogy a Földet egy picit arrébb kell tenni, mert a nap az fel fog robbanni, és az egész arról szól, hogy a Föld az megy arrébb, de amikor ilyen vándorlás közben éppen bele akarunk zuhanni a Jupiterbe, akkor a kínaiak mentenek meg minket. Tehát abszolút a kínai kép az, hogy ezt sugározzák legalábbis. Nyilván ezek a skifik, ezek azért valahogy mindig is a zeitgeistot fejezik ki, tehát mindig is a korszellemet, amilyen filmek készülnek, hogy igen, a kínaiak adott esetben az emberiségnek a megmentői lesznek. Tehát nekik tisztelet jár. Ez nyilván ezt lehet akár ilyen nacionalizmusként is értelmezni, de semmivel nem nacionalistábbak, mint bármelyik ilyen amerikai film, amiben a Bruce Willis megmenti a világot, nem tudom, a meteortól, vagy a UFO-któl, vagy a nem tudom miktől. Hát az amerikai filmekben amerikaiak szokták megmenteni a Földet, hát a kínai filmekben meg a kínaiak, és hát nyilván azért az emberiséget fogják kihívások érni a következő időszakban, évszázadokon belül, nem tudom, felmerülhet az, hogy elköltözzünk máshova, vagy más bolygókat is benépesítsünk, és akkor ebben a kínaiaknak kulcs szerepük lesz, és azoknak a programoknak, amiket most indítanak, vagy annak a szondának, amit a következő években fognak útnak indítani a mélyűrbe, lehet, hogy 300 év múlva fog találni egy lakható bolygót valahol innen, nem tudom, hány fény évre oda költözünk. Tehát bocsánat, egy picit túl sok szkifit olvastam mostanában, de hát végül is, hogyha tehát biztos, hogy az űr fele az emberiségnek még lesz dolga, ha csak itt nem tudom, ki nem pusztulunk valami világháborúba, vagy a klímaválság miatt, hogy az emberiség lesz még 100-200-300 év múlva, biztos, hogy valamilyen módon fogunk foglalkozni az űrrel, és meg fog élénkülni az űr tevékenységünk, és ebben a kínaiak úgy szerepet akarnak játszani.
1: A 300 évet, amit említettél, de akkor muszáj egy adatot hoznom, amit most, amíg ön beszélt, kerestem meg az interneten. Eszembe jutott a Voyager 1 űrszonda, amit 1977-ben indítottak el, és még mindig a naprendszerünkben van, és csak 300 év múlva fogja elérni, ha minden rendben lesz, azt az Oort felhő nevű részét a naprendszernek, ami a naprendszerünk legkülső tartománya, ahol további 30 ezer évet fog majd utazni, és utána tud majd kilépni a naprendszerből. 1977-ben ilyen technológiát tudtunk útnak indítani, a tudtunkat értsék úgy a hallgatók, hogy az emberek, így értettem bele magamat. Ez csak úgy tényleg ennek a horizontjára tegyük ide, vagy ennek a mélységére.
2: Nekem is ez járt a fejembe, csak nem jutott eszembe az űrszonda neve, azért nem említettem, de hogy nekem is volt egy ilyen emlékem, hogy még a 70-es években Amerikai kilőttek valamit, ami még mindig nem érkezett meg sehova, de hát mély űr, messze van, ennyi.
1: És egyébként a Voyager 1-en van egy, hát nem csak ez, de rajta van egy picike magyar nyelvű hangüzenet, meg lehet hallgatni az interneten, hogyha valaki megtalálna ezt az űrszondát, akkor őt magyarul is, vagy azt magyarul is meghallgathatja az üzenetet rajta.
2: Na, és hogyha elolvassák a hallgatók a három test trilógiát, akkor ki fog derülni, hogy miért nem jó ötlet jelt adni az emberiségnek magáról is arról, hogy létezik. De nem spoilerezem el a könyvet, ez tényleg érdemes elolvasni.
1: De ez összecseng az utolsó kérdésemmel. Ön azért olvas kínai szkifiket, mert mindent olvas, néz, hallgat, ami Kínával kapcsolatos, vagy ez valami személyes érdeklődés?
2: Azért kezdtem el, mert hogy minden érdekel, de annyira jó, hogy személyes érdeklődésé vált. Tehát ez a Liu Cixi nevű szerző, aki a három test problémát írta, meg más is jelent meg már tőle magyarul is. Ez annyira, tehát ez nem azért érdekes számomra, mert kínai, hanem azért vettem a kezembe, mert kínai, de most nem azért szeretem, mert kínai, hanem azért, mert nagyon jó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban a mély űr felé tettünk lépéseket, vendégünk pedig Salád Gergely Kína kutató volt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, akiről ma megtudtuk, hogy a kínai szkifit is szereti.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csont erekéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelői ára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelői ára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyograjzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassa változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr show-val várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocai Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decemberre óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 ezer eurót. A munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Az Európa Szalon mai adásában két témában három vendéggel beszélgetünk. Hamarosan Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét köszöntöm, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a Drogambulancia Alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazinc Barcikáni és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni.
1: Ezután két miskolci hölgyet köszöntök a szalonban, akik elhatározták, hogy indulnak az Extrém Bamako Rallin. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.
3: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák és barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész, rengeteg videót néztünk meg.
4: Ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni, de
3: úgy döntöttük, hogy ott
4: elébe.
3: A helyünk akkor.
1: Ez tehát az Európa Szalon mai kínálata. Maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki többszer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetőjét hallják, akivel a drogambulancia elmúlt fél évéről beszélgetünk.
2: Amikor megtudtam, hogy ide jövök, azt mondtam, hogy gyorsan gyűjtsem össze, hogy mi mindent csináltunk, és azt mondtam, hogy tiszta szerencse, hogy van a Facebook oldalunk, ami teljesen napra kész, mert hogy nehéz volt visszaemlékezni januárig, hogy mit is csináltunk ez alatt a több mint fél év alatt. Irdatlan mennyiségű iskolásokat fogadtunk a drogambulancia alapítványnál. A Tudás Életet Menthet programunkra volt olyan iskola, a FAI, amelyik először egy csoporttal jött, és utána hívott bennünket a pedagógus vagy az igazgató helyettes, hogy az összes többi osztályt is szeretné hozni. És hát jöttek még rajtuk kívül más iskolából is gyerekek, illetve voltunk prevenciós előadást tartani Gazincbarcikán és Edelényben, úgyhogy összesen az iskolai időben több mint 300 gyerekhez jutott el az információ, amit minden iskolásnak hallani kellene. És hát ezen kívül minden olyan rendezvényre elmegyünk, ahol tudjuk, hogy fiatalokkal tudunk találkozni. Ilyen volt az első segélynyújtó verseny, és annyira fantasztikus volt, hogy mi is egy állomás voltunk, jöttek oda hozzánk a fiatalok, és ismerősként üdvözöltek bennünket, mert hogy ők már voltak bent nálunk prevenciós előadáson, és jó volt hallani, hogy tudták, hogy mi a szlogen, tudták azt is, hogy mi a logónk, tehát hogy nem volt ismeretlen már számukra a struccunk, amelyik kiveszi a homokból a fejét. Emődre elmentünk prevenciós napra, a kábítószer ellenes világnapon voltunk Miskolcon, illetve Barcikára minden évben visszamegyünk, mert egy fantasztikus rendezvényt szoktak rendezni ott a rendőrkapitányság munkatársai, és onnan is rengeteg iskolás jött oda hozzánk, és tudták meg azt, hogy vagyunk. Szokták kérdezni, hogy egy ilyen rendezvénynek mi az értelme, miért vagyunk kint, és azért, azt szoktam mondani, hogy azért, mert ha nem ismernek oda jönni hozzánk, főleg felnőttek, a diákok, a fiatalok, ők sokkal lazábbak, illetve még a nyugdíjas korosztály az, amelyik hasonlóképpen laza, mint a fiatalabb korosztály, és ezt azért mondtam, mert ugyancsak Barcikán voltunk egyszer egy szenior sportnapon, és olyan számban jöttek oda hozzánk, hogy arról is vannak fotók fent a Facebook oldalunkon, hogy szinte lögdösték egymást, hogy ők is szeretnék látni, hallani azt, amit csinálunk. Tehát ennek a kitelepüléseink értelme az, hogy lássanak minket, hogy tudják, hogy létezünk. És mondom, ha nem is jönnek oda hozzánk, akkor is látják, hogy van egy drogambulancia, és hát ezt már egyre többen tudják, hiszen a klienseink száma valami irdatlan mennyiségben emelkedik. A legfrissebb adat az június végi adat. Januártól eddig 211 új kliens érkezett hozzánk.
1: Mi minden történik akkor, ha a diákok ellátogatnak a drogambulanciához, hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelnünk?
2: Mindig szoktuk mondani, hogy 20 fős csoportoknál többet ne. Nem is akkor a helyiségünk, illetve hát maga a drogambulancia, hogy ott több ember tudjunk fogadni. És a 20 feletti létszám az már egy kicsit olyan zsizsegősebb. Úgyhogy ilyen 15, max. 20 fős csoportokba jönnek hozzánk iskolások. Amikor először belépnek hozzánk, akkor látszik rajtuk, hogy úgy meg vannak illetődve. És el is mondják, hogy igen, egy kicsit félelemmel jöttek, mert nem tudták, hogy mi az, ami rájuk vár. Ők úgy képzelték el ezt az egészet, hogy ott félig belőtt emberek kóvályognak a folyosón, és hát ugye a kollégák is ilyen fehér köpenybe mászkálnak, és nagyon morcosak. És hát elmondták, hogy ehhez képest valami fantasztikus hangulat fogadja őket, és hogy ajánlják egymásnak a gyerekek, körbe visszük őket az egész drogambulancián, megmutatunk nekik mindent, hogy hol osztjuk a gyógyszereket, hol történnek a csoportfoglalkozások, és akkor kapnak egy olyan prevenciós, idézőjelbe téve előadást, aminek a címe is az, hogy a tudás életet menthet. Tehát nincsenek nálunk tabu témák, bármit megkérdezhetnek, és mi mindenre válaszolunk is. Tehát nálunk mi nem azt mondjuk, hogy ne szív, tehát hogy ne drogozz, hogy ne igyál, mert hogy ez milyen rossz. Hát mondhatták volna nekünk annak idején, ugyanígy leperegne róluk is, de amikor elmondjuk nekik, hogy minek mi a következménye, akkor úgy látszik rajtuk, hogy igen, elgondolkodnak. Például a nyugtatók szedésénél láttuk azt, hogy amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen veszélyes, és főleg a lányok használják egyébként a nyugtatókat, látszott a tekintetükön, hogy megdöbbennek, mert nem gondolták, hogy mindez ilyen veszélyeket rejt magában. Van egy kérdőívünk, amit a fiatalok kitöltenek, és hát abban leírják, hogy mennyire érdekes volt az, amit ők hallottak, és hoztam is egyébként egy idézetet, ez pont ez a Rónai Ferenc tagiskola pedagógusa volt, és ő azt mondta, hogy nem hittem volna, hogy a drogprevenció működik, de veletek működik. És a pedagógusoknak ez a tehát, hogy van olyan, amikor bent marad a pedagógus, amikor a pedagógusnak olyan kapcsolata van a diákokkal, hogy nem fagynak le tőle a diákok, akkor ő bent marad. Volt már olyan pedagógus, aki vagy kijött magától, vagy megkértük, hogy foglaljon kint helyet, mert azt láttuk, hogy a gyerekek teljesen lefagytak. De a nagy többségük, akik bent maradnak, ők azt mondja, és hát vissza is jönnek.
3: Akkor jó pozitív visszajelzés számotokra a kérdőív?
2: Mindenféleképpen a kérdőív is, illetve az is, amit utána személyesen akár egy levélben megköszönnek, vagy amikor jelentkeznek és elmondják, hogy ez és ez az osztály már volt nálunk, és hogy a diákok mondták, hogy mennyire jó volt, és szeretne a többi osztály is eljönni hozzánk.
3: Visszatérve az új kliensek számára több mint 200, ez hogyan tevődik össze, minek köszönhető?
2: Nagyon sok köztük az önként jelentkező, akit nem küld a rendőrség, aki nincs már olyan állapotban, hogy mondjuk egy orvos küldje hozzánk, tehát aki magától felismerte azt, hogy valamit változtatni kell az ő életén. Rengeteg az a kliensünk, akik hatósági eljárás miatt kerülnek be hozzánk, őket a rendőrség küldi. Magáról az elterelésről már itt is nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Röviden erről csak annyit, hogy akit kis mennyiségű kábítószerrel fog el a rendőrség, nekik felajánlják, hogy egy fél éves elterelő foglalkozáson részt vehetnek. Az ő számuk is hatalmas. És hát rajtuk kívül vannak azok, nem csak kábítószerfüggőket fogadunk, hanem alkoholfüggőket, gyógyszerfüggőket, viselkedésfüggőket, és a viselkedésfüggő közé tartozik a játékszenvedéllyel küszködő emberek.
3: Az ő

0: 33-3 olyan kliens érkezett hozzánk, akik sokszer együttes használata miatt. 13 a gyógyszerfüggőség, 5 kokain függőnk is volt, 50 speed, és a játékszenvedély miatt is érkezett hozzánk 5 fő a tavalyi évben. Ez a szám, ez most egy kicsit több lett, 2026-ban 23 játékfüggő keresett már fel bennünket. És hát ez köszönhető annak, hogy egy pontja vagyunk mi is. A játékhatárokkal információs pont lett a Drogambulancia Alapítvány, az ökumenikus segélyszervezet felkérésére vállaltuk, hogy igen, hiszen eddig is voltak játékszenvedély függőink, így aztán nagyon szívesen mondtunk igent arra, hiszen hozzánk be is tudnak jönni, nem csak telefonon tudunk nekik segítséget nyújtani, és hát nem csak nekik, hanem a hozzátartozóknak is tudunk segítséget nyújtani. És még egy nagyon fontos dolog, a Drogambulancia Alapítvány tulajdonképpen 3 lábon áll, ebből az egyik a magas küszöbű szolgáltatásunk, tehát az orvosi, a másik a közösség, illetve van egy alacsony küszöbű szolgáltatásunk. És azért emelném ki most az alacsony küszöbű szolgáltatásunkat, mert valaki segítséget szeretne kérni, de nincs TB-kártyája, nincs mondjuk lakcíme, nem miskolci lakos, hanem Pestről vagy bárhonnan jön, vagy hozzátartozó, és nem szeretne bekerülni a rendszerbe, mert nem szeretné, hogy lássa bárki, hogy ő drogambulancia kliens, az ő számukra nyitott az alacsony küszöbű szolgáltatásunk, ő ott csak egy kódszám alatt fut, tehát sehol nem jelenik meg. Úgyhogy ezt természetesen a szerencsejáték függők számára és a hozzátartozók számára, illetve hát a kábítószer vagy bármilyen addikcióval küzdő ember számára fel tudjuk ajánlani. Nem kell attól félni, hogy bárki megtudja, kivéve, hogyha orvosi ellátást is, tehát a gyógyszert szeretne kapni, akkor ezt nem nagyon tudjuk megoldani, hiszen ott be kell, hogy kerüljön a rendszerbe, de erre is találtunk már olyan megoldást, amikor nem kerül be a rendszerbe, hanem az orvosunk, aki egyébként magánorvos is, ő ír fel neki receptet, és akkor még így is valamennyi védelemben részesül, bár azt is el szoktuk mondani, hogy az ESZT-n mindenki rendelkezhet, ott bekattinthat egy darab gombot, ezt is feltettük a Facebook oldalunkra, hogy lehet rendelkezni, hogy mondjuk a házi orvos ne lássa az ő akár drogambulancia, akár pszichiátriai ellátásait.
1: Gyakori egyébként, hogy így fordulnak az ambulanciához, hogy nincs TB kártya?
0: Rengeteg. Főleg az elterelősök között van nagyon-nagyon sok, illetve hát jönnek olyan nem elterelősök is, akik vagy nem tudja fizetni a TB-jét, vagy nem akarja fizetni a TB-jét, és azt mondja, hogy ő inkább akkor kifizeti azt az ellátást, amit igénybe vesz. Úgyhogy vannak sokan.
1: A közösségi média oldalon is lehet olvasni, és az interjú előtt is beszéltük, hogy sok az új csoport, vannak csoportos foglalkozások, lehetőségek, erről mit lehet tudnunk?
0: Aki hozzánk betér, mindenki megtalálja a neki való csoportot. Vannak kifejezetten olyan csoportok, melyek alkoholbetegek számára szerveződnek. Most már az a csoport, a Józanság Műhely egy olyan létszámmal működik, akik már nagyon régóta egy csoportot alkotnak, de természetesen hozzájuk is be lehet csatlakozni. Közöttük vannak olyanok, akik már több éve nem nyúltak alkoholhoz. Aztán vannak olyan csoportjaink, amelyek kifejezetten fiataloknak szóló csoportok. Vannak olyan csoportok, amik az elterelősök számára csoportok. Ez egyfajta, hát maga az elterelés is egy önismeret, de a csoporton belül még inkább ez kidomborodik. Azért fontosak a csoportfoglalkozások, nagyon sokan félnek tőle egyébként először, mert azt mondják, hogy ő egy idegennek, vagy mások előtt miért teregesse ki az ő szennyesét. Aztán amikor részt vesz egy-két ilyen csoportfoglalkozáson, akkor azt mondja, hogy hál' Istennek, hogy ezt bevállalta, mert hallotta a többieket is. És rájönnek, hogy ez azzal a problémával, ami nekik van, nincsenek egyedül. Tehát mások is ugyanebben, vagy hasonló

0: cipőben járnak, mint ők. A józanság műhelyen kívül van még az újraindítás, illetve van egy olyan csoportunk, a Noé bárkája, ami a hit erejével segít a felépülésben. Oda is nagyon-nagyon szeretnek járni, de akiktől távol áll, az ő számukra egy másik csoportot lehet választani. Most, ha jól számolom gyorsan, 2, 4, 6, 7 csoportunk van. És ezeket általában a délutáni órákra tesszük kedden, és csütörtökön 18 óráig vagyunk nyitva, pont azért, hogy a diákok is el tudjanak jönni hozzánk azok, akik dolgoznak délelőtti órákban, leginkább azok számára tartunk csoportfoglalkozást, akik nem dolgoznak, vagy meg tudják oldani, vagy esetleg délután dolgoznak, vagy meg tudják oldani azt, hogy a szabad napjukon eljöjjenek a foglalkozásokra.
1: Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki többszer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét hallották. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, a folytatásban két miskolci hölgyet ismerhetnek meg, akik elhatározták, hogy elindulnak az Extrém Bamako Rallyn. Ők lesznek az egyedüli női páros ebben a futamban, de a megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak, Nagy Marianna és Tóth Georgina.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallyn Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina.
2: Ez egy bakancslistás álom volt a számomra, és hallottam a rádióban egy riportot ezzel kapcsolatban, és januárban úgy döntöttem, hogy én ezen mindenféleképpen szeretnék elindulni, és a kolléganőmmel már 17 éve ismerjük egymást, nagyon jó kollégák is, barátnők vagyunk, és akkor bejött rá, kérdeztem, hogy van-e kedve velem eljönni, mert úgy gondoltam, hogy ő az egyedüli, akivel én ezt megpróbálnám. Úgyhogy egy ilyen pár másodperces gondolkodás után persze rávágtott, hát hogy nem. Úgyhogy ez az egész így kezdődött, és utána elkezdtünk ennek utána járni, hogy mi is ez az egész. Rengeteg videót néztünk meg, bejelentkeztünk a csoportba, ahol az előző évi dolgok fel voltak téve, rengeteg videó, rengeteg riport, és hát elkezdtük így a felkészülést.
1: Georgina, ezzel miért vállalkoztál szívesen?
3: Szeretem a kihívásokat, az adrenalint, igazából így, ahogy mondta, először így felnéztem, hogy hova, aztán mondtam, hogy jó, menjünk, úgyhogy igazából ez egy pár másodpercen belül el is dőlt. Ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor én ezt komolyan is gondoltam, úgyhogy így ez rövid idő alatt meg is lett beszélve. Ami utána meglepetés volt, amikor elkezdtük nézni az egészet, hogy amin mi részt szeretnénk venni, az egy extrém Bamako, amit egyébként első bálozóknak nem ajánlanak, úgyhogy ezek plusz kihívást fognak hozni. De
2: úgy döntöttünk, hogy ott a helyünk akkor.
1: És mi volt a következő lépés? Hogyan derült ki, hogy mire vállalkoztok tulajdonképpen, vagy hogyan dölt el, hogy mire vállalkoztok?
2: Hát egyébként a furcsa véletlenek sorozata jött, ahogy regisztráltam az oldalra. Rögtön jött egy komment, hozzászólás, hogy nagyon örülnek neki, hogy mi is részt vennénk. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon ritkaság az, hogy női páros indul a Bamakon. A 22 év alatt igazából mi lennénk a negyedikek, vagy mi leszünk, mert ez nem biztos, hogy megyünk. És rám írt egy úriember, aki már részt vett a Bamakon, egy miskolci lakos, Balta Nándornak hívják, ő egy rally versenyző, autószerelő műhelye van, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk bármiben, ha kérdésünk van, nyugodtan fordulhatunk hozzá, menjünk be műhelybe, átbeszéljük, nagyon sok tanáccsal tud minket ellátni, és ez így is történt. Úgyhogy a következő lépés igazából az volt, hogy legyen egy autónk, mivel hogy akármilyen autóval azért nem lehet ide elindulni, ő nézte ki az autónkat is. Úgyhogy egy ilyen hétvégi program gyanánt mentünk fesztiválozni, és 100 halombattán volt ez az autó, odafele bementünk, megnéztük, lecsekkoltuk, megkérdeztük a tanácsokat a szerelőnktől és más ismerősöktől, hogy mit szólnak hozzá, videókat küldtünk, és mondták, hogy szerintük teljesen jó vétel, úgyhogy vasárnap, mikor jöttünk haza, akkor el is hoztuk.
1: Mit jelent az, hogy extrém Bamako?
3: Itt az a különbség a sima és az extrém között, hogy ez hosszabb lesz, máshonnan indul és máshova érkezik. Az eddigi Bamako az 9000 kilométer volt, ez 11000 kilométer lesz. Azon kívül itt mindig előző este fogjuk megkapni a következő útvonalat, tehát így nem lesz rögtön előre kiadva minden, mint eddig volt.
1: Jelent ez a gyakorlatban tulajdonképpen hány nap, hogy kell erre felkészülni tulajdonképpen?
2: Ez egy 22 napos túra lesz. Mohácsról fog indulni, és mindig ki lesznek adva az itinerek, hogy mi a következő célpont, ahová el kellene jutnunk. Ott elvileg táborok lesznek, ahová beérkezünk, és ott fogunk találkozni a többiekkel is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csoportos elindulás, és akkor csoportosan megyünk. Mindenki akkor megy, mikor akar, ott áll meg, ahol akar. A lényeg az, hogy a következő célállomáshoz beérjünk. A 22 nap, azt reméljük, hogy az bele fog férni. Ha nem történik semmi az autóval, akkor ezt véghez is visszük.
1: Mi motivál tulajdonképpen titeket, hogy ezt végig csináljátok?
2: kihívás. Igazából a komfortzónánkból kilépés, egy picit megmutatni azt, hogy nőként is tudunk olyan kemények lenni, mint a férfiak, meg mind a ketten imádunk vezetni, nálunk inkább az a probléma, hogy kivezessen, nem az, hogy kinevezessen. Most nyáron voltunk egy ilyen nyári Bamakón, ami egy kicsit ilyen bemelegítés volt és ismerkedés, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, és rengeteg ismeretséget kötöttünk, ami azért a hosszú út során szerintem jól fog jönni.
1: Kell-e valamilyen előképzettség vagy tapasztalat ehhez az úthoz? Mit gondoltok?
3: Hát igazából nagyon régóta vezetünk mind a ketten, kimondott ilyen sivatagi terepen túl nagy tapasztalat nincs, maximum ilyen nyaralás során. Tehát most ez egy újdonság lesz számunkra is, de szeretjük a kihívásokat.
2: Voltunk nem olyan túl régen Béren egy off-road Dagonya fesztiválon, oda már az autónkkal mentünk, és voltak terepek, ahol egy kicsit megméretettük magunkat, és az autót kipróbálhattuk, úgyhogy jól vizsgázott, szerintem nem lesz gond.
1: Könnyű volt vezetni, jól viselte a terepet?
2: Jó, imádjuk, igen, nagyon kedvünkre való, igen, az autó.
1: Azon gondolkodtatok-e már, hogy mi jelentheti a legnagyobb kihívást, mi lehet a legnagyobb gond esetleg ezen az úton?
2: Hát a gond az csak az autó. Mi 17 éve ismerjük egymást, és azt mondhatom, hogy szinte sülve-főve együtt vagyunk, együtt dolgozunk napi több 8-10 órát is akár. Emellett barátnők vagyunk, tehát a hétvégéket is nagyon sokszor együtt töltjük egy baráti körben. Ismerjük egymást, egyformák vagyunk, tényleg szinte félszavakból, egy-egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Nem gondolnám, hogy ez problémát okoz, bár biztos, hogy lesznek nézeteltérések, biztos, hogy lesz akár még sírás is, de úgy gondolom, hogy ezen abszolút túl tudjuk tenni magunkat. Hát az autó meg az étel, hogy az legyen megfelelően, ennyi.
3: Meg végül is még a kinti környezet azért, mert nagyon sok korrupt rendőrről hallottunk, és bizonyos helyeken az átjutás kisebb-nagyobb nehézségekkel történt, ilyen sztorikat hallottunk. Nem tudjuk, hogy most mint két nő ez előny vagy hátrány lesz, de meglátjuk. Igazából az egyedüli női csapat leszünk, úgyhogy majd erről utólag tudunk mondani tapasztalatokat, hogy mi volt. Azon kívül még vannak olyan helyek, mivel ez egy jótékonysági futam, és ez arról szól, hogy támogatjuk a kint élő embereket. Mi két csoportra gondoltunk egyébként, a gyerekekre és a kórházakra, tehát hogy a beteg emberekre. És mivel tudják, hogy az autó tele lesz adományokkal, ezért útközben is szeretnének mindenki valamit részesülni és kapni belőle, és azért vannak olyan szakaszok, ahol nagyon lassan tudunk menni, és ott azért úgy megpróbálnak csimpaszkodni az autóra és kéregetni. Tehát az még egy nehézség lehet.
1: Igen, épp szerettem volna kérdezni, hogy mit gondoltok, mely helyzetekben lehet előny, hogy női versenyzők vagytok, és mikor lehet hátrány esetleg?
2: Hát nem gondolnám, hogy ezt így le lehet bontani, hogy milyen helyzetekben, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy fognak hozzánk állni, nem gondolnám, hogy ez abszolút előny lenne mondjuk egy ilyen határátkelésen, ahol hiába van vízum, hiába van belépési engedély, bármi, nem engedik be az embereket, addig még nem fizetnek. Nem gondolnám, hogy ez ilyen esetekben előny lenne, nem tudom, nem tudjuk. Reméljük, hogy talán fogunk tudni kamatoztatni ebből, hogy nők vagyunk, nem tudom.
1: De a kettőtök közötti kommunikáció probléma megoldás, az, mint említettétek, az jó, az működik.
2: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Mondom, nagyon hasonlóak vagyunk, meg nagyon egymásra formálódtunk már azért a 17 év alatt. Mind a ketten úgy vagyunk vele, ha probléma van, akkor nem siránkozunk, hanem megpróbáljuk megoldani. Mindegyikünk valamiben jobb, mint a másik, és így kiegészítjük egymást.
1: Hogyan történik a felkészülés?
2: Pontosan ezzel, hogy rengeteg videót nézzünk meg. A terepről kapunk némi információt, hogy mi várhat ránk. a beszélgetések során, amik összejöttek most a nyári Bamakon a többi indulóval, azért abból rengeteg mindent le lehet szűrni, hogy mit érdemes vinni, mit nem érdemes vinni. Az se jó, hogyha az ember túlpakolja az autót, mert hogyha túlsúlyos, az se jó a sivatagban. Mellette pluszban járunk szerelni Nándihoz, ő így tényleg abszolút felkarolt minket, rengeteg tanácsot ad, és azért próbálunk még az idén elmenni egy pár olyan rendezvényre, ahol azért tesztelni tudjuk a terepvezetésünket és szoktatni magunkat hozzá.
1: Esetleg, ha valaki szeretne segíteni nektek, miben tud?
3: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, arra várjuk az esetleges adományokat, amit ha valaki tud és akar segíteni a kint élő embereknek, akkor oda tud pénzt utalni. Mi, mint mondtam az előbb, gyerekeknek és kórházaknak gyűjtünk. Már a fejünkben így összeállt, hogy mit szeretnénk vinni, mert ami fontos, hogy értékes legyen, hogy tudják használni, azon kívül ne legyen túl nagy, mivel az autó űrtartalma véges, tehát fontos, hogy olyan dolgok legyenek, amik beférnek az autóba. Például így kórházaknak, amit mi összeraktunk, hogy mit szeretnénk vinni, és arra gyűjtjük a pénzt, újraélesztőgép, stetoszkóp, vérnyomásmérők, lázmérők, azon kívül például fejlámpák, mert amikor elmegy ott az áram, akkor ugyanúgy tudjanak ott mozogni fény nélkül, és akkor ez így segítség nekik. Gyerekeknek, tehát tanszereket, azt mindenképp iskoláknak, mindenféle tanszer, és ilyen csecsemő osztálynak szeretnénk még vinni, az is már egy, van egy másik alapítvány, és ők segítenek abban, hogy oda vigyünk ilyen tipegőket, babahordozót, kis sapkát, ilyen pici ruhákat. Ruhát azt túl sokat nem tudunk vinni, de így a csecsemőknek nem olyan nagy az űrtartalma, ezért így vákumcsomagolva azzal tudunk segíteni.
1: Az autóra egy kicsit visszatérve, volt valamilyen elképzelésetek, vagy erre az ajánlásra hagyatkoztatok?
2: Volt elképzelésünk, mi nagyon-nagyon szerettünk volna egy Toyota terepjárót venni, de sajnos az anyagi hátterünk ezt nem engedte meg, sokkal, de sokkal többe került, mint a mostani autónk. Ezt igazából abszolút a szerelőnkre, Nándira hagyatkoztunk, hogy úgy gondoltuk, hogy ha ő ezt jónak találja, akkor mi ezt abszolút elfogadjuk, mivel azért ebben nem vagyunk nagy szakértők, hogy melyik legyen az, ami megfelel. Nagyon fontos az, hogy olyan autót válaszunk, amihez kint találnak alkatrészeket, vagy nem túl bonyolult, nem volt szabad új autót venni, vagy egy újabbat, mert minél kevesebb elektronika, minél kevesebb okos dolog van benne, annál jobb, mert akkor kisebb a hiba lehetőség, arról nem beszélve, hogy azért ott nem úgy kell elképzelni a szerelőműhelyeket, mint itt nálunk, hogy beállunk, és mindenféle gép, és mindenféle műszaki dolgok vannak. Erről is láttunk videókat, úgyhogy azt mondták, hogy a legmegfelelőbb szerszám a kalapácsot nekik, úgyhogy tehát a lehető legbutább és legegyszerűbb autót kellett venni, úgyhogy így választottuk ezt az autót, ezt az ML Mercit, ez egy 22 éves autó, tehát nem egy fiatal autó, de motorikusan úgy néz ki, hogy teljesen jól működőképes, persze kell lesz rajta nagyon-nagyon sok átalakítás még, megerősítés, meg egy-két dolog cseréje, meg plusz van, amiket visszünk kint, hogyha bármi probléma van, akkor ha sok mindent mi nem is tudunk kicserélni, de ott legyen rá lehetőség, hogy hát ha találunk olyan szakembert, aki ehhez ért és meg tudja majd oldani. Bár, mert most nagyon jók vagyunk, levegőszűrőt tudunk cserélni, mert most tudjuk, hogy mihol helyezkedik el az autóba, defektet tudunk cserélni, nem sokára megtanuljuk javítani, és úgyhogy szerintem az alapok lassan meg lesznek.
1: Azt már felosztottátok, hogy ki mennyit vezet?
2: Nem, ez abszolút szerintem úgy lesz majd, hogy mivel mondtam az elején, hogy nálunk az a probléma, hogy ki ne vezessen. Ha már a másik nagyon kínlódik az anyós ülésen, akkor csere.
1: Mit gondoltok, nőként könnyű lesz alkalmazkodni az ottani helyzethez, terephez, alváshoz, tisztálkodáshoz? Ez nőként kihívást jelenthet esetleg?
3: Igazából azt gondolom, hogy nem vagyunk problémások, biztos lesznek kihívások, de ezt a sátorban alvást is most itt teszteltük magunkat a nyári Bamakon, mert ugye 20 éve nem sátrazott egyikünk sem.
2: 30 vagy akár 40 is.
3: De igazából egész jól ment. Amit vettünk sátrat, nagyon szerencsés és a sátor is egy ilyen 5 perc alatt összeraktuk, 5 perc alatt szét tudjuk szedni, tehát hogy igazából jónak bizonyult, nem volt ezzel sem probléma a sátorban alvással sem. Tisztálkodást azt megoldjuk, már különböző praktikákat kitaláltunk, hogy hogy fogjuk megoldani, úgyhogy biztos lesz kihívás, lehet, hogy lesz olyan is, hogy nem tudunk fürdeni egy napot, de valahogy majd megoldjuk ezeket a dolgokat.
2: Nagyon jó tisztasági kendők vannak, úgyhogy megoldjuk akár napokon keresztül is, ha kell.
1: Mit csináltok, ha éppen nem készültök a Bamako-ra? Hogyan engedik meg a mindennapjaitok, hogy, hogy megcsináljátok ezt a túrát?
2: Mind a ketten vállalkozók vagyunk, és szépségiparban dolgozunk első körben. Gerga, ő körmös, mellette pénzügyel is foglalkozik. Én fodrász vagyok, és személyedző. Nagyon-nagyon kevés szabadidőnk van, mert a két vállalkozás azért ez az egész napunkat elveszi, de a vendégkörünk egyébként nagyon cuki, abszolút drukkolnak nekünk, és hát tudjuk nagyon jól, hogy minden vállalkozó tudja szerintem, hogy ha elmegy szabadságra, akár csak egy hétre, két hétre, előtte és utána őrület van. Ezzel mi is számoltunk, és ez valószínűleg így is lesz, de kedvezően állnak hozzá, úgy látjuk a vendégek, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből probléma lesz, megvárnak.
1: Mennyi idő van még az indulásig, és mi minden fog még addig történni?
3: Február 5-én indulunk, tehát még azért addig van időnk, addig lesz még az autónak átalakítása, mi is fogunk gyakorolni, különböző terepeken lesz még ilyen off-road rendezvény, ahol szeretnénk részt venni. Igazából rakjuk össze magát a dolgokat, hogy miket tudunk vinni, mi fog beférni, és igazából ilyenek.
1: Lélekben is kell még készülni, vagy ez úgy már helyén van?
2: Ez helyén van, tehát ezt mi annyira akarjuk, hogy én úgy gondolom, hogy itt különösebben nem kell készülni. Nem gondolunk rossz dolgokra, nem ezen jár az agyunk. Biztos lesznek, túl leszünk rajta, megoldjuk. Ez biztos, ez 100%.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, vagy a segítség módját esetleg megtalálni, hol keresheti?
2: A csapatunknak a neve Adrenalin Girls, ez szerintem az abszolút illik ránk. Mind a ketten adrenalin függők vagyunk, és ezen a néven van Facebook oldalunk is, ugyanúgy Instán és TikTokon is fent vagyunk. Mind a három platformon igazából fent van egy promóciós oldalunk, amin minden le van írva, hogy miről szól ez az egész, hogy készül rá, miket szeretnénk kivinni, és az alapítványunknak az adatai is. Tehát ha valaki szeretne segíteni nekünk pénzbeli juttatást esetleg erre a számlára elküldeni, akkor ott megtalálja a számlaszámunkat. Azok, akik hozzájárulnak ez az úthoz, tök mindegy, hogy milyen úton, módon, hogy ez pénzbeli vagy tárgyi juttatás gyanánt. Igazából mindenkivel készítünk képet, és ezt meg szeretnénk osztani, aki hozzájárul természetesen hozzá, hogy kirakjuk. Mellette még, ami szerintem nagyon fontos, az autónkon az összes olyan cégnek fent lesz a logója, akik minket szponzorálnak. Az autón is, és a ruházatunkon is. Ezzel tudjuk valamilyen szinten reklámozni őket, és honorálni azt, hogy hozzájárultak ez az utunkhoz. Azokat a dolgokat, amiket kivisszünk, azokat az adományokat, csak hogy mindenki egy visszaigazolást kapjon arról, hogy jó helyre került, mindenről képe fognak készíteni, amik szintén fent lesznek ezeken a platformokon, igazolva az, hogy azok oda kerültek, és jó helyre kerültek.
3: Meg igazából az egész utat szeretnénk így végig az Insta, TikTok és Facebook oldalon folyamatosan így megjeleníteni. Akik szeretnének követni, azok az egész utunkat végig tudják igazából követni.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy mikor tekintitek sikeresnek ezt az utat majd?
2: Ha beértünk a célba.
1: Egyedüli női párosként indul az Extrém Bamako Rallin Nagy Marianna és Tóth Georgina. A megmérettetés 22 éve alatt is csak 4 ilyen párosról tudnak. Mint mondják, a Bamako számukra több, mint egy autós túra, egy hatalmas kihívás, egy bakancslistás álom és lehetőség arra, hogy jót is tegyenek közben. Céljuk megmutatni, hogy nőként is bele lehet vágni, inspirálni másokat, hogy merjenek álmodni és lépni, valamint aktívan részt venni a jótékonysági kezdeményezésben. Az Európa Szalon vendégei Nagy Marianna és Tóth Georgina voltak.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintetnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei búza összeöntési ünnepét. A rendezvényen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát a rászoruló gyermekek és családok támogatására. A szervezők kiemelték, az országban tomboló óriási aszály és a nehézségek ellenére is idén több ezer gazda ajánlott fel búzát. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg a helyszínre a határon innenről és túlról. A kovász Bács-Kiskunvár megyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától jött. A búzagyűjtés augusztus végéig még folytatódik, miközben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása. A program reményt és kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz sorsú magyar közösségeknek a Kárpát-medencében. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFESZ-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. Két évtized után megújult az ökumenikus kárta. A nemzetközi egyházi szervezetek által elfogadott iratról tart konferenciát szeptember 2-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, amelyet szociál-etikai, illetve teológiai és keresztény szakbizottsága hozzáértők segítségével szeretne tájékoztatást adni a módosításokról, felvetni a vitatott kérdéseket, kapaszkodókat kínálni azok megválaszolásához. A teológiai és etikai vonatkozásokat is vizsgálják. Az előadók közt mások mellett ott lesz Fischl Vilmos evangélikus lelkész, amely őt főtitkára, és Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A szeptember 2-án a fővárosban tartandó eseményről Fischl Vilmos főtitkárt hallják.
2: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa úgy döntött, hogy egy olyan konferenciát szervez, amelyen kiértékelik a megújított ökumenikus kartát teológiai és etikai aspektusok alapján. Azért volt szükség a megújított ökumenikus kartára, mert ez egy 20 éves irat volt, és nagyon sok minden változott az elmúlt 20 évben. Mi változott? Akkor még nem nagyon beszéltünk migrációról, nem jelentett ez problémát, ugyanakkor vannak olyan új jelenségek, ami természetesen nem minden keresztény embernek egyezik a gondolkodásával, de mivel Nyugat-Európában az egyházaknál ez jelentkezik, az úgynevezett diverzitás, tehát amikor a másságot kell valamilyen módon kifejezni, és éppen ezért ez is szerepel az új, vagy megújított ökumenikus kartában, tehát olyan részek kerültek kidolgozásra, amelyek kell tulajdonképpen az elmúlt időszakban muszáj volt foglalkozni, így vélték a nyugaton élő keresztény testvéreink. Ugyanakkor nyilván fontos téma mindezek mellett az, hogy hogyan tudja a keresztény hagyományait és örökségét is megtartani az egyház. Éppen ezért nem minden részlethez kellett hozzájönni, de nagyon sok mindenben történtek változtatások. Az ökumenikus kartát az Európai Egyházak konferenciája, annak egyébként tagja a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház is, és a Magyarországi Metodista Egyház is, és az Európai Katolikus Püspöki Konferencia fogadta. Benne voltam abban a folyamatban, amikor ezt változtatták, ezt az ökumenikus kartát, és a 14. Leópápának átadtuk ezt az iratot. Van egy új dokumentum. A célja ennek a dokumentumnak, hogy ökumenikusan összefoglalja a teológiai gondolkodásunkat, és ez az oka annak, hogy mi szeretnénk egy ilyen konferenciát szervezni, ahol el lehet mondani a véleményt.
1: Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később, a nyitott templomok napján, a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalucsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. Szeptembertől átveszi a Néppártyán képviselői helyét a miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást, és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr showval várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig baranguló látogatók számára. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztán tartása érdekében. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Jöcskú Pépocs Mária vagyok, a kótai gyülekezet beosztott lelki pásztora. A mai ige szakaszunk ismét a zsidókhoz ért levélből szól hozzánk, annak 10. részéből, a 22-től a 24. versig terjedő szakaszból eképpen. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetekre pusztítsuk. Ámen. Kedves testvérek, a mögöttünk álló héten arról hallottunk, hogyan nyitott utat Krisztus Istenhez. Ennek a hétnek a végén pedig az ige három egyszerű, cselekvésre hívó szóval fordul felénk. Menjünk, ragaszkodjunk, figyeljünk. Először arra hívja fel a figyelmet, járuljunk oda Istenhez. Ne maradjunk a küszöbön, ne távolról találgassuk, vajon fogad-e bennünket. Mert Jézus vére által bizalmunk van bemenni a szentélybe, és új, élő út nyílt előttünk. És a bizalom itt nem önbizalmat jelent, nem azt, hogy jók vagyunk, hanem azt, hogy Krisztusban elegek vagyunk. Sokan csak végszükségben fordulnak Istenhez. Mint amikor egy telefonszámot kizárólag baj esetére tartogatunk. Mások talán éppen a bajban nem mernek imádkozni, mert úgy érzik, túl régen keresték már Istent. De az új és élő út nem csak a hibátlan emberek számára nyílt meg. Krisztus megnyitotta minden rászorulónak, és mi rászorulók vagyunk. Mit jelent igaz szívvel odajárulni? Nem különleges érzést, hanem őszinteséget. Hogy nem kell imádság közben szebbnek mutatnunk magunkat Isten előtt, hanem kimondhatjuk bátran. Uram, félek,

Figyeljük meg, hogy az ige nem azt mondja, hogy azért lehetünk tántoríthatatlanok, mert mi mindig erősek vagyunk. Az alap az Isten hűsége. Nem a saját kezünk ereje, hanem az, hogy akibe kapaszkodunk, nem enged el. Az életben vannak időszakok, amikor könnyű reménykedni. Érezzük Isten közelségét, látjuk imáink meghallgatását, van erőnk a feladataink elvégzéséhez. Máskor minden ködössé válik. A betegség elhúzódik, egy kapcsolat nem rendeződik. A gyász nem enyhül úgy, ahogyan mások várnák. Ilyenkor a reménység nem vidám hangulat, hanem ragaszkodás Isten ígéretéhez. A sötétben is. Talán úgy érezzük, alig bírjuk tartani magunkat. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy a hit nem magányos hegymászás. És ez vezet a harmadik felszólításhoz. Figyeljünk, ügyeljünk egymásra. Vegyük észre, gondoljuk végig, hogyan ösztönözhetjük egymást szeretetre és jó cselekedetre. A mai világban a figyelem már ritka ajándék lett. Könnyű egy szobában ülni valakivel úgy, hogy közben mindketten máshol járunk gondolatban, vagy éppen a telefonunk nyomkodásával vagyunk elfoglalva. Könnyű megkérdezni, hogy vagy, de a választ nem mindig könnyű igazán meghallgatni. Az ige nem általánosságban beszél az ember szeretetéről, hanem arról, hogy konkrétan ügyeljünk egymásra. Ki az, akit ma este észre kellene vennünk? Lehet, hogy valaki mindig erősnek látszik, és ezért senki sem kérdezi meg tőle, hogy hogy bírja. Lehet, hogy valaki egy ideje elmaradt a gyülekezetből, és nem kioktatásra, hanem egy szeretetteljes telefonra vár. Lehet, hogy ugyanabban a házban él velünk, és mégis régóta csak a teendőkről beszélünk. És nem kérdezzük meg igazán, hogy vagy. Az ige ezért mondja, figyeljünk egymásra. Ne hagyjuk el a közösséget. A gyülekezeti közösség nem azért fontos, mert Isten csak a templomban hallaná meg az imádságot, hanem azért, mert szükségünk van egymás hitére. Mert van nap, amikor én tudok bátorítani, és van, amikor engem kell hordozni. Van vasárnap, amikor örömmel énekelek, teli torokból. Máskor valaki mellettem énekli, helyettem is. Reménységet adó éneket. És természetesen a közösségeink sem tökéletesek. A gyülekezetben is érhet minket csalódás, figyelmetlenség, vagy éppen bántás. Az ige nem azt kéri, hogy tagadjuk le ezeket. Arra hív, hogy ne adjuk fel könnyen. Keressük a rendezést, és mi magunk váljunk olyan emberré, aki mellett mások közelebb kerülhetnek Krisztushoz. És fontos az is, hogy hogyan buzdítjuk egymást. Mert a buzdítás nem kritizálást jelent. Nem azt jelenti, hogy minden találkozáskor felsoroljuk a másik hiányosságait. A krisztusi buzdítás emlékeztet az Isten kegyelmére, és abból fakadóan hív a következő lépésre. Néha egy őszinte köszönet buzdít szeretetre. Néha az, hogy elmondjuk, látom, milyen hűségesen végzed ezt vagy azt. Máskor talán gyengéden figyelmeztettünk kell, de úgy, hogy a másik ne csak a hibáját, hanem a Krisztusban nyitott utat is lássa. Ahogy közeledik az a nap, egyre fontosabb, hogy ne engedjük el egymást.

hogy ne tétlenül nézelődjünk, hanem járuljunk Istenhez, ragaszkodjunk az ő ígéretéhez, és figyeljünk egymásra. Mi az, amivel ma őszintén Istenhez kell járulnunk? Melyik ígéretéhez kell ragaszkodnunk? Kire kell szeretettel odafigyelnünk? Nem kell egyszerre mindent megoldanunk. Az utat Krisztus megnyitotta, és ő hűséges. És utitársakat is adott mellénk. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy új és élő utat nyitottál nekünk az Atyához. Köszönjük, hogy nem kell a küszöbön maradnunk. Adj igaz szívet, teljes hitet, hogy örömünkben, bűnbánatunkban, kérdéseinkkel és félelmeinkkel együtt tudjunk hozzád járulni. Hűséges Istenünk, erősítsd meg a mi reménységünket. Amikor könnyű hinni, őrizd meg az elbizakodottságtól. Amikor sötétségben járunk, emlékeztess a te ígéreteidre. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosakért, a bizonytalan jövő előtt állókért, és mindazokért is, akiknek talán alig maradt erejük kapaszkodni. Tartsd meg őket a te hűségeddel. Nyisd meg szemünket egymásra. Bocsásd meg figyelmetlenségünket, és sokszor önmagunk körül forgó gondolatainkat, életünket. Juttasd eszünkbe azt, akit fel kellene hívni, akit meg kellene hallgatni, akit meg kellene látogatni, vagy akinek bátorításra van szüksége. Taníts úgy inteni, hogy abban igazság és szeretet legyen, és úgy vigasztalni, hogy ne üres emberi szavakat mondjunk. Áld meg gyülekezeteinket, gyógyítsd a sebeket, rendezd a konfliktusokat, és tégy bennünket, benne gyökerező közösséggé. Add, hogy senkinek se kelljen egyedül hordoznia a terheit. Segíts szeretetre és jó cselekedetekre buzdítani egymást, miközben együtt várjuk reményteljesen az Úr Jézus eljövetelét. Tarts meg bennünket, és adj békességes éjszakát.

Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de önsd ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünkbe nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Repülő sonkák és más kísértetek. Új esztendő után olyan hidegre fordult az idő, hogy semmiképpen sem lehetett tovább indulni. Még szántalpakon sem mehettek volna, mert a lovak nem állották a szörnyű hideget. Így hát tanyát ütöttek az egyik faluban, a kocsit mindenestül bevontatták egy üres fészerbe, s mellette egy rosszant istállóban elhelyezték a lovakat. A többi állatnak jutott hely a kocsiban, nem is kívánkozott ki egyik sem. Eleinte tetszett mindenkinek a pihenés, de aztán fogyott a pénz, kiürült az éléskamra, a falusiak sem küldözgettek már semmit. Mindenki kisebb adagot kapott, a komédiás meg a felesége alig ettek, hogy a gyerekek és az állatok jól lakhassanak. A faluban pedig itt is, ott is disznót öltek, disznót ott tartottak. Rengeteg sonka, hurka, szalonna füstörődött a kéményekben. Ezt Szélkelep mesélte el a pajtásainak, mert ő kikiröppent és végig csavarogta a falut. Mindenki ismerte már a komédiásség gólyáját, itt-ott juttattak neki a hulladékokból. Ha valami jobb falat akadt közte, azt hazavitte pajtásainak. De kevés volt, nagyon kevés. Az egész társaság erősen lesoványodott. Dani is úgy összeszáradt, hogy most igazán erősen hasonlított egy majomhoz. Végre Dani elunta a dolgot. Ő ugyan nem hal éhen, mert kilátott már ilyen haldugót, de a többieket nagyon sajnálta. Burkusnak meg Bundásnak, a két kutyának minden bordája kiállt. Kokó bóbitája bágyattan lógott is, egész nap csöndesen gunnyasztott a hintáján. Mikor egy papagáj nem fecseg, akkor nagy a baj. Dani elhatározta, hogy segít a bajon. Volt egy nagyszerű gondolata, amit csak Szélkelepnek árult el, persze, hogy az is kitűnőnek találta. Egy idő óta a komédiás nem tartotta már Danit láncon. Ebben a hidegben ugyan kinek lett volna kedve otthagyni a meleg vackot és világgá szaladni, meg aztán úgy látta, hogy Dani megszerette a komédiás életet, és akkor sem menne el, ha küldenék. Így aztán Dani koma kedvére csavaroghatott. Mikorra kellett, mindig otthon volt pontosan. Mert azért, hogy előadásokat nem tarthattak, gyakorolni kellett. Különben mindenki elfelejtette volna a tudományát. Dani aznap délután is nyakába vette a falut. Korán sötétedett. A nagy hidegben senki sem járt az utcákon, még a kutyák is elbújtak. Dani könnyűszerrel felmászhatott a bíróék eperfájára, senki sem vette észre, aki látja, úgyis macskának nézte volna. Az eperfa egyik ága átnyúlt a háztetőre. Dani ezen az úton szerencsésen eljutott a kéményig. Akkorra már Szélkelep is ott termett. Dani egy darab kötelet kötött a gólya nyakába, a kötél másik végével pedig eltűnt a kéményben. Igaz, hogy előbb minden ruháját gondosan levetette. Hogy pedig Szélkelepet fel ne ismerjék, korommal bekente gólya szárnyát, hasát, a fejére meg kendőt kötött. A bíróné az istállóba indult, mikor egyszerre csak rémülten sikoltott fel, és kétségbe esve visítozva bámult fel az égre. Hogyne, mikor igazi kísértetet látott ott repülni, vagy talán boszorkány? Óriási fekete szárnya volt, és vastag, sötét farka külön úszott utána a levegőben. A sikoltozása meggyorsította a repülését, és eltűnt a sötétben. Mire bíró uram kiszaladt, már semmit sem látott. Össze is szitta a feleségét, hogy minek rémítgeti a ház népét. Másnap már másik asszony látta a kísértetet, akár meg is esküdött rá, hogy ott repült el a ház felett. Most keskeny, hosszú farkat húzott maga után. Ha persze, hisz a kísértetek változtatják az alakjukat. Minden nap másutt tűnt fel a kísértet, és minden nap más alakban. Az egész falu agyon volt rémítve. Végre a tanító úr elhatározta, hogy majd elbánik ezzel a szörnyeteggel. Á, igen, de onnan tudja a tanító úr, hogy éppen ma este merre fog járni? majd meglessük. Csak tegyék kigyelmetek, amit én mondok. Mindenki kenje be a kéménye körül a háztetőt valami ragadós anyaggal, különösen ott, ahol a húst füstölik. Dani éppen a tanítóék udvarán sétálgatott, mikor látja ám, hogy a tanító úr létrát támaszt a háztetőhöz, és egy vederben szurkot cipel fel. Még ajánkozott is a kis haszontalan, hogy ő viszi az ecsetet. Meg is kérdezte, hogy mire jó ez a készülődés. A tanító úr meg szépen elmondta. Aznap este minden gazda a tornáca alól leste az eget. Ott ültek egészen hajnalig, de a kísértet nem jelentkezett. A komédiás fejcsóválva mondta a vacsoránál. Milyen ízetlen ma ez a bab? Ma nem találtál semmi maradékot a kamrában, anyjuk? Nem én, felelte a komédiásné. Eddig se tudom, hogy történt, hogy hol egy darab sonka, hol egy kis kolbász még akadt a ládában. Nem felelt rá senki. Az állatok összenéztek, Dani meg szélkelep pislogott. Aztán Dani megsimogatta a gólyaszárnyát, éppen ott, ahol egy koromcsik nyoma látszott rajta. Burkus kutya nagyot ásított, intett Bundásnak, és együtt mentek ki, hogy előkaparják a hó alól a tegnapi sonka csontját. Ma bizony csak az jutott nekik. Úgy látszik, a tanító bácsi módszere mégis használt. Másnapra megenyhült az idő, s indulhattak tovább. És azon túl senki sem látott kísértetet abban a faluban. Csak a komédiásék csodálkoztak, hogy az állatoknak cseppet sem ártott meg a nélkülözés. Olyan szépen kigömbölyödtek, mint ha minden nap kolbásszal, sonkával tartották volna őket.
1: Már a szintnapjágyúk az egész

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének Szabad Egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Szeptembertől átveszi a Néppártyán képviselői helyét a Miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztántartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, református Isten tiszteletet közvetítünk Szikszóról. Igét hirdett Szabó Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. És ha már a gyülekezet felállt, akkor megkérjük a gyerekeket, hogy itt az úrasztala köré jöjjenek ki, a felnőttek helyet foglalhatnak, illetve ha van köztünk pedagógus, akik szintén most kezdik a tanévet, őket is szeretettel várjuk. Szeretettel köszöntünk titeket, vannak köztünk pedagógusok is, diákok is, és örülünk annak, hogy egy páratlan lehetőséget kapunk, mert hogy tanulhatunk. És ezt nem mindenki kapja meg. Itt Magyarországon talán természetesnek tűnik, meg néha olyan kényszeres is, néha diákoknak, főleg már egy évvége fele, meg évelején is. De nem minden korban volt ez természetes Magyarországon, meg nem minden helyen természetes, hogy az emberek tanulhatnak. Vannak olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, és azt hiszik, hogy Isten eltiltotta az embert az ismerettől. Amikor ott van a teremtés, és ott van a fa, és azt mondják, hogy az a tudásfája volt, tehát nem tudják, hogy az a jó és rossz tudásfája volt, és Isten nem tiltotta minket az ismerettől, hanem örül annak, hogyha bővítjük az ismereteinket. Nem véletlenül teremtett meg minket így. Képesek vagyunk tanulni, és ezt a tudást fel tudjuk használni. Úgyhogy csodás dolgokat tudunk majd velük végrehajtani. Úgyhogy az iskolában lássátok meg a lehetőséget, az óviban is. Az életre készít benneteket, hogy jól tudjatok majd dönteni, jól tudjunk bánni a másik emberrel, gyermekkel, felnőttel egyaránt. Ebben akarnak segíteni a tanítónénik, a tanítóbácsik, a tanárok. Úgyhogy legyen áldás rajtatok, szeretnénk egy picit imádkozni értetek, úgyhogy hajtsuk meg fejünket, ahol vagyunk, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, hálát adunk a gyermekekért, hálát adunk, hogy ismereteiket bővíthetik, hálát adunk azokért a felnőttekért, akik velük foglalkoznak nap mint nap. Kérünk, hogy hadd növekedjenek ismeretben, és hadd növekedjenek szeretetben is, és hadd ismerjenek meg a gyermekek és felnőttek téged minél jobban, és ezek a gyermekek hadd növekedhessenek családuk örömére. Ámen. Szeretnénk egy éneket is énekelni nektek, egy áldást, Ároni áldásnak hívják.

A gyermekeket most elengedjük gyermekfoglalkozásra, és ott kapni fognak egy kis apróságot is. Mi pedig folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 222. számú dicséretünket első 5 versszakával. A 222. számú dicséretünket énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Így kezdődik az első versszak.

Fennállva hallgassuk meg Istenünknek hozzánk szóló igéjét, Ézsaiás próféta könyvének 40. részből az első 11 verset hallgassuk. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, s minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha rájuk fúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Válaszoljunk imádságban Istenünk megszólító szavára. Urunk Istenünk, Te vagy világunk egyetlen igaz uralkodója, hódolunk előtted. Hálásak vagyunk, mert életünkben érezzük jelenlétedet és hatalmadat. Te vagy az, aki reménységgel ajándékoztál meg minket. Szeretettel és megbocsátással vettél körül. Felfeded előttünk, hogy mi az igazság, még akkor is, ha ez először fájdalmas számunkra. Urunk, tudjuk, hogy bűneink miatt gyúlt harag kebledben, és még ma is sok minden terheli lelkiismeretünket. Dicsérünk azért a páratlan lehetőségért, amit Krisztusban adtál nekünk. Nem kell belepusztulnunk bűneinkbe, hanem letehetjük azokat. Te látod, hogy mi minden nyomasztja az életünket, milyen vétkeink vannak. Mik azok, amiknek a terhe újra és újra visszatér, és folytogatja a szívünket. Te azt is látod, amiről mi már megfeledkeztünk, vagy nem tartjuk bűnnek. Milyen jó, mennyei atyánk, hogy Te azért jöttél el, hogy bűnbocsátást adj nekünk. Szeretnénk a mai napon erre újra emlékeztetni magunkat. Te azért jöttél, és azért vagy most is itt, hogy megbocsátást adj. Nagy ára volt ennek. Sebezhetővé tetted magad, halandóvá lettél, kiszolgáltattad magad, sebeket kaptál, meghaltál, hogy mi élhessünk. Kérünk, bocsásd meg vétkeinket. Dicsérünk és áldunk az áldozatodért. Arra kérünk téged, hogy szent lelked járja át most az elménket és szívünket. Szeretnénk, ha megnyílna előttünk a Szentírás titka, szeretnénk megismerni akaratodat. Vegyen el lelked minden akadályt, készítsen utat neked az életünkbe. Ne csak a lelkész hangját halljuk most, hanem a te lelked beszéljen hozzánk. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljünk. Énekeljük a 714. számú dicséretünket. 714. Te hozzád jövünk már, Istenünk.

legelejét fogjuk hallani. A kivetítőn egy versszakot kiemeltem, de az első nyolc versszakot, az első nyolc mondatot fogom felolvasni Márk evangéliumából. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Kedves gyülekezet, örülök, hogy olyanok is vannak köztünk, akik talán nem nagyon szoktak Isten tiszteletre járni, templomba járni. Ez azért is fontos, mert Jézus Krisztusról lesz szó, hogy kicsoda Jézus. Lehet, hogy sokaknak, amik el fognak hangzani, főleg a mai napon, azok olyan alapvető dolgok, de nem árt az ismétlés. Időnként jó kimondani az alapvető dolgokat, mert elfelejtjük őket, és amikor a tanév elkezdődik, akkor ismétléssel szoktak kezdeni, mert eltelt egy kis szünet, és elfelejtik az emberek. Jó felfrissíteni az emlékezetünket. Miért pont Jézus? Mert a történelmünknek ő a legismertebb alakja. Igaz, hogy sokan félre ismerik, de ő a legismertebb alakja, a legtöbbet ábrázolt alakja, a legtöbbet hivatkozott, egy kiindulási alap, más vallásokban is megjelenik az ő személye. Fontos. Az, aki az élet nagy kérdéseit felteszi magában, az előbb-utóbb találkozik Jézus nevével. És van itt egy nagyon nagy nehézség, hogy itt van a mi életünk, élünk itt 2026-ban, és akkor itt van ez a szereplő, bibliai szereplő, aki meg 2000 évvel ezelőtt élt, és úgy látszólag semmi kapcsolatunk nincs egymással. Nagyszerű dolgokat csinált, meg kiemelkedő mondatai vannak, de hogy lehető hatással a mi életünkre? És miért fontos annyira az ő személyisége? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire meghatározó volt Jézus, hogy az időt azt ő hozzáigazítjuk. Az időszámításunkat hozzáigazítjuk, az, hogy 2026 van, azt tőle számítjuk. Krisztustól számított évek, az most 2026. És van Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő, bár tudom, hogy sokan az iskolában úgy tanulták, hogy időszámításunk szerinti, időszámításunk előtti, meg utáni, de az, nem mondták ide, az Jézus volt, aki egy meghatározó alak volt, és utána már teljesen más az élet. Ő a középpont. És hát a naptárat megnézzük, akkor az ünnepeinknek egy jó részét neki köszönhetjük. De nagy kérdés, hogy a gondolkodásunkban, meg az életvitelünkben mennyire van ő a középpontban. Márk evangéliumából olvastunk fel. Lehet, hogy jó párunknak azért ez kérdés, hogy ki az a Márk? Hogy történtek itt a dolgok? 2000 évvel ezelőtt élt Jézus, és hát akkor még nem volt rádió, meg nem volt televízió, hogy ilyen felvételek készüljenek, mint ezen a mai Isten tiszteleten. De az eseményeknek nem ilyen készülékek voltak a szemtanúi, hanem emberek voltak a szemtanúi, és

látták Jézusnak az életét, mindazt, amit tett, meg mondott, és a szemtanúknak a beszámolét összegyűjtötték, és Márk volt az egyik, aki az első keresztények között ott volt, és leírta az eseményeket, nem írt le mindent, négyen írták le, akik ott az új szövetségben vannak, ő írja a legtömörebben, a legrövidebben az eseményeket, de mindazt, amit elénk tár, az pontosan elég nekünk, hogy megtudjuk, ki Jézus. A szemtanúk beszámolóit hallgatjuk. És Márk ezzel a mondattal kezdi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. És itt talán több szó is van, ami olyan idegen nekünk. Evangélium, hát ezt nem szoktuk használni a mai nyelvben. A Isten tiszteleten már volt róla szó. Azt jelenti, hogy örömhír. Az evangélium azt jelenti, hogy örömhír, jó hír. Nem tanácsok gyűjteménye, hogy miket kell tenned, hanem most, amit itt hallunk, meg olvasunk, amit Márk elénk tár, az egy eseménynek a beszámolója, valami történt, és arról egy tudósítás van, és ezt tárja elénk, és elmondja, hogy ez egy jó hír lesz, amit most mondok nektek. Majd később kiderül, hogy ez a jó hír végül is választás elé állít minket, hogy mit kezdünk ezzel a jó hírrel. Tudjátok, amikor Szikszón, az a bizonyos diadal volt, amikor nyertek az őseink, és elterjedt Bécsbe, meg szerte Európában a híre, akkor is azt mondhatták volna, hogy evangélium, örömhír, győzelem Szikszóná. Csapataink győztek Szikszóná. Egy esemény, és arról a beszámoló, a jó hír. A győzelem megtörtént. Nem neked kellett kivívni. Neked most még nem kell semmit sem tenned, csak meghallgatni mindazt, amit Márk mond, hogy kicsoda Jézus. Az evangélium örömhír, és Márk ezt mondja, hogy valami történt, hallgassátok meg a Jézusról szóló örömhírt. Érdemes még egy-két dolgot itt az elején elmondani. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Ezzel kezdi. Jézus Krisztus. Itt nem egy vezetéknév, keresztnév van. Nem is két keresztnév. Jézus úgymond a keresztnév. Krisztus pedig a méltóságjelző. Annyit jelent, hogy felkent. És abban a korban, amikor Márkot először hallják, meg aztán olvassák, akkor tudták, hogy kiket kentek fel, hát a királyokat, meg a papokat kenték fel, néha a prófétákat is, hogy ennek a Jézusnak méltósága van, ő az a felkent, az uralkodó. Azt is olvassuk itt, hogy az Isten fia. Ez nem azt jelenti, hogy alá van rendelve, van az Isten, és annak van a fia, és hát tudjuk, hogy van a felnőtt, és akkor annak van a gyermeke, az ő is ügyes, de hát mégiscsak a gyermek még. Nem, itt ez az Isten fia, itt arról szól, hogy maga az Isten. És Márk itt a beszámoló elején elmondja, hogy Jézus az uralkodó, maga az Isten jött el hozzánk, és aztán nem mondja el, utána ezt nem mondja el még egyszer, hanem az eseményeken keresztül bemutatja, és azt mondja, hogy vizsgáljátok meg, és vonjátok le a következtetéseket. Úgyhogy hétre arra hívunk titeket, hogy vizsgáljátok meg, és vonjátok le a következtetéseket, hogy azok az események mit jelentenek a ti életetekre és a világunkra nézve. És itt a mai alkalommal picit hangsúlyosabb lesz az, hogy Márk azt mondja, hogy kezdete. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És elmondja, hogy hogy kezdődött el az egész. És ez mindig olyan izgalmas, meg fontos, a kezdet, meg az eredet. Mert a kezdet és az eredet a sok mindent meghatároz. Tegnap egy szomorú csatára emlékeztünk. Egy vesztes csatára. 500 éve történt, de még mindig érezzük, hogy hatással van a mi identitásunkra.
pedig már 500 éve történt. De még mindig hatása van az identitásunkra, és néha az emberek elmennek szakemberekhez, hogy megfejtsék a saját életüket, hogy miért van valamilyen elakadásuk, és akkor a szakemberek próbálják visszafejteni, próbálnak visszamenni a múltba, gyerekkorba, vagy még korábbra, hogy a családnak az élete hogy alakult. Visszamenni a kezdetekhez, megnézni, hogy honnan indult ki az egész, mert az meghatározó. És Márk is ezt próbálja megtenni, hogy vissza-vissza kezdetekhez. Ezeket szeretjük. Mert amikor van egy film, és akkor annak van egy főhőse, meg van egy sorozat, és annak van egy főhőse, sokszor csinálnak egy másik filmet, meg egy másik sorozatot, hogy hogyan vált ő hőssé az a szereplő. Sokszor megtudjuk, hogy hogyan vált hőssé. Vagy van egy híres ember, és írnak róla egy könyvet, tehát leírják a gyerekkorát, hogy vált ő olyan kitűnő emberré. Megnézik, hogy hogyan növekedett fel. Ezek mindig izgalmasak is. Nem csak meghatározók, hanem izgalmasak is. És Márk, aki a legtömörebben tárja elénk Jézusnak a történetét, kihagyja a gyerekkorát. Kihagyja a születését. Nem ír semmit. Egyszer csak megjelenik Jézus Krisztus. És a kezdettel kapcsolatban nem Jézusról ír elsősorban, hanem egy János nevezetű emberről, Jánosról, aki kortársa volt Jézusnak, sőt, rokona volt, és Jánossal kapcsolatban elkezd visszautalni még korábbi eseményekre. Ez a János keresztel. A Jordán vizébe meríti be az embereket, és megtérésre hív, meg bűnbocsánatot hirdet, és az emberek életében elindul valami változás János munkájával kapcsolatban. És János azt mondja, hogy figyeljetek, jön valaki, aki utánam jön, sokkal erősebb nálam, sokkal hatalmasabb dolgokat hajt végre. És amikor Márk látja Jánosnak a tevékenységét, akkor beleilleszti egy nagy képbe mindaz, ami ott történik, egy nagyobb képbe, egy olyan képbe, ami már több évszázaddal korábban elkezdett kirajzolódni Isten nagy tervében, és amikor a kezdetekre utal Jánossal kapcsolatban Márk, akkor Ézsaiás prófétát is idézi, aki több száz évvel korábban élt. Mert a kezdetek nem a születéssel indulnak. A kezdetek azok Isten ígéreteivel indulnak, és Istennek a tetteivel indulnak, és amikor Ézsaiást meghallják az emberek, ott akkor tudják, hogy hát igen, Ézsaiás volt az a proféta, aki hirdette a szabadulást. A nép nagy bajban volt, fogságban volt, és Ézsaiás meghirdette a szabadulást a népnek, és eljött Isten, és szabadulást adott a népnek. És az idézett ige szakasz Ézsaiástól, amit fel is olvastunk, az arról is szólt, hogy készüljön fel a nép, mert jön az Úr, és érkezik a szabadulás. És Jánosban ezt látja, hogy jön az előkészítő munka. Készíti a munkát, mert az Úr most valami nagy dolgot cselekedett. Szabadítást akart nektek adni. Nem a születéssel kezdődik, hanem sokkal hamarabb. És Keresztelő János mellett sok prófétát említhetett volna még Márk. Sokkal hamarabb kezdődött el minden. Isten nagy szabadítási tervébe illeszkedik be, ami Jézussal történik. És ezt hamarabb meghirdette, mint hogy ott Keresztelő János elkezdett volna működni. Ha azt mondjuk, hogy van Krisztus előtti és utáni időszak az évszámlálásnál, akkor fontos azt is látnunk, hogy mi történt a világunkkal korábban, Jézus Krisztus előtt. Ezt már megszokhattuk, hogy így visszatekintünk. Most így bő egy hét alatt a magyar történelemre is visszatekintettünk, augusztus 20 miatt,
az államalapítással, tegnap a mohácsi vészre, és hogy ezek fontosok, mert meghatározó események voltak. Igaz, hogy már nincs ilyen semmilyen személyes kapcsolatunk a mohácsi vészre, hát nem volt ott rokon, családtag, vagy nem tudunk róla. Mégis fontos lett a népünk történetében, és így a mi történetünkben is. Ugyanígy az államalapítás is fontos lett. És a Biblia elénk tárja azt, hogy a világunk történetében volt egy-két meghatározó elem, ami mindent meghatározott. És a Biblia ezt mondja el nekünk, a világunk igaz történetét, és most csak két fontos elemet hagy mondjak el. Az egyik az, hogy Isten megteremti ezt a világot, egy csodálatos helyet teremtett számunkra. Gyönyörű volt. Ezt még most is érezzük. A Biblia első két oldala erről beszél, körülbelül az első két oldal. Utána azt olvassuk, hogy az ember fellázadt. Nem a természet ellen, nem egymás ellen, hanem Isten ellen lázadt fel. Ez volt az első lázadás. És a lázadásnak lett egy következménye. Onnan jön minden rossz. Ami rossz van a világban, az bizony ennek a lázadásnak a következménye. Mint ahogy azt mondják, hogy ott egy csatát elvesztettünk 500 évvel ezelőtt, utána nagyon sok rossz folyamat jött el az országunkba, ami meghatározó volt évszázadokig, úgy a világunk történetében is volt egy pont, ami meghatározó volt, ez pedig az ember lázadása Istennel szemben. De Isten nem akarta, hogy így maradjon ez a világ. Megmentőt ígért újra meg újra, szabarítót akart küldeni. És ezt a szabarítási szándékot erősítette meg Ézsaiásnál, mert ott megmutatta, hogy azt a népet igenis ki tudja szabarítani egy fogságból, személyessé tette számukra az élményt. Az a nép megszabadult a fogságból, de az életvitelük nem változott meg, mert a bűn uralkodott rajtuk, és elbuktak újra. Ezért van szükség egy különleges szabadítóra, aki a bűn rabságából szabadít meg. Aki bennünk hoz változást. Nem a körülményeinkben hozza elsősorban a változást, hanem bennünk. És Márk azt mondja el, hogy mindaz, ami Jézussal történt, az nekünk örömhír, és elmondja, hogy az egész hogy kezdődött el, hogy ami Ézsaiásnál történt, az az előképe egy másik nagy szabadításnak. Hogy van valaki, aki meghirdeti és készíti az embereknek a szívét arra, hogy jön a szabadító. Mert amikor Keresztelő János beszél a népnek, akkor a nép önmagában néz és azt mondja, hát igen, mi bűnösek vagyunk. Igaz, hogy itt van egy megszálló hatalom, de hát bennünk van a probléma, és megkeresztelkednek a bűnék bocsánatára. Ez a János készítette az Úr útját, és egyszer csak ez az Úr elkezdett cselekedni, és elkezdett szólni. És a mai alkalommal legyen ez nekünk fontos, hogy Jézusnak a története az jóval hamarabb kezdődik, és illeszkedik a világunk nagy történetébe. Jézusnak a történetét érdemes meghallgatni, mert benne az Isten szól hozzánk, az Isten cselekszik értünk. Vegyük észre, hogy az egész történet nem most kezdődött el, hanem a múltban, és a világunk legmeghatározóbb eseményeit tárja elénk Márk. Igaz, hogy régen történtek, de meghatározhatja a személyes életünket is. Erről akar tudósítani bennünket Márk, hogy ez a szabadító eljött, és ezt a szabadítást hogyan hajtotta végre. Azt majd hétről hétre láthatjuk. Legyünk hálásak azért, mert Isten meg akart titeket szólítani. Lehet, hogy nem mindenkit érdekel, de higgyétek el, hogy hozzátok is akar szólni. Ámen. Jöjjetek és imádságban szólítsuk meg a mi Istenünket. Mennyei Atyánk, hálát adunk, hogy megismerhetjük Jézus Krisztust. Örülünk, hogy már sokan a megmentőnket láthatjuk benne. S hálásak vagyunk, hogy nem csak hallhatunk róla, hanem meg is ismerhetjük. Köszönjük, hogy a te végtelen nagy szeretetedet láthattuk meg, amikor itt volt.
Hálásak vagyunk, hogy nem a nagy bukásoktól számítjuk az időnket, hanem a nagy győzelemtől, Jézus Krisztustól. Ő a legfontosabb tényezője világunknak, és azt szeretnénk, hogyha ő lenne az életünknek, a településünknek, a gyülekezetünknek az origója is. Szeretnénk, és könyörgünk, hogy Szent Lelked segítse minket imádkozni. A lélek vezet el minket, hogy jól kérjünk. Kérünk, hogy a lelked vezessen, amikor betegeinkért könyörgünk, hogy jót kérjünk felőlük. Fedje fel előttünk a lélek, hogy mit kérjünk az ő életükben. Kérünk és könyörgünk, hogy mutassa meg, hogy hogyan imádkozzunk a gyermekeinkért, a nevelőkért, a családokért, magyar népünkért. Könyörgünk, Urunk, hogy minél többen hallhassák az örömhírt, ami minden rossz hírt felülír az életünkben. Formáld a mi életünket, hogy áldássá lehessünk településünk számára. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Gyülekezet, foglalja a helyét. Az adakozásról tanít bennünket az ige, Példabeszédek könyvének 19. részének 17. verséből: aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jó téteményét. Énekeljük záróénekünket, áldásvételre készülve. A 282. számú dicséretet énekeljük mindegyik versszakával. A 282. számú dicséretet énekeljük. Hálát adunk neked, örök Istenünk!

0: Fennállva fogadjuk Istenek áldását. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Szikszóról. Igét hirdetett Szabó Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek, az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később a nyitott templomok napján a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és várostörténeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalucsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az ember vezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a Zöld Közlekedési Felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek. A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Milyen jellemző apácskára, hogy mikor biztosítani akarta a jövőjét, a tanítóképzőbe íratta be. Na mindegy, idáig kibírta, még 25 sincs. Az élet java most következik. Hanem apácska előkeresheti megint a Jób könyvét, amelyet olyan gyakran forgatott családi kataklizmák idején. Vége a türelemnek, ő rövidesen odébb áll. Jó volna tudni, mi lett Annuskából. Az első hírt harmadéve Pesten jártában Franciska néni hozta róla, aki egy vendéglőben látta egy férfival, amint egyazon tányérból két villával szurkálták ki a pirított májat. Máig sem érti, miért tiltotta meg Kun László apának, hogy utána menjen Pestre, hogy megpróbálja megkeresni. Apa első dühében azonnal neki akart eredni a fővárosnak, csak a veres bolond lebeszélte. Mikor másodszor felmerült az ötlet, akkor már Kun László parancsolt, azt mondta nem, s a nemhez nem szokott indoklást adni. Apa akkor már rettegett a veres bolondtól. Ha Kun László nem születik annak, ami, inkvizitor lett volna belőle. Megégetem őt az ő lelkének miatta. Annuskát minden esetre sorsára hagyták. Fene tudja, miből végezte el a képzőművészetit, ha ugyan elvégezte valóban. Franciska néni szerint eladta magát, de Franciska néni majdnem mindenkiről ezt szokta mondani. Lehet, hogy Janka tud róla valamit, csak nem meri megmondani. Anzsu bizonyosan tudja, hol van és mit csinál. De ki állna szóba Anzsuval? Hála Istennek, hogy az is kim van már a házból azóta. Egyébként bánja is ő Annuskát, undokkölyök volt. Összekarmolta, kinevette, megszégyenítette őt, ahol csak tudta. Mikor már mindent eligazított, mikor valami tervének a legapróbb részletét is kidolgozta, elég volt Annuskának egy szemvillantása, hogy mindenki meglássa azt a pontot, ahol a művészi tervezés megtámadható. S csak apa rendkívüli elnézésén múlt, hogy nem lett rossz vége a dolognak. Az Isten verje meg őt is. Miért nem volt jó neki itt? Ő nem férfi, csak nő. Ment volna hozzá valamelyik paphoz, akárkihez. Minek akart éppen festő lenni? Micsoda marhaság? Hát mindig azt fogja érezni, hogy ebben a házban csak Annuska volt bátor, és csak Annuskát nem lehetett félrevezetni. A fene egye meg Annuskát, mindig rá kell gondolnia. Pedig most a taggyűléssel akar foglalkozni. Persze nincs rajta mit csodálkozni, hogy egyre Annuska jár az eszében. 9 esztendő nagy idő. Ha van benne egy csepp tisztesség, nem jön el a parókiára. Ugyan mit csinálnak vele, ha beállít? Majd vergődik az a boldogtalan Janka az olló két szára között. Tulajdonképpen kedveli is Jankát, s ha jól meggondolja, ilyennek szeretné a jövendőbeli feleségét is. No nem külsejében, Janka olyan, mint egy moly lepke, 20 éves korában is olyan volt, lapos, színtelen, csúnya kezű, csúnya lábú. De hallgatni és engedelmeskedni megtanult, s Kun László bizonyára nem is keres benne más tulajdonságot. Az a jó asszony, aki sose felel vissza semmire, akinek minden éppen úgy a jó, ahogy van. Kun László tulajdonképpen még boldog is lehet, idehaza legalább nem bosszantja senki. Jó lány az a Janka, elsején megadja neki azt az 50 forintot, amivel tartozik. Legkésőbb 15-én. Komolyan meg fogja adni. Mi a csodát mondjon? miért kell elmennie a temetés után? Ha Annuska csak ugyan hazajönne, még nehezebb lesz elszabadulnia. Most jutott az eszébe először, hogy hát ha Annuska végképp visszajött. Elhessegette a gondolatot. Apa úgyse fogadná vissza, Kun László sem. Azt fogja mondani, hogy a párttitkár berendelte, nem tudja miért. Ez az egyetlen érv, amelyre apa előbb elnémul, aztán kereken folyamatosan megindulnak a szájából a bibliai átkok. Apa egy szóra elhiszi, hogy Szabó Szabolcs a mamácska temetése napján is berendeli őt. Még boldog is lesz titokban, mert újabb inzultus érte a párt részéről. Nem, ma akkor is elszöknék, ha nem kellene elmennie a taggyűlésre. Igazán nem vágyik szót váltani Annuskával, felelni a kérdéseire, hogy mit csinált a könyveivel. Mindig olyan bolondos volt, mikor a könyveiről vagy a festékeiről volt szó. Azt fogja mondani, ha mégse tudnak kitérni a beszélgetés elől, hogy nem tud róla semmit. Bizonyára Janka hányta el a könyveket. Annuska könyvei nem álltak a beépített polcokon a többi között, hanem külön helyük volt abban a polcos ládában, amelyet Anzsu egy csirkeol maradványaiból csinált, s Annuska meg Cukker Éva saját kezűleg pingált ki olajfestékkel zöldre. Majd éppen azokat a könyveket hagyta volna meg, azokért kapta a legtöbbet. Nem hinné az ember, mennyit fizetnek egy svájci reprodukciós albumért, művészettörténetért. Hülye Annuska mit gürcölt, míg összeszedte a pénzt egy-egy könyvre. Hány délután látta, hogy leckeírás helyett a kamrában kopácsol Anzsuval, dobozt csinál, zsebkendőtartót, írómappát. Anzsu vágta, ragasztotta, ő meg festette, lakkozta a tárgyakat. Vagy kefét kötöttek ketten, azon sokat dolgoztak, kerestek is valamennyit. Ha apa tudta volna, hogy az Annuska konfirmációs ruháját is a kefék árából vették, vagy hogy azt a gyöngyházberakásos puha kis kefét, amelyel Janka Zsuzsanna haját kefélgeti, még Annuska csinálta az Anzsu bábáskodása mellett. Nem tudja. Különben talán a cipőjét sem takarítaná, a kabátját sem kefélné ki, ebben a házban még minden kefe az Annuskájék közös gyártmánya. Anzsu kefegyári munkás volt hajdanában, míg ki nem telt a becsülete. S Annuska mindent megtanult a vén bolondtól, faragni, kefét kötni, meg káromkodni is. Vajon tudta-e kívül-e valaki, hogy Anzsu szerdánként a kettejük közös készítményeit árulja zsibogón, pipája füstjébe burkolózva? Emlékszik rá, Franciska néni egyszer vett is egy ilyen közös gyártmányú varródobozt Anzsutól. Össze is veszett vele, mert becsmérelte és drágállotta. Anzsu akkor köpött és elkergette, így mondta Franciska néni, úgyhogy nem is ő ment vissza a dobozért, hanem az árvát bízta meg, mert azért nagyon szép doboz volt, és nagyon olcsó. Apa csóválta a fejét, szólt is akkor Anzsunak, hogy nem Istennek tetsző dolog a zsibogón árulni. Akkor volt is eszében, hogy megmondja, hogy Anzsu csak félig érdekelt a dologban, mert az egészet Annuska találta ki, hogy könyveket meg festéket tudjon venni. De aztán nem mert szólni mégsem, mert félt, hogy Anzsu megveri. Vén állat, micsoda marka volt, ha egyszer a kezébe kapta, nem lehetett megszabadulni tőle. Janka nem fog semmit se tudni a könyvekről, az sose figyel meg semmit. Akkor kezd el majd rémüldözni, hogy hova is lehettek. Ha őt kérdezik meg, azt fogja mondani, tudomása szerint Anzsu vitte el. Keressék rajta a fügekertben. Persze azért jobb volna, ha nem kellene erről beszélni, mert az Anzsu elkergetése óriási szertartás keretében zajlott le, s mindenki emlékezhetik még rá, hogy Anzsu egy tarisznyával távozott, s abba alig ha fért volna bele az Annuska 59 vagy mennyi könyve, óriási albumai. Mindegy, volt, most nincs. Janka a háziasszony, neki kell számot adni mindenről. Csak nem csinál belőle nagy ügyet Annuska. Bár a könyveitől mindig megőrült picikorában is. Az iskolában azóta szétosztották a 43-osát. 10-ként 10-ként beültették őket idegen osztályokba ma délelőtre. Reggel elmondták nekik, hogy matematika Máté tanítóbácsi édesanyját. S Berény Tamás, a kékszemű Berény, szünetben sorra járja az osztálytársait, akik bámulnak és félénken sugdalóznak az idegen osztályokban, és pénzt gyűjt virágra. Tartja a sapkáját, szinte látja, hogy potyognak a tiszfilléresek. A Berény Tamás filléreit majd kiegészíti a szülői munkaközösség, küldenek virágot a tanárok is, s délután két csokorral több lesz a mamácska ravatalánál. Milyen okos kisgyerek ez a Berény Tamás! Minél tovább figyeli, ahogy ott ül az első padban, jelentkezik, beszél, annál több hasonlóságot fedez fel benne az anyjával. Ugyanaz a szürkéskék szeme, nagyon vékony szálú vöröses szőke haja van, kicsit elrajzolt széles ajkú szája. Nem szép gyerek. Éva se volt szép, de nagyon okos, mint ahogy Éva is nagyon okos volt, és tulajdonképpen Cukker bácsi is. Éva a megyei pártszervezetben dolgozik, remélhetőleg nem jön ki a temetésre. Egy magas rangú pártfunkcionáriusnak igazán nem illik elhunyt papnék temetésén részt venni, ahol az öreg takarónagy a feltámadásról és az örök életről prédikál. Nem is volna tanácsos, hogy Éva meg Annuska találkozzanak. Nagyon is jóban voltak valaha. Éva ugyan még 43 végén eltűnt a városból, és Cukker bácsi bizonytalan válaszokat adott a tartózkodási helyéről, de azért nem tud szabadulni attól a kellemetlen érzéstől, hogy hát ha mégis tud valamit arról, mit csinált Cukker bácsi az értékeivel, és mégiscsak rajtuk keresi valamiképpen. Éva, ha él is benne gyanú, sosem említette. Jankával mindig megáll beszélgetni, apácskának is hűségesen köszönget. Nem, azért mégiscsak jobb lesz, ha nem találkozik Annuskával, és árnyéka sincs a lehetőségnek, hogy a Cukker bácsi ládikája szóba kerüljön. Milyen ostoba dolgokon töri ma a fejét, szitta magát az árva. Ez a temetés annyi mindent felkavart. Éva 43-tól 45 végéig nem is volt a városban. Az egész ládika história, az Éva esetleges gyanúja csak rémkép, amelynek az lehet az alapja, hogy Éva sosem áll meg vele az utcán. Egyszer se látogatta meg az iskolában. S még Tamást beíratni is a férjét küldte, Berény Sándort, az öreg Berény Boldi bácsi fiát. No, Boldi bácsi is forog a sírjában, ha eljut a halottakhoz az élők dolga baja. Elvenni éppen a Cukker címfestő lányát. Az árva szinte érezte a cukkerház jellegzetes szagát. Azt az olajfestékből, terpentinből és formalinból összekeveredett sűrű szagot, amelytől Anduska ordított örömében, s mihelyt megérezte a Csider utca kanyarodójában, már rohant is kis tömzsi lábán és visított. Jenő, Jenőm, nyisd ki az ajtót! Apa érdekes módon nem ellenezte ezt a barátságot. S persze nem ok nélkül. Ő volt a Cukker család keresztelő papja. Janka elmondta, hogy Cukker bácsi meg Cukker néni hetekig jártak a parókiára Gál Antalhoz, aztán egyszer Évát is behozták, és egy istentisztelet után megkeresztelkedtek valamennyien. Cukker bácsi egyetlen vasárnap el nem maradt volna a templomból, és úgy fújta a szent énekeket, hogy majd kiszakadt a tüdeje. Cukker nénin nemigen fogott a Gál Antal oktatása. Az csak az ünnepnapokon jelent meg, karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, akkor az úrvacsorát is felvette, ahogy illett. De kerek fehér arcat,

emlékezett az árva. Cukker néni mindig sütött valami tésztát, s érezni lehetett, hogy alapjában mindenki meg van tisztelve egy kicsit, hogy ők oda járnak. Annuska nagy barátságban volt Cukkerékkal, s ennek több oka volt. Az ő házukból ki volt tiltva a kép. Apácska valami rosszul értelmezett puritánságból csak a kancellárián tűrte meg Calvin és Zwingli képmását. Egyébként még a csendéletnek, a tájképnek sem kegyelmezett. Semmi érzéke nem volt a festészet iránt. Valami gyanús, szinte vallástalan dolognak érezte, ha valaki ecsettel vagy ceruzával megrögzít valamit, aminek az volna a sorsa, hogy az úr rendeléséből nyomtalanul elmúljék. Kép az ő házukban sose került falra. És mikor Annuska először ment el meglátogatni Cukker Évát, kitépte a kezét az árva kezéből, és előre rohant, mert meglátta a mély kapuboltozat alatt száradó cégtáblákat. Az árva ma is emlékezett rá, egy hentes cégtáblája volt ott, meg egy borbélyé. Az egyiken egy disznó állt két lábon, és egy tányéron tartotta saját feldolgozott részeit. A másikon pedig egy merev szemű, halmosolyú női profil látszott. A nőnek kék szeme volt, és kurta sárga haja. Annuska összecsapta a kezét, és visított, mint mindig, ha valamitől el volt ragadtatva. Éva, a csendes, nyugodt Éva csak bámult, hogy lehet valaminek így örülni. Annuska berohant a műhelybe, kezet rázott a tanoncokkal, megismerkedett Nándival, a segéddel, mindent megszagolt, belenyomta az ujját a míniumos csészébe. Cukker bácsi kijött a szobából, bemutatkozott Annuskának, szabályosan bemutatkozott, még azt is mondta, örvendek, nevem Cukker Jenő. Annuska pedig megsimogatta míniumos kezével a Cukker bácsi szürke kabátját, és felnyújtotta az arcát, hogy csókolja meg. Cukkeréknél jól mulatott ő is. Cukker néni mindig a konyhában ügyködött, ahonnan időnként irtózatosan megrakott tálakat küldött ki Évával, amelyek tartalma azonnal elfogyott, mert a parókián gyenge volt a koszt. Janka minden ételének egyforma volt az íze. Janka mindig úgy főzött, mintha mindenki gyomorbajos volna a házban. Cukker néni olyan süteményeket sütött, amelyeknek ők Annuskával még csak a nevét se hallották soha. Annuska meg is mondta, míg teletömte a száját. De jól éltek ti, Jenő! Mert Jenőnek szólította Cukker bácsit, akinek a könnye indult el a nevetéstől, valahányszor az ablakban könyökölve meglátta az utcán rohanni. Annuska nekiugrott a húzós csengőnek és kiabált. Én vagyok, nyissátok ki! Csodálatos, mennyire megváltozott azután, hogy bekerült a műhelybe, és Cukker bácsi megmagyarázta neki, melyik ecset mire való. Cukker néni kötényt kötött elibük, Éva csak immel ámmal dolgozgatott, inkább csak az Annuska kedvéért, de Annuska átszellemülten, teljes lelkesedéssel. Ő nagyon unta a csöbröket, tégelyeket, kaparófát. Hátra ment az udvarra, ahol az Éva tornaszerei voltak, a gyűrűhinta, a cseppkorlát, és hintázott vagy golyózott, míg enni nem hívták. Mire Anzsu értük jött, mind a ketten teleették magukat. S Annuska vagy Nándiékkal dolgozott a műhelyben, vagy négy kézláb állt a dívány előtt, és Petőfit olvasta. Persze most a szalont is világosan látta már, a cseresznye színű plüss garnitúrával. A kanapéhoz egy zsámoly szék tartozott. Arra tette rá Annuska az óriási, díszkiadású Petőfit. Cukker bácsiéknál kevés könyv volt, de ami volt, az mind illusztrált és díszkiadású. És Annuska a fenekét az égnek púpozva olvasta a János Vitézt. Nekik is volt otthon Petőfiük, de Annuska csak ezt szerette olvasni, a Cukkerékét, mert az illusztrált volt. És azt is lehetett látni benne, hogy a holló hogy válja ki az esett vad szemét, mikor Kukorica Jancsi átballag az erdőn a zsivány tanya felé. A zsiványok is benne voltak. Emlékszik, egyiknek nagyobb bajusza volt, mint a másiknak. Sose tud úgy Petőfi verset tanítani, hogy eszébe ne jusson Annuska, aki a szőnyegen tér.

0: érdepel, kis szoknyája felhúzódik, ordítja a Petőfi szöveget, és az egész feneke kim van. Látszik, hogy nem fehér bugyogó van rajta, mint a kislányokhoz illik, hanem piros kartonnadrágocska, a Janka gyártmánya, mert Annuskára nem lehetett eleget mosni, örökké a földre ült, és egy negyed óra alatt összepiszkolta a fehér nadrágot. Na, ha otthon nem volt kép, volt Cukker bácsiéknál. A zömét, gondolta az árva, nyilván Cukker bácsi festette. Volt a kanapé felett három tanácstalan őz, azt még munkában is látta. Akkor még nem tudta megítélni a képek értékét, bizonyára rettenetes alkotások voltak. Annuskának legjobban a téli táj tetszett a hálóban. Piros volt azon minden, még a hó is, mert éppen felkelt a nap. Azt annyira szerette, hogy Cukker bácsi, aki imádta Annuskát, a végén leakasztotta a falról, s a kezébe nyomta. Neki adja örökre, vigye haza. Annuska sóbálvánnyá vált, aztán ordított egy sort, összecsókolt mindenkit. Gott im Himmel, mondta Cukker néni bánatosan, a Jenőm legjobb alkotása. Nem kellett sokáig nélkülöznie, mert apa pár merev sor kíséretében még aznap este visszaküldte a képet Anzsuval, azzal, hogy engedelmet kér a lánya illetlen magatartásáért. Mert persze apácskát végül is tájékoztatni kellett arról, hogy Annuska mit művelt Cukkeréknél, és hogy addig bámulta és dicsérte a képet, míg el nem kuncsorogta Cukker bácsitól. Verés lett belőle, mint majdnem mindenből. De az igazi verés mégsem emiatt a kép miatt következett be, hanem a Biblia volt az oka, az apa drága bőrkötéses Bibliája. Benne a fekete selyem könyvjelző, amelyben mamácska hímezte bele gyöngyel hajdanán, hogy az Isten szeretet. Milyen kár, hogy apácska folyton a Bibliában őrizte a kegyes mondást, és nem tette fel a falra, mint egy fali újságcikket vagy dekorációt. Életében nem ismert házat, ahol olyan kevés szeretetet tapasztaltak volna a bent élők, mint az övékben. Akkor már nagyobb bacskák voltak, lehetett Annuska meg Éva úgy 14. Persze negyedik gimnazisták voltak, ő meg akkor végezte el az elemit. Ősszel Éva már nem ment ötödikbe Annuskával, hanem beállt a műhelybe az apja mellé tanoncnak. Éva valamikor februárban született, ott voltak a születésnapi uzsonnán, s kapott az apjától ajándékba egy Bibliát. Gott im Himmel, sóhajtott Cukker néni, miért tetszettek olyan későn jönni, mind összeesett a habom. Akkor készültek konfirmációra Annuskával, annak az évnek a pünkösdjén, s az ajándék már konfirmációs ajándéknak is számított. Micsoda Biblia volt! Annuska percekig nem tudott megszólalni, mikor meglátta. Ugyan hol szerezhette Cukker bácsi, akit az árva akkor látott a legboldogabbnak életében, azon a délutánon, mikor a selyemtokból kiemelte, a hártyapapírból előhámozta, és Éva elé állította a monstrum Bibliát. Akkora volt, mint egy fél asztal, és minden második lapja kép. Szegény öreg Cukker egy vagyont fizethetett érte. Az első lapon, mindjárt a címlappal szemben ott lebegett a jóisten, nagy fehér szakállal, valami dagadó szandálos lábain túlérő lepelben, s körötte az űrben számtalan csillag ragyogott. Megvoltak a könyvben az összes proféták, Salamon király és temploma, Jób, aki a szeméten ült, két vörösszőrű sovány kutya társaságában, és üvegdarabbal kaparta a vállát. A keresztre feszítés szövege mellett pirosposgás latrok csüngtek a kereszten, és egy öntudatos, kicsit dühös Krisztus feje billent oldalra a halál kínjában. Annuska alig tudott lenyelni egy falatot, csak a Biblia érdekelte. Cukker bácsi folyton a torkát köszörülte, úgy meg volt hatva. Éva pedig az ünnepelt, fehér matróz ruhában ült az asztal főn, merev volt és hallgatag. Alapjában senki nem tudta, mit szól mindenhez, az uzsonnához, a vendégekhez, a Bibliához. Neki, az árvának volt egy olyan bizonytalan érzése, hogy talán nem is örül. De aztán megcsókolta Cukker bácsit, az arcát, sőt a kezét is, és akkor mindenkinek könnyes lett a szeme, mármint a három Cukkernek és Annuskának is, de hát az ilyen zsidók könnyen sírnak. Cukker bácsi akkor is pityergett, mikor a ládikát a kezébe nyomta, és megkérte, hogy adja majd oda Évának, ha előkerül a bujdosásból. Vén holló, hogy megkárogta előre, mi lesz a sorsa. Vajon Cukker néni milyen arcot vágott, mikor betették a gázkamrába? Gott im Himmel, azt mondta ott is bizonyosan. A fene egye meg, miért kell ilyenekre gondolni? Szóval Annuska magánkívül volt, egész lázban. Apának augusztus 4-én volt a születésnapja, és mikor Cukkeréktől hazafelé mentek, azt mondta, hogy valami óriási meglepetés jutott az eszébe. Augusztus 4-én aztán ki is derült a titok. Annuska augusztus 3-án éjjel kilopta a kancelláriából az apácska kedvenc bibliáját, levitte az Anzsu kamrájába, s míg az egész ház aludt, az Anzsu gyertyája mellett 9 lapocskát ragasztott bele, ezekre lerajzolta a bibliai eseményeket, amelyek a legjobban érdekelték. Már csak 2 képre emlékszik a 9 közül. Az egyiken Jézus éppen bevonult Jeruzsálembe, s maga Jézus valahogy teljesen jelentéktelen volt a rajzon. Majdnem észre se vette, aki a képre nézett, mert az előtérben 2 kisgyerek egy kosár füge felett veszekedett, s a pálma gajas karlengető tömeg, s maga az Úr is sokkal kevésbé vonta magára a figyelmet, mint a 2 fiú a fügéikkel. A másik kép azért maradt meg az emlékezetében, mert apácska amiatt ordított a legjobban. A bíborba öltözött asszony miatt, aki egy veres fenevadon ült, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Reggelire odatette a Bibliát az apácska asztalkendője alá. Olyan verést, mint akkor, még csak egyszer kapott életében, amikor aztán meg is szökött. S alapjában jól járt azzal is, mert apácska dühében akkor zavarta ki Genfbe, a diakonissa intézetbe, hogy egy kicsit rendbe hozzák odakin. Milyen hülye volt az az Annuska? Ha így visszagondol rá, azt kell hinnie, hogy a rengeteg püfölés ellenére is ragaszkodott apához. Persze annyi esze lehetett volna, hogy ne a saját ízlése szerint próbálja megajándékozni éppen képpel, amelytől iszonyodik. Igaz, hogy honnan tanulta volna meg? Ebben a házban, ha vettek is valamit, mindenki olyasmit vett a másiknak, aminek ő maga örült volna. Janka varrókészlettel lepte meg Annuskát, aki az Istennek sem akart foltozni soha. Apácska megvette Jankának a legújabb imádságos könyvet, a legújabb szakácskönyv helyett, amelyre Janka fél évig sóvárgott. Kati néninek minden Katalin napjára kijárt egy pár harisnya, pedig Kati minden november elején elmondta egyszer-kétszer, hogy szeretne szagos szappant, meg valami illatszert, orgonásat vagy rózsát. Ha jól meggondolja, tulajdonképpen csak ő kapta meg mindig azt, amit szeretett volna. Igaz, hogy mindig be is jelentette az igényét, nem példálódzott, mint Kati. Remélhetőleg Cukker Éva nem megy ki a temetésre. Suta dolog volna összetalálkozni vele. Ugyan mit mondhatnának egymásnak? A műhelyt lebombázták, az öregeket elégették, Éva a Berénysanyi felesége, s minek arra emlékezni, hogy valaha együtt voltak gyerekek? Annuska rohan a Csider utcában, tépi a húzós csengőt és visít. Jenő, gyereki, én vagyok itt, Jenő! Strap, trap, szalad már Cukker bácsi, nyitja a kaput, rezeg kis pocakja zöld munkaköpenye alatt, s Annuska felnyújtja neki az arcát, és azt mondja. Szervusz, édes Jenőm, ugye engedsz festeni egy kicsit? A fene egye meg az összes Cukkert, aki a világon van. Talán mégis oda kellett volna adni a ládát Évának. Igaz, hogy akkor miből éltek volna az infláció idején?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Édesapja. Szent Péter esernyője.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: És a gyerek.
7: A gólyakalifa.
8: Foszti fiú esete.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

családom, munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban véget, ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, hol csak.

Megenyhült a lég, védül a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalárd napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikeret. Az élet fagyva van, s megdermed.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csont erekéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelői ára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelői ára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyog rajzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassza változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr show-val várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízelt lábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decembere óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 000 eurót, a munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Síje Jenő magyar zeneszerző, egyházi, könnyű zenész munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

Pienyenő életére nagy hatással volt Aime Duval francia jezsuita atya. Tőle hallott egy magnó felvételt, amelyen gitárral kísérve énekelt. 1969-ben 22 évesen írta első dalát, Hol van a szeretet. 1971 nyarán először a Verőcei, majd a Nagymarosi, Felsőgödő és Kismarosi plébánián játszott első dalait hittanórákon.

0: és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
1: De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam,

1978-tól Nagymaros lett a találkozók helyszíne. Közel 400 dalt írt, mely száma folyamatosan gyarapszik. A rendszerváltás után elsőként kezdett el zenekarával művelődési házakban koncertezni. 1995-ben és 97-ben zenekarával a Petőfi család.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: 2007-ben a Pro Ecclesia Hungária díjat adták át neki. A testület ezzel a kitüntetéssel ismerte el a zenész több évtizedes áldozatos szolgálatát, melyet a magyar egyházi zene az ifjúsági pásztoráció és az ország határokon is túlnyúló evangelizáció terén fejtett ki.

2010. október 23-a alkalmából megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. 6 évvel később Magyarország keresztény könnyűzenei díja, a Szikla díj életműdíja.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Síje Jenő, magyar zeneszerző, egyházi, könnyű zenész munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Szeptembertől átveszi a Néppártján képviselői helyét a miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztántartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
1: Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében.
3: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelés szolgálja.
4: Az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új.
1: Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
5: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
6: 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mélyetekre is.
6: Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
2: Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerrel mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a Tévkikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az elköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adomány mennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a magyarok kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta putyog az égből akkor is, és ha egyszerűen már kikertet, azt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szemben számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló húzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államilag nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élenjáró a karpatei magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve, messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes rák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
7: Meddig várják még a felajánlásokat?
2: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbúsú állapot, még jó reményünk van rá, egy néhány tonnával megtoldani a mostani gyűjtési eredményeket.
6: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzatlan a másikat.
2: Nem egyszerű a dolog a gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszélek a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a bérlő gazdaságok, azok köszönök el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelő eszközökkel és betakarító eszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszárad. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egész héten, vagy ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell, A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Ögalmede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésének nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdának úgy gondolja, hogy átér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagydobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, hogy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalogút fóliás, a kis alagutas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légteri fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
1: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csaknem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
2: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt ez a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
3: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Sermeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusuk mellett, vagy a részvevő kórusuk mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az Egyházzenei Biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gondviselő is úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházzenei Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Több gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát istentiszteleteknek szentmiséggel szólaljanak meg.
2: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
3: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekarok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban egy szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából itt mondom, kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántoruk, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházban egy biennálén.
2: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
3: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a dallamkincset, amit a Istentiszteletben szentmisében használnak. Ezért is volt Kolozsvár egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást, és a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
2: Te is említetted, hogy a biennálé egy

0: a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye egy közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgy, hogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokat.
1: Mint egy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
0: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a 4000 kilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyon megnő, de ugyanakkor egyház zenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
1: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Meséljek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
0: Az egyházai biennálének a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, aminélkül nem tudnánk lebonyolítani Szabó Kriszta és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Selmeci György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi, és saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófal Vérmesőjét, muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Zekezdeni Biennálé.
1: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
0: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, úgymond mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
2: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyház Zene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták.

0: történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei KRISZ héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a KRISZ hagyományos nyári programjának idei központi témája a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok, sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztény életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei KRISZ hét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a KRISZ alelnökével beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a KRISZ hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közeli másodpercet, percet, napot, órát. Mesélj az idei KRISZ hétről.
3: Hát az idei KRISZ hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
2: A KRISZ hétek mi a sajátosság a többi KRISZ-es program mellett? A korosztály 15-30-ig, azt gondolom, hogy egy hatalmas gyűjtő közösség ez.
3: A többi KRISZ-es programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Reprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arról szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami rábízott feladatait, hogy elékészítsük a hetet, és hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az urat, azok meg rátalálhatnak.
2: 110 fő volt az idei KRISZ hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
3: A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Református Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szívügye a KRISZ, és a, ha mondhatom így, a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be. Ő általa is a KRISZ előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a KRISZ-el való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akik azt láthattuk, hogy ez egy igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan KRISZ hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
2: Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban is mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
3: Én azt látom, hogy most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt, és borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt, lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más, már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk érni, de ez részben annak köszönhető, hogy több KRISZ tagunk is lett, többen regisztráltak a KRISZ-hez. A másrészt pedig a visszajelzések az előző hetek után mindig nagyon pozitívak voltak, mert most már azért számítottunk rá, hogy lesznek, és ez így is lett, tehát elég gyorsan be is telt a hét, ez minden évben így szokott lenni. Hál' Istennek érdeklődnek, meg igazából azzal a legfontosabb összetevő, összetevője ennek, hogy nagyon erős közösség épült ki. És lényegtelen az, hogy Kárpátalja minden szegletéről jönnek, mert hát valóban jönnek minden szegletéről, de ezek nem idegenek, ezek a fiatalok egymásnak, hanem ők már ismerik egymást, és nagyon sokan pontosan emiatt választák a Krisz hetet, mert végre találkozhatnak egy év után olyan emberekkel, akiket talán csak legutóbb a Krisz héten láthattak.
2: A Krisz nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani, hétről hétre, illetve a közös programokban pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzátok a táborra idejére?
3: Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, tehát gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek, különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol Kimagaslóan vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt ugye nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből 25 fiúból 10 Beregújfaluba jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
2: Itt kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei Krisz héten a fiatalokat.
3: A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a Krisz hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseljék őket. Most talán az állt fent így problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végül is arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert arattak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel, és ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőséget biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg, tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt skanderverseny, pingpong verseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szerettett volna mondjuk abban nagy melegben sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni, szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedvelt a program az a medencézés volt, akinek ezt se a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt se, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
2: A Krisz hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartás az év minden napján, a hónapjában ezt kivitelezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a Krisz és a helyi gyülekezetek között?
3: Ugye a Krisz maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? A mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből. És akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az alapszervezetekben, ki hogy áll, igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk, ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idei évre is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is így tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akik ők ajánlanak, azok jöhetnek.
2: Az alapszervezeteknek a további bontódása a gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
3: Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Krisztes munkatársak elvégezhettek egy ilyen ifi vezetői képzőt, és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez a talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszel, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején volt az én falumból is többen, akik felhívtak, hogy jönnék a Krisz hétre. És mondtam nekik, hogy hát szuper, hogy jönnétek, csak hogy még fiatalok vagytok, ilyen 12-13 évesek. És talán ezek motivációt adhat ezeknek a fiataloknak is, hogy legyenek benne a Krisz vérkeringéseibe, és jöjjenek a programjainkra, mert ugye vannak olyan programok a Krisz héten kívül, ahol nincs korhatár, alsó korhatár, tehát lehet jönni családdal is, kisgyerekkel is, mert lendület volt ilyen, ugye itt mindenkit vártunk szeretettel rá, úgyhogy nagyon jó, mert ott, hogyha ezekre eljönnek, akkor beleláthatnak a Kriszbe, a munkásságába, meg abba a közösségbe, ami ott van, és aztán természetesen, amikor odaérnek korosztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Krisz hétre is.
2: Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
3: Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémbe is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántsák az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek, hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk. Egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázs ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
2: Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
3: Számomra, hogyha magamról beszélnék, akkor azért, hogy megmaradjunk itt hol Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen krisztes házasságok, legyenek ilyen krisztes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthon. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életetekre, munkátokra.
3: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták.

0: mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a kolozsvári Református Egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Az ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró állítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztalbeszélgetés, amely érdekes témát vett fel, miszerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyásozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsok, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a hidelvei egyházközség hátsó udvara, az egyben a kolozsvári református kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
3: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refo udvar, a kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refo udvar programjáról Apatre Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. Idén is színes programkínálata várja a magyar napozókat a Refo udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
4: A Refo sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refo sátor, és átalakult Refo udvarra, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refo udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor, a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, A csütörtöki nap folyamán most már hagyományjá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Zsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy két évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slék Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház. Egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme. Szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak. A reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészségsarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
3: És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
4: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
1: Az elmúlt percekben Pilbek Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintetnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később, a nyitott templomok napján a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalucsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az embervezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a zöld közlekedési felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Szemeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeta.
2: A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma. Ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében Szemán Ákos, tiszáninneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat Jogi Bizottságának elnöke segít eligazodni. Belebeszélgetett Kojsza Péter.
3: A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
4: Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
3: A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben Tiszáninnen a legtöbb egyházközségnek egyébként egy szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
4: Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy vagy adott esetben több szavazata van?
3: Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
4: Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
3: Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
4: Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
3: A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
4: Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni? Személyektől függetlenül?
3: Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
4: Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
3: Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
4: Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
3: A szavazás titkos.
4: Tehát minden esetben?
3: Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
4: Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
3: Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, az adott egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
4: A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
3: Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
4: A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
3: A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
4: Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki, egyáltalán volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
3: Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitás kérdések, tehát előfordulhat amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
4: Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
3: Igen.
4: Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
3: Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
2: Kedves hallgatóink, Szemán Ákossal, a Tiszán inneni presbiteri főjegyzővel, a Református Zsinat jogi bizottságának elnökével a Magyarországi Református Egyházban lezajló választási rendről beszélgetett Kojsza Péter

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Egy nyitva felejtett ablak, egy napok óta érintetlen postaláda, vagy akár egy közösségi oldalon megosztott fotó is jelezheti, hogy senki sincs otthon. Különösen a nyári utazások idején érdemes ezért nagyobb figyelmet fordítani lakásunk, házunk biztonságára. De mit tehetünk azért, hogy távollétünk ne legyen feltűnő, és hogyan csökkenthetjük a betörés kockázatát? Jenei Károly rendőr alezredes ad hasznos tanácsokat a riporter Sütő Dávid felé.
3: Elsősorban, ha valaki külföldre vagy akár belföldre többnapos utazásra készül, akkor úgy gondolom, hogy a lakást megfelelő állapotban kell hagyni, vagy a házat, családjázat megfelelő állapotban kell hagyni ahhoz, hogy amikor hazérünk, akkor ugyanaz a kép fogadjon bennünket, mint amikor elmentünk. Alapvető szerintem, hogyha van olyan rokon, ismerős, vagy esetleg szomszéd, akivel bizalmas, jó kapcsolatban vagyunk, a postaládánkat ürítse ki. Az udvaron lévő dolgokat ne hagyjuk elől, a tárolóban lévő dolgokat zárjuk el. Ha olyan a növényzet mondjuk a családi háznál, amely takarja a kilátás, vagy már elburjánzott esetleg a sövény, akkor célszerű azt levágni, hogy rálátás legyen akár a szomszédnak, akár a járókelőknek mondjuk a bejárati ajtónkra, vagy a garázsunkra, vagy az udvarunkba, hiszen főleg a kisebb közösségben azért emberek ismerik egymást, tudják, hogyha idegen jár arra, akkor az nem odavaló, és lehet, hogy másféle szándékkal érkezett arra a vidékre. Amikor elutazunk, akkor természetesen zárjunk mindent, olyan biztonsági zárakkal lehetőleg, amelyek valamilyen szinten azért védelmet nyújtanak a fúrások, betörések, savazások, tehát a betörők által használt módszerek ellen. Szerintem ezek azok az alapvető dolgok, amelyek a lakásra vonatkoznak, de van manapság már található, vagy lehet venni olyan elektronikai készülékeket, amelyek a lakásban mondjuk a világítást tudják szabályozni, hogy itt kapcsolják fel a nappaliban, a konyhában, éjszaka, a nappal, tehát az életmódunknak megfelelően ez is egyfajta biztonságot jelenthet, hiszen az a látszat kelti, hogy otthon tartózkodnak a lakók az éppen abban a lakóépületben. Ezek az alapvetőek szerintem, amiket mindenkinek célszerű betartania.
4: Elmentünk nyaralni, kinek érdemes szólni, esetleg az interneten, a közösségi médiában mire figyeljünk oda a nyaralás alatt?
3: Úgy gondolom, hogy aki ismer bennünket, barátok, családtagok, azok tudják, hogy merre

0: nekik ezt nem kell közzétenni. Sajnálatos módon az emberek hajlamosak arra, hogy megosszák mindenféle élményeiket a különböző közösségi platformokon. Nem biztos, hogy célszerű tudni a ismeretleneknek, hogy mi mikor, hová utazunk, milyen időre utazunk el, és nem célszerű azt sem tudni, hogy otthon milyen értékeket hagyunk, milyen a lakásunk, milyen az udvarunk, milyen autónk van. Lehet ezzel kérkedni, de ennek megvan a hátulütője, hiszen nem mindenki jó szándékkal szörfözik a neten, az interneten, a közösségi oldalakon, és ezek az árulkodó jelek, ezek mind-mind, ha valaki rossz szándékkal próbál információt gyűjteni, már pedig a közösségi oldalak bizonyos részei nagyon jó információszerző platformnak minősülnek, úgyhogy semmiképpen nem. Majd amikor hazaérkeztünk a nyaralásról, akkor tegyünk közzé képeket, ha már nagyon akarunk, hogy más is tudjon róla, tehát addig semmiképpen ne adjunk ilyen információt senkinek.
1: Említettük, hogy a házon kívül, illetve a szomszédoknak hogyan, miként szóljunk, a házon belüli értékekkel esetleg mit tegyünk, ha bármi olyan nagyobb értékünk van, és hosszabb időre utazunk el, a nagyobb értékeinket hogyan védhetjük meg, hogyan óvhatjuk meg?
0: Egyrészt, ha valóban olyan értékeink vannak, amelyek mozdíthatóak, azt mindenképpen tanácsos olyan széfeket beszerezni, bútorszéftől kezdve, ez már mindenkinek a pénztárcájától függ, hogy milyen biztonsági rendszereket tud telepíteni, vagy megvásárolni, tehát azokat mindenképpen zárjuk el. Alapvető, hogy húzzuk ki a konnektorból a tévét, a rádiót, stb., hiszen balesetveszélyek is lehet, hiszen áramkimaradás esetén, vagy bármi olyan eset történhet, ami ehhez kapcsolódik. De ha olyan mozgatható értékünk van, amit mondjuk el tudunk helyezni egy barátnál, ismerősnél, családtagnál, akkor lehet, hogyha elmegyünk 3-4-5 napra, 10 napra, 2 hétre, nagyobb biztonságban van ott, mintha otthon hagynánk, de mindenképpen zárjunk mindent, ne hagyjunk nyitva, ne hagyjunk szem előtt semmi olyan értéktárgyat az udvaron, létrától, biciklin keresztül, bármit, amit ha valaki benéz, akkor azt megláthatja, és bent a lakásban is próbáljuk ezeket a dolgokat. A készpénzt, ha lehet, akkor ne otthon tartsuk, hanem inkább valamiféle értékszámlán, vagy bankban, vagy pedig valamiféle széfben, ami nagyobb biztonságot jelent.
1: És hogyha azzal kapcsolatban milyen tanácsot tud adni, vagy milyen jelek utalnak arra, hogy egyfajta bűncselekmény készülhet, betörés?
0: Úgy gondolom, hogy talán a kisebb településeken, most nem nagyvárosi lakótelepről beszélünk, de akár ott is, a kisebb településeken ismerik egymást, legalábbis az utcában lakók. Ha idegen személyek jelennek meg, idegen autó többször megfordul az utcában, lassan közlekedve, esetleg házalóknak kitűnő személyek becsengergetnek és különböző indokokkal próbálnak a szomszédba vagy az utcába bejutni a lakásokba, célszerű nekik elmondani azt, hogy ja, nincsenek itthon a szomszédok, elmentek 2 hétre nyaralni. Tehát semmiképpen ne adjunk olyan információt ismeretlen személyeknek, amelyek befolyásolhatják a biztonságokat valamilyen módon.
1: És ha már elmentünk nyaralni, a nyaralás alatt mire figyeljünk oda? Egy nyaralás során hogyan lehetünk biztonságban egyes bűncselekményekkel kapcsolatban?
0: Mindenképpen tanulmányozzuk az adott országnak a szokásait, hogy ott hogyan célszerű mozogni a különböző turista látványosságok közelében, hiszen vannak olyan vidékei a világnak, ahol meghatározzák azt, hogy milyen öltözetbe léphetünk be mondjuk egy templomba, vagy különböző helyekre, tehát mindenképpen alkalmazkodjunk a helyi szokásokhoz, de ha lehet, akkor ne vigyünk magunkkal nagyon sok készpénzt. Szinte mindenütt lehet már bankkártyával fizetni a világ minden táján. Vagy ha viszünk is készpénzt magunkkal, akkor csak annyit vigyünk magunkkal, ha kimegyünk sétálni, amennyi feltétlenül szükséges az ottani vásárlás, az többit azt hagyjuk bent a szállodában. Szinte minden szállodában van széf, amiben tudjuk helyezni az értékeinket. Bent a szobában is inkább zárjuk be a bőröndünket, kislakattal, kis kulcssal vigyük magunkkal, hiszen az ördög nem alszik, ezzel is biztonságokat tovább tudjuk. Illetve hát, ami érték van nálunk, azt mindenképpen szem előtt tartva hordjuk magunkkal. Nem biztos, hogy a hátizsák leghátsó nyitott zsebében kell elhelyezni az útlevelet, vagy a készpénzt, vagy a bankkártyát. Tehát úgy próbáljuk ezeket a dolgokat magunkkal vinni, amikor ezt tudjuk felügyelni. Ne lehet, adjunk lehetőséget a bűnözőknek, esetleg zsebtolvajoknak, hogy azokat kihalásszák a zsebünk, vagy esetleg elvegyék tőlünk a táskánkat. Tehát mindenképpen az értékeknek a megóvása szem előtt kell kell, hogy legyen, illetve tájékozódjunk arról, hogy az adott országban, adott városban Magyarországnak milyen külképviselete van, és az hol található, milyen elérhetőségei vannak. Úgy gondolom, hogy az utasbiztosítás kötése szintén egyfajta biztonságot ad, egyrészt a podgyászainkkal, értékeinkkel, és hát a különböző sérülésekkel, balesetekkel kapcsolatban is. Ha ezeket az alapvető dolgokat betartjuk, akkor úgy gondolom, hogy biztonságosan és jó emlékkel tudunk hazatérni egy külföldi vagy egy belföldi nyaralásról.
1: Mondhatjuk azt bátran, hogy az egyik legnagyobb értékünk a pénz, a készpénz, illetve a bankkártya. Erre egy kicsit külön kikanyarodnék. Magát a bankkártyát vagy a pénzünket, azt hogyan óvhatjuk meg, hiszen a bankkártyának is vannak különböző biztonsági elemei. Milyen dolgokat tehetünk még itt?
0: Hát ezek az alapvetőek, hogy mielőtt elmegyünk főleg külföldre, én saját tapasztalatok nem tudom, hogy a célszerű a bankba bejelenteni, hogy most 2 hétig nem leszek itthon, mert akkor fogják tudni a bankban, hogy a külföldi kártya használatom az valószínűleg hozzám köthető, és nem pedig eltűnt, vagy ellopták a kártyámat. Tehát ez is egyfajta dolog. Ugyanúgy most már minden webes felület, majdnem minden bankban van webes felülete, ahol különböző beállításokat meg lehet. Így van, a limiteket állítsuk be, hogy ne tudjunk, inkább többször módosítsuk, vagy naponta módosítsuk ezt a limitet, hogy esetleg, ha eltűnik a bankkártyánk, elveszik tőlünk, akkor ezt a limitet ne tudják túlépni, illetve mindenképpen azonnal telefonálnunk kell a bankunknak, hogy tiltsák le a kártyánkat, ha mondjuk elveszett, vagy esetleg olyan adatok szivárogtak ki szerintünk a kártyáról, amivel bárki visszaélhet. A készpénz az megint csak mi keveset tartsunk magunknál, azt is őrzött helyen, belső zsebben, olyan zsebben, amihez nem lehet hozzáférni, tehát ne a kis táskába és a retikülbe tegyük, amit akár le is kaphatnak, vagy kikaphatnak a kezünkből.
1: Ha esetleg belföldön nyaralunk, vagy akár külföldre is mehetünk úgy, hogy mondjuk kerékpárral vagy személygépkocsival, ez esetben a járműveinkre miként figyeljünk oda, akár a kerékpárra, akár a gépkocsira, belföldön, külföldön, őket hogyan óvhatjuk meg?
0: Alapvető az, hogyha egyrészt műszakilag legyen rendben az autónk. Vigyük el szervizen előtt, külföldre megyünk, vagy akár belföldre, hogy megfelelő műszaki állapotban van. Nem túl olcsó mulatság, amikor külföldön robban le egy olyan hiba miatt, amit egyébként itthon megnézettünk volna, akkor az kiderült volna. Bárhol a leparkolunk, akár belföld, akár külföldön, zárjuk az autónkat, ne adjunk semmilyen értéket a csomagtérbe, mert az mind-mind felhívás lehet egy bűnözőnek, akár mondjuk egy esernyőt is képesek kilopni az autóból, csak azért, mert éppen szükségük van rá. Tehát semmit ne adjunk a csomagtérben, ami mozdítható, és esetleg valakinek szemet szúrhat, vagy a csomagtartóba tegyük, vagy pedig inkább az értékmegőrzőket szoktuk ajánlani, főleg ha strandra, fürdőbe vagyunk, akkor azokat vigyük be magunkkal, ott talán nagyobb biztonságban lesz, mint ha az autóban hagynánk ezt. A kerékpárokra ugyanez vonatkozik, bár ők könnyebben mozdíthatóak, de azért vannak olyan kerékpár biztonsági eszközök, a legolcsóbbtól a legmodernebbig, amivel a kerékpár értékének megfelelően tudjuk ezt a biztonságot szavatolni. Vannak már GPS nyomkövetők, amit akár a vázba vagy a kerékpár valamely üregébe lehet rejteni, és akkor fogjuk tudni, merre jár a gép vagy a kerékpárunk, de vannak olyan lakatok, zárak, amelyek valóban nagy biztonsággal tudják a kerékpárokat rögzíteni, és hát alapvetően ne hagyjuk szem elől téveszteni az értéket, a kerékpárt. Ha ezt betartjuk, akkor nem lesz semmilyen problémánk.
1: Itt említettük a strandot. Egy strandon amúgy mit tehetünk, vagy akár egy tengerparton, mondjuk ha tételezzük fel, külföldön nyaralunk, ez is egy gondolom másfajta biztonsági feltételeket igényel. Ilyen fürdőhelyeken mire figyeljünk oda?
0: Elsősorban a törölköző az nem véd semmi ellen. Tehát ha törölközővel takarjuk le az értékünket, az igazából nem sok mindent tettünk a biztonságunk érdekében. Ha viszünk is magunkkal kamerát, telefont, e-book olvasót, bármit, ami érték, azt, amikor nem használjuk, akkor béreljünk egy kabint, vagy béreljünk egy szekrényt, vagy egy értékmegőrzőt a strandon, és vegyük a fáradtságot, hogy azt oda betesszük, amikor nem fogjuk hosszú időn keresztül használni, mert lába kélhet ezeknek a dolgoknak. Ugyanez vonatkozik az értékekre. Na, ne vigyünk magunkkal sok készpénzt a strandra. Sajnos volt már olyan bűneset itt Magyarországon, sőt a megyében, amikor több 100 000 forintot tulajdonítottak el egy strandra érkező vendégtől, mert nem megfelelő módon biztos hasznosította az értékét. Ezekre főleg külföldön, hiszen ott nyelvismeret problémát jelenthet, nehezebb rendőrséget találni, nehezebb biztosítót felhívni, úgyhogy mindenképpen ezeket ajánljuk minden fürdőzőnek és strandlátogatónak a gépkocsira vonatkozóan is. Őrzött parkolóba lehetőleg ott hagyják, ne az út szélén, és mindenképpen zárni és az értékeket szem elől eltenni.
2: Hogyan védhetjük meg otthonunkat a nyári utazások idején? Erről hallottuk Jenei Károly rendőr alezredest, akit Sütő Dávid felé kérdezett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A Színva keresztül szeli Miskolcot mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos Színva zöld folyósó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnek létre, összekötve a Győri kaput a belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a Színva part, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt, Kojsza Péter kérdezte a részletekről.
2: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel már szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden napi életünk része, de valahogy ez természetesnek vesztük, és ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a Színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is.
3: Pontosan a gyakorlatban hogyan néz majd ki ez a fejlesztés, mely területeket érinti, tehát honnan, hová vezet az új útvonal az elképzelés szerint?
2: Igen, fontos, hogy pontosítsunk, igen, és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni.
3: Tulajdonképpen nem csak egy városfejlesztési projekt, hanem akár egy közösségépítési projektnek is nevezhetjük, amelyben találkozási pontok lesznek a Színva patak mentén.
2: Így van, tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára, a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek, így van.
3: A Színva patakot szeretnék közelebb hozni a városlakókhoz. Lesznek-e olyan konkrét részei ennek a fejlesztésnek, olyan területek, ahol majd le lehet menni a patakpartra?
2: Mindenféleképpen ebben is gondolkodtunk, illetve maga a projekt kivitelezői is. Jelen helyzetben a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó, így van.
3: Igen. Mekkora beruházásról beszélünk, és miből fogja mindezt majd finanszírozni a város?
2: Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítás időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a közlekedési beruházási minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben.
3: Tehát nagyon az elején vagyunk még ennek a projektnek. Lehet-e tudni majd azt, hogy mivel jár az építkezés az ott élők számára? Feltételezhetően lesznek lezárások, forgalmi változások, ezeknek a kialakítása a folyamatban van-e, vagy elkezdődött-e már?
2: Igen, ahogy ön is említette, még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedés döntésben ez mennyire fogja őket befolyásolni, de én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk bemutatni a lakóknak.
3: Mit várnak ettől a projektől hosszú távon, hogyan változtathatja meg a győri kaput és általában a miskolciaknak a kapcsolatát a színvával?
2: Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a szín egy új jelentés tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.
3: Ha most képzelemben végig sétál ezen a megújult területen, akkor ön hogy képzeli el a gyakorlatban, és milyen elvárásai vannak még a projekt elején ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban önkormányzati képviselőként?
2: Elvárásaim azok nincsenek, igazából nagyon sok lakóval vagyok napi kapcsolatban, hiszen ez a fő feladatom, hogy a lakosság érdekét képviseljem bent az önkormányzaton is. Én mosolygó embereket szeretnék látni, kerékpárral, balesetmentesen, biztonságban közlekedő családokat szeretnék látni, baráti társaságokat, akik tényleg kihasználva ezeket a pihenőhelyeket, mindennapi életükben egy kis mosolyt és boldogságot tudnak ezáltal bevinni, és mi pedig az önkormányzaton számunkra az a legfontosabb, hogy a lakók irányában minél több pozitív és elégedett a visszajelzést kapjunk.
1: A színva keresztülszeli Miskolcot mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnek létre, összekötve a győri kaput a belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt Kojsza Péter kérdezte a részletekről.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csont erekéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelői ára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelői ára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyograjzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassza változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr show-val várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Akteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlántánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decembere óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 000 eurót, a munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1 000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Síje Jenő magyar zeneszerző, egyházi, könnyű zenész munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Fiegyenő életére nagy hatással volt Aime Duval francia jezsuita atya. Tőle hallott egy magnó felvételt, amelyen gitárral kísérve énekelt. 1969-ben 22 évesen írta első dalát, Hol van a szeretet. 1971 nyarán először a Verőcei, majd a Nagymarosi, Felsőgödő és Kismarosi plébánián játszott első dalait hittanórákon.

A találkozók rendszeressé válásával és a létszám gyarapodásával a társaság kinőtte a helyi templomot, és 1978-tól Nagymaros lett a találkozók helyszíne. Közel 400 dalt írt, mely száma folyamatosan gyarapszik. A rendszerváltás után elsőként kezdett el zenekarával művelődési házakban koncertezni. 1995-ben és 97-ben zenekarával a Petőfi csarnokban adott teltházas koncert.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: ...2007-ben a Pro Ecclesia Hungária díjat adták át neki. A testület ezzel a kitüntetéssel ismerte el a zenész több évtizedes áldozatos szolgálatát, melyet a magyar egyházi zene az ifjúsági pásztoráció és az ország határokon is túlnyúló evangelizáció terén fejtett ki.

2010. október 23-a alkalmából megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. 6 éve később Magyarország keresztény könnyűzenei díja, a Szikra díj életműdíjat.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Síje Jenő, magyar zeneszerző, egyházi, könnyű zenész munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot.